0: Szakrális építmények a Kárpát-medencében címmel nyílt meg Rainer Péter és Mackó Erzsébet fotókiállítása a Hegyvidéki Önkormányzat folyosó galériájában. A képeken kárpát-medencei templomok láthatók, amelyeket a két művész utazásai során örökített meg. A tárlaton olyan épületek elevenednek meg, mint a Gyergyószárhegyi templom, a csíksomjói Szálvátor kápolna, az Ótátrafüredi favázas katolikus templom, az eszéki Szent Péter és Pál társszékes egyház, vagy éppen a Gyergyószent Miklósi örmény templom. Rainer Péter építésszel, belső építésszel, képzőművésszel, Tóth Zsófia beszélgetett e kiállítás mellett arról a kivételes alkotásáról is, amely a Mohács 500 évforduló alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia által életre hívott Mohácsi tárlaton látható.
1: Nem igazán volt tudatos az elején, hogy mi ezt fogjuk csinálni, hanem a Kárpát-medencében jártunk, keltünk alkalmából kapcsán. Volt egy fényképezőgépünk, és hát ha már ott voltunk, akkor hát lefotóztuk azokat a épületeket, építményeket, tereket, nem csak egyházi vagy szakrális tereket, hanem ami érdekelt minket, vagy megragadott. És ennek a már több is, mint negyed százada felgyűlt anyagnak a hozadéka, illetve a hozadékának egy nagyon kis szelete vagy része ez a kiállítás. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a szakrális építményeket, épületeket minden magyarnak kellene ismernie, és a bennem lévő értékeket, most itt elsősorban nem anyagi értékekről, hanem szellemi dolgokról van szó, de nyilván az anyagi sem elhanyagolható. Ezt próbáljuk egy ilyen misszió keretében csinálni, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a fotók, és ittán fölkelteni az érdeklődést a elszakított területeken lévő szakrális építményekhez, és így a magyar történelemhez, ha úgy tetszik.
2: Ugye egy több tájegység is jelen van ezen a fotósorozaton. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy melyek ezek a tájegységek, és hogy miért éppen azok a templomok kerültek ki, amelyeket láthatunk.
1: Én úgy csinálok kiállításokat, hogy mindenképpen látnom kell a kiállító teret, mielőtt bármi történik, és az adott térhez igazítjuk a kiállításokat. Ezt nem csak ilyen témájú kiállítás, minden kiállítást így szoktam csinálni. Ide maximum 20 kép fért el, ennyit is tettünk ki, és úgy gondoltuk, hogy mivel annyira pici a tér és kevés fotó fér ki, teljes Kárpát-medencéről nem tudunk keresztmetszetet bemutatni, ez egy ilyen szösszenet, vagy nem is tudom, minek lehetne ezt nevezni, és úgy gondoltuk, hogy akkor inkább a leszakított vagy elszakított területekről mutatunk be anyagot. Most ez sem teljes, mert például Őrvidékről nincs egyetlen kép sem. Hát Erdély van talán leginkább reprezentálva, utána a Felvidék és kicsit a Délvidék is.
2: Ugye itt döntően külső fotók láthatók ezekről a templomokról, de nekem az volt a benyomásom, hogy mindegyiknek van egy sajátos nézőpontja. Tehát itt nem arról van szó, hogy messziről, adott távolságról jól körvonalazhatóan mutatja be ezeket az épületeket, ez a sorozat, hanem minden fotón van olyan megközelítési mód, ahol egy kisebb elem, egy jellegzetesség az, amit láthat a befogadó.
1: Hát a fotózásnak a legnagyobb problémája az, hogy ezek az épületek, hát most nem azt mondom, hogy fotózhatatlanok, hanem olyan környezetben vannak, amik hát, hogy mondjam, méltatlanok ezekhez a szakrális építményekhez. Hát gondolok itt a villanyvezetéktől, a villanyoszlopig, a különböző reklámokig, szemetes ládáig, szemetekig, szóval mindenféle hát szlöm borítja ezeknek az épületeknek a környékét, vagy nehogy Isten ott áll egy kamion, vagy egy teherautó, vagy egy busz. A világításról, a fényről már nem is beszélve, tehát honnan jön a fény, honnan nem jön fény, mi a legjobb nézőpont. Most a másik, hogy van, amikor olyan kicsi az a távolság, vagy hely, ahonnan egyáltalán lehet fotózni, hogy azon is erőködik az ember, hogy egyáltalán beleférjen abba a képbe, amit le szeretne fotózni. Vagy hát itt is van olyan templom például, hogy az alját kihagytuk, mert ott kocsikáltak, emberek nyüzsögtek, tehát az egy olyan szlömös rossz terület volt, hogy kicsit levágtuk a katedrálisnak az alját, de hát így is monumentális a kép.
2: Nem alakul ki az emberben hiányérzet, ahogy nézi ezeket a képeket, hanem éppen ellenkezőleg valahogy a maguk teljességében látszódnak ezek az épületek. Nekem legalábbis ez volt a benyomásom.
1: Próbálja az ember megtalálni azt a, vagy kihozni abból a körülményből, lehetőségből a maximumot, ami adott, vagy amit, hát hogy mondjam, ki tud nyerni az adott pillanatban, az adott időpontban.
2: Van esetleg olyan épület, olyan templom, ami kivételesen közel áll a szívéhez, vagy olyan fotó, amit valami miatt szívesen kiemelne?
1: Hát most itt nincs kiállítva, de van egy olyan fotó, ami egy erdélyi erőtemplom, ról készült, és egy elég forgalmas csomópontban van ez a templom, még Erdélyhez képest is, és hát állandóan jöttek az autók, emberek, buszok, stb., és akkor ebből a hátrányból próbáltam előnyt kovácsolni, és egy lovaskocsi jött, egy pár, egy férfi és a nő ült a bakon, és sikerült úgy lekapni a lovaskocsit, hogy ugyan a szekérnek a vége és a ló eleje az nincs benne a képbe, de a teljes templom és ez a pára, hogy elhalad a kocsival, ez benne van, és így tökéletes tulajdonképpen ez a kép.
2: Hogyan illeszkedik Rainer Péter, mondanám, hogy munkásságába, de azért ennél többről van szó, inkább úgy fogalmazok, hogy hivatásába a fotózás. Ugye több művészeti területen dolgozik. Mi az, ami a fotózásnak a sajátja ezen a palettán?
1: Hát egy kicsit korábbról indítok. Én úgynevezett műemlékes építész voltam évtizedekig. Többségében nem új épületeket tervez vagy készít az ember, hanem meglévőket állít helyre, ment meg. És ennek a munkának az egyik fontos része a dokumentálás. Kimegy az ember a területre, felméri az épületet, levéltárba kutat utána, fotókat készít, és tulajdonképpen így alakult ki ez a fotózás. Tehát, hogy nem is tudom, egy ilyen elhatározás, hogy én most fotózni fogok, és fotóban élem ki magamat, hanem ez egy kényszer volt, egy muszáj volt, és ebből alakult ki aztán később az, hogy nem csak dokumentálási igényel, hanem egy kicsit ilyen művészi igényel készüljenek a képek.
2: Van egy kiállítás Mohácson, amit a Magyar Művészeti Akadémia hívott életre, ahol számos más alkotóval együtt látható Rainer Péter egy kivételes munkája. Beszéljünk egy kicsit erről az alkotásról, mert azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem hétköznapi munka.
1: Régóta foglalkoztatott az a dolog, hogyha egy dobozt megfelelő módon kiterítek, akkor ennek a vetülete az egy latin kereszt. És akkor jött ez a kiállítási pályázat, ahol az volt a feladat, hogy egy 30x30-as síkbeli, vagy egy 30x30x30-as térbeli tárgyal idézzük meg Mohács 500. évfordulóját. És akkor beugrott ez a doboz, így készült el ez a dobozoltár, vagy doboz emlékmű. És hát ennek a tervezése is egy, nem csak a kivitelezése, egy több hónapos folyamat volt. A vége az lett, hogy hát kitaláltam, hogy lehet ezt a dobozt úgy kinyitni és visszacsukni, ami nem egy hosszadalmas folyamat, hanem szinte pillanatok alatt, és ezt látványossá tenni. Maga a sírmező, amit tartalmaz ez a doboz, az elég ilyen munkaigényes, pepecs, aprólékos kis keresztekből álló dolog.
2: Ugye ez egy fából készült alkotás.
1: Ugye, hogy a maga a doboz az fenyőfából készül, rajta a zongorapántok összetartják, és ami a kinyitást is lehetővé teszi, azok sárga részből, és minden kocka minden lapján, még az alján is van egy görög kereszt szintén sárga részből. Tehát ez az oltár test, vagy a tömeg maga, és amikor ezt kibontom, akkor előtűnik az a volt csatatér, mostani sírkert, ami tartalmazza a sírokat, ugye, és a kereszt metszéspontjában van egy hármas halom, ugye a hármas halom tetején van egy kápolna. A kápolna tetején van egy kettős kereszt a trikolórral, ez alatt van egy imára hívó harang, és a kápolnában ugyanaz a dobozoltár van, amiben ez az egész el van csomagolva. Az oltárnak a tetején pedig ott van a Szent Korona, mint az országnak a szimbóluma. A sírkeresztek összesen 180 darab.
2: Gondolom ez sem véletlen.
1: A nagyság határozta meg a mennyiséget. Lehetett volna nem csak kereszteket kitenni, hanem kopjafákat, meg egyebeket, de én valahogy úgy éreztem, hogy ha ez a Mohácsi csata emlékére készült, és itt tulajdonképpen a keresztény és az oszmán világnak a megütközéséről van szó, hát akkor én úgy éreztem, hogy ez a kereszt, ez egy szimbolikus értékű valami, és hogyha az egész tárgyat veszem, akkor ha jól számoltam, akkor 314 kereszt van ezen a munkán. Most ugye egyrészt a 180 sírkereszt, meg a 120 csavar, aminek kereszt, nem véletlenül keresztbemetszésű a vége, ami látszik, és ami hát kvázi díszíti ezt az oltárt.
2: Az, hogy ez egy doboz formába összezárható, az mennyire tekinthető szimbolikusnak bármilyen értelemben?
1: Ez egy oda-vissza folyamat. Ugye a kiírás szerint kellett egy 30x30x30-as tárgyat létrehozni, viszont ha ezt kiterítem, akkor annak a befoglaló mérete az már majdnem 120x90 centi, tehát sokkal nagyobb, mint maga a doboz. Most a másik, hogy ahogy ez a folyamat, már a kivitelezés, meg a tervezés zajlott, hát rájöttem, hogy ez nem csak a mohácsi hősöknek az emlékműve, hanem tulajdonképpen minden magyar hősnek az emlékműve. Most, hogyha egy kicsit építészeti dologra fordítom ezt a dolgot, akkor ez a dobozoltár, vagy dobozoltár emlékmű, ez a térről szól. Az antik világban az oltár általában szabad téren állt. Tehát a szabad téren ugye van egy oltár, akkor az oltár is tulajdonképpen külső tér. Most a középkorban került be a templomokba az oltár, és ezáltal az oltár maga már belső tér, ugye mert belső térben van. Hogyha magát a dobozt veszem, ugye az egy külső tér. Most ha elkezdem kinyitni, akár csak az egyik oldalát is, akkor a dobozban lévő belső tér, legalábbis az a rész, amit kinyitok, az külső térré válik. Most, hogyha ezt a kinyitást folytatom, akkor a doboznak a teljes belső teréből teljes külső tér lesz, és szó szerint maga alá gyűri a volt külső teret. Ugye, mert a doboznak a külső felülete, az ilyen értelemben a kinyitott latin kereszt alá kerül. Hogyha elkezdem becsukni, akkor ez a folyamat visszájára fordul, és ilyen értelemben, ha csak a teret nézem, vagy a szakrális teret nézem, akkor ez a külső és belső térnek a ide-oda változása, folyamata és ennek a leképzése. Tehát tulajdonképpen ez egy modell, tehát egy térmodell, vagy szakrális térmodell, ha úgy tetszik, tehát sokkal több, mint én az elején gondoltam volna. Tehát ez mind benne van ebbe az egyetlen tárgyban.
0: Rainer Péter építésszel, belső építésszel, képzőművésszel, Tóth Zsófia beszélgetett. A Szakrális építmények a Kárpát-medencében című fotókiállítás október 21-éig látható a Hegyvidéki Önkormányzat folyosó galériájában, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban nyílt tárlat pedig október 23-áig várja az érdeklődőket.

0: Sárkány Péter okleveles borász, kertészmérnök és élelmiszer minősítő szakmérnök volt. Az ő nevéhez és munkásságához köthető az a hazai fejlesztésű szőlőmag alapú étrend kiegészítő mikroörlemény, amely gazdag polifenolokban és antioxidánsokban. A 2024-ben elhunyt borásszal a mikroörleményről Fazekas Gyöngyvér beszélgetett korábban. Ebből a beszélgetésből idézünk fel most egy korábban nem hallott részletet.
1: Amiről beszélgetünk, egyfajta újszerű, bár sok-sok történelmi, még ókori gyökerekkel is rendelkező valami, ez pedig a szőlőmagnak a mikroörleménye, de talán érdemes volna definiálni, hogy mi az, hogy mikroörlemény, mert olyan nagyvonalúan használjuk ezt a szót. Vannak termékek, amikre rá van írva, aztán kiderül, hogy az mégsem az, és mégsem olyan finom szemcséjű örlemény van benne, mint amiről beszélünk, ami itt van előttünk a stúdiónak az asztalán.
2: Talán azzal kezdem, hogy én borászként kezdtem a pályaművelet, és mindig is érdekelt az, hogy a bornak, ugye, mint biblikus növénynek a eredete, a kutatása és az élettani hatása. Kb. 10 000 évvel ezelőtt már ismerték a szőlőt, és a szőlőkultúrát hozták mindig magukkal. Azt tapasztalták általában, hogy nem mondható gyógyhatásnak, de egy rendkívül jó hatású, és ez érdekes, hogy a bahanáliákon, Dionysos ünnepségeken tapasztalták, hogy az emberek jókedvűek, vidámak, és valami élénkítő hatás van benne, sőt, egyesek arra következtettek, mivel abban az időben szüretlenül itták a bort, tehát ahogy kierjedt seprősen. Aztán persze ezt most már meg tudjuk magyarázni a mai tudományos alapokon, hogy ezek a B-vitamin kúrának megfelelő élesztő mennyiség volt benne, és ennek következtében egyesek szerint nőtt a gyermekszaporulat is, akik ebbe az időbe fogyasztották, sőt, hát hogy az istenekkel tudta kommunikálni. Aztán később volt nekem egy meglepetés, hogy a Michel de Nostradam, a Nostradamus, pestis doktornak hívták, egyébként orvos is volt, és borral fertőtlenített, és a dél-franciaországi ihatatlanul fertőzött vizeket borral sterilizálta, denaturálta a mikróbákat. Tehát akkor még Leeuwenhoek nem fedezte fel a mikroszkópot. Pasteur később, ugye amikor már meg tudta vizsgálni, mondta, hogy a bor a legegészségesebb és leghigiénikusabb ital, és hát ennek aztán lett az a híre, hogy valami van a borban, ami hatásos. Hát az alkohol, azt tudjuk, hogy nem az alkohol ilyen mennyiségben nem old meg semmit, nem sterilizál. Viszont a mai kutatások, a mai eredmények azt mutatják, hogy van a szőlőben, ugye borként rengeteg vizsgálat történt, egy olyan hatóanyag, ami nem egy, hanem sokkal több. Ennek a hatóanyagnak jótékony hatása van az emberi szervezetre. Ha megnézzük, ugye a szőlőfürt is ilyen szívalakú, meg a mag is, hogy ennek van valami jelentősége, nem véletlen a Bibliában, ugye több százszor előfordul a szőlő. Érdekes módon a művészek mindig Ádámot, Évát egy almával ábrázolják, ugye a kígyó megkísértése miatt, és nekem van egy feltevésem, tiltott gyümölcsöt ír a Biblia, nem írja le, hogy milyen gyümölcsről van szó. Lehet, hogy épp a szőlőnek a leve volt kierjedt formában, ami miatt az Ádám ugye nem jól viselkedett. De visszatérve, hogy mi oldódik be a borból és honnan? Hát a héjból és a magból, ez abszolút természetes. És ezekkel a dolgokkal nem foglalkozunk, hisz szüret után kidobjuk a törkölyt, vagy jobb esetben kikerül a szőlősorok közé trágyának használva. Annak én mondom, elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a héjból vagy a magból ott mit lehetne hasznosítani. Miután beléptünk az unióba, akkor jött egy olyan rendelkezés az unió felől, hogy a magból lehet olajat készíteni, egyébként át kell adni desztillációs célokra a törkölyt. És akkor a magot elkezdtem vizsgálni, és a kutató laboratóriumban, illetve hát a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézetben egy demonstrációs üzemet hoztunk össze Pilisboros Jenőn, és ott föltártuk a magot, de csak durván, illetve préseltünk belőle olajat. Ez a szőlőmagolaj, ez egy nagyon értékes termék. Volt, amikor az arannyal egy árba volt, akkor még nem ismerték ezt a csiga sajtolást, ahol éppen, hogy csak úgy csöpög az olaj. De miután kipréseltük, ott maradt a magtörköly, amivel szintén nem tudtunk mit kezdeni, kidobni nem akartuk, és akkor én összejöttem egy olyan kutatóval, feltalálóval, aki a légsugárőrlést kitűzte célul, hogy mi az a termék, ami kemény, durva, és szükséges egy erősebb őrlés, ahol nincs köztes anyag, nincs nem malmiúton, nem kávédaráló, nem golyósmalom, és ezt a légsugárőrlést kipróbáltuk a szőlőmaggal, szabadalmaztatta is, és végül is így alakult ki ez a mikroőrlés. És miért mikroőrlés? Azért, mert a lisztet, meg a lisztszerű készítményeket, azokat malmi úton régen is őrölték, egy durva szemcsés, úgymondanám, ilyen 100-150 mikronos az a liszt. Mi ebben a légsugárőrléssel le tudtunk menni ilyen 10-20 mikronnál, és mivel ez úgy őröl, ezt példaként úgy szoktam felhozni, hogy mint a sivatagi homok, amikor a nagy széllel egymással ütközik, az gömbölyűre kopik. És miért volt erre szükség? Azért, mert a durva őrlésű mag az recsegett a fogunk alatt, mikroszkóp alatt megnéztük, a szőlőmagnak sajátossága, és ezért van az, hogy több ezer éves sírokba, fáraók sírjába, avar etrusz sírokba találtak szőlőmagot egy tálba, de oda valószínűleg szőlőt tettek be, csak a mag megmaradt. Tehát a magnak a kősejtjei, azok, amik megvédték a belső részt, ahol az olaj meg a csíra található, és ezáltal a régészek tulajdonképpen meg tudták állapítani, hogy hol volt szőlőtermesztés, mert ahol ilyen magot találtak. Most ez a kősejt, ez viszont, ha megőröljük, ez tényleg nagyon szilánkosra törik. Én feltételezem, hogy nagyon-nagyon sok ember nem is tudja, hogy például a gránátalma magot szigorúan tilos megrágni, a kender magot, a len magot, tehát azokat, ahol ilyen kemény héjsejtek, ilyen szilánkosra törő, azok nem biztos, de az orvosok szerint műtéteknél kimutatták, hogy találnak a bélbolyókba olyan irritáló és gyulladást és később daganatokat okozó, ami ennek a durva szemcsés terméknek a fogyasztásából adódik. Van, akinek jól működnek ezek a bélbolyók, kihajtják, de a homokszemcseszerű, tehát a sivatagi homokszemcseszerű gömbölyű részek szinte kigurulnak. Na most, hogy mi a különbség? Én is láttam már ilyen 800 forint per 250 gram durva őrlésű szőlőmagot. Hát abból őrlemény, tehát az liszt, az recseg, ropog a fogunk alatt, meggyőződhetünk egy pohár víznek a felszínére, rászorjuk, akkor lesüllyednek a nehezebb részek. Még a mikroőrlésnél ez fönnmarad, lebeg, és csak szép lassan, mint átítatódott, úgy lehet elfogyasztani. Ezt egyébként én minden reggel fogyasztom, ezt a zöld dobozos, ilyen mésejt alakú, egy nagy szőlőfürt van rajta. Ez egy praktikus termék, mert egy zacskóban van, és van mellé egy kis műanyag kanál is, és abból én minden reggel egy pupozott kanállal beleteszek egy kevés vízbe, vagy bármilyen gyümölcslébe, egy kicsit föl szívja. Tűnik, ha így porként fogyasztanám, véletlenül lemegy a tüdőre, akkor olyan köhögési rohan, szóval ez olyan, mint a sivatagi homokviharban, szóval nem véletlenül mondják azt, hogy pépesíteni kell, utána fölöntöm egy valami gyümölcslével, vagy vízzel, még sok esetben, ha sietek, akkor egy multivitamin, vagy bármilyen vitaminos ilyen pezsgő tablettát beleteszek, az még föl is kavarja, és ezt kortyolva elfogyasztom. Na most itt van a kérdés, hogy mi az a hatóanyag? Hát természetesen a polifenolok, a tanninok, a cserzőanyagok. Legalábbis a tudomány azt mondja, hogy az ősember valószínűleg a kikészített bőrnek a hordását akkor ismerte föl, amikor egy pocsolyába, egy tölgyfa alatt talált egy elhullott élőlényt, és a bőr nem lett rossz illatú, hanem hordhatóvá vált, mert kicserződött, tehát a bőrcserzés képletét ma se tudja senki leírni kémiailag, mert annyiféle polifenol vegyület van. Mi, amit végeztünk vizsgálatokat, ilyen különböző modern technikákkal, a legkisebb csúcsszám is ilyen több ezres volt, feltételezett, hogy legalább 4000 olyan polifenol vegyület van a szőlőben, meg hát a természetben kint körülbelül 8000, amiről nagyon keveset tudunk. És a mai tudomány ott tart, hogy talán ha a 4000-ből 100 polifenol vegyületet, de mindegyik hasznos, tehát mindegyik jó, és én mindig feltételezem, és ezt még orvosok se cáfolták meg, hogy mivel sok zöldséget, gyümölcsöt esznek a vegetáriánusok, meg ha mi is többet tudnánk fogyasztani, akkor azokban lévő tanninok, polifenolok, flavonoidok, azok a véráramba eljutnak az a 600 ezer milliárd sejthez, amiből áll egy szervezet, és ott a nem kívánatos fehérjéket, legyen az egy gyulladás, vagy egy patogén, vagy egy olyan mikrobának az enzimja, ami nem kívánatos, vagy egy rossz indulatú sejtburjánzás, azokat kicserzi, kicsapja. Tehát én itt látom a különbséget. Mondom, ha 800 forintért veszek egy olyan terméket, ami olcsónak tűnik, megvan a veszélye, hogy milyen minőségű az örlemény. Másik meg, hát ha 10 mikronra le lehet őrölni egy légsugárőrése, akkor az 10-szeres különbség a 100 és a 10 mikron között, tehát akkor az már nem 800 forint, hanem 8000 forint. És veszélyeztetem az egészségemet. Plusz meg nem is hasznosul, mert ugye a 10 mikronnál már nano részek is vannak, amik nagyon könnyen áthatolnak a sejtfalakon.
0: Sárkány Péterrel, a 2024-ben elhunyt borásszal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett egy korábban még nem hallott beszélgetés részletében.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat a figyelmükbe.
1: Október 9-e és 10-e között rendezik meg az Együtt a hegy címmel azt a különleges szüreti eseményt, amelynek központjában a felvonulás áll a Szentgyörgy-hegy körül. A legtöbb program hegymagas piac terén veszi kezdetét, de szeretettel várnak mindenkit hegymagason, Raposkán és Kisapátiban is, a vidék egyik legnagyobb és legszínesebb szüreti eseményén. Már október 9-én elkezdődnek a programok, a ráhangolódás a szünetre, és rögtön egy igazán különleges gasztronómiai élménnyel kezdenek. Szőlővenyigén nyárson sült egész szüreti bárányt készítenek a késő délutáni és esti órákban, természetesen a vendégek szeme láttára. A tűz, a füst, a szőlővenyige illata és a lassan piruló bárány már önmagában is látványosság. A végeredmény pedig egy igazi, szüreti lakoma lesz, amelyet két akusztikus koncert is kísér majd. Emellett természetesen elindul az előrehozott pénteki mulatság is, így ha valakinek kedve támad rá, akkor táncra is perdülhet. De gondoltak a gyerekekre is, már pénteken is kipróbálhatják a körhintát, vagy éppen tesztelhetik a célzó képességüket, és kideríthetik, milyen gyorsan lehet lecsúszni a légvárcsúszdán. Aztán szombaton a szüreti felvonulásra koncentrálódik minden. 10 órakor a kisbíró elindítja a szüreti menetet, tehát már előtte gyülekezhetnek a felvonulók beöltözve, feldíszített járművekkel, hogy együtt indulhassanak útra a Szentgyörgy-hegy körül. A felvonulás első megállója Raposka, majd Kisapáti lesz, és végül visszatérnek hegymagasra, ahol együtt méltóképpen ünneplik meg a szüretet. Aki úgy dönt, hogy nem teszi meg az utat, hanem a vásári forgatagban marad, annak sem kell aggódnia, hiszen nem fognak unatkozni. És miután az atya megáldja a szőlőharangot, a piac térre érve az ünnepi köszöntő után kezdetét veszi majd a délutáni és az esti mulatság is. Rengeteg programmal várják tehát az érdeklődőket. Lesz harmonikások koncertje, szépkorúak és néptánc együttes műsora is, de természetesen meghívott fellépők is lesznek majd. Mindenkit szeretettel várnak hát a rendezvényre, amely ingyenes. Érkezhetünk nem csak gyalog, hanem lóval, lovaskocsival, vagy éppen feldíszített járművel is. Hegymagason a szüreti mulatság és felvonulás a Szentgyörgy-hegy körül október 9-én és 10-én kerül megrendezésre. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Budai Arborétumban az őszi kertészeti napokat. Ennek keretében pedig vezetett sétára is várják az érdeklődőket, amelyek minden nap 11 és 15 órakor indulnak. A szakvezetés minden évben nagy sikerű, és ezen a vezetett túrán a Budai Arborétumnak nem csak a szépségét láthatjuk, hanem megismerhetjük történetét is, hallhatjuk a különféle izgalmas eseményekről a beszámolókat, és ismereteket szerezhetünk a jelenlegi csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajról és fajtáról, illetve a csaknem 250 féle egyéb évelő dísznövény világáról. Az indulási időpontok tehát pénteken, szombaton és vasárnap is, délelőtt 11 óra és délután 3 óra. A séta az őszkert kertészeti napok programjaként valósul meg, arra belépéssel ingyenes. A kertészeti napokról részletes információt a www.tavaszkert.hu oldalon találnak. A Budai Arborétumban a vezetett séták október 9-e és 11-e között minden nap 11 és 15 órakor indulnak. Október 10-én 14 órakor a Margit szigeten a Kristály színtérben Think Nordic előadások északról címmel különleges programon vehetnek részt. Immár harmadik alkalommal látogatnak el Budapestre az északi országok és Skandinávia vezető szakemberei és tudósai, hogy a legújabb északi társadalmi és tudományos innovációkkal megismertessék az érdeklődőket. Hogyan alakultak át az északi nagyvárosok könyvtárai új társadalmi és szabadidős találkozópontokká? Hogyan vált a Nordic Noir a világ egyik vezető brendjévé? Hogyan járulhat hozzá a mesterséges intelligencia egy fenntartható, emberközpontú jövő építéséhez? Mi a mentális jóllét és a fenntartható egészség kulcsa? Mit tudhatunk meg Izland sötét múltjáról? Ha kedveljük az északi kultúrát és szívesen eltöltenénk egy délutánt inspiráló északi vendégekkel, szeretettel várnak mindenkit tehát október 10-én a Kristály színtéren, ahol a fenti témákról és sok minden másról is szó esik majd. Az esemény nyelve az angol, de tolmácsolás igényelhető. Magát a programot a Skandináv Ház szervezi, Svédország, Finnország, Norvégia és Dánia nagykövetségeivel együttműködésben az északi miniszterek tanácsa támogatásával. A Kristály színtéren a Margit szigeten a Think Nordic előadások északról című program október 10-én 14 órakor veszi kezdetét, ám egészen estig tart. És ugyancsak október 10-én este 8 órakor a Fonó Budai Zeneházban Kalákain Blue címmel lemezbemutató koncerten vehetünk részt. A kaláka generációk számára meghatározó dalai ezúttal a jazz nyelvén születnek újjá. Juhász Gábor és triója Holló Aurellal közösen készítette el a Kalákain Blue című albumot. A jól ismert dallamokból kiindulva szabad improvizációk születnek, amelyek megőrzik az eredeti dalok karakterét, miközben új zenei világot teremtenek körüljük. A Kalákain Blue 7 jól ismert dalból indul ki. Az eredeti kompozíciók dallamai, karakterei és történetei teremtik meg azt a zenei hátteret, amelyben a Juhász Gábor trió és Holló Aurél saját hangszeres nyelvén improvizációkon keresztül folytatja tovább a dalokat. Így találkozik egymással két látszólag távolabbi zenei világ. A kalák a költészetből táplálkozó dalkultúrája és a jazz szabadsága. Az album alapjául olyan több generáció számára ismerős kalákadalok szolgáltak, mint a Bőrönd ödön, az Éjszaka, a Görögdinnye, a Faragott versike, a Nandu, az Ó ne vidd el és a Tengerecki Pál. A dalok Tamkós Irató Károly, Radnóti Miklós, Hajnal Anna, Kányádi Sándor és Vörös Sándor verseit őrzik. Zenéjüket Grillus Dániel, Grillus Vilmos és Mikó István szerezte. A lemezen és a lemezbemutató koncerten tehát a Juhász Gábor trió és Holló Aurél lép fel. De vendégként ott lesznek a Kaláka együttes tagjai is, tehát érdemes ellátogatni a Fonó Budai Zeneházba október 10-én este 8 órakor a lemezbemutató koncertre. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Bójás János, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádióban most zene következik. Hallgassák meg Alexander Scriabin opusz 54-es negyedik szimfóniáját, az extázis költeménye. Előadja a Philadelphia zenekar, vezényel Ormándi Jenő.

0: Elhangzott Alexandre Sciabin opusz 54-es negyedik szimfóniája, az extázis költeménye. A Philadelphia zenekar játszott, a karmester Ormándi Jenő volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. A művész bejáró következik.
3: Kedves hallgatóink! Sok rétegű, igazi remek mű Németh László regénye az Iszony, amelynek első nagyszínházi feldolgozását mutatta be a Szatmár Németi Színház Harag György társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában. A Szabó K. István rendezésében és adaptációjában megvalósult produkcióról beszélgetünk Olá Zsolt színházi elemző szakíró kollégámmal a művész bejáró mai adásában. Műsorunkban az előadásból részleteket is hallhatnak a Szatmár Németi Színház színészeinek tolmácsolásában. Köszönti Önöket a szerkesztő, Ungvári Judit. Tartsanak velünk!
4: Az előző előadásban az elnyomott nőkről, a perifériára került nőkről, az erkölcsi normákon kívül élő és tevékenykedő nőkről beszélgettünk, például Violettáról, Verdi Traviata című operájából, és akkor abban maradtunk Judittal, hogy folytatjuk ezt a témát, tehát hogy az elnyomott nő hogyan kerül be a világirodalomba és a magyar irodalomba. Azért említsünk meg néhány példát, például Flaubert Bovary-né című művében a főhős Emma Bovary a romantikus regények illúzióit keresi a valóságban, de a vidéki élet unalma, meg hát a házasság folytogató légköre végül a pusztulásba kergeti. De ugyanígy említhetnénk Tolstoj Anna Karenináját is, amikor a címszereplő gyakorlatilag fellázad a képmutató rideg társadalmi konvenciók ellen, és hát hogyha már a magyar irodalmat említjük, akkor egy női szerző, Kafka Margit Színek és évek című művében Porteleki Magda sorsán keresztül láthatjuk a századforduló gentry világát, és Móri Zsigmond Úri Múria sem maradhat ki a sorból. Ennek a történetét azt hiszem, hogy talán felesleges is bemutatnunk. És a legutóbbi adásban szót ejtettünk a Szatmár Németi Társulat Németh László regényéből készült az Iszony című előadásáról. Ezt fogjuk most körüljárni. Említetted, hogy napjainkban már talán nem is olvasunk annyi Németh László művet, meg talán nem is ismerjük annyira a szerzőt, főleg nem az Iszonyt. Miről szól ez a mű?
3: Nagyon sok réteget lehet egyébként az Iszonyban megtalálni, felfedezni és felfejteni. Az egyik, az a, mondjuk így, hogy a felszíni réteg, az tulajdonképpen ténylegesen egy thriller, mondhatjuk azt. Egy lélektani, mondom végül gyilkossághoz vezető szál, adva van egy olyan nő, aki nem akar férhez menni, és egyáltalán a szerelemnek igazából a, főleg a testi mi voltát kicsit meg is veti, tehát egy olyan típusú nőről beszélünk, akit valószínűleg korábban apáca zárdába adtak, vagy hát ugye olyan életet élt, ahol nyilván a szellemnek próbált élni. Na most itt ez a lány, ez ugye Karászneli egy tanyán nő föl, és hát ugye a család helyzete miatt kénytelen belemenni egy olyan házasságba, mert akkora a nyomás rajta, ami mondjuk így, hogy a család helyzetét egy kicsit megpróbálná rendezni, tehát egy anyagi szempontok vannak ugye ebben benne, és férhez megy ugye ahhoz a figurához, aki őt környékezi már jó ideje, tehát próbálkozik elnyerni a kegyeit, nem túl sok sikerrel. Végül beadja a derekát, meghal az édesapja, nehéz helyzetbe kerül a család, és valahogy így ennek a nyomásnak a hatására végül beadja a derekát, és akkor férhez megy ehhez a figurához. Viszont hát totálisan boldogtalan házasság kezdődik ezzel. A két szereplőnek ugyanis annyira eltérő a természete, az egyik egy ilyen nyers, kisé hedonista is, tehát a férfi az egy ilyen mindent szeret, tud enni, inni, nőket is szereti, tehát hogy egy ilyen nagy
4: bővérű
3: figura, és ilyen mindent felfokozottan csinál. A Nelly pedig, mondom, ez a visszafogott, szűzies, kicsit ilyen tartózkodó, de közben egy okos nő benyomását kelti, ugye ez a figura, tehát hogy ő más, tehát ő teljesen másféle vonalon mozog, és ez a két ember soha nem tud találkozni. Tehát igazából ennek a házasságnak a története az itt van, valahogy nem tudnak kapcsolódni egymáshoz, ami az egyik számára vonzó, az a másikat taszítja. Nem véletlenül mondtam ezt, hogy a testi vonzalmat kimondottan megveti. Több szövegrész is utal egyébként erre, az előadásba is beemeltek több ilyen szövegrészt, ahol a főhősnő erről beszél, hogy mennyire majd, hogy csak nem undorodik a testi szerelemtől.
4: De a testi szerelemtől magától, vagy ezzel a férfival?
3: Nem csak ezzel a férfival, tehát ő neki eleve van egy ilyen tartása, de ezzel a férfival meg különösen, mert ugye mondom, a jelenbeli különbözőségek azok még azért rá is tesznek egy lapáttal, tehát ő az érintéstől is egy kicsit tartózkodik, tehát hogy nem szereti. Kicsit a szellemembere. Hogy mondjak egy érdekességet, Németh László valahol leírja azt, hogy ebben a figurában ő tulajdonképpen Artemiszt formálja meg. És hogyha ez így megvan ez a kapcsolódás, ugye a vadász a Cűz istennője a görög mitológiában, aki hát nyilván ott a mitológiai körülmények között sem létesít kapcsolatot senkivel, már szerelmi kapcsolatot, sőt ugye megbünteti azt a férfit, aki véletlenül meglátja. Az, hogy az Artemis figuráját írja meg egy ilyen modernkori változatban, az gyakorlatilag már jelzi ezt az irányultságot, és akkor ugye már rögtön mondtam egy másik réteget is, hogy tulajdonképpen ő azért olyan értelemben visszanyúl a klasszikus alakokhoz, női alakjaiban nagyon sokszor rá lehet leelni ezekre a nyomokra, hogy kire hasonlítanak a női szereplői, tehát hogy visszanyúl olyan archetípusokhoz, amit modern környezetben ábrázolva azért a modern embernek is tud valamiféle ilyen kortárs jelleget adni ezeken keresztül. És akkor van még egy réteg egyébként, amit kiszoktak fejteni ezzel kapcsolatban, hogy olyan értemben szimbolikus is ez a kapcsolat, hogy egy kicsit, mintha az értelmiséget írta volna bele, tehát a Kárász Nelly figurájában a magyar értelmiségnek ez a társadalmon kívülállósága, tehát az, hogy nem tud hangot találni a, mondjuk így a néppel, akit a fér képvisel ebben a kapcsolódásban, tehát hogy nem tud igazából rákapcsolódni, nem tudnak találkozni, nem értik egymást, mert ugye az egyik se érti a másiknak a szellemi magaslatait, a másik meg nem érti ennek a folytonos,
4: ösztönszerű
3: a tapogatását, hogy ezen keresztül, tehát ezt a réteget is át lehet látni, kicsit mintha az értelmiségnek a gyökértelenségét, tehát a magyar társadalomban való gyökértelenségét és az elsziget teltségét is beleírta ebbe tulajdonképpen a Németh László, és hát ugye ez azzal a bizonyos harmadik utas koncepcióval végig gondolva nagyon is elképzelhető. Ilyen értelemben egyébként most egy picit eszembe jutott visszacsatolok a Móricra, tehát ilyen figurák az Úrimuriban is vannak,
4: hát
3: akik valahogy kívül állnak ezen az egészen, kicsit az értelmiséget próbálják megtestesíteni, tehát hogy volt előképe azért ennek, csak egy más formában írta ezt meg, egy elnyomott nő helyzetét tekintve.
4: És hová fut ki a történet?
3: Na most ez odáig megy, hogy még azt ne felejtsük el, hogy van a történetben, és hát ugye a színpadi adaptációban a regény szereplői viszonylag leredukáltan jelennek meg, tehát nem sok szereplő bukkan fel, néhány szereplő csak, de két fontos figura van, a két anyuka. A két anyós, ha így nézem. Tehát a két anyának a szerepe, ugye az egyik egy módos família, a másik egy kevésbé módos a női oldalon, és a két anyának az, amit ők rányomnak társadalmi elvárásként ezekre a fiatalokra, illetve hát később ugye a házaspára, hogy azért ez is nagyon fontos tényező, hogy ki mit vár el. Na most Nelly eljut odáig, hogy a hosszú évek boldogtalansága, meg nem értettsége, és így tovább után, ő még ott is hagyja a férjet, de aztán végül mégiscsak visszamegy, tehát valamiféle mondjuk így a szociális érzéktől vezéreltetve, amikor az bajban van, akkor azért visszamegy hozzá, meg már addigra gyerekük is van, ami egyébként szintén a terhességet is nagyon nehezen éli meg, annyira életidegennek érzi az anyaság szerepét saját magától, hogy igazából nem tud megbarátkozni ezzel a helyzete, tehát hogy visszatérve, hogy elhagyja a férjet, és aztán utána mégis visszamegy, és egy ilyen szituációban, amikor beteg már a férj, ott történik meg az, hogy megpróbálja hát magáévá tenni a feleségét, a fickó, és Kárász Neli megfojtja. Tehát gyakorlatilag párnát szorít az arcát, tehát megfullad a férfi, csak azért nem derül ki a gyilkosság, mert ugye pont olyan betegségben szenved, hogy azt gondolják, hogy abba halt bele.
4: És hát ráadásul ennek nincs is olyan nyoma, mint egy igen. késelésnek, vagy egy pisztolylövésnek,
3: pontosan,
4: vagy bárminek.
3: Pontosan. Tehát tulajdonképpen ebbe fut ki a történet, tehát egy tragédiába fut ki végül ugye a történet, de a regény adaptáció végén is elhangzik az a mondat, hogy valahogy a gyereken keresztül a Nelly megpróbál úgy tovább élni, hogy ezzel a helyzettel, hogy ez történt vele valamelyest megbarátkozva, hiszen ott van egy olyan mondat a végén, azt nem tudom pontosan idézni, de hogy a kislányában, hogy az is egy darab emberiség. Ez a szó hangzik el. Tehát mondjuk így, hogy pozitív a vég, hogy legalább a gyerekére rá fog tudni kapcsolódni, de akkor is tragédia történik, mert hát ugye ez a két embernek egy ilyen börtönszerűen bezárt élete, amitől tulajdonképpen egyik se tud szabadulni. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a férfi pont ugyanúgy áldozata ennek a helyzetnek, mint a nő, csak ő nem tudja. A nő hamarabb átlátja azt, hogy ő mit nem kap meg, amit ő szeretett volna, és mi az, ami ő neki ebből a kapcsolatból hiányzik. A férfi az nem, tehát ő kvázi üldözi sokat azzal, hogy mégiscsak meg, hogy legyenek jól, meg nem tudom, meg ilyen mindent megtesz, de már ez a túl sok jelleggel mindent megpróbál, és aztán utána persze kudarcot vall, akkor ez, de nem látja át igazából, hogy a probléma gyökere az, hogy ő nekik soha nem lett volna szabad valószínűleg összeházasodniuk, mert ez egyszerűen nem vezet jóra, vagy nem oda vezet, ahova ők szeretnék.
4: Nagyon komplex történetről van szó. Hogyan nyúlt hozzá ehhez Szabó K. István? Mire helyezte a hangsúlyt? Egyáltalán neked mi a véleményed az elkészült előadásról?
3: Egy rendkívül feszes, nagyon drámai és nagyon, nagyon tisztára igazított előadást láthattunk egyébként. Ahogy mondtam, a jelzésszerű terek azért sokat számítottak ebben. A díszlettervező Horásnyi Balázs volt ez esetben is, mint már többször a Szabó K. István előadásaiban. Tehát egy olyan teret alakítottak ki, ami hát olyasmi, mint egy ilyen nagy pajta ajtó, vagy én nem is tudom, tehát hogy egy ilyen gazdasági épületnek a hatalmas ajtó, ez húzogatódik ott a háttérben. Egy ilyen sinen ezt az ajtót húzogatják, és ez rendezi végül is a teret, de hát tulajdonképpen minden az előtérben zajlik, ott ugye több tér mosódik össze kvázi, tehát hol az egyik lakásban vagyunk, hol a másikban, de főleg ugye a többségében talán a Nellyéknek a lakását jelképezi ez a tér, de hogy végig ez a furcsa nyomasztó hangulat, a minimális tárgyak, sparhelt, nagyon jelzésszerű tárgyak vannak oda téve, az is nagyon szép jelent, ha már a sparheltet említem, hogy az elején, ugye, amikor még lánya Nelly, és ott új évet köszönteni jön a Takaró Sándor az öccsével, és történik egy nagyon szép palacsinta sütés jelenet gyakorlatilag, és azért nagyon szép, mert a Nellynek, ha valaki megfelelt volna, akkor az az öccse lett volna, aki egyébként egyetemre jár valahol akkor már, amikor ez a jelenet zajlik. Tehát ő kvázi egy ilyen szellemi partner lehetett volna, ugye, hogyha az akkor úgy történik, hogy mégiscsak ők találnak egymásra, de nem így dobta az élet, mert hogy nem ő volt az, aki jobban rányomult ugye a lányra, hanem a másik testvér, és ott a szülők esetében pedig ugye ezt látták jónak, hogy akkor így összeboronálják ezeket a fiatalokat, pedig ott felsejlik egy másik fajta útnak a lehetősége, hogy talán ott egy szellemi partnere van ennek a lánynak, akivel ott jól megértik egymást, és ez egy ilyen cselekvés sorban mutatkozik, hogy együtt készítik el a palacsintát. De nagyon szép. Tehát, hogy ez az ábrázolás például nagyon szép, hogy ezzel van jelezve az, hogy valójában ők lettek volna egymásnak teremtve. Miközben a másik az ott az anyukát szórakoztatja mindenféle történeteivel. Tehát szóval vannak azért ilyen izgalmas jelenetek, de mondom, összességében az előadás nagyon le van csupaszítva, nagyon a legfontosabb történésekre koncentrál, és azoknak a drámai mélységét nagyon szépen mutatja meg. Hogy mondjak egy érdekes érdekességet. A tokai írótáborban volt egy beszélgetés, ahol tehát az iszony feldolgozáshoz kapcsolódóan beszélgettek Szabó K. Istvánnal, és ott voltak egyébként részletek is hangzottak el a műből a színészeknek a tolmácsolásában, és ott részt vett Németh Lászlónak az unokája, aki, mint kiderült, ott hozzászólt, hogy látta az előadást, és neki is nagyon-nagyon tetszett az előadásnak a feldolgozása, és tényleg olyanokat mondott, hogy abszolút azt a szellemiséget hozta, azt a világot hozta, szóval nagyon pozitívakat nyilatkozott az előadásról magáról, de tényleg ez volt az embernek a benyomása, ez a feszes, drámai, jó értelemben lecsupaszított, nagyon egyszerű eszközökkel megvalósított, nagyon egyszerű jelzésekkel megvalósított adaptáció, és felkavaró, tehát hogy tényleg felkavaró volt az élmény maga.
4: Miben volt más az előadás, mint a regény? Vannak esetleg olyan momentumok, amelyek eltérnek Németh László eredeti műve és az előadás között?
3: Persze, hogy vannak, hát nyilván egy regényt soha nem lehet teljes egészében úgy adaptálni színpadra, hogy az minden elemét tartalmazza, tehát nyilván nagyon sokat húztunk belőle, nagyon sok rész kikerült. Ami megmaradt, hogy ugye a regénynek a nézőpontja végig egyes szám első szemében a Nellinek a történet mesélését olvassuk a regényben, tehát ő maga a narrátor, és ebből megtartottak bizonyos elemeket, mert a Nelly figurája meséli el a történetet, tehát időnként narrál kifelé a közönség felé. Nem túl sok ez, meg nem tolakodó ez, de bizonyos kulcs szövegek itt hangzanak el, tehát ebben az interpretációban. Amiben talán eltér, hogy a regény sokkal inkább a Nelly belső világára fókuszál. Ténylegesen az ő szemszögén keresztül látja a néző azt, hogy milyenek ezek a figurák, hogy milyen az anyós, milyen a fér, milyen, tehát hogyan vannak ők egymással. Tehát ezt mi a Nelly lélektani világán keresztül éljük meg a regényben. Nagyon kevés az szerintem, aki ha elolvassa a regényt, az el tud vonatkoztatni attól, hogy ez a fér figurája, ugye a Sanyi figurája, az egy úristen milyen gusztustalan, egyszerűen egy ilyen vállalhatatlan. Tehát, hogy az ember, ha elolvassa, akkor nagyjából ez a benyomása támad. Ezzel én se élnék együtt. Egy, nem is tudom, hogy milyen, de hogy tényleg nekem is így maradt meg a regény emlékeimből, hogy hát utáltam ezt a fickót. És hát ez nyilván ezért, vagy ezzel függ össze, hogy annyira a nő szemszögén keresztül. Egyébként ezt nagyon jól csinálja Németh László, tehát nagyon érti is a nő lelket valamilyen oknál fogva, erre nagyon fogékony, egyébként erre több regénye is tanúskodik, mert nagyon sok női főszereplős regénye van, és nagyon jól tudja ezt ábrázolni. Na most, ebben viszont eltér egy kicsit a színházi felfogás. Itt mind a két félnek, ha csak most kihegyezzük a két főszereplőre, az igazságát látjuk. Mert nyilván azok a szövegek benne vannak a regényben, amiből dolgoztak, tehát nem nagyon írtak azért hozzá, tehát legfeljebb nyilván egy-két mondatban lehet, hogy volt igazítás, de hogy nem, ezek Németh László szövegéből jönnek azok a szöveganyagok, amiket használtak, de mégis más a koncepció, mert a fickónak a valóságát ugyanúgy látjuk, mint a Nellyét, tehát a Nelly csak azért van kitüntetett szerepben, mert ő meséli a történetet, tehát csak ezáltal. És azért még azt hozzátenném, és akkor itt már megemlítettem a szereplőket is, ugye a Kárász Nelly szerepét Sosovica Anna játsza, és a Takarós Sanyi szerepét pedig Rappert Vence Gábor, aki a Szatmár Németi Színháznak egy kiemelkedő színésze.
4: Igen.
3: Nagyon sok mindenben láthattuk már az elmúlt években, hogy csak egyet mondjak, ami Budapesten is volt, ugye a Szada Tagirovszki féle Rasputin című előadásban, ő volt a címszereplő, de hát sok mindenben láttuk már azért Kisvárdán is. Ő egy pont egy olyan színész, aki tényleg tud figurát csinálni ebből, és meg is teszi. Én számomra döbbenetes volt, hogy tulajdonképpen szimpatikussá tudta tenni ezt a fickót, akit én a regény élményem alapján egy nagyon negatív figurának láttam, és itt megértettem valóban az ő igazságát, tehát, hogy helyre billentette pontosabban az egyensúlyt, hogy igen, neki is megvan, csak ez a kettő nem jön össze. Ő meg ezzel a mindenáron erőltetett kedvességgel, a kiszolgálás, tehát az, hogy ennek a nőnek tényleg a talpát megnyalja, szóval, hogy olyan szinten rendeli alá a kívánalmainak ugye ezt a helyzetet, hogy tényleg mindenre képes, tehát hogyha ő nem tudom mit akar, akkor megveszi, tehát hogy ezt a fajta figurát hozza, és nem érti, az Istennek se érti, hogy mi az, ami miatt ő nem, mégsem tud elérni dolgokat. Most csúnya szót fogok mondani, az uralma alá hajtani. Nagyon valószínű, most ez csak egy ilyen fiktív játszadozás a gondolattal, hogyha ez sikerült volna, tehát hogy az uralma alá hajtja ezt a nőt, akkor egy egészen másfajta történetet látunk, és valószínű, hogy lehet, hogy ő is egy olyan fajta fickó lett volna, aki jó, aztán utána kacsingat másfelé, és akkor ahogy az már bevett, ugye. Tehát, hogy valószínű, hogy őnek is a nagy szerelme, az csak azért gerjedt föl ennyire, mert ez a nő abszolút elérhetetlen a számára.
4: Ráadásul ne felejtjük el, hogy azért a világirodalomban is, a magyar irodalomban is számos olyan alkotást olvashatunk, ahol ez akár még egy bántalmazásig is kifuthat. És akkor most visszacsatolva az beszélgetés elejére, tehát az elnyomott nő az ilyen módon jelenik meg Németh László művébe ezek szerint, ugye, és Szabó K. István előadásában.
3: Talán tekinthetjük egyfajta bántalmazásnak, de mondom, nem egyszerűsödik le a történet csak erre, hogy itt azért ennek tényleg sok rétege van, és valóban ezt a sok réteget, ezt azért mutatja meg jól a színházi előadás, mert itt nem hegyezték ki erre, hogy verbális vagy fizikai abúzus áldozata ez a nő. Egyébként ki lehetne, tehát hogy lehetne ebből egy ilyen olvasatot csinálni, ha valaki nagyon akar, de hála Jóistennek megtartották az előadás készítői ezt a fajta több rétűséget, és nem csak erre a thriller szálra fűzték föl, tehát nem csak arra, hogy megtörténik a gyilkosság, és miért történik meg azért, mert ezt a nőt elnyomták, és ilyen másodsorban volt tartva. Az elnyomás itt tulajdonképpen a szójáték, a viszonyban, ugye iszony a viszony, tehát hogy a viszonyban van az elnyomásnak a lényege, tehát pontosan abban a kapcsolatban, hogy ez a két ember egyszerűen két különböző univerzum. És ugye nyilván itt a helyzet nyomja el tulajdonképpen a női főszereplőt, már hogy az a helyzet, hogy egy ilyen emberrel kell házasságban élnie, akit tényleg sehova nem kíván, és 100%, hogy nem lett volna közöttük semmilyen kapcsolat, ha nem alakul ki ez a furcsa helyzet, hogy ő neki megtetszett, a lány, és akkor az anyukák meg ebbe láttak valami fantáziát. Ez lenyugszik, mert akkor nem fog kocsmázni, meg nőzni. A másik anyuka meglátta a lehetőséget a, mondjuk így, hogy felemelkedésre, a társadalmi gazdasági értelemben vett felemelkedésre a családnak.
4: És hát az is egy elnyomás, hogy az elnyomásnak egyik fajtája, hogy ha valakinek nincsen önálló tere, nincsen lehetősége arra, hogy csak saját magában legyen egyedül, nem magányosan, hanem egyedül egy szuverén, saját térben, saját idővel, manapság divatos szóval élve, én idővel.
3: Igen, hát ez mindenképpen benne van egyébként. Tehát, hogy ennek a nőnek sokkal több igénye van pontosan erre a magányra, vagy erre a fajta szuverenitásra, tényleg sokkal több igénye volna, mint ahogy azt a környezete, és hát ugye jelesül itt a párja, feltételezi. És itt érhető egy kicsit talán tetten ez a női elnyomás, hogy neki még erre sincs lehetősége, igazából nincs lehetősége, hogy elmenjen tanulni, nincs lehetősége, hogy kitörjön ebből a helyzetből, bár azt azért hozzáteszem, hogy az előadás azért elgondolkoztat egy olyan dolgon, ha most így nagyon a mélyre nézek, hogy tulajdonképpen ez különben kölcsönös a börtön, tehát mind a kettőjüknek, ahogy mondtam, börtön ez, tehát a férfinak is és a nőnek is, külső erők hatására felvállalt börtön. Igazából mind a kettő kitörhetne ebből a helyzetből, azért a 20. század 40-es éveiben már nem beszélhetünk arról, hogy ne lehetett volna váltani, csak talán túl kockázatos mind a kettőnek, tehát elfogadják ezt a helyzetet. Nem tudnak jobbat kitalálni valamilyen oknál fogva, nem tudnak, nem látnak perspektívát a maguk számára. Egy kicsit egyébként a ha már a Móricz előképet említettük, talán még a fickóban is benne van egy kicsit a szakmári előképe, legalábbis abban az értelemben, hogy gazdasági dolgokkal próbálkozik. Érintőleg kiderül, hogy vannak olyan vállalkozásai, amikkel ő ott próbálkozik, nem feltétlenül sikeresen, de hogy ez is egy kicsit azért arra a kapcsolatrendszerre hajaz. A nőnél pedig ugye nincs bátorság arra, hogy valóban fölvállalja azt, amilyen ő maga, ezt a bizonyos artemiszi attitűdöt, vagy azt a fajta létformát, amit ugye ez a természete kínál, tehát hogy egy kicsit inkább a szellemi irányba menjen el. Tehát ezt nem vállalja föl. És ugye ez egymást tartják börtönben, ráadásul még külső szereplők is börtönben tartják őket, mert ugye a szülők meg a környezet. Hát törvényszerűen vezet ez a tragikus végkifejlethez.
4: Beszéljünk még kicsit a társulatról, mert számos nagyszerű előadást láttunk már tőlük. Hogyan foglalnád össze a Szatmár Németi Társulatnak a működését, illetve a színházról alkotott látásmódját?
3: Annyit mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi 10 évben jelentősen erősödött a Szatmár Németi Északi Színház Haraggyőr Társulata, ez a pontos nevük. Tehát, hogy nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül, ilyen összefüggésben van a vezetőséggel is nyilván. Besenyei Gedő István nevét érdemes megemlíteni, ugye ő a vezetője a társulatnak, művészeti vezetőként. Olyan rendezőkkel dolgoztak együtt, olyan rendezőket hívott a színházba rendezni, akik egy kicsit formálták azért ezt a társulatot. Nem véletlen, és itt mindenképpen muszáj megemlíteni a tavalyi óriási sikerüket, a harmadik Richárdot, ami egyébként Budapesten is ugye látható volt, amit nem nyitó előadásaként az idén, amivel Romániában Uniter díjat nyertek, méghozzá 2, a legjobb előadást és a legjobb rendezésnek a díját is megszavazta nekik a román színházi szakma. Ugye tudni kell erről a díjról, hogy ugye ezt maga a szakma szavazza meg, tehát nem külső emberek, nem kritikusok, nem izé, hanem a színházi szakma képviselői. Szóval egy kicsit olyan, mint az Oscar díj esetében, csak hát ugye ez színházi vonatkozású. Dolgozott velük ugye az utóbbi években nagyon sok különböző korosztályú rendező, dolgozott velük például, hogy a legutóbbiakat fedjük ugye Bocsárdi László, akivel ugye Kisvárdán, amit láthattunk előadást, a Szopró, avagy Suttogás a sötétben című előadások, ugye fődíjas lett Kisvárdán,
4: igen.
3: És Bocsárdi László az egyik legjobban jegyzett erdélyi rendező, de más korosztály ból egy kicsit ugye az elmúlt harmadik Richárd előadást rendezte Albu István, aki most jelenleg egyébként a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színháznak a vezetője lett, ő korábban Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdiót vezette, és az elmúlt évben került ugye a Sepsiszentgyörgyre, de ő is egy jelentős rendezővé nőtte ki magát az elmúlt években, és hát olyan fiatalok is, mint Bélai Marcell, ugye, akit már emlegettünk többször, ő kolházt rendezett, most legutóbb az is volt, Szentendrén lehetett látni a nyáron ezt az előadásukat, de Szárdár Tagirovszki, akit már emlegettünk a Rasputyin kapcsán, ő több előadást is készített a Szatmár Németi Színházban, például Csongor és Tündét is, tehát, hogy több előadása volt neki is. Nagyon különböző és nagyon markánsan különböző világú rendezőkkel dolgoznak együtt, most ez esetben ugye Szabó K. Istvánnal. Tehát nagyon érdekes, hogy mennyire jól alkalmazkodnak ezekhez a különböző rendezői stílusokhoz. Remek színészek vannak ott, de tényleg. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy egytől egyig nagyon különböző világokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes, és tényleg remek színészek. Hát ugye már említett Rapert Ferenc Gábor az egyik vezető színészük, a másik, aki ugye ebbe az előadásban nincs benne, a Nagy Csongor Zsolt, aki a harmadik Richárdot játszotta. Nők közül is most ebben az előadásban, az Iszonyban láthattuk ugye Méhes Katit, aki a Szoprónak a főszereplője volt, és ráadásul életműdíjat is hazavihetett a Kisvárdai Fesztiválról. Tehát, hogy azért vannak ott nagyon komoly erők, meg energiák, és szerintem nagyon jó irányban halad ez a társulat, és ami nagyon fontos, hogy ahhoz képest, hogy Partium, ahhoz képest, hogy ha a román viszonylatban nézzük, akkor a fővárostól borzasztó távol van, tehát nekik az a világ vége, tehát nem nagyon járkálgattak a román kritikusok Szatmár Németibe előadást nézni, és ennek ellenére ugye díjakat kapnak, folyamatosan már többször voltak előadásaik ilyen-olyan díjakra fölterjesztve, tehát hogy meg tudott teremteni egy olyan műhelyt, ez a színház, ez a társulat, ahol érdemes oda menni és dolgozni, és érdemes a román színházi szakmának is odafigyelnie. Hál' Istennek most már talán a magyar színházi szakma is egy kicsit odafigyel, mind a két oldalról határszélen van, ha így nézzük, mert ugye a magyar határtól sincs messze, és hát ugye a román oldalról nézve is egy ilyen határmesdjére esik Szatmár Németi, de azért most már kezdenek mind a két városban odafigyelni a társulat munkájára, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagyszerű teljesítmény és nagyszerű út.
4: Nagyon köszönjük, Judit, hát ez egy egészen komplex elemzés volt a Szatmár Németi Színház Iszony című előadásáról, és hát javasoljuk a hallgatóknak is, hogy amennyiben Budapesten esetleg egy újabb vendégjáték alkalmával játsszák, vagy a hallgatók közül Szatmár Németibe járnak, feltétlenül nézzék meg akár az Iszonyt, akár pedig a Szatmár Németi Társulat más előadását.
5: A Szatmár Németi Színház Harag György társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában mutatta be Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozását Szabó K. István rendezésében. Erről beszélgettünk Olá Zsolt színházi szakíró kollégámmal. A zene után részleteket hallhatnak a műből a Szatmár Németi Színház színészeinek tolmácsolásában.

0: Kedves hallgatóink, Német László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhatnak részleteket a Szatmár Németi Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit, Sosovica Anna, Takarósanyit, Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét pedig Kovács Éva alakítja. A felvétel a Tokaji írótáborban készült, ahol a társulat művészei szemelvényeket mutattak meg az előadás szövegkönyvéből.
1: Engem meg milyen meglepetés ért ma a templom után. Bemegyek a plébános úrhoz, a szívújságra vittem be az előfizetést. Látom, hogy mosolyog nagyon. Hallom az újságot, nagyságos asszony, mondja. Gratulálok! Én meg már sem tudom gondolni, mi gratulálni valót tud ő az én állapotomban. Hát, mint jövendő nagymamának, mondja.
2: Én az uramon kívül nem szóltam senkinek.
3: Nem szóltam én sem. Jó, legfeljebb otthon lehet, hogy céloztam rád. Na és ha csak ugyan elmondtam volna. Mi olyan nagy baj az, hogy épp egyenes, nyílt szívű ember vagyok? Azt a papot is meg mit érdekli, hogy mi lesz nálunk? Bába asszony az, vagy a stólás számítgatja?
1: Annak is meg lehet az oka, hogy miért érdeklődik ő annyira.
3: Jaj, ma én is találkoztam a plébánossal. Nekem is előhozta ezt a családi örömöt. Na mondom neki, én tőlem ne várjon főtisztelendőséget, bárányt. Mert én nekem fiam lesz. Eretnek! Tudja, édesanyja, mivel állt elő? Négy családot hozott fel a községből, mint csupa tanult ember. A Slenkai doktorék, a postamester, Pongrácz intéző, meg még egy negyediket, akik mind ugyanúgy vadházasságban, vegyes házasságban élnek. És egyikük sem adott írásos megállapodást a születendő gyermek vallásáról, mégis a 11 gyermek közül nincs egy református sem. Hát mit akar ezzel mondani, főtisztelendő uram? Kérdeztem. Hogy a jóisten a reverzális szerint válogat a kromoszómákban? Na erre nem szólt egy kukkot sem, csak mosolygott. Majd akinek erősebb lesz az imádsága. Na hát, ilyen babonaságot. Egy egyetemet végzett ember szájából a 20. században. Nem mondom, a mi papjainkról is megvan ám a véleményem, de azért ilyen badalságot egyiküktől sem hallottam.
1: Miért? Ha Istent hiszed, ezt is elhiheted. Miért imádkozol akkor, ha még ennyit se tételezel föl az Isten hatalmáról?
3: Éppen hogy fordítva. Nekem sokkal nagyobb véleményem van a jó Istenről, sem hogy elhiggyem, hogy ilyen egymás bárányát orzó imádságok elébe fölérjenek.
1: Márpedig én azzal a reménységgel küldöm a magamért, hogy fölér.
3: Ez édesanyjának a baja. Szerencse, hogy ez már időben eldőlt, és ebben semmiféle imádságnak nincsen már beleszólása.
1: Az Isten mindent megtehet.
3: Ő meg. De ha én édesanyja helyében volnék, és ennyire bíznék az imádságomban, akkor én inkább azért imádkoznék, ami a lányomnak meg a vejemnek kedvez. Végül is az ő kölkük lesz, nem?
1: Egy anyának a gyermekei igazi érdekeiért kell imádkozni.
3: Ja persze, és a mi érdekünk ugye nem az, hogy egy eleven Flaubert ellövöldöző fiunk legyen, aki a nevünket és a vagyonunkat tovább viszi. Hanem akit fölnevelünk, az gyónjon és áldozzon, és megtanulja, hogy az apja egy eretnek, akik rendesebb időben elégettek volna.
1: A ti érdeketek az, hogy egy hitben neveljétek föl a gyermekeiteket.
3: Ez bízza csak ránk, édesanyja, bízza csak ránk. Ahogy én Nellikét meg magamat ismerem, közöttünk senki sem fog vallásháborút szítani.
1: De ahol kétféle a hit, ott kétféle a lélek is. Elég baj az, hogy köztetek már ott van ez a válaszfal. A gyermekeitekben ne oltsátok be ezt a háborúságot.
3: Én nem érzek köztem és Nellike között semmiféle válaszfalat, ha csak anyuka oda nem tol egyet.
1: Márpedig a ti dolgotok nincs rendben. A házasság Isten áldásával is nagy próba. Hát még a nélkül.
3: Mi megkaptuk az Isten áldását.
1: Te meg, a magad módján, de Nellike nem.
3: Jaj, tudom, anyuka szerint mi vadházasságban élünk.
1: Én nem mondom, hogy miben, én csak azt mondom, hogy van okom a gyermekeitek békéjéért imádkoznom.
2: Még mindig itt tartotok? Én nem értem, mi értelme vásár után alkudozni.
3: Jó van, kisanyám, de te te is láthatod, édesanyja inkább a hozzátartozóit, a lelki üdvösségükkel macerálja, ahelyett, hogy segítene nekik. Itt vagy például te.
2: Engem ne keverj be.
3: Jó, hát akkor itt az unokája.
2: Sanyi, én kimegyek, hogyha így folytatod.
1: Nem kell kimenned, mert én megyek el.
3: No, tessék.
1: Hogy ne kelljen köztetek állnom.
3: Nem.
2: Zsuzsika virágvasárnapra érkezett. A nagy fiú nemző hamar megvigasztalódott rajta, hogy nem fia született. A cimborái persze eszébe hozták a jóslatait, de egy hét alatt annyi csodálatos dolgot fedezett fel Zsuzsikám meg rajtam, hogy önvigasztalása őszinte és határtalan apai kérkedésbe ment át. Zsuzsika általában mindenben csodálatos volt. Az emberiségből benne új, tökéletesebb faj ágazott ki. De nem csak csodálatos, de takaró is. Anyósom nem győzte hangsúlyozni, hogy Sanyi volt ilyen barna göndör, amikor megszületett. Amikor édesanyám gratuláló levele megjött, benne a hálálkodás, hogy Isten mégiscsak katolikus unokával áldotta meg, Sanyi már Zsuzsika hitvallásában is biztosnak érezte magát. Én meg édesanyádnak, hogy olajjal meghókusz-pókuszolhatják, a magja úgy is pogány annak. De nem csak a maga apaságát élvezte ennyire, az még fenköltebb érzéssel töltötte el, hogy engem, mint anyát tisztelhetett. A gyermekének az anyja az ő szemébe olyan, mint a trónuson ülne. Engem ennek a trónusnak elsősorban a nyugalma érdekelt.
3: Tudom, hogy angyal vagy. Tudom, hogy angyal vagy. Az éjjel, amikor a citromot csavartad, láttam a szárnyaidat. Láttam a szárnyaidat. Engem már nem csapsz be. Megesküdhetsz, hogy nem szeretsz. Érezni fogom cirógatásodat. Miért ülsz olyan kényelmetlenül? Gyere! Gyere csak! Bújj de mellé! Gyere, gyere!
2: Sanyi, nem hallottam, mit mondott Lenkai? Csak plátóél a szemeddel.
3: Jó, jó, jó, gyere! Gyere most, bújj
2: ide! Engedj el! Sanyi, nem akarok! Légy szíves, engedj el! Engedj már el!
3: Gyere már ide, gyere közelebb!
2: Nincs nyugtom! Nem hiszem el! Nincs nyugtom! Sanyi, Sanyi, ne polondozz. Az én büntetésem, a természetem idegensége előbb kezdődött, mint a bűnöm, s tartam, eddig élek. Ennek a bűnhődésnek a folytatására készültem fel az Uram halála után. A megenyhítő távolság nem az időben van, és nem is a térben. Ennek a távolságnak a tisztító erejét elsősorban Zsuzsikán érzem. Hogy fölháborított, amikor az anyaságomba próbáltam belefeledkezni. A Sanyi újja, az ő szőrszálai önző kedélyességgel nőtt ki az ártatlanból. Az ősszel iskolába megy már, és pontosan olyan, mint amilyenek elképzeltem. Dicsekvő, mohó, olajos. A fiúkat, ezeket a csodalényeket csorgó szemekkel nézi. Csupa éjség, életkedv, semmi büszkeség. Igazi rabszolga. A kis utálatos, gondoltam magam fürdetésnél, ahogy a pihés keresztcsontján végigsiklik a kezem. De ezt nem váddal, a kihordó anyamé fölháborodásával mondom, hanem távoli, biztos szeretettel. Mert mi is ő, ez a karjaim közt ficánkoló Sanyi. Egy darab rám bízott, szegény emberiség.
0: Kedves hallgatóink, Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhattak részleteket a Szatmárnémeti Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit Sosovica Anna, Takarósanyit Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét Kovács Éva alakítja. A Gyulai Várszínház programjában bemutatott produkciót októbertől játssza majd a Párciumi Teátrum. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és Olá Zsolt színházi szakíró nevében is köszönöm figyelmüket, Ungvári Juditot hallották.

A művészbejárót hallották. Következik most Johannes Brahms opusz 83-as második B-dúr zongoraversenyének első tétele. Előadja Maurizio Pollini és a bécsi filharmonikusok. Vezényel Claudio Abbado.

0: Maurizio Pollini és a bécsi filharmonikusok tolmácsolásában hallhatták Johannes Brahms opusz 83-as második B-dur zongora versenyének első tételét. A karmester Claudio Abbado volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében. Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jóvételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szomajára, Mezőkövesdre és Cserépfaluba látogatunk. Elsőként Szomaján a bornapról, a szőlőszentelésről és a szomajai búcsúról hallanak. Jurecsek Györgyné polgármester asszony szól hozzánk.
6: Szükségünk van egymásra, és akkor vagyunk igazán erősek, amikor képesek vagyunk egymás mellé állni. Ez a koszorú egyben a hála jelképe is. Hála mindazért, amit a Föld adott nekünk. Hála az emberi munkáért, amely a termést gondozta. Hála azokért, akik előttünk jártak, és megtanították nekünk tisztelni a Földet, a szőlőt, a munkát és egymást. És hála azért is, hogy ma itt lehetünk együtt, családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel és vendégeinkkel. Szeretném szívből megköszönni azoknak a szomajai lakosoknak, akik szeretettel és gondoskodással elkészítették ezt a gyönyörű szüreti koszorút. Köszönöm mindazoknak, akik a mai szentmise és a körmenet méltóságához, munkájukkal, szolgálatukkal vagy jelenlétükkel hozzájárultak. Most pedig, hogy a megszentelt koszorú megérkezett velünk a szabadságtérre, mintha jelképesen is összekötnénk a mai nap két részét. A templom csendjét és a tér örömét, a hitet és a hagyományt, az imádságot és az ünneplést. Délután ugyanis itt folytatódik közös ünnepünk. Köszöntjük majd és megjutalmazzuk azokat, akik virágos portáikkal és gondosan művelt konyhakertjeikkel szebbé teszik Szomaját. Az ő munkájukban is ugyanazt látjuk, amit a szüreti koszorú jelképez. Gondoskodást, türelmet, kitartást és szeretetet. Majd poharainkba kerülnek annak a szőlőnek a gyümölcse is, amely fürtjeiből most ezt a megszentelt koszorút készítettük. A délutáni borkóstolón neves borászok érkeznek hozzánk, hogy boraikon keresztül megmutassák mindazt a tudást, hagyományt és emberi munkát, amely egy-egy palack mögött rejlik. De bárhogyan is folytatódjon ez a nap, szeretném, ha egy dolgot megőriznénk abból, amit délelőtt együtt átéltünk. Legyen bennünk hála. Hála a családunkért, hála a közösségünkért, hála az otthonunkért. Hála azért, hogy van kivel együtt imádkoznunk, dolgoznunk és ünnepelnünk. Kívánom, hogy a megszentelt szüreti koszorú egész nap emlékeztessen bennünket erre, és arra is, hogy egy közösség legnagyobb értéke nem az, amilyen van, hanem azok az emberek, akik összetartoznak benne. Köszönöm, hogy ma együtt vagyunk. Kívánok mindannyiunknak áldott kisasszonynapi búcsút, békességet a családokban, szeretetet az otthonokban, jó egészséget és szép, örömteli közös ünneplést itt Szomaján. Isten áldja családjainkat, közösségünket és szeretett falunkat Szomaján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
7: Kérem Farkas Lászlót, a Noszvaj Szomolya hegyközség képviselőjét, hogy köszöntse Önöket.
8: Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt szomolyaiak! Ezt a megszólítást immár 30 éve ilyen alkalommal el szoktam mindig mondani, és engedjék meg, hogy most is sok szeretettel köszöntsem Önöket a hegyközségünk nevében. Külön tisztelettel kell köszöntenem a itt megjelent borászokat, hisz azt is többször elmondtam a 30 év alatt, hogy ilyen búcsú még nem volt Szomolyán, hát ilyen még valóban nem volt, és még ma még egyszer fogom használni ezt a kifejezést, mert még olyan sem volt, hogy ilyen hamar kezdjük a szüretet, és be is fejezzük, szóval ez egy akkor kihívása, de visszatérve a borászatokhoz, már a megfogalmazás is magyar történelmi borkultúra Szomolyán szinte beleborzong az ember, hogyha értelmezi szavanként a mögötte rejlő gondolatot, és nagy tisztelettel szeretnénk köszönteni az itt megjelent borászokat, és távolról, és közelről, határokon túlról, de mindenképpen magyart, és mindenképpen Kárpát-medenceit. Az ő tiszteletükre szerveztük, az ő tiszteletükre fejezi ki az ő tudásuk, munkájuk, elért sikereik, eredményeiknek a tiszteletére. Az egri borvidék is tiszteletét tette az egri Vikavér borlapagrend képviselői által, akik emelték a Szent Mise a körmenet színvonalát, illetve meghajtják fejüket a borászok összetartó közössége tudás előtt. Mi nagy tisztesség, mondták ezt a Rákóczi hadnagyában, amikor Pottyán János generális lánykérése érkezett a Rákóczi hadnagyához, mondta a lány édesanyja, és mi is ezt mondjuk magunkban, hogy mi nagy tisztesség ez, hogy ilyen nagy tudású, nagy hírű borászok tették itt tiszteletüket. Ma ők jelentik nekünk a Pottyán János generálisokat, ők azok, akik a borász társadalomban iránytűként mutatnak, és számuk meghatározza a közösséget, azt a borász közösséget, amit képviselnek. Úgy gondolom, hogy az eltelt 30 év, és 30 éve indult el a modernkori hegyközségi történelem, némi visszatekintést megenged, vagy akár kötelezővé is tesz. Mondhatnánk ezt esetleg más döntéshozó vonatkozásában is.
9: Dr. Pulcs Alfréd vagyok, ortopéd sebész szakorvos. Meghívtak ide a rendezvényre Kaló Imre által, azért vagyok itt.
10: Ja, körülbelül 20 év, amióta a kórházban nem járunk ide Hegerbe.
9: Igen.
10: Tesze azért egyébként úgy a bort szereted?
9: Nagyon szeretem. Én úgy tartom, hogy Krisztus vére, a vörösből különösen, tehát ez nem lehet azt, hogy ne igyon az ember belőle, csak kellő alázattal, kellő tisztelettel, nem részegségig kell inni, de mindig kell inni. Ráadásul az itt lévő környéken a Kaló Imre által is készített házi borászatban azok olyan kézműves borászok, hogy azt lehet mondani, hogy gyógyszer, hiszen olyan vitaminok, ásványanyagok vannak benne, mert előtte ázik a szőlő, nem sutulja, hanem szemezi, beteszi a kárba, és a gravitáció kinyomja belőle a levet, és ezt a levet használja fel. Csak elmondom, hogy kicsit ilyenkor beindul a savtermelés is, és a szőlőnek minden jó a magjába és a héjába van, ez kioldja, és ezáltal szín tiszta gyógyszer, úgyhogy ajánlom mindenkinek, Kaló Imre pedig az ország legjobb kézműves borásza számomra, én azért szeretem.
10: Ugye orvosként nyugodtan lehet mindezeket elmondani, amit elmondtál, meg mellette ismerni Imrét, és voltam a pincéjében én is, hát az egy csoda.
9: Hát fölhívom figyelmet arra is, hogy néha olvasni olyan cikkeket, hogy orvosok nyilatkoznak, hogy ma a mikrobiom, tehát a belső baktérium rendszerünk, ami van a belünkben, ami éltet bennünket, hogy még arra is, hogy ne ígyunk alkoholt minden, de én megcáfolom azt is, lehet nyugodtan, nem árt, ha megfelelő körülmények, Isten adottság szerint, mert ez Isten teremtett világának a terméke. Mondhatom azt is, hogy például ugye Eger környékén vulkáni kőzetben találtak olyan szőlőlevelet, ami ma is van, és 15 millió éves. Hát 15 millió mi itt van. Nem Európában hoztuk a szőlőket, hanem itt volt a Kárpát-medencében, és a jégkorszak után oda terjedt ki.
10: Azt hiszem, hogy sokat tudsz, és nagyon-nagyon sokat kellene tanulni tőle, de akár orvoslásban, akár magyarság szeretetben is. Ugye, mert azért találkozok ott a Facebookon is, néha-néha egy nagy ölelő karral, ami az egész földet, az egész magyar földet úgy beveszi, hogy az ölébe.
9: Igen, tehát a teremtett Isten világát védenünk kell. Ma a civilizáció pusztítja. Ezen kell mindenkinek lenni, és ennek része a borászat is meg kell tartani, és tényleg úgy kell kezelni, hogy ahogy a Jóisten adta, és akkor csak pozitív dolgot lehet erről elmondani.
10: Köszönöm, nem tartalak fel, mert azért nagyon-nagyon köszönöm. Várnak ott, és gratulálok.
9: Na, köszönöm szépen, én is örülök, hogy láttalak.
5: Elhangzott összeállításunkban Szomolyán voltunk a búcsún, bornapon és szőlőszentelésen.

0: iszik.
1: A folytatásban Mezőkövesdre megyünk, ahol futunk, a futónapon veszünk részt.
2: Jaj, el kell indítani majd a stoppert, ugye kérem szépen. És ilyenkor a döntőbizottság megjelent képviselőit szeretném majd ide szólítani.
3: Egyszerre.
2: Meg én is itt vagyok. Tehát az a lényeg, hogy nagyon... 40 fő. 2-4-6-8-10, 2-4-6-8-10. Nincs annyi, köszönöm, Rafián. Te mondta, hogy génusz vagy. Te ránézd egyben, tudtad, hogy 34. Szóval az a lényeg, ő László, aki nagyon gyengén tud lekelni. Nincs jó csúcsa, nem tudok tizen... Nem is ez a lényeg. Mutasd már meg kérlek csak egy másodperc, hogy mi a szabályos? Figyeljétek, mert a zsűri álmiszemekkel fogja figyelni. A kar egyenes, hát feszes, láb egyenes, nincs le, nem tartom csak az alkarmon és a lábujjaimon, jó? Nagyon fontos, hogy ezt a tartást próbáljátok követni, mert ha nem megy, akkor bizony mi azt mondjuk, hogy ennyi volt, és mondjuk azt, hogy abban marad a játék.
3: Hogy vagyok készül, mehetünk? Viszont itt a...
2: Ezeket ő, aki már te, Tormácsira Karnáti, hagyóval. Az a lényeg, hogy amikor elindítjuk az órát, akkor... Mit a fekvőtámaszt csinálnád? Lábadra és az alkalomra támaszkodva elindítjuk az órát. Nagyon felállni, támaszkodni, ezen a négy ponton kell megállnod. És az a lényeg, hogy két percenként, vagy mondottam, hogy kap mindenki, vagy kaphat mindenki, egy dombol a szervény.
4: Na figyeljetek, akkor számoljunk vissza mondjuk háromtól, jó? Én pedig indítom majd az időt. Amit elhelyezkedett mindenki, figyeljetek! 3, 2, 1, plank!
2: Ó, elindult az óra! Csodálatosak vagytok, az a jó éppen, de nagyon kemény vagy, ez nagyon nehéz. Főleg azért most mindegy, csak látom, hogy kicsit magasabban tartja a test egy bizonyos részét,
4: meg a karját is másodikban,
2: de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az első dobbal a szelvényhez el kell mondanom a kicsiknek és a nagyoknak, hogy bármit csináltok már, csak másfél percre van szükség. A 90 másodperc az a félában is, nem? Annyira jó vagyok, nézegetem a medált. Hanyadik szükség? Na, már nem akarok meg pingelni, de szeretnénk közben. Olvasd már fel, kérlek, hogy mi van az ajándék írva, hogy a 10. alkalommal megrendezett Mezőköves félmaratonjának a 7 kilométeres távát hibátlanul célbevette. Na, akkor el kell, hogy mondjam, a jó hírem az, hogy túl vagyunk az egy percen, már jóha. Egyenes állunk, nem billegünk, nem mozgunk, nem ficánkolunk, mert ennek az lenne a lényege, hogy állunk, ott látunk egy popót felemelkedve, engedjük egy kicsit lentebb, így, még 20 másodperc. Bírjátok ki, akkor is, hogyha fáj, akkor is, ha remek, ha feszít, bírd ki, hidd el, segítek. Meg lesz egy tombola. Az elsőt, aki úgy érzi, hogy mondjuk feladná, az még ne adja fel. Most járt le a 2 perc. De bírjátok, mert 4 percnél még egy tombola. Ott egy 5, ott 2-3-4. Annyi kérésem van, hogy legyetek őszinték.
1: Kuzsmicki Pétert a Kövesdi második maraton győztesét hallják. Gratulálok.
5: Köszönöm szépen.
1: Anyangyára.
5: 14 km. Másodjára.
1: Ugye ehhez már kell valami. Itt.
5: Kál ott is, igen, mindenképp.
1: Te súlyba nem hiszem, hogy sokat hisztál tavaly óta.
5: Nem, sőt, inkább még, hogy fogytam is, mert egyébként ultrafutó vagyok. Nem is a 42 km a távom, hanem inkább ez a 100-200 körül.
1: Jó, de ott másképp kell behoztam.
5: Ott teljesen más, igen, teljesen más.
1: Ennyire kell, úgymond, a lábadat ilyenkor, ilyen összeviszatára felkészíteni.
5: Hát, őszintén nem készültem el semmit nem készültem rá, mivel... Gyakran csak ilyen ultrákat, azért úgy mondom, ez már rutin szinten megvan 40 km. A gyorsaság része az, amit néha felszeni kell, az pedig a frissítéssel és a
1: légzéssel. De tudtad, hogy nem lesz ellenfeled?
5: Azért nem aggódtam.
1: Ismeritek egymást.
5: Ismerik, igen. Nem nagyon nézelődtem hátra, de miután mondták, hogy csak 20-an vagyunk, úgy voltam vele. Egyébként jól lett volna, hogy lettek volna egy-kettőn, akik kicsit meghajtják, nem unatkoztam volna annyira ellen.
1: Időt tudod?
5: 3 óra 15 perc.
1: Ez a 2 óra 07-hez
5: Hát az igen, az egy kicsit odébb.
1: Jó, hát egy ultrásnak nem is az a célja, hogy megdöntse ezeket. De se lábremegés, sem lihegés.
5: Jól kell frissíteni, illetve kellenek azért ezek a hosszabb versenyek gyakran, hogy hozzászokjon a szervezet.
1: Ezután is levezető fürdés, mozdás. Kell a zsóriba.
5: Mindenképpen gyors mozsás, akárt a kavicsosba is.
1: Ja, hát ide.
5: Aztán, aztán ugye ebédidőre visszaértünk, úgyhogy...
1: Egyébként sok energiával jár, tehát sokat eszel?
5: Nem mondanám, hogy túl sokat ennék. Inkább itt a frissítés része a verseny közben az, ami fontos, meg az ivás. Hát azért még viszonylag
1: meleg van. A folyadékbevitel.
5: A folyadék nagyon fontos.
1: De ez nem sima víz, hanem valamiféle sós.
5: Elektrolitok, szénhidrátitalok, komplex szénhidrátok, só.
1: Profikkal nehéz versenyezni itt a többieknek, de hát azért is kell egy ember, hogy mutasson példát.
5: Így van, hát ha jövőre többen jönnek, én most látom, hogy sokan voltak 25 kilométeren, ajánlom, hogy többen próbálják ki magukat akár rosszabb távakon is, mert egyáltalán ciki vagy gáz feladni, hogyha esetleg nem sikerül, de hogyha ezzel tudják kezelni a határokat, akkor...
1: Ugye én futottam néhány sor, tájfutó voltam, ott kevésbé van holdpont, de a síkfutásban, a hosszútávfutásban vannak holdpontok, ezt megkérdeztem mástól is. Így nekem, mit tudom én, 15 után jött be. Neked?
5: Nekem általában maratonon ilyen 30 km között. Ha útrázok, akkor 100 után.
1: De hol? Először lábadba, fejedbe, felső testbe, mert ott is fáradt.
5: Hát általában legtöbbször fejben. Fejben, de azt én könnyen kezelem a fejben. A mentális részét.
1: Somjúság, vagy esetleg pedig egy kis úgy érzed a lábadon, szavasodik.
5: Arra van a sótabletta, további frissítők.
1: Miket tudtok? Hát én 50 évvel ezelőtt futottam, akkor még nem volt sótabletta.
5: Akkor még nem. Hát fejlődni kell.
1: Sótabletta volt, szó, hogy szóljanak, hogy bírja, csinál tovább.
5: Igen.
1: És hová való vagy egyébként?
5: Így mezőkövezőjök. Itt lakok.
1: Itt szaladgálsz körbe-körbe.
5: Így van, ez hazai pálya, úgyhogy.
1: Gratulálok egy hazai földön. Kis Gáborral beszélgetünk az egyik szervezővel.
0: Lehet gyűjteni a tombolákat, és ahhoz majd érkezik a biciklis.
1: Vagyis azért a csalogató, nem tudom, valószínű, hogy sokan azért is beneveznek, akár a plankre, akár bármi másra, de hát azért ez a nap megint egy kicsikét olyan ünnepnap.
0: Igyekszünk minden évben ezt létrehozni, hogy ünnepnap lehessen. Nagyon sokan szerintem eljönnék a bicikli nélkül is, de van, aki kimondottan azért érkezik, hogy a biciklit megnyerje, vagy az egyéb nyereményeket is.
1: Mondjuk egy pólót látok, bringás vándortábor, ez nem a mai napra szól, de végül is azért a mai nap azért mondjuk azt, hogy nem csak megyei, hanem úgymond országos hírű rendezvény lett.
0: Mondhatjuk azt, azért nagyon sok embert látok olyat, aki Mezőkövesdről elszámozott, tehát akár Sopronba, akár az ország más részére, és itt ilyen, minden évben itt vannak ilyenkor futni. Tehát ez is egy igazából szerintem egy nagyon jó számomra, egy nagyon jó érzés, hogy rászánják az időt és az energiát, hogy eljöjjenek ezen a napon és itt legyenek. De szerintem elég messziről is érkeznek, akár bringák, akár. Nekem is vannak ismerőseim, Budapestről minden évben jönnek, és rendületlenül itt vannak. Nem a bicikliért, igazából a részvétel miatt vannak.
1: Sportolók, nem sportolók, azok, akik szeretik a mozgást. Na de hát ez a hely, amit megtaláltatok egy jó pár éve, ez már csúcshely, nem?
0: Hát, próbáltuk kialakítani a helyszínt is, a felszerelést is úgy, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, akár a futóknak, akár a bringásoknak, akár csak a nézelődőknek. Lesznek különböző ügyességi pályák, különböző sportolási lehetőségek. Szerintem a legfontosabb az, hogy valamilyen szinten a fiatalokat próbáljuk visszaterelni a mozgás és a szabad idősport felé, vagy inkább mozgás felé, nem is kell még sportolni, és legalább kimozduljanak egy kicsit otthonról.
1: Azon mosolygok magamba, mozgás, hát hol van itt mozgás, a plenkels, a nem mozgás, hát végül is ahhoz is kell
0: ki kell próbálni egyszer, és igazából rájön az ember, hogy miről is szól ez a plank. szerintem egy, annak ellenére, hogy nem tűnik nehéznek, egy nagyon nehéz dolog.
1: A statikus tartás az mindig nehéz volt.
0: Jó, azért...
1: Próbáljunk meg Tolde Miklósként feltartani egy ilyen póznát, megmutatni az utat, hogy merre van, ugye? De hát az végül is tulajdonképpen minden sportnak megvan valamiféle olyan lehetősége az ember fejében, az izmaiban, hogy jó, hogyha készül rá és teszi. Nem csak ezekben a mozgásosokban, hanem a biciklivel is. Hát azért mondom a biciklit, mert hát azért csak a kerékpárral vagy úgy együtt.
0: Én úgy gondolom, hogy a mozgás csak egy egyszerű példával eszemlél, tehát ha valakinek eltörik a keze és mondjuk egy 3-4 hétig be van gipszelve, teljesen az izmai elsorvadnak. Most ezt ha nem gipszel nézzük, hanem csak leülök a tévé elé és 4 hétig ülök a tévé előtt, az összes izma ugyanígy fog járni, mint mondjuk egy gipszbe. Tehát innentől kezdve, még ha csak a lépcsőházba felmegyek a lépcsőn, meg lemegyek a lépcsőn egy nap többször, az is egy mozgás, és igazából az is nagyon fontos, mert én úgy gondolom, hogy ez a kéztöréses példával el lehet azt mondani, hogy kell a mozgás.
1: Ugye, de hát a mozgás nem ott kezdődik, hogy felállok, hanem itt a fejben. Hogy eldöntöm.
0: De fel kell állni hozzá.
1: De eldöntöm, hogy felállok, és elkezdek mozogni. És hát gondolom, hogy te azért mégiscsak a biciklizést tartod az egyik legösszetettebb sportnak, mert abban minden testrész mozog.
0: Legtöbbet kerékpározok, de más sportot is űzök, és igazából meglepő, hogy milyen izmokat talál az ember egy másik fajta sport végzésénél. Hiába sportos egy ember, és egy teljesen másik mozgásformát választ, hogy teljesen más izmok és teljesen más dolgok mozdulnak meg, mint mondjuk ha csak futok, ha csak biciklizek, ha csak úszok, ha csak bármit csinálok. Tehát igazából az összetett sport az az, hogyha én úgy gondolom, hogyha több dolgot csinál az ember többféleképpen.
1: A sporthoz elhatározás, idő, és mellette akarat is kell. Végül is az egészséget nem biztos, hogy csak a sport adja meg, hanem az összes többi együtt. Hogyha te véletlenül azt mondod nekem, hogy biciklizzek, biztos, hogy ajánlasz megfelelő mennyiségű folyadékot, megfelelő mennyiségű vitamin, nem biztos, hogy gyógyszereket, hanem magát az, hogy figyeljek oda az egészségemre is. Hát meg a másik, az se rossz, hogyha nem egyedül csinálom.
0: Legfontosabb, én gondolom, hogy a másik fontos az, amikor, tehát nagyon sokan akkor kezdenek el mozogni, amikor azt mondja az orvos, hogy mozogni kell. Tehát igazából...
1: Akkor se kezdi el.
0: Akkor sem kezd el, de igazából már az is később, amikor már az orvos mondja, hogy mozogni kell. Én úgy gondolom, hogy mozogni kell. Egy a lényeg.
1: 22., hogyha jól hallottam, te hanyadik alkalommal társultál ebbe?
0: Hanyadik alkalommal, vagy veszek részt? Igazából az első perctől kezdve, ez az a 22. alkalom, a 23. év egy évben nem volt megrendezve, egy év okokból.
1: Hát azért, hogyha összegzitek majd a holnapot, holnap után büszkeség, vagy egyszerűen jó érzés, hogy segítettetek.
0: Hát én úgy gondolom, hogy büszkeség és jó érzés is igazából egy olyat létrehozni, amiben én úgy gondolom, hogy a városnak az egyik olyan sportrendezvénye, ahol a legtöbb embert tudjuk megmozgatni, tehát aktív résztvevővel, tehát nincs másik ilyen sportrendezvény, ahol ennyien részt vesznek. Én úgy gondolom, hogy ez egy büszkeség is.
1: És teljesen úgymond nem más szervezésben, hanem egy civil szervezet szervezésében.
0: Igen, tehát igazából egyrészt ingyenes ez a nap, tehát a résztvevőknek nem kell fizetni igazából semmiért, úgymond a részvételbe, tehát egy budapesti futóverseny, ahol mondjuk 20 000 forint egy nevezési díj, és igazából itt is mindent megkapnak az emberek, amire szükség van, én úgy gondolom.
1: Tehát biztonságot is teljes mértékig láttam, ki vannak jelölve, pályák, mindenütt ellenőrök vannak, és hát te meg még nyugodt vagy, pedig azért van feszültség ilyen. Van egy kicsit. Köszönöm.
0: Jó, szívesen.
6: Sipos Kovács Andrea.
1: No, látom, futó felszerelés, minden oké, teljesen kipihenve. Pihentebben, mint előtte volt?
6: Nem, azért nem.
1: 21 azért, fél maraton, az mit jelent? Egy kör itt, fordítő, és akkor
6: utána... Bogácson volt egy fordítő, és akkor ki még a zsóriba.
1: Ja, hát akkor lehetett fürödni is. De a tempó az egyedi volt, vagy párba mentetek többen?
6: A férjemmel, ketten.
1: Ja, hát így könnyű, nem lehet elszakadni otthonról sem, tehát akkor a kényelmes tempó
6: volt? Hát ez most így egyedi rekord lett így nekem.
1: Rekord?
6: Ez a harmadik félmaratonom, és akkor most eddig ez a leggyorsabb.
1: Mit jelent az egyedi rekord?
6: Ilyen 6-17-es tempó lett. 2 óra 12 perc körül.
1: Nagyjából egy normál maraton. Egyébként mennyire vett igénybe a lábadat?
6: Hát elfáradt a végére.
1: Jó, mert ugye, hogyha az ember úgy fut maratont, általában nem salakon futják, meg nem rekordtánon, hanem utcán, de visszavitt egy kicsit, nem?
6: Hát így nem, egyébként le kell jól nyújtani.
1: Ja, cipő az jó.
6: Igen,
1: az kell hozzá. Előtte edzés?
6: Hát én heti 40 kilométereket futottam az elmúlt időben.
1: Nem egyszerre?
6: Nem, egyszerre, egy héten szétosztva. Hát. 3-4 alkalommal egy héten.
1: Mondjuk ilyenkor már tüdő nem kell annyira hozzá, mert nem fárad ugye az embernek a légzés, de azért mégiscsak kell szaporázni valamit. Orrodon vagy a szádon veszed a levegőt?
6: Inkább a számon.
1: Ahol jön?
6: Közben az úgy gyorsabb.
1: Hát mondjuk, hogyha egy jó maratonon ott vannak emelkedők is, itt tehát majdnem...
6: Itt nem volt azért,
1: kicsit
6: nem.
1: Simább, de végül is... A maga a versenyen való elindulás az mindig jelent izgalmat, akármilyen szinten.
6: Tavaly volt az első versenyem itt, és akkor a 7 kilométeren volt még. Tavaly kezdtem el futni.
1: Ja, értem, és akkor végül is mit jelent, amikor befelé jössz a cél felé?
6: Hát már örülök neki, hogy vége.
1: Na de hát ilyenkor akkor otthon megbeszélitek, hogy igen, ügyesek voltunk, de azért... Egy kicsit lehet javítani, vagy jó ez így?
6: Örülünk neki, mert úgy kitűzött célt elérjük, magunknak tűzünk ki célt, és akkor büszkék vagyunk magunkra.
1: Jó, mert hát ugye az ember, hogyha akar versenyszerűen úgy saját magát is megelőzni, akkor más célt tűz ki, de akkor jövőre ugyanitt, és akkor még egyszer megcsinálom ugyanezt.
6: Hát vagy jobbat, vagy jövőre már jobbat.
1: Akkor már megvan, akkor több edzés kell.
6: Igen, igen, inkább tempósabbat, tempót növelni.
1: Melyik az az időpont neked, ami a legnehezebb futásban?
6: Tempóban?
1: Hát nem, csak a futásban, ugye van 21 kilométer, akkor ott vannak etapok olyanok, amikor
6: igen,
1: van.
6: Igen, 10 kilométer után akkor van egy ilyen mélypont, és akkor utána újra előre kapok ilyen 17 kilométernél, és akkor...
1: Mit jelent a mélypont? Hogy a térdedet nehezebben tudod emelni?
6: Hát így savasodás. Akkor
1: hát jó, ilyen,
6: nem a tér, hanem így az izom.
1: Mondtam, tehát igen, akkor savasodás egy kicsikét, de utána lerázni egy kicsit. Pihenés nem álltok meg?
6: Nem.
1: Jó, megáll, akkor ott marad.
6: Igen, rosszabb elindulni.
1: Hát gratulálok, és hát akkor jövőre, hogyha ilyen szép idő lesz, akkor neki indultok.
6: Igen.
1: A mezőkövesdi egészségnapon vettünk részt, ahol maraton, bicikli jutalom is várta az érdeklődőket.

0: Nem állunk meg, folytatjuk a futást.
1: Horváth Bence.
0: Táncolni nem akarsz most.
1: De egyébként ez most lehet, hogy jó lesz.
0: Ugye, hogyha az embernek elfárad a lába egy kicsit két, akkor le kéne lazítani. Ezért kérdeztem a táncot, ugye?
1: Igen, igen. Egy kis kötetlen mozgás. A lelket megjújítaná, a test is meggyógyulna.
0: Ugye mondjuk én is szaladgáltam egy pár szor hosszabb távon, de azért 60-at, 63-at, meg véletlenül sem. Tehát ehhez már valami kell, nem csak izomba, fejre is.
1: Hát a fej az kell szerintem nagyon. Már ugye a teljesítésben önmagában is, de a felkészülésben szintén. Azért meg kell tanulni az embernek, hogy elindul és akkor áll meg, amikor benn van a célba.
0: De hogyha megállsz közben, nekem volt már olyan, megálltam, utána már a beindulás nem ment. Volt már ilyen neked?
1: Hát nem megy egy könnyen, az tény és való. Hát azért az érdekes ugye, hogy mégis miért megy mégis tovább az ember. Nem esik jól, de
0: ide
1: hát
0: kell a fej,
1: megy.
0: Ugye?
1: Kell, igen. Eldönti, hogy megcsinálja, és akkor megcsinálja. De az ember az mindenre képes, ha meg akarja csinálni, szerintem.
0: Mondjuk mert az ultrák vesznek magukhoz különböző sókat, mindenfajtát. Te közben veszel?
1: Ó, rengeteget. Megettem szerintem 8-9 gélt megettem közben. Bevettem legalább 5 sótablettát, meg hát itt szuper frissítés volt végig. Izót adtak mindenhol, izotóniás italt, tehát kell meg. Hát látja most, aki hallgatja, nem látja, de úgy ül rajtam a só itt kint, mintha megbátoztam volna benne. Tiszta fehér só a pólóm, úgy megizzadtam.
0: De akkor nem ez az első, úgy nem lehet kezdeni, hogy először.
1: Nem ez az első. Édesapám hozott bele a futásba, ő is nagy ultrafutó, még ő kint van, még egy kis idő, és megérkezik ő is, azt hiszem. 16 évesen futottam először 50 kilométerest, a Mátrabért volt az első teljesítménytúrám, amit futva teljesítettem 16 évesen.
0: Mondjuk ehhez az is kell, ugye mondtam az agyat, a fejet, hogy bírjad, a másik a fizikum, és a harmadik pedig, hogy bízok magam.
1: Igen. Hát ezt önbizalom nélkül nagyon nehéz, mert ugye egyszerűen hát nem állsz a rajtba, nem állok be a rajtba. Hát ugye elkezd fájni és kiszállok egyből. Az olyan, hogy egyikből fakad a másik, a tyúk és tojás történetet. Én szerintem az önbizalmam 90%-át a sportból merítem, és ez nem csak a sportban megjelenő önbizalmat merítem a sportból, hanem az élet minden területén, hogy amiben belekezdek, azt egészen meg tudom csinálni. Azt a sportból tanultam, hogy miért ne tudnám megcsinálni, mert hát nem állok meg addig, amíg nem csináltam.
0: Nem olyan egyszerű egyébként, mert azért egy alap kell hozzá, egy alapképesség. Mondjuk mankóval is lehet 200 kilométert is menni, csak nem ugyanaz lesz, hanem azok közt a nyered a kategória más. Tehát azért ebben a kategóriában nyerni bizony az azt jelenti, hogy már van valami olyan, ami miatt tudtad. Mióta sportolsz, vagy legalábbis futsz ilyen szinten, azóta győzni fogok, vagy pedig hát jó, ha a többiekkel megyek.
1: Mindig azért futok, hogy önmagamból a legtöbbet kihozzam, jól érezzem magam, és azt fussam, amilyen gyorsan, amilyet magamból ki tudok hozni. Az, hogy ez a mezőnyben hol áll, hova jön ki, az plusz nagyon jól esik, nagy plusz motiváció nyilván, de a fő cél alapvetően az, hogy az ember önmagával a legtöbbet kihozza.
0: Technika kell hozzá, levegővétel, mozgás, ugye lefelé, fölfelé, mert hát mindennek van valamiféle különlegessége, hogy bizony-bizony fárasztóbb ez vagy az a másik szinten. Amikor gyorsan kell menni, akkor a levegő fogy, amikor pedig hát úgy felfelé kell menni, akkor elől fáj a lábam, lefelé menni, hátul fáj a lábam. Tehát azért ezeket külön-külön kell edzeni, vagy pedig Ez már olyan általános, hogy jön, mert tehetséges vagyok.
1: Nem hiszem. Ha az ember sokat csinálja, akkor mindenbe fejlődik nyilván. Szerintem ennyi. Sokat csinálja az ember, aztán jön magától minden.
0: Jó, mert ez nem síkfutás egyébként, nem rekordtánon futsz, hanem szöges cipővel, hanem bizonyos olyan hegyi terepen, ahol azért mindig más és más az a lehetőség. Akár még a kézmozgás is segít a síkfutásba. Itt nem tudom mennyit tud, hogy hasra ne essek, de hát végül is azt, ha nem futottam volna, akkor nem kérdezt dolgokat. Igen. Tehát az oldalazó futással, meg mindennel edzesz néha?
1: Szoktam futóiskolázni egyébként, de igen, igen. Bár szerintem ez a terepfutók alapvetően nem jellemző, de biztos, akik nálam jobbak, azok biztos, hogy folyamatosan futóiskoláznak, akik ma... De igen.
0: Na most ezért nálam jobbak, hát akkor miért nem jöttek ide?
1: Hát igen, igen, szóval én most... Bár most a Juhász Balázs megvert, azt hiszem, azért egyelőre, akik bent vannak, neki már jobb ideje van.
0: Értem, ő később indult.
1: Ő a másik korcsoportban van, egyel idősebb korcsoportban.
0: Összevont most?
1: Nem, külön korcsoportok vannak, amit megvettem. Az nagyon jó itt.
0: De megvert, akkor az ebbe a korcsoportba te
1: győztél. Ebbe a korcsoportban nem vert meg senki.
0: Jó, hát akkor mégiscsak ez kanyas.
1: 20 éves vagyok.
0: Nem mondom, hogy... Milyen nő fiatal, 20 évesen azért, hát azért 20 évesen, hogyha 4 év óta versenyzel így, azért ez már szép eredmény.
1: Köszönöm szépen.
0: És szépen. Úgy jegyzenek, jegyzik a nevedet, vagy nem szükséges?
1: Nem, hát majd mostantól jegyezni fog, de nem, csak amatőr. Lelkes amatőr vagy.
0: Jó, értem én az amatőrséget, de hát az is amatőr sokszor, aki versenyeket nyer és sokat nyer, azon a szinten az amatőr az, akit nem fizetnek meg.
1: Nem fizetnek. Nem én fizetnek. Van. Sajnos nem fizetnek.
0: Jó, nem hiszem, hogy azért futottál ma.
1: Nem. Ezt az élvezetért.
0: Hát azért kell egy kis úgymond sikerélmény, győztesnek lenni.
1: Hát azért ez nagy plusz, nem gondoltam.
0: Azért azt a plesnyit nyakba tartani nem olyan rossz.
1: Azért jól esik.
0: Melegít is egy kicsit.
1: Abszolút.
0: Bírsz még ülni, vagy jobb lepeküdni?
1: Bírok, köszönöm. De lehet mindjárt vissza. Alszok még egy keveset.
2: Nagy Miklósné vagyok, Nyíregyházáról.
0: Kis zene mellett azért leülök, mert már... Métert szaladtam, csak én Nyíregyen futottam annak idején a Bottyánba.
2: Igen.
0: De most önök meg futottak, vagy gyalogoltak?
2: Hát én futottam is, meg gyalogoltam is.
0: 21.
2: Jaj, nem úgy futottam, hanem nekem, hogyha felfelé megyek, akkor nehéz.
0: A lefelé még rosszabb.
2: Nem, én lefelé szaladni szoktam.
0: Jó van.
2: Igen.
0: Azért próbáltam már. Na, lényeg az akkor 21, hát azért talán már kicsivel több lehet, mint 21, nem?
2: Ja, igen.
0: Évben?
2: 81.
0: Jó van, az nem számolok vissza akkor.
2: De hát ha visszaszámolunk, akkor 18.
0: Jó. Hát akkor végül is általában akkor a mozgás az mindig mozgás volt?
2: Én állandóan dolgozok, reggel fél ürkor kelek, és este 7-8 mire ágyba kerülök.
0: Jó, de hát az egy másfajta mozgás, nem?
2: Hát egy munka, mert én boltban vagyok még, boltot vezetem.
0: Jó, állni kell, menni kell, pakolni kell.
2: Meg árazni be. Mindent csinálni kell a boltban.
0: Meg gondolkodni is még, ugye?
2: Azt hiszem.
0: Hogy érdemes-e?
2: Igen.
0: Mert hát azért nem mindegy, nem hogy mindegy. Mit veszek, meg mennyiért, hogy adom el.
2: Igen.
0: De tulajdonképpen akkor 81 évesen fiatalosnak lenni.
2: Nem pihenek, soha nem pihenek.
0: Jó, de a pihenés az nem azt
2: csak
0: jelenti, hogy,
2: van,
0: hogy fizikailag, nekem. Hanem fejben.
2: Én szombat-vasárnap is túrázok minden héten. Mi megyünk, két csapatunk van, egyik a Túra Kultúra, a másik a Hegyenvölgyön Túra Egyesület, és akkor én ott megyek túrát vezetni egyik csapatba és másikba is, mert két különböző szombaton indítanak túrát, és vasárnap meg összefogunk egy pár páran, és megyünk a bükkbe, újból a bükkbe túrázni.
0: Jó, mert ugye azért Nyíregyházán vannak homokdombok, lehet ott azért elfáradni, tehát akkor már másznak felfelé a nagyobb dombokra, a hegyekre. Hát
2: minden szombat, vasárnap
0: hát
2: megyünk.
0: Még Tokaj is 512,
2: bizony,
0: jól
2: annyi.
0: Emlékszem.
2: Igen,
0: a
2: igen.
0: Kopaszdát azért végül is akkor nem mennek fel a Himalájára.
2: Nem. De teljesítményt túrázni, és régebben többször mentünk, már most kevesebbet, már most csak inkább ide jövünk minden évben.
0: Uh-huh. Azt csak mondod, hogy felfelé.
2: Lassan tudok menni, de lefelé szaladok.
0: Én meg azt mondtam, hogy lefelé úgy nekem fáj a lábam, hogy
2: nem.
0: Egyszerűen támaszkodni nehéz.
2: Tudom, sokan panaszkodnak.
0: Más izmok működnek.
2: De én lefelé nagyon szeretek.
0: Hát igen, akkor csak fel kellene menni egy oda, vagy a Kacsenzöngára, vagy
2: igen.
0: A Csomolugmára, de végül is azért az már egymászás lenne, de ugye a gyaloglás az azt mondják úgy egészséges.
2: Nem is járok orvoshoz, és nekem semmi bajom nincs.
0: Hát elég baj az orvosoknak.
2: És nem is nagyon jó voltam a héten, mert a torkom nagyon vacak volt, de megettem egy csomó mézet, gyömbért, éjszaka rá vettem be csak almapörint, hogy ész adjak ki, hogy tudjak eljönni.
0: Tehát méz, gyömbér mellette pedig széta,
2: még
0: széta és
2: citromot
0: széta.
2: Is szoktam bele reszelni, és akkor úgy eszem a gyömbért.
0: Itt vagyunk egy geotop állomáson.
3: Igen, ez az induló, a start állomás. Igen.
0: Ja, azt hittem a befutó, mert tehát mit vagyunk?
3: Nem. Ez az induló geotop sátor, de egyébként a geotop távon indulók, azok visszatérnek ide, hiszen az ő feladatuk akár, vagy bárki másnak, hogy a kint a túra útvonalon szemetet is gyűjthetnek, és azt, hogyha ide visszahozzák, vagy behozzák, akkor ezért nápolja elemózsiaként a jutalmuk, illetve évásványa, ősmaradványa és évnyersanyaga jelöltekre lehet szavazni, és aki ezt az indulásnál nem tette meg, akkor a beérkezésnél megteheti, és szavazhat. A befutóállomás egyébként ott a rajcél, azt mindenki azon keresztül jön, mielőtt ide megérkezik. Ez csak a geotóp távnak egy kicsit a központi sátra.
0: Mondjuk én tájékozódási futó voltam, de azért a geotópot, hogyha úgy nézegettem, ugye ezt be kell mérni, mérőpontok vannak, hogy hol vannak, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát geotóp, mit takar ez itt?
3: Itt egyébként a geológiai formák, jelenségeknek a általános szemlélő számára megmutatása a cél, hogy a tájban vegye észre, lehet ez egy szálban álló kőzet, akár, vagy egy karszforma, vagy egy eróziós nyom is, ásványkincsek. Tehát, hogy igazából ezekre hívja fel. Ez a geotóp táv, ez az ismeretterjesztést célozza.
0: Tehát akkor nem ilyen mérőeszközzel, hanem simán megvan, hogy itt van ilyen pont, és akkor ezt kell elérni, és ott van valami...
3: Ott játékok, illetve játékok lehetnek, amelyek a természettudományos ismeretekhez, az adott pontnak, vagy az adott ott lévő környezethez kapcsolódnak, tehát, hogy ez teljesen más, nem tájékozódási pontbemérési lehetőséget és célt kíván.
0: Ugye azért a bükk a világ egyik legösszetettebb egysége, akárhogy is beszélünk. Annyi pontot lehetne kijelölni, hogy akár Szilvásvárad, Mónus Béltő, visszajövőleg.
3: Hát a hosszú távok, azok egyébként valóban be is járják ezt a sokszínű tájat és hegységet, úgyhogy itt is volt a geotóp távon is, akár vulkán bemutató, egy vulkáni tevékenységnek a bemutatása, egy récnek, a récszínes élővilágának a megmutatása, tehát, hogy többféle tudományterülethez kapcsolódik kapcsolódó és jelenséghez kapcsolódó ismereteket lehetett a távon megfigyelni.
0: Legtöbben gyalogolni, futni, sétálni, barátkozni akarnak, és itt volt azért néhány jelentkező.
3: Csak a geotóp távon több mint 500.
0: Rosszul kérdeztem akkor, hogy volt-e. Volt, akkor
3: volt, volt. Az összes távon pedig meghaladja az 1500-at. Tehát, de csak a geotóp távon iskolás csoportok, osztályok, osztályfőnökeikkel, napközis nevelőkkel, tehát hogy érkeztek azon túl, hogy családok, akár csak felnőttek is választhatták ezt a távot, és bejárták, hogyha csak ezt a legkisebb, legrövidebb távot gondolták olyannak, amit teljesíteni tudnak, akkor választhatta ezt felnőtt is, nem csak olyan, aki tanuló csoport.
0: De egyébként ebben is van verseny, vagy...
3: Ebben nincs verseny. A geotóp távon nincsen verseny, és nincs eredményhirdetés.
0: Az önmagunkhoz való tudás.
3: Igen, ez mindössze benne. Tehát, hogy itt ezen nincsen eredményhirdetés. Már csak azért sem, hiszen ennek a távnak van két időpontja, amelyik vezetett túraként, túravezetővel indul. Most is indult 9 és 10 órakor is, és ott a túravezető, a terület ismerője egy kicsit jobban felhívhatja a szemlélődő figyelmét, vele együtt túrázó csoportnak a figyelmét.

0: nyersanyaglelőhelyet ismertessük, hanem azt is, hogy az milyen ipari tevékenység, milyen az ott lévő, hogy ott élő embereknek milyen munkalehetőséget kínált az a tevékenység egyáltalán, hogyan avatkozott be a tájba, tehát, hogy már nem csak a geotóp, de nyilván a geotóp napnak kifejezett célja az, hogy ezt a komplexitást képviselje, de már a mindennapi oktatásban is.
1: A Les Nándor emlékversenyen vettünk részt. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Udvarhelyi Erzsébettől. A daganatos betegek diagnózistól a műtétig vezető útját is lerövidítheti az a fejlesztés, amelyet a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján vezettek be. Az új működési rendben átszervezték az onkotímek döntéshozatali és előkészítési folyamatait, így a szükséges vizsgálatokat már a beteg megjelenése előtt megszervezhetik. A 2,447 millió euró költségvetésű projekt megvalósításához az Európai Unió 1,957 millió euróval járult hozzá. A további támogatást a Temesvári Viktor Babes Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Temesvári Pius Brinzeum megyei klinikai sürgősségi kórház biztosította. 50 évvel ezelőtt, vagy éppen csak egy éve ballagtak el, mégis ugyanahoz a közösséghez tartoznak. A Szegedi Alföldi ASC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum egykori diákjai szombaton ismét együtt töltötték a napot a Csemetekertben. A 6. alkalommal megrendezett öreg diák találkozón régiósztálytársak és egymástól távoli évfolyamok tanulói is találkoztak. A találkozó ötlete 8 évvel ezelőtt született, az idei már a 6. alkalom volt. Máig József az iskola korábbi igazgatója, jelenlegi igazgatói tanácsadója és a rendezvény főszervezője elmondta, az egykori erdészet és diákok mindig szívesen térnek vissza az érettségi találkozókra. A Csemetekertben ezúttal is közös főzés várta a résztvevőket, birka és dámvad készült a bográcsokban. A találkozón a Kiss Ferenc Kürt együttes 20 éves jubileumát is ünnepelték. Robotokkal kellett megmenteniük a jövő városát az EduRobotics Cup résztvevőinek, az orvosházi diákok pedig most sem vallottak kudarcot. A nemzetközi mezőnyben az Eötvös József Katolikus Általános Iskola csapatai első alkalommal álltak rajthoz, míg a Gyulai SC Kossuth Lajos Technikum szakképzőiskola és kollégium diákjai tapasztalt versenyzőként indultak. A 2026-os EduRobotics Cup alkalmával a két intézménynek, az Eötvös iskola és a Kossuth iskola diákjainak egy összetett robotikai pályán kellett bizonyítaniuk. Az általuk megépített és programozott robotokkal különböző feladatokat kellett teljesíteni. A nemzetközi mezőnyben igen szépen teljesítettek az orvosházi csapatok. Az Eötvös csapataihoz hasonlóan a Kossuth diákjait is Mészáros Melinda, valamint társedzői Szarvas Ádám és Lazanyec Márk készítették fel. Az eredmények mögött rengeteg gyakorlás, programozás és csapatmunka állt. Vas Ákos, a Szentesi Vízilabda Klub úszója is részt vett azon a nyílt vízi Európa kupán, melyet Barcelonában rendeztek meg. Vas Ákos a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség válogatottjának tagjaként érkezett a viadalra, ami új lehetőséget teremt az értelmi fogyatékossággal élő sportolók számára az európai szervezet versenyein való részvételre. Külön érdekessége a versenynek, hogy a speciális úszók együtt melegítettek be az olimpiai bronzérmes Betlehem Dáviddal, a VB ezüstérmes Fábián Bettinával, az Európa-bajnok Mihályvári Farkas Viktóriával és a junior világbajnok Kárpáti Mátéval. A tengerben lebonyolított versenyen Vas Ákos végül a 800 méteres futamban a második helyet szerezte meg. A speciális úszók összességében 2 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet nyertek Barcelonában.
1: Orosháza és környéke híreit Udvarhelyi Erzsébettől hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az észak-alföldi régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő gyógypedagógus alapképzése épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak. A szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig, jelezték. Az új mesterképzés szemlélete túlmutat a hagyományos iskolarendszerű oktatáson, mivel a hallgatók a szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szervezetek világáig számos területen ismerkedhetnek meg a tudás közvetítés módszereivel, közölték. A program emellett nagy hangsúlyt fektet a fogyatékosságügyi kutatások módszertanára és az idegen nyelvű szakirodalom használatára is. 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. Az évforduló alkalmából országos konferenciát szervez az intézmény az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal közösen október 6-án és 7-én azzal a céllal, hogy a felsőoktatásban dolgozó szakemberek hatékony megoldásokat találjanak a hallgatók mentális egészségének támogatására és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, adta hírül az egyetem. A Mentális Egészség Esélyegyenlőség Befogadó Felsőoktatás című konferencia első napja a hallgatói mentálhigiéniai kihívásaira és ágazatirányítási céljaira fókuszált. A második nap középpontjában a fogyatékossággal élő és sajátos szükségletű, így különösen autizmussal vagy ADHD-val élő hallgatók támogatása áll, valamint a jogszabályok gyakorlati megvalósítása. Az esemény kiemelt teret biztosít ahhoz, hogy a Magyarországon működő egyetemek szakemberei személyesen osszák meg jó gyakorlataikat a mindennapi akadálymentesség és a hatékony segítségnyújtás terén. Indul a hajdúsámsoni vízhálózati fejlesztés, amit a versenyképes járások programból finanszíroznak, tudta meg a Dehír. Hajdúsámson ivóvízellátó rendszerének fejlesztésére írt ki közbeszerzést a város önkormányzata. A tervek szerint 2048 folyóméter hosszú ivóvízgerinc vezetéket építenének, valamint az ahhoz kapcsolódó vízi közmű létesítményeket. A cégek október 16-áig jelentkezhetnek a felhívásra. Érdekesség, hogy a hajdúsámsoni fejlesztést gyakorlatilag Debrecen városa fizeti. A tender dokumentációban is jelzik, hogy a beruházást a versenyképes járások program első 2 ütemében elnyert forrásból finanszírozzák. A versenyképes járások program lényege, hogy a nagyvárosoknak az adott év iparűzési adó többletét be kell fizetniük egy alapba, és arra a pénzre pályázhatnak az adott járás települései. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Debrecennek a saját pénzére kell pályáznia, osztozva a járás egyetlen másik településével, Hajdúsámsonnal. Tavaly 2 döntés is született, melyek értelmében 200 millió jut debreceni forrásból a sámsoni fejlesztése. Október 15-ig az ország bármely véradó helyszínén lehet vért adni a közös célhoz, Debrecenben is már több mint 500-an adták a vérüket, olvasható a Civis Híren. Idén is több 100-an álltak a légimentők mellé a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös véradásán. A két helyszínen összesen 619-en adtak vért szeptember 26-án. A szervezők idén a 700-as államhatár elérését tűzték ki célul, bár ezt a számot a véradás napján még nem sikerült elérni, a kezdeményezés október 15-ig folytatódik, addig bárki hozzájárulhat a közös célhoz az ország bármely véradó helyszínén. A szervezők ezért arra kérnek mindenkit, aki egészségi és egyéb feltételei alapján vért adhat, hogy október 15-ig csatlakozzon a kezdeményezéshez. A motto: egy véradás egy ember számára csak néhány perc, valaki más számára azonban esély lehet az életre. Október 15-ig az ország bármely véradó helyszínén lehet vért adni a közös célhoz. A jelszó: légimentők.
Szeretettel várják az érdeklődő 14-18 éves fiatalokat és szüleiket a Teen Star kurzust bemutató első workshopra. A program azoknak szól, akik kérdéseket hordoznak a felnőtté válás útján, szeretnének többet megtudni önmagukról és egy biztonságos, őszinte, támogató kortárs közösséget keresnek. A Teen Star lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok jobban megismerjék önmagukat és tudatosabb, magabiztosabb döntéseket hozzanak. A programot október 8-án tartják 16 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között a debreceni Szent László római katolikus domonkos plébánián. Szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi erdei vasúton, tudatta a Dehír. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi erdei vasúton, a járatok május 1-én indulnak újra. A Zsuzsi vonat ebben az időszakban csak a meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időpontokban szállít utasokat. A menetrend szerinti közlekedés 2027. május 1-én indul újra. 30-as táblákat helyeznek ki a Kishegyesin, értesült a Civishír. Szíres Diana alpolgármester önkormányzati képviselő jelentette be, hogy a körzeti megbízottal helyszíni bejáráson vizsgálták meg a hozzá beérkezett panaszokat, és egyeztették azokat a lépéseket, amelyek a körzetben a közlekedés biztonságát szolgálják. A tapasztalatok szerint a Kishegyesi úton lévő terápiás ház előtti zebrán sokan nem állnak meg, nem engedik át a gyalogosokat, ezért oda 30-as táblákat helyeznek ki, mondta Széles Diana a közösségi portáján feltöltött rövid videóban. A Király és a Harsona utcán driftelők borzolják az idegeket, ezért ott rendszeresen rendőri ellenőrzésekre kell számítani a jövőben, mondta a körzet képviselője. Pontokért futottak az Adi diákjai a Nagyerdőn, idén is megrendezték az Adi Mátert, olvasható a Haonon. A debreceni Adi Endre gimnázium idén is megszervezte az Adi Máter futást, amelynek helyszíne a Nagyerdő és a Békástó környéke volt. A rendezvény szeptember 30-án 13 óra 15 perckor kezdődött. A résztvevők gyülekezője és a rajtcédulák kiosztása a Medgyesi sétányon az Adi szobornál volt. A szervezők másfél kilométeres távot jelöltek ki, minden tanuló részvételével pontokat szerezhettek az osztályok az Adi napra. Minél több diák teljesítette a kijelölt távot, annál több pont került az osztályközösséghez. Az egykori adis diákokat is szívesen látták a futáson. Az alumnik által megszerzett pluszpontok szintén növelik annak az osztálynak az eredményét, amelyet képviselnek. A versenyen az elért helyezések után további pontokat is kiosztottak. A korcsoportokat a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. évfolyamos tanulók számára alakították ki. 7 Deac játékossal folytatódott a magyar női futsal válogatott felkészülése az EB-selejtezőre, írja De Hír. A közelgő EB-selejtező miatt a magyar női futsal válogatottra csütörtöktől szombatig összetartás várt Budapesten. A tervek szerint a mieink Marokkóval is játszottak volna felkészülési mérkőzést, ám ez meghiúsult, ezért a programban edzések és videózások szerepeltek, írta a deac.hu. Frank Tamás szövetségi kapitány a Deacból ismét 7 játékosnak küldött meghívót, így Krascsanics Csilla, Nagy Anikó, Horváth Viktória, Gajzágó Flóra, Hardon Rita, Sárosi Dóra és Gál Zsófia utazhat a fővárosba. Az Európa-bajnokságra Szlovákiába juthat ki a nemzeti együttesünk. Először október 7-én Bosznia-Herceg-Ovinával csapnak össze a mieink, másnap Svédország lesz az ellenfél, október 10-én pedig Szlovákia-Magyarország meccset rendeznek. Az EB-selejtező elit körében 4-4-esben zajlik majd a csata, a csoportelsők mellett a két legjobb csoport második biztosan készülhet a kontinens viadalra, míg a másik két csoport második egy oda-visszavágós párharcban küzdhet meg egymással az utolsó kiadó helyért. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Az adományozás újfajta lehetőségét honosította meg Debrecenben a hajdúdaragi görögkatolikus főegyházmegye. Szociális boltot nyitottak még 2025 márciusában, ahol Svédországból érkező felajánlásokat kínálnak nagyon alacsony áron. A bolt bevételét karitatív tevékenységekre fordítják. A boltról, annak működéséről, lelkiségéről, közösségi erejéről beszélgettünk.
1: Előfordulnak-e a bolt szellemiségéhez méltó akciók, amelyek esetleg bizonyos időszakokban mondjuk többet jelenthetnek a vásárlóknak?
2: Folyamatosan ezeket az akciókat mi kollégákkal együtt, közös megbeszélésen kitaláljuk, és igazából megvalósul a végső döntés.
0: Balogh Viktor, a Gondoskodó Szeretet szociális és adománybolt operatív vezetője.
2: Közösen fogalmazzuk ezt meg, és mindig azt figyelembe véve, hogy igenis mi másak vagyunk, mint egy sima, egyszerű bolt. Lehajolunk, ahogy Dani atya is említette, lehajolunk és odafordulunk az emberekhez, és ezeket az akciókat így kitalálva folyamatosan, rendszeresen, mondhatjuk minden hónapban új és újabbnál újabb akciókat találunk ki. Az utóbbi időben egy nagyon sikeres akció, ami folyamatosan fut nálunk, az a bútorok tekintetében egy Ments meg, kérlek akció, ami igazából arról szól, hogy ami már olyan bútor, ami felújításra, illetve renoválásra szorul, azt jelképes áron megpróbáljuk a vevőinknek felajánlani, és ezekből a bútorokból gyakorlatilag más kincset vagy olyan dolgot varázsol, ami mindenki számára meghökkentő lehet. És igazából ez egy nagyon jó visszajelzés nekünk, akik megvásárolják, látják, mi is látjuk, hogy milyen állapotban vásárolta meg, és sokan visszajönnek és büszkélkednek azzal, hogy mi lett belőle. Ruhanemük tekintetében is mindig odafigyelünk, rászorultakra is, például itt iskolakezdés alkalmával egy iskola támogatási akciót bevezettünk itt az augusztus végén, szeptember elején, amikor a boltunkban megvásárolt iskola táskába vagy hátizsákba mindenki teletölthette az iskolatáskáját ruhaneművel, és gyakorlatilag csak az iskolatáskát kellett kifizetni jelképes áron, és a ruhaneműt megkapták.
1: Hogyan adhatnánk jó tanácsot azoknak, akik jó adományozók, vagy jó vevők szeretnének lenni ebben a boltban?
2: Nehéz ezt így elmondani, de az adományozók néha félreértik azt, hogy mit is jelent az adományozás. Sok esetben találkozunk olyan adományozóval, amikor azt mondják, hogy mi föl szeretnénk ajánlani, és gyakorlatilag egy komplett lakásnyi bútort fölajánlanának, viszont látjuk ugye, hogy milyen minőségben vannak ezek a bútorok. Sok esetben ki szeretnék pakoltatni a lakásukat, és el szeretnék azokat a feleslegessé vált dolgokat, vagy sok esetben nem szükséges dolgokat, el szeretnék esetleg valami, amik igazából nem szükségesek számukra. És ezt meg kell értetnünk sajnos velük, hogy mi nem azért vagyunk, hogy kipakoljunk egy lakást, és azok a dolgokat, amik senki számára már nem használhatóak, azokat eltüntessük, hanem tényleg megtisztelve azokat az embereket is, akik adományra szorultak, és én azt gondolom, hogy nem feltétlenül aki adományra szorul, az megérdemli azt, hogy a legutolsó valakinek a idézőjelbe szemetét megkapja. A másik dolog, hogy sok esetben azért kell visszautasítanunk bizonyos felajánlásokat, és itt inkább beszélnék arról, hogy a nagyobb terjedelmű bútorokat, mert nekünk is korlátozottak a lehetőségeink. Van egy raktárunk, ott sok esetben, sőt, szinte mindig tele van a raktár, és egyszerűen fizikai képtelenség az, hogy még azt befogadjuk.
0: Jackó Dániel atya, a hajdúdaragi főegyházmegyei Karitász igazgatója, a Gondoskodó Szeretet szociális és adománybolt lelkivezetője.
3: Azt látjuk még, hogy a mi magyar társadalmunk ebben még gyerekcipőben jár. Hál' Istennek kijutottunk 2024 őszén Svédországba. Megnéztük a kintieknek, a adományozóinknak az üzletét, a raktárhelyiségét, hogyan működnek. És ott úgy láttuk, hogy már ott az ottani kinti emberek régebb óta művelik ezt, és jobban leszivárgott a társadalom mélyebb rétegeire is ez a kultúra.
0: A debreceni szociális bolt mintájára a hajdúdaragi főegyházmegye azon dolgozik, hogy más településeken is megteremtsék az adományozás új lehetőségét.

0: Aldi Meola felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc.
3: Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszönjük a kedves hallgatókat! Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. A miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. A BRFK nyomozást indított a 2026. augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Kft. Nyerte el, miután a meghívott három cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hadházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. A Fidesz frakció is bírálta a rendezvénysorozatot, szerintük előre eldöntött lehetett az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítására kiírt közbeszerzés eredménye, írja az Origó. Andrej Sibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket, írja az Index. A 2026-os kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Henry B. Kagan és Soai Kenso felfedezései alapjaiban változtatták meg az élet földi eredetének kutatását és a modern gyógyszergyártást. Mondta az MTI-nek Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki személyesen is többször találkozott a friss Nobel-díjas japán tudóssal. Elmondta, hogy Soai Kenso, aki a Pannon Egyetem díszdoktora is, többször járt Magyarországon tudományos konferenciákon. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig élete eseményeit. Adta hírül a Vatican News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Végül az időjárásról. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a déli szél, a zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek, a szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.

0: Ella István orgonált. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ehhez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanította 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítsa azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonsorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állhat jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkeresztetnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről. akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta, az életszentség jelen nélkül szavunk aligha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste. Rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyalaimádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdi látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. VI. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen, csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston

a béke és az Úrban való örömzálogaként. Gelegerések, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Gallagher érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Gallagher érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Gallagher érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Gallagher érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundes

0: szavazták, csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyelház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. A miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. A BRFK nyomozást indított a 2026. augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Kft. Nyerte el, miután a meghívott három cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. A Fidesz frakció is bírálta a rendezvénysorozatot, szerintük előre eldöntött lehetett az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítására kiírt közbeszerzés eredménye, írja az Origó. Andrej Sibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket, írja az Index. A 2026-os kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Henry B. Kagan és Soai Kenso felfedezései alapjaiban változtatták meg az élet földi eredetének kutatását és a modern gyógyszergyártást. Mondta az MTI-nek Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki személyesen is többször találkozott a friss Nobel-díjas japán tudóssal. Elmondta, hogy Soai Kenso, aki a Pannon Egyetem díszdoktora is, többször járt Magyarországon tudományos konferenciákon. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évi kíséri végig élete eseményeit. Adta hírül a Vatican News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Végül az időjárásról. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a déli szél, a zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, hallgassák meg Joseph Haydn numero 99-es Ez-dur londoni szimfóniájának második tételét. A Royal Concertgebouw Orchestra játszik, vezényel Nikolaus Arnoncourt.

Elhangzott Joseph Haydn, numero 99-es Ez-dur londoni szimfóniájának második tétele. Előadta a Royal Concertgebouw Orchestra. Vezényelt Nikolaus Harnoncourt. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Jézus oly teljességgel és olyan határtalanul szerette atyát, hogy úgy tűnik a teremtmények fölött könnyen el tudott volna siklani. Tekintete, elmerülve az örök szépség szemlélésében, vajon megállhatott-e a gyarló embereken? Mivel szerette Istent, óhajtotta dicsőségének növelését. Akarta, hogy megismerjék és szeressék őt. Nagy lelke teljes hevével szüntelenül ismételte az imát, amelyre tanítványait is megtanította. Atya, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Istennek szolgálni. Ez a rendeltetésünk. Amikor Isten akaratát teljesítjük, jobbak és boldogabbak vagyunk. Jézus tehát, mikor hirdette az örömhírt, kettős célt valósított meg. Munkálkodott atya dicsőségéért, s egyúttal az emberiség javáért is. Erkölcsi tökéletesítésünk és az evangélium diadala teljesen egy volt előtte. Ugyanazzal a buzgalommal óhajtotta az egyiket, mint a másikat. Azt mondhatnánk, ugyanazon hívvel. Én új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én is szerettelek titeket. Miben új ez a parancsolat? Vajon nem rendeli el a régi törvénye fel a barát szeretetét, amint elrendeli Isten szeretetét? Minden bizonnyal igen, de többféle módja van a szeretetnek, és az a mód, amelyet Jézus parancsolataiban és példáiban lelkünkre köt, teljesen ismeretlen volt. Senki sem szerette az embereket úgy, mint ő, és erről meggyőződhetünk, ha megvizsgáljuk ennek a szeretetnek főbb vonásait. Szeretete mindent magába foglaló, egyetemes. A legtöbb ember érzelemvilága csak szűk körre, csupán hozzátartozóira terjed ki, és ha ebben a puha, de szűk fészekben egy kis gyöngétséget és jólétet találnak, nem kérnek többet, megelégszenek vele. Sem a magasságban, sem a messzességben nem tekintenek. A politikai és társadalmi kérdések csak annyiban érdeklik őket, amennyire házi boldogságukra hatással vannak. Mennyire eltér ettől Jézus gondolatvilága? Családja az emberi nem. Minden embert testvérül fogadva aggódik értük, ég benne a testvériség minden vágya. Szeretetéből senki sincs kizárva. Tanítványainak megparancsolja, hogy támogassák az idegeneket, szeressék ellenségeiket, és ő nem azok közül való, akik másokra úgy rónak kötelességet, hogy maguk kibújnak alóla. Mindenki iránt gyöngéd, és hozzá kell fűznünk, hogy ő egészen mindenkié. Szeretetének semmi köze sincs a korunkban agyondicsőített humanista szeretethez. Hány fellengzős ember van, aki színészkedő és nagyhangú tisztelettel beszél az emberiségről. Megszemélyesítik ezt a gyűjtő fogalmat, és mint bálványt tisztelik. Imádnak egy fogalmat, egy nagybetűs szót, a húsból és a vérből való emberekkel pedig nem törődnek, mert azok kicsinyek, jelentéktelenek. Ezek az álmodozók szenvedélyesen szeretik az egészet, és figyelemre sem méltatják az egyeseket, akikből áll. Becsülik a nyájat, s nem törődnek a bárányokkal. A jó pásztor ellenben gondját viseli minden egyes juhnak. Nem érthetetlen és névtelen tömeget lát bennük, hanem egyenként és név szerint hívja őket. Tanulmányozza természetüket és szükségleteiket, szemmel kíséri minden mozdulatukat. Kik a jó pásztor juhai? Vajon apostolai, tanítványai, megszokott hallgatói? Kétségtelenül ők is, de minden ember is, aki az idők folyamán az evangéliumhoz szegődik. Nem mondja-e maga Jézus, egyéb juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is el kell hoznom, hogy egy akol és egy pásztor legyen. Végtelen tudásánál fogva, mint Isten, Jézus név szerint ismerte minden országi és minden idők keresztényét. Mindegyikük létezett a számára. A hegyen, ahol az evangéliumot hirdette, minket is látotta, mint elvegyültünk hallgatói tömegében. Tudta, hogy milyen vészhangot keltenének bennünk egyes szavai, és hozzánk intézte azokat. Általános és mindenre kiterjedő szeretete ezen felül tökéletesen érdektelen volt.
nem a maga számára dolgozik, mint azok a politikusok, akik a népet azért szolgálják, hogy kihasználják, vagy mint azok a humanisták, akik azért bőkezősködnek, hogy nagylelkűnek tartsák őket. Nem keresi sem a hasznot, sem a tiszteletet. Az alamizsnából is csak azt fogadja el, amire feltétlenül szüksége van. Távol áll tőle, hogy gyönyörűségét találja a nép tetszés nyilvánításaiban. Amennyire csak teheti, távol tartja magát ezektől. Visszautasítja a királyi címet, melyet a lelkes tömeg felajánl neki. Mindössze annyit kér tanítványaitól, hogy Isten szavát hallgassák és kövessék. Vajon akkor miért szeretett bennünket? Miért gyönyörűséges a számára az emberek fiai között lakni? Talán ártatlanságunk hatotta meg, vagy erkölcsi szépségünk bűvölte el? Sajnos nincs bennünk semmi, amiben gyönyörűségét lelhetni ő, aki még az angyali tisztaságon is találhat foltot. Jézus nem táplált ábrándokat az embereket illetően. Ismerte mélységes nyomorúságukat, de éppen ez a nyomorúság keltett benne részvétet. Szeretett minket, mert bűnösök és szerencsétlenek voltunk. Az első kenyérszaporítás előtt hosszasan körültekintett az őt körülvevő sokaságon. Arra gondolt, hogy ezek az emberek estétől fogva semmit sem ettek, és ha étlen bocsátja el őket, megfogyatkoznak az úton. Utána a még síralmasabb lelki szükségünkre gondol. Nem tudják vezetni magukat, és vezetőjük sincs. Csak találomra bolyonganak, mint a pásztor nélküli juhok. Azt hiszik, hogy a boldogság felé tartanak, miközben a kárhozatba sietnek. Megindulva az őket fenyegető veszélyek gondolatától, ezekre a sokatmondó szavakra fakadt, melyek lelkét, mint villámfény világítják meg. Szánom a sereget. Íme tehát a szánalom, vagyis a legönzetlenebb érzelem, ami az Isten fiát a földre hozta. Mint irgalmas szamaritánus, az ördög által halálra sebzett ember fölé hajolt. Tiszta jóindulatból bekötözte sebeit, és karjaira véve elvitte egyházának vendégfogadójába.

0: Antonio Vivaldi 293-as jegyzékszámú F-dur koncertójának első tétele az ősz hangzott el. Bálint János és a Weiner 100 kamara zenekar muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzése miatt. Bejelentették a kémiai Nobel-díj idei díjazottjait. Kodály Zoltán műveivel emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharcra az Operaház. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzése miatt. Az Origó cikkéből Reichlin Krisztina idéz.
3: A budapesti rendőrfőkapitányság nyomozást indított a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül a Hard Rock Kft. Nyerte el, miután a meghívott három cég közül csak ez az egy vállalat adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. A Fidesz frakció is bírálta a rendezvénysorozatot, szerintük előre eldöntött lehetett az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítására kiírt közbeszerzés eredménye. Az ellenzéki párt közérdekű bejelentést tett a közbeszerzési hatóságnál, mert szerintük a pályázat lebonyolítása több kérdést is felvet. A Mi Hazánk mozgalom pedig feljelentést tett közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt. Radnai Márk reagált Hatházi Ákos állításaira, amelyek szerint a Tisza párt valós verseny nélkül előre kiválasztott szereplőknek adta az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítását. A Tisza alelnöke szerint 2026. május 9-e óta már nem foglalkozik állami rendezvények szervezésével. Állítása szerint az ünnepség előkészítésében kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében nem vett részt. A nyilvánosságra hozott levelezésben ugyan szerepel az e-mail címe, de Radnai Márk szerint ezeket nem olvasta és nem is válaszolt rájuk.
0: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. Azonban a miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdán Stockholmban jelentette be az idei kémiai Nobel-díj nyertesét. A Nobel-díjat idén Henry B. Kagan és Soai Kenso kapta. A két kutató az úgynevezett nemlineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért részesült a rangos elismerésben az aszimmetrikus szerves szintézis területén. Köszönjük Tömeges orosz rakéta és dróntámadás érte szerdán Kijevet és Ukrajna több más térségét. A támadás előtt Volodymyr Zelenszkij arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a hírszerzési értesülések szerint Oroszország nagyszabású csapássorozatra készül. Az ukrán titkos szolgálatok már korábban súlyos támadásokra számítottak Vlagyimir Putyin 74. születésnapján. Kijevben folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, ezért sokan táskákkal, matracokkal és takarókkal vonultak le a metróállomásokra. Az Európai Bizottság szerdán 1 milliárd 240 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából, a forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi. A 2026-os év hátralévő részére Ukrajna számára még 32,5 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Idén is nagy érdeklődés mellett indultak idegen nyelv tanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, ahol angol, magyar, német és ukrán nyelvet tanulhatnak az érdeklődők. A jelentkezők fele olyan ukrán ember, aki szeretne megtanulni magyarul. Nyíri Kata jelenti.
4: Mindig szerettem volna tudni jobban egy kicsit angolul, és na, megtanulni ezt a nyelvet, mert nagyon érdekel és nagyon tetszik nekem. Hát szerintem nagyon sok haszon. Nekem a munkámból is, mivel olyan helyen dolgozok, ahol sok külföldivel találkozok, vagy valami, és akkor többen is megszólalnak angolul, és akkor ez csak a javamra válik, hogy tudok kommunikálni velük, és meg tudom érteni magamat is, meg őket is meg tudom érteni.
5: Turistákkal foglalkozok sok az idegen nyelvű turista, és ezért fontos azért tudni. Önfejlesztésből is jöttem.
6: Mondja György és Denissa, akik szintén részt vesznek a Génius Alapítvány által a Beregszászi Egyetemen szervezett nyelvi képzéseken. Szabó Vitalina a magyar nyelv tanításában vesz részt ukránok számára.
7: A magyar nyelv, mint idegen nyelvet már több éven keresztül tanítjuk a Rákóczi Egyetemen. Nagyon népszerű a magyar, mint idegen nyelv a tanítók körében. Érdeklődnek sokan minden évben, egyre úgymond népszerűbb ez a nyelv. Sokféle különböző célok szoktak lenni. A nyelv elsajátítása a mindennapokban, hogy tudjanak beszélni. Nagyon sokan sajnos most a helyzet miatt el akarnak utazni Ukrajnából, külföldre utazni, ezért boldogulni szeretnék. Vagy, mint tudjuk, Beregszászban sokan beszélik a magyar nyelvet, aki meg nem beszéli a magyar nyelvet, a családokban van, hogy a szülő beszéli, az egyik szülő beszéli, a másik szülő nem beszéli a magyar nyelvet, így hát szeretnének, hogy a gyerekek is beszéljék ezt a nyelvet, beszéd szinten akár, hogy meg tudják egymást érteni, más családokkal, emberekkel, szomszédokkal akár, hogy boldoguljanak Beregszászban. Az is nagyon fontos, hogy helyesen beszéljék a nyelvet, sokat beszélünk, párbeszédeket mondanak a gyerekek vagy a felnőttek.
6: A magyar, angol, német és ukrán nyelvtanfolyamok iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Több mint 170-en jelentkeztek. Hangsúlyozza Váradi Natália, a képzéseket szervező Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem minden évben meghirdeti a különböző nyelvtanfolyamait, azért, hogy az embereket minél inkább segítse a munkaerőpiacon való boldogulás, illetve a továbbtanulás, utazgatás és a szakirodalomnak a használata terén. Nagyon fontos, hogy mindig nagyon sokan jelentkeznek erre a tanfolyamokra, az idén 178 fő nyújtotta bejelentkezését, közülük 80 magyar, mint idegen nyelvre, külön fognak tanulni a gyerekek, a felnőttek, hétköznap és hétvégi csoportok is vannak. II. Rákóczi Egyetem biztosítja hozzá a teljes infrastruktúrát.
0: Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békért október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leópápa vezette imádsággal kezdődött. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évi kíséri végig élete eseményeit, adta hírül a Vatican News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Kodály Zoltán műveivel emlékezik 1956-ra az opera. A zeneszerző Hári János című daljátéka operaházi ősbemutatójának 100. évfordulója és az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett szerdai sajtótájékoztatón Ókovács Szilveszter főigazgató szólt arról, hogy a műsorban különleges hangsúlyt kap az operaházhoz is szorosan kötődő Hári János. A szombati hangversenyen a Psalmus Hungaricus és a Hári János Suite mellett megszólal a 100 éve bemutatott daljáték sárkánytáncként is ismert balettzenéje, az ének Szent István királyhoz, valamint elhangzanak a zeneszerző Kodály Zoltán magyar népzene sorozatának katonadalai. Az ország sok színűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borászszakma egyik megbecsült rendezvényévé vált. Hangoztatta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. 2017 óta több mint 1900 tételt küldtek a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Csíkszeredai ügyvéd kifogásai nyomán a Román Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte azt a törvénycikkeit, amelynek alapján a medvetámadások sérültjeinek megítélhető kártérítést drasztikusan csökkentették a bíróságok. Így sok székelyföldi áldozat az eddiginél jóval jelentősebb kártérítésben reménykedhet. Gáspár Sándor tudósít.
9: A Román Alkotmánybíróság elfogadta Szász Ferenc csíkszeredai ügyvéd érvelését, miszerint alkotmányellenes az a törvénycikkely, amelyet 2023-ban fogadtak el, és amelynek alapján a korábbiaknak csak a töredékét ítélhették meg kárpótlásként a medvetámadások áldozatainak. Akiknek a száma folyamatosan nőtt, hiszen Romániában nem csak hogy túlságosan nagy a medveállomány, de folyamatosan növekszik is a számuk, miközben a természetes életterük nyilván nem bővül. Mivel megsokasodtak a medvetámadások, sok kártérítési pert indítottak a medveállomány szabályozásáért felelős környezetvédelmi minisztérium ellen. 6-7 ezer, meg 25 ezer, sőt 50 ezer eurót is elérő kártérítéseket ítéltek meg a bíróságok, és több esetben a kárpótlást a munkaképtelenség miatt hiányzó jövedelem, illetve havi életjáradék is kiegészíti. Nagyon sok per volt már folyamatban, amikor megszabták a parlamentben, hogy csak az addigi jövedelemnek, illetve alkalmazotti minőség nélkül csak a minimálbérnek megfelelő kárpótlás járhat. Ami konkrétan azt jelentette egy gyergyótölgyesi férfi esetében, hogy az alapfokon megítélt 20 ezer euró helyett csak 692 eurónyi erkölcsi és 860 eurónyi anyagi kárpótlást ítéljenek meg, vagyis az előző összeg tizedénél is kevesebbet. Szász Ferenc ügyvéd 21 folyamatban lévő per felfüggesztését kérte az alkotmányossági kifogás letárgyalásáig, most október 6-án, kedden vált hivatalossá, hogy alkotmányellenes, ha ugyanazért a sérülésért 100-szor nagyobb kártérítésben rétesül a Nemzeti Bank kormányzója, csak azért, mert 100-szor nagyobb a fizetése. Így újra a korábbi vadászati törvényben található előírások az érvényesek. Ez azt jelenti, hogy 16 eddig felfüggesztett ügyben méltányosabb ítélet születhet, de két ügyben, amelyek tárgyalását nem függesztette föl az ítélőtábla és jogerős döntést hozott, a polgári perrendtartás értelmében most per újra felvételt kezdeményez Szász Ferenc, aki úgy érzi, az Alkotmánybíróság döntése hatalmas siker a medvetámadások áldozatai számára.
0: Közlekedési hírek következnek.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irigy József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat a munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a budai végállomások felé nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. A Stefáni úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot az Egressi út, illetve az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után vízvezetéket javítanak, itt korlátozásra kell készülni. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért napközben a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz sűrűben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
11: Jó reggelt kívánok! Az osztrák vasút feloldotta a korlátozásokat, így ma reggeltől minden nemzetközi vonat közlekedik a Hegyeshalom Bécs szakaszon is. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A 60 Szolnok vonalon holnap kezdődik karbantartás, péntektől egy hétig 60 és Jászberény, majd 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell pótlóbusszal utazni. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, ezért az érintett vonatok közlekedési rendje jelentősen változik. Szombaton és vasárnap Kelenföld lesz a fővárosi végállomása, a Bakony, a Göcsej, a Balaton, a Tópart, a Mecsek és a Kaposvár Intercity-nek és az S10-es vonatoknak. A tapolcai sebes vonatok csak Székesfehérvárig, az S12-esek csak Tatabánya és Oroszlány között járnak, az S36-os és Z30-as, illetve az S40-es és Z42-es vonatok összevonva közlekednek. A déli és Kelenföld között pótlóbuszok járnak, napközben jellemzően 15 percenként indulnak. A Szovi vonalon is változik a menetrend szombattól egy hétig. A hétvégén karbantartás miatt minden második S70-es vonat csak Göddig közlekedik, a jövő héten hétfőtől péntekig a szokásos szikla kitermelés miatt Nagymaros és Szobállomás között több vonat helyett pótlóbusz jár majd. A H6-os héven a hétvégén a Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere között kell buszokkal utazni. Páci Viktor, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. Az ivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcs hőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzése miatt. Bejelentették a kémiai Nobel-díj idei díjazottjait. Kodály Zoltán műveivel emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharcra az Operaház. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
12: Multidéző, Iványi Balást hallják.
13: 2026. október 8-a van csütörtök, Isten éltesse Koppány nevű hallgatóinkat. A Koppány egy régi magyar személynév, amelyet egyes magyarázatok török eredetű méltóságnévhez kapcsolnak. A név a magyar történelemből elsősorban a Géza fejedelem korában élt Koppány vezér névén ismert. A katolikus egyház ezen a napon a magyarok nagyasszonyát ünnepli. A hagyomány szerint Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta országát, ezért a magyarok évszázadokon át Magyarország patronájaként tisztelték. Az ünnepet Vaszari Koros herceg primás kérésére 13. Leó pápa 1896-ban engedélyezte, 10. Pius pápa pedig 1908-ban október 8-át jelölte ki ünnepnapul. 1980-ban II. János Pál pápa felszentelte a magyarok nagyasszonya kápolnáját a római Szent Péter bazilika altemplomában. A kápolna elődjét még II. Szilveszter pápa adományozta a magyar egyháznak, ám azt a bazilika 18. századi átépítésekor lebontották. Az új kápolna ma is a magyar katolikusok római jelenlétének egyik fontos emlékhelye. 1948. október 8-án Kossuth Lajost választották az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökévé. A testületet még szeptemberben hozta létre az országgyűlés, eredetileg a kormány védelmi intézkedéseinek ellenőrzésére és támogatására. Batthyány Lajos lemondása után azonban fokozatosan átvette a végrehajtó hatalom irányítását. Kossuth vezetésével a bizottmány szervezte az újoncozást, a hadsereg felszerelését és a honvédség ellátását, miközben az ország egyre inkább háborús helyzetbe került. 1871. október 8-án este hatalmas tűzvész tört ki Chicagóban. A tűz 2,5 napon át pusztított, és a város jelentős részét elpusztította. Több mint 300 ember meghalt, mintegy 17 000 épület várt a lángok martalékává, és nagyjából 100 000 ember maradt otthon nélkül. Chicago azonban rövid idő alatt újjáépült, és a katasztrófa után olyan modern város kezdett kialakulni, amely később az amerikai felhőkarcoló építés egyik bölcsőjévé vált. 1902. október 8-án ünnepélyesen átadták az országház épületét. A Steindl Imre tervei alapján készült épület munkálatai 1885-ben kezdődtek, és bár az országgyűlés már 1902-ben birtokba vehette, teljesen csak 1904-re készült el. A neogótikus épület a történelmi magyar építészet hagyományait ötvözte a korszak modern technikai megoldásaival. Több mint 17 000 négyzetméteres alapterületével és közel 700 helységével Európa egyik legnagyobb parlamenti épületévé vált. 1920. október 8-án született Frank Herbert, az amerikai science fiction egyik legismertebb írója. A legnagyobb hatású műve, a Dűne, 1965-ben jelent meg. A sivatagi bolygón az Arrakiszon játszódó regény nem csak egy különleges jövőbeni világot épít fel, hanem politikai, vallási és ökológiai kérdéseket is központba állított. A könyv később egy egész regényciklus alapja lett, és a science fiction egyik meghatározó művévé vált. Végül 1946. október 8-án alakult meg a Tátrai Vonós négyes. Az együttest Tátrai Vilmos hegedűművész alapította Rényi Alberttel, Iványi Józseffel és Dénes Verával. A kvartett hamarosan a magyar kamarazene egyik nemzetközileg is ismert együttese lett. 1948-ban megnyerte a budapesti Nemzetközi Bartók kvartettverseny első díját, később Európán kívül Japánban is fellépett. Pályafutása során mintegy 150 hanglemez felvételt készített, és számos magyar és külföldi zeneszerző művének ős bemutatóján működött közre. Utolsó koncertjét 1994. januárjában adta.
12: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
14: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától Szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Forgács Alajos plébános. Orgonán kísér Csáki Semsei András kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Egyik legnagyobb magyar ünnepünkön, a Boldogságos Szentszüzet, úgy ünnepeljük ma, mint magyarok nagyasszonya. Szent misénket elhunyt tisztaltó Józsefért és testvéréért, Istvánért, szüleiért és anyósáért, Máriáért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
2: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodan,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária közbeni járására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim, a mai napon örömmel és büszkeséggel emlékezünk arra, hogy Szent István királyunk gondjaiban elmerülve, mi lesz a halála után az ország sorsa a fiatalon, újonnan megtért magyar néppel, és ekkor a boldogságos Szent Szűznek ajánlotta koronáját, vele nemzetünket, népünket, örömével és fájdalmaival együtt. E természet feletti kapcsolatot Mária és nemzetünk között a király halála után lévő belvillongások sem tudták elhomályosítani, és Szent László lovak királyunk uralkodása idején pedig virágzásba borult. Tatárral, törökkel szemben egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva védte életét, hitét és övéit a középkor magyarja. A győztes 1683. szeptember 12-i kálembergi csata után megkezdődött Magyarország felszabadítása. 1689-ben első Lipót király a török alóli felszabadulás emlékére és hálája jeléül megismételtem az ország felajánlását a nagyasszonynak, és pénzein is megjelent a felirat: Sancta Immaculata Virgo Maria, Mater Dei Patrona Hungariae, Szeplőtelen Szűz Mária, Isten anyja, Magyarország védőszentje, nagy védasszonya. 1848-ig pénzünkre Mária képét verték, és nemzeti himnuszunk pedig a Boldogasszony anyánk kezdetű ének volt. A magyar nemzet Európa népei között elsőnek tartotta a boldogságos Szent Szűzet nagyasszonyának, mi pedig ezt az örökséget immár ezer esztendeje hordozzuk, és voltak ennek a magyar népnek, hogy hozzátegyem így, hogy vannak is zivataros századai, mégis megfogyva vár, de törve nem él nemzete hazán. A magyar nép történelmében átélte, hogy Mária segítsége mindig jelen volt. Krisztusban, kedves testvéreim, a Szent Szűz jelenléte, élete ma is utat mutat számunkra, mert az ő élete Krisztusra irányítja a mi figyelmünket. Ma is szól hozzánk, amit mondott annak idén a kánai mennyegzőn a szolgáknak, hogy tegyétek, amit ő mond. És az ő útja végén is, a szenvedés óráiban, a kereszt alatt is ott látjuk a fájdalmas szűzanyát. Így tapasztaljuk meg mi is nemzetünk életében a nagy boldogasszony jelenlétét, fájdalmainkban, vívódásainkban, szabadulást és üdvöt adó keresztjeinkben. Szent István felajánlva a szent koronát elkötelezte a szívünket is a Szent Szűznek. Ezt az örökséget kapjuk, ezt az örökséget örömmel hordozzuk, és ezt kell tovább is adnunk. Ma is kérjük őt, nagyasszonyunk, hazánk reménye, ó, el ne hagyj. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, magyarok nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesztük kéréseinket mennyei atyánk elé.
1: Áld meg, Urunk, szent atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Alakítsd át szívünket, hogy boldog asszonyunk példája szerint mi is reád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged,
1: hallgass meg minket! Segíts a magyar családokat, hogy Szent István Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatástudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged,
1: hallgass meg minket! Szentmisénk szándékára imádkozzunk Tisztartó Józsefért és testvére István szülei és anyósa Máriáért. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk
1: téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, első szent királyunk vég akaratából fiad édesanyját, nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent fiad országát, aki él és uralkodik mindörökkön örökkén.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atya Isten erőt. Fogadjál
1: az Úr kezedből az áldozatot, nevének és életére és őségére, mindannyiunk és az egész mindszerzettel
0: Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogsága szűzanya közben járására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária, mint magyarok nagyasszonya ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok ujjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt a adományt. Árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyágyan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkon.
1: Alálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felkennel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk minden.
0: Béke.
1: És a te lelkeddel.
0: Béke veletek. A mi Urunk Jézus Krisztus testének
3: együttesítése. Váljék a szent
0: Uram Jézus Krisztus,
3: Isten
0: is véled vétele, ne váljék ítéletet.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyult én. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életnek.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, segítsen népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátronánknak kegyes közben járására, hogy mi, akiket jótéteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen áldása.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán kísért Csáki Semsei András kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Pedagógusok Világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat, majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. A miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. A BRFK nyomozást indított a 2026. augusztus 20-ai rendezvény sorozat közbeszerzése miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Kft. Nyerte el, miután a meghívott három cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. A Fidesz frakció is bírálta a rendezvénysorozatot, szerintük előre eldöntött lehetett az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítására kiírt közbeszerzés eredménye, írja az Origó. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket, írja az Index. A 2026-os kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Henri B. Kagan és Soai Kenso felfedezései alapjaiban változtatták meg az élet földi eredetének kutatását és a modern gyógyszergyártást, mondta az MT-nek Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki személyesen is többször találkozott a friss Nobel-díjas japán tudóssal. Elmondta, hogy Soai Kenso, aki a Pannon Egyetem díszdoktora is, többször járt Magyarországon tudományos konferenciákon. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtt évig kíséri végig élete eseményeit, adta hírül a Vatikán News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap bíboros későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Végül az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 38 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit híd előtt dél felé. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszai, a Budaörsi úton végig a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagy körút előtti szakaszon. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után lezárják a belső sávot, itt burkolat javítása kezdődik. A Hung Expo területén rendezvényt tartanak, ezért a környéken napközben a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után tart a csatorna javítása, a közúti forgalom a villamos síneken halad. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdán jelentette be, hogy Henri B. Kagan, francia és Soai Kensuo japán tudós kapja idén a kémiai Nobel-díjat. Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora kifejtette, a kémia egyik ismert alapjelensége a kiralitás, ami azt jelenti, hogy bizonyos molekulák nem azonosak a saját tükörképükkel, hasonlóan az emberi jobb és bal kézhez. Bár energetikailag nincs különbség a két tükörképi pár között, a földi élet megjelenése óta a természet szinte kizárólag csak az egyik változatot használja. Ezt a totális dominanciát nevezik homokiralitásnak, amely az aminósavaknál, a cukroknál és a DNS szerkezeténél is megfigyelhető. Évtizedekig rejtély volt, hogyan alakulhatott ki az élettelen, kezdetben szimmetrikus őslevesből egy ilyen aszimmetrikus biológiai világ, írja az Origó. A japán tudós bizonyította be először, hogy egy elhanyagolhatóan kicsi kezdeti aszimmetria az önsokszorosító mechanizmus révén képes felerősödni, míg végül kizárólag az egyik molekula forma marad jelen. Kagan pedig bebizonyította, hogy a természetben működik egy olyan nem lineáris, öntisztító mechanizmus, amely képes kompenzálni a tökéletlen kiindulási anyagokat. Kagan és Soai módszerei lehetővé teszik, hogy a vegyészek célzottan, biztonságosan és lényegesen olcsóbban kizárólag a gyógyhatású molekulaformát állítsák elő. A Magyar Nemzet 14. Leó pápa franciaországi apostoli útjáról közöl véleménycikket. A 4 napos látogatása során elhangzott beszédek és jelenlétének apró mozzanatait elemezve külön szemináriumi előadásokat lehetne szervezni. Mik lehetnek a magyar közélet számára is fontos üzenetei? A franciaországi katolikus egyház nagyon bölcsen kezd átalakulni egy ellentársadalommá, narratívájában visszautasítja a feminista és LMBTQ lobby által előírt dogmát. Olvashatjuk Erik Zemmour a Misét még nem mondták el című, nemrég magyarul is megjelent esszéjében. A katolikus filozófus író, mintha előtanulmányt írt volna a látogatáshoz. A kereszténységért vívott csata Európában nem lehet csak a hit csatája. Meg kell védeni a kereszténység hagyatékát Európában, ezeket az építészeti, művészeti, kulturális, jogi, politikai formákat, amelyeket meg kell őriznünk, vagy helyre kell állítanunk. Nos, 14. Leó pápa látogatása erről szólt. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. október 8-a csütörtök van. A zenés napköszöntőt Bögös Henriett, a zenei szerkesztő, Csák Éva hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől arról szólunk, hogy a városi hőség és a hőlábnyom csökkentésének lehetőségeiről is szó esett a magyar fenntarthatósági csúcson. De mit jelent mindez a mindennapokban, és hogyan tehetjük élhetőbbé városainkat? Erről kérdezi a szakembereket Balázs Zsanett, Rejt András építészt hallják.
5: Ez a tényleg mindennapi emberek számára, ez esetleg az elmúlt pár évben tapasztalható, és kiugróan ugye az elmúlt nyarunk volt egy borzasztó meleg nyár ilyen szempontokban az egész országban, de kifejezetten ugye a nagyvárosok. Ezt ugyan a szakma már több évtizede mondja, de sajnos a döntéshozók még nem jutottak el korábban oda, hogy ez ügyben lépéseket tegyenek. Ugyanis ennek nagyon sokrétű oka van. Egyrészt oka az, hogy a klíma folyamatosan melegszik, aminek vannak időjárási és mikroklimatikus hatásai is. Amikor mikroklimáról beszélek, akkor pont azokról a városi települési területekről beszélek, amit ön is említett. Tehát mondjuk akár egy nagyvárosba, akár egy kisebb városba, mondjuk a burkolt felületek, de nem csak a burkolt felületek, hanem a növényzettel borított részeknél is egy jóval magasabb hőmérsékletet tapasztalhatunk.
0: 8 óra 22 perckor a házunk táján, 8 óra 37 perckor az akvarelt ajánljuk, 8 óra 45 perckor Venite című összeállításunkban pedig a közeljövő egyházi programjait ajánljuk figyelmükbe. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól, hangsúlyozta 14. Leó pápa a vatikáni

0: Média beszámolója szerint az egyházfő október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. Leó pápa arra hívta az egyházat, hogy figyelmesen hallgassa meg a családok tapasztalatait, és bátran nézzen szembe a házasságot és a családi életet érintő társadalmi és kulturális változásokkal. Az egyház egyik sajátos küldetése, hogy prófétai hang legyen és inspirációt adjon az emberiség számára, emelte ki Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Szeptember 22-e és 24-e között Rómában tartották az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa Szociális Pastorális Bizottsága szociális kérdésekkel foglalkozó szekciójának ülését. A tanácskozás fő témái a gazdasági, a társadalmi igazságosságról és a nemzetek közötti szolidaritásról szóló kérdések voltak. 4. alkalommal rendezik meg október 8-a és 10-e között az egyházi felekezetközi sportbajnokságot a Rákóczi Szövetség szervezésében, a Sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor sportkomplexumában, tudatta a szövetség szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében. A rendezvényen 17 magyarországi egyházi gimnázium, mintegy 300 diákja vesz részt. A háromnapos programon a résztvevő diákok több sportágban mérik össze tudásukat, de a rendezvény fontos részét képezik a közösségi és lelki alkalmak is, írták a közleményben. Paul Bang Jensen dán diplomatára az 1956-os magyar forradalom ügyét vizsgáló ENSZ különbizottság egykori másodtitkárára emlékeztek a külügyminisztériumban szerdán. Erről a külügyminiszter számolt be a Facebookon. Orbán Anita bejegyzésében azt írta, a dán diplomata súlyos árat fizetett a magyarok védelméért. Amikor az ENSZ-ben azt kérték tőle, a tanúk névsorát adja át, ezt megtagadta, mert attól tartott, hogy személyazonosságuk illetéktelen kezekbe kerülhet, és vallomásuk miatt őket vagy Magyarországon maradt családtagjaikat megtorlás érheti, fogalmazott. Hozzátette, Paul Bang Jensen elvesztette állását, 1959-ben pedig tisztázatlan körülmények között holtan találták New Yorkban. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházában, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság szerdán az MTI-vel. Az intézményekben műszaki meghibásodások miatt a sürgősségi betegellátás átmenetileg csak korlátozottan működött. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. A városi hőség és a hőlábnyom csökkentésének lehetőségeiről is szó esett a magyar fenntarthatósági csúcson. De mit jelent mindez a mindennapokban, és hogyan tehetjük élhetőbbé városainkat? Elsőként Rejt Andrást, az Abud Mérnöki Iroda ügyvezetőjét, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát Balázs Zsanett kérdezi.
1: Az elmúlt években egyre többször tapasztaljuk, hogy egy városi tér egészen más hőérzetet adhat, mint például mondjuk egy fákkal körülvett terület. Mitől melegszik fel ennyire egy város?
2: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon sok oka van. Ez a tényleg mindennapi emberek számára, ez esetleg az elmúlt pár évben tapasztalható, és kiugróan ugye az elmúlt nyarunk volt egy borzasztó meleg nyár ilyen szempontokban az egész országban, de kifejezetten ugye a nagyvárosainkban. Ezt ugyan a szakma már több évtizede mondja, de sajnos a döntéshozók még nem jutottak el korábban oda, hogy ez ügyben lépéseket tegyenek. Ugyanis ennek nagyon sokrétű oka van. Egyrészt oka az, hogy a klíma folyamatosan melegszik, aminek vannak időjárási és mikroklimatikus hatásai is. Amikor mikroklimáról beszélek, akkor pont azokról a városi települési területekről beszélek, amit ön is említett. Tehát mondjuk akár egy nagyvárosba, akár egy kisebb városba, mondjuk a burkolt felületek, de nem csak a burkolt felületek, hanem a növényzettel borított részeknél is egy jóval magasabb hőmérsékletet tapasztalhatunk. Az a kérdés ugye mindig, hogy ezt hol érezzük intenzívebben, és azért azt lehet mondani, hogy jellemzően azokon a részeken, ahol a növényzet vagy a vízfelületek kisebb mértékben találhatóak meg, tehát elsősorban burkolt és főleg sötét burkolatokkal ellátott terek nagyon fel tudnak melegedni, de nem csak a terek, hanem az épületek is. Tehát amikor mozgunk egy városba az utcákon, akkor nem csak annak a melegét érezzük, hogy amin járunk, az mennyire melegszik föl, és onnan mennyire sugároz, hanem az épületek oldala, homlokzata szintén sugároz az emberre meleget.
1: A szeptember végi klímapárbeszéden egy új kifejezés is elhangzott, a hőlábnyom is szinte középpontba került. Mit jelent pontosan a hőlábnyom?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis egy teljesen új fogalmat próbálunk bevezetni a szakmába, mert azt vettük észre, hogy a hősziget, ami eddig ugye nemzetközileg is egy nagyon erőteljesen elterjedt kifejezés volt, ez keveset mond az embereknek, főleg a tekintetben, hogy ők saját maguk mit tudnának tenni annak érdekében, hogy az a forróság, amit mondjuk nyári időszakban érzünk a településeinken, városunkban, ezt hogyan lehetne csökkenteni, hogyan lehetne befolyásolni, kellemesebbé tenni. És kerestünk egy olyan mutatót, amit innentől kezdve hőlábnyomnak nevezünk, ami azt mutatja, hogy egy adott beavatkozás, tehát például, hogy mennyire teszünk zöldebbé, vagy milyen anyagokkal burkolunk egy adott felületet, legyen szó, ahogy említettem, egy épület homlokzatburkolatáról, vagy egy térnek a járólapjairól, ez mennyire teszi kellemesebbé, vagy jobban elviselhetővé egy adott nyári időszaknak a hőjelzetét azon a területen. Tehát nagyon fontos, hogy itt alapvetően arról beszélünk, úgy is mondhatnám, hogy három dimenzióban mérjük és nézzük a javaslatunk alapján ezt az értéket. Egyrészt az intenzitás, tehát hogy mennyivel lesz melegebb vagy kellemesebb a hőérzetünk egy adott területen. Ez a hőérzet, ez mennyi ideig, tehát ez a változás, ez mennyi ideig van jelen, tehát itt akár percekről, órákról, vagy akár napokról is beszélhetünk. És a harmadik nagyon fontos, hogy ennek a területi kiterjedése mekkora. Tehát ez csak egy kisebb terület, vagy egy egész városrészeket tud érinteni. És ez az, amin dolgozunk, hogy ennek a pontos tudományos definícióját megalkassuk, és ezt közérthetően kommunikálni tudjuk mindenki számára.
3: Balog Attila, Reneszánsz ZRT vezérigazgató helyettese és tulajdonos.
1: Nyáron talán mindannyian tapasztaltuk már, hogy egyes járdák vagy teraszok szinte égetik a talpunkat, más felületek pedig mintha kevésbé forrósodnának fel. Miért számít ennyit, hogy miből készül egy burkolat?
3: Egy 6 évvel ezelőtt vettük észre, hogy egyre több nemzetközi kezdeményezés és szabvány létezik arra, hogy egyes burkolatok hogyan melegítik fel a környezetüket. Az Egyesült Államokból például egy ASTM szabályozás indult, ami az anyagok, a burkolt anyagok, vagy burkolt felületek hővisszaverő képességét nézi. Pontosan azért, mert azt látták, hogy a burkolt felületek és a beépített környezet sokkal jobban felmelegszik, mint a környezetében a zöld, tehát természetes környezet, és a burkolatoknak jelentős hatása van a környezet hőmérsékletére.
1: Ez nagyon érdekes, és önök is a hőlábnyom kezdeményezés során különböző felületek felmelegedését vizsgálták. Mit mutatnak a mérések?
3: Először 2019-ben mentünk ki az utcára, és néztük meg, hogy a különböző felületek hogyan melegszenek fel, és ezt az idei évben megismételtük. Úgy, hogy most már azért ezek a hőhullámok, a nyári hőhullámok egyre rendszeresebbek lettek. Nagyon nagy különbségeket mértünk, 10-14 fok is volt, amivel jobban fölmelekedett a természetes kőhöz képest egy aszfalt vagy egy térkőburkolat. Természetes mészkövek nagyjából 40-45 fok hőmérsékletre melegedtek föl augusztus közepén a nyári kánikulában, még az aszfalt és a térkövek 55 és 60 fok közé tudtak felmelegedni.
1: Én úgy gondolom, hogy a világosabb burkolat lehet a jobb. Valóban ilyen egyszerű a választás, vagy ennél sokkal bonyolultabb a helyzet?
3: Természetesen a szín is számít, de nem csak a szín, hanem a felületnek a porozitása és az anyagnak a minősége is, amiből ugye a burkolatok készülnek. Itt ez egy összetett mérést jelent. Erre már egy szabvány is készült, ez az SRI szabvány, ami azt mutatja meg, hogy az egyes burkolatoknak milyen a hővisszaverő képessége. Ez egy mérhető dolog, és szabályozható dolog is, attól függően, hogy milyen burkolatot választunk, úgy fog fölmelegedni az általunk burkolt tér, és olyan lesz a környezetének is a hőmérséklete.
1: A vezérigazgató helyettes úr, nem csak közterületekről beszélhetünk, hanem akár egy családi ház teraszán, vagy éppen az udvarán találkozhatunk burkolatokkal. Mire figyeljen az, aki otthon választ kültéri burkolatot?
3: Mindenképpen érdemes figyelemben venni azt, hogy ez a burkolat nyáron, amikor leginkább használni szeretnénk, hogyan fog viselkedni, és milyen hőmérsékletűre fog fölmelegedni. Egyes burkolatok az 55-60 fokot is elérik, ami azt jelenti, hogy akár mezítláb járva égető érzést okoznak, és ugye ez nagyon kellemetlen, és sokszor még használhatatlanná teszik a teraszunkat, vagy a burkolatunkat. Ugyanígy, amikor állatok, akár egy macska, akár egy kutya pihen ott az burkolaton, ott is nagyon lényeges az, hogy ő egy milyen burkolatot kap, milyen burkolaton tud megpihenni. A házad homlokzatánál is nagyon jelentős különbséget lehet elérni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy a falazat esetében egy 60 fokos vagy egy 55 fokos hőmérséklettel szemben kell lehűtenünk a házat, vagy pedig csak egy 40-45 fokos természetes burkolat.
1: Ha egyetlen dolgot kellene megváltoztatni a mostani gyakorlatban, mire kellene jobban odafigyelni a burkolatok kiválasztásánál?
3: Mindenképpen én azt javasolnám, hogy vegyük figyelembe, hiszen ez egy viszonylag új dolog, hogy a nyaraink ennyire forróak tudnak lenni, és ennyire befolyásolják azt is, hogy tudjuk használni a terüinket, teraszainkat, kertjeinket, hogy azok az anyagok, amikkel burkolunk, hogyan melegszenek föl, és hogy viselkednek a nyári hőségben. Itt természetesen a szín az egyik, ami a kiválasztásnál szerepet játszhat, de az anyag fajtája vagy minősége is befolyásolhatja azt, hogy milyen hőmérsékletűre forrósodik fel az adott burkolat.
0: Rejt Andrással, az Abud Mérnökiroda ügyvezetőjével, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, valamint Balog Attilával, a Reneszánsz Kőfaragó ZRT vezérigazgató helyettesével, a hőlábnyomról, a városi környezet alkalmazkodásáról és a burkolatok szerepéről Balázs Zsanett beszélgetett.

0: 8 óra 22 perc. A mai házunk tájánban a Magyar Zeneházába látogatunk. Megnézzük a Freddie Mercury életét és pályáját bemutató kiállítást, és arról is hallhatnak, milyen újdonságokkal, programokkal készül a Zeneháza a következő időszakban. Most a műsorból hallanak egy részletet.
1: Tar Ferenc, a Magyar Zeneháza zenei ismeretterjesztés osztályát vezeti. Mit értünk zenei ismeretterjesztés alatt?
2: Sokszor kell magyarázkodnunk, hogy ez pontosan mit is jelent, és rögtön hozzá is szeretném tenni, hogy tulajdonképpen helyesebb volna zene közvetítésnek hívni azt, amivel mi foglalkozunk, csak érthetően arról senki nem tudná, hogy az micsoda. Mi alapvetően a Zeneházában arra törekszünk, hogy a zenének az élményszerűségét mutassuk be gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, azaz, hogyha valaki eljön hozzánk egy koncertre, vagy egy foglalkozásra, akkor megtapasztalja azt, hogy a zene az egy örömforrás, az egy élmény, abban részt venni, akár hallgatóként is. És ha valaki eljön hozzánk egy koncertre, vagy egy foglalkozásra, akkor mindig igyekszünk egy picit bevonni őt a zenélésbe, akár egy egyszerű ritmusjátékkal, akár egy közös énekléssel, és így vissza tudjuk picit vezetni a közönségünket a zenének az eredeti funkciójához, ami ugye arról szólt, hogy az emberek együtt voltak, együtt muzsikáltak, és ezt nagyon szokták élvezni.
1: Szerintem nagyon sokaknak a zenéről az az élményünk, hogy énekórán. Az énektanár énekel, és nekünk újra meg kell ismételni, és különben is szolfést kell tanulni. Tehát sokszor van egy nagyon negatív beidegződése ez. Ez már a régmúlt, vagy még ez megmutatkozik?
2: Hát mi azon dolgozunk, hogy ez a régmúltá váljon, de nagyon fontos az, amit feszegetsz ezzel a kérdéssel, mert valóban nagyon sokaknak van rossz emléke az iskolai zeneoktatás kapcsán. Akár iskolai énekórákról legyen szó, akár esetleg hangszeres tanulásról, hiszen a magyar hangszeroktatás az alapvetően klasszikus zenei fókuszú egyelőre, ami alapvetően azért távol áll attól a zenétől, amit a gyerekek hallgatnak, illetve nagyon sokan, akik hangszert tanulnak, egy olyan útra lépnek rá, amiknek része az osztályozó vizsgák, a fellépések, a versenyek, és ezt nem minden gyerek kívánja magának. Ugye nem minden gyereket szánunk zenésznek. És nagyon fontos volna egy olyan alternatívát mutatni, ami a zenének az élményszerűségéről szól, ami arról szól, hogy azzal, hogy egy egyszerű ritmust leüt az ember, azzal, hogy akár csak egy alaphangot tart, amire ráénekel egy énektanár, azzal már részesévé tud válni a zenének. Tehát ennek az élményszerűségét szeretnénk mi egy picit visszahozni, és erre jó példákat mutatni.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól, hangsúlyozta 14. Leó pápa a vatikáni média beszámolója szerint. Az egyházfő október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. Leó pápa arra hívta az egyházat, hogy figyelmesen hallgassa meg a családok tapasztalatait, és bátran nézzen szembe a házasságot és a családi életet érintő társadalmi és kulturális változásokkal. Az egyház egyik sajátos küldetése, hogy prófétai hang legyen és inspirációt adjon az emberiség számára, emelte ki Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Szeptember 22-e és 24-e között Rómában tartották az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, Szociális Pastorális Bizottsága, szociális kérdésekkel foglalkozó szekciójának ülését. A tanácskozás fő témái a gazdasági, a társadalmi igazságosságról és a nemzetek közötti szolidaritásról szóló kérdések voltak. 4. alkalommal rendezik meg október 8-a és 10-e között az egyházi felekezetközi sportbajnokságot a Rákóczi Szövetség szervezésében, a Sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor sportkomplexumában, tudatta a szövetség szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében. A rendezvényen 17 magyarországi egyházi gimnázium, mintegy 300 diákja vesz részt. A háromnapos programon a résztvevő diákok több sportágban mérik össze tudásukat, de a rendezvény fontos részét képezik a közösségi és lelki alkalmak is, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél, illetve a Gyömrő úton a Vaspály utca felé a Siblik-Miklós út után sávlezárásra készüljenek. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól szintén a Lánchíd felé, a Rákóczi úton befelé végig, az Üllői úton a Nagykörút és az Ecseri út előtt. Lassan lehet haladni a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Petőfi hídon Pest felé, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve tovább a Közraktár utcában. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. A 8. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után a belső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egyet sámmal lehet a Soroksári útra kikanyarodni. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közművet javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdán jelentette be, hogy Henri B. Kagan, francia és Soai Kenso japán tudós kapja idén a kémiai Nobel-díjat. Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora kifejtette, a kémia egyik ismert alapjelensége a kiralitás, ami azt jelenti, hogy bizonyos molekulák nem azonosak a saját tükörképükkel, hasonlóan az emberi jobb és bal kézhez. Bár energetikailag nincs különbség a két tükörképi pár között, a földi élet megjelenése óta a természet szinte kizárólag csak az egyik változatot használja. Ezt a totális dominanciát nevezik homokiralitásnak, amely az aminósavaknál, a cukroknál és a DNS szerkezeténél is megfigyelhető. Évtizedekig rejtély volt, hogyan alakulhatott ki az élettelen, kezdetben szimmetrikus őslevesből egy ilyen aszimmetrikus biológiai világ, írja az Origó. A japán tudós bizonyította be először, hogy egy elhanyagolhatóan kicsi kezdeti aszimmetria az önsokszorosító mechanizmus révén képes felerősödni, míg végül kizárólag az egyik molekula forma marad jelen. Kagan pedig bebizonyította, hogy a természetben működik egy olyan nem lineáris, öntisztító mechanizmus, amely képes kompenzálni a tökéletlen kiindulási anyagokat. Kagan és Soai módszerei lehetővé teszik, hogy a vegyészek célzottan, biztonságosan és lényegesen olcsóbban kizárólag a gyógyhatású molekulaformát állítsák elő. A Magyar Nemzet 14. Leó pápa franciaországi apostoli útjáról közöl véleménycikket. A négynapos látogatása során elhangzott beszédek és jelenlétének apró mozzanatait elemezve külön szemináriumi előadásokat lehetne szervezni. Mik lehetnek a magyar közélet számára is fontos üzenetei? A franciaországi katolikus egyház nagyon bölcsen kezd átalakulni egy ellentársadalommá, narratívájában visszautasítja a feminista és LMBTQ lobby által előírt dogmát. Olvashatjuk Erik Zemmour a Misét még nem mondták el című, nemrég magyarul is megjelent esszéjében. A katolikus filozófus író, mintha előtanulmányt írt volna a látogatáshoz. A kereszténységért vívott csata Európában nem lehet csak a hit csatája. Meg kell védenie a kereszténység hagyatékát Európában, ezeket az építészeti, művészeti, kulturális, jogi, politikai formákat, amelyeket meg kell őriznünk, vagy helyre kell állítanunk. Nos, 14. Leó pápa látogatása erről szólt. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perc. Kedves hallgatóink, most műsorajánlónk következik. Itt ül a stúdióban Nagy György András, a délutáni 15 óra után kezdődő Akvarellnek a szerkesztője. Milyen témák lesznek az Akvarellben ma?
3: Én is jó reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen neked is. És hát szokás szerint mindig elmondom, hogy három témánk jelentkezik, de az egyiket tudatosan a végére hagyom. Szerintem majd rájönnek a hallgatók, hogy miért tettem ezt. És rögtön kezdjük egy születésnappal, vagy egy hazatéréssel, mert hogy Szabó Magda, pontosabban a róla elnevezett díj, visszatért Debrecenbe, hiszen eddig ezt az elismerést mindig Budapesten osztották ki. Idén most először a Hajdú-Bihari megyeszékhelyen történt ez meg, méghozzá nem is akármikor, hanem október 5-én.
0: Tehát a születésnapján.
3: A születésnapján egyébként el is mondjuk a műsorban, hogy ezen a napon született, nem ugyanabban az évben természetesen Diderot, a francia filozófus, Xanthus János, vagy éppen Václav Havel, a híres cseh író, későbbi köztársasági elnök, Várhegyi Terész, hogyha még valakinek mond ennek a színésznőnek a neve valamit, vagy Brian Johnson, az AC/DC egyik frontembere, mert mondhatni kettő is volt, és egyébként Bob Geldof ír zenész is, tehát ez egy érdekes nap ilyen szempontból. De hát a legérdekesebb az, hogy az idei díjazottak valamilyen módon kötődnek természetesen Szabó Magdához, hát Ráczkevei Annát talán ilyen szempontból nem kell különösebben a debrecenieknek bemutatni, hiszen bár a színésznő maga nem a civis város születte, most már hát 20 éve
0: hát hosszú idő ott él, játszik.
3: Igen. Ott játszik, ugye volt a debreceni Csokonai Színház, ami ugye a nemzeti színházainknak az egyike igazgatója is, és rendezett Szabó Magda darabot. Nem csak játszott benne fiatalként a Béla királyban, hanem a Führerist megrendezte, igen. És hát ez egy nagyon izgalmas darab olyan szempontból, hogy ez végképp a Szabó Magdai építkezés, hogy a valóság és a fikció darabkái teljesen elválaszthatatlanul fűződnek egybe, egy valós és egy látszólagos család történetben, hiszen nagyon kevés emberrel történik meg az, hogy 85 évesen születik egy testvére, noha ez egy fogadott testvér, Cili, akinek a története pontosan ezt mutatja, ezt a Szabó Magdai regényszövést, és egy Rakoszki Zsuzsával, aki ugye írónő, és neki a saját városa Sopron, és akinek, mint a beszélgetésből kiderül, a nagypapája közre is működött annak idején valamilyen formában a soproni népszavazásban. Szóval, hogy ő ugyan direkt módon nem vett példát, amikor regényíró lett költőből, és erről is beszélünk, hogy ez egy természetes folyamat, hogy az emberben a nagy érzelmek valahol egy idő után elcsillapulnak, és aztán valahogy a mondatok már nem rímekké vagy versorokká állnak össze, hanem prózává, esetleg hosszú prózává is egészen más születik, tehát ő is később lett regényíró, gyakorlatilag szinte ez az általános forgatókönyv, mint ahogy költő, neki is izgalmasan indult a pályája, és bevállalta, hogy ő még nem írt igazi önéletrajzot, bár az is előfordult vele, hogy hát elkezdett valami hasonlót, aztán rájött, hogy hát nem is emlékszik annyira jól ezekre a dolgokra, kitalált ezt, kitalált azt hozzá, és miután azok, akik ismerték a családtörténetet, elolvasták, azt mondták, de hát ez így volt.
0: Tehát amikor a fikció felülírja a valóságot.
3: Amikor az ember mondani, már lehet, hogy a fikcióban megjelenik jobban a valóság, hiszen ugyanabból az élményekből építkezik. Hát ez nagyon nehéz szerintem összerakni fejben, és valószínűleg ez egy nem tudatos folyamat. Tehát, hogy ez egy érzelmektől áthatott folyamat. Ugye minél személyesebb az élmény, amit megír valamilyen formában, vagy kiír magából valaki, annál inkább jellemző rá ez, és hát egy másik díj, a Magyar Örökség díj, hát ezt egy olyan ember kapta, aki mérnök, fotográfus, és nagyon-nagyon sok mindent elmondtak róla a laudációban, ugye így hívják azt, amikor méltatnak valakit egy-egy ilyen díj átadásakor, és nagyon-nagyon izgalmas az, hogy például fényképezőgépével nem pusztán képeket készített, kulturális emlékezetet épített, első album a Kárpátalja, aztán Bácskas, Bánság, Felvidék, Burgenland, különösen jelentős egyház történeti munkássága, a kereszténység 1000 éves történetét, számos helyszínét, intézményt és alakját megidézte, szerzetes közösségek életét bemutatta 9 kötetben, számára az istenhit nem csupán megörökítendő kulturális örökség, hanem megélendő valóság. Tehát, hogy nagyon sok ilyen pozitív dolog elhangzott róla, és hát ő maga nagyon szerényen áll. Egyébként mindehez, ez kiderül majd a vele készített beszélgetésből. És hát te beszélgettél Kis Diánával, méghozzá hát egy különleges alkalomból, mert ugye október 24-e?
0: A Magyar Operett napja. Ha jól tudom, ugye?
3: Így van, a Magyar Operett napja, és hát ott is vannak híres emberek, akik akkor születtek, de ezt most már nem fogjuk elmondani, de azt igen, hogy ezen a napon lesz egy gála, meg 22-én is, a Budapesti Operett Színházban, Hagymező utcai teátrumban, ahol például elhangzik az egyik főszerepe Kis Diánának, ez pedig a Cigány báró, ami már éppen most hallatszódik a rádióban.
0: Igen, tehát a Szafi belépőjét hallhatjuk most, és hát a beszélgetés további részleteit pedig délután az Akvarelben 15 óra után.

0: Verite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámari Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Új időszaki kiállítás látható mától a Győri Egyházmegyei Könyvtár dísztermében. A KD 400 a Katolikus Megújulás Győrben című tárlatot 17 órakor nyitja meg Fazekas István az ELTE egyetemi tanára, köszöntőt mond Veres András győri megyés püspök. Közreműködik a Collegium Musicum Jaurienzi fiúkórusa. A kiállítás február 28-áig tekinthető meg Győrben, a Gutenberg tér 2 szám alatt.
2: Harmad Károly ferences szerzetest, újvidéki házfőnököt, az Agapé kiadó alapítóját és vezetőjét éppen 50 éve, 1976-ban szentelték pappá. A kerek évforduló apropóján aranymisét mutat be ma este a belvárosi ferences templomban 7:30-kor. Károly atya a kommunizmus utolsó évtizedeiben sajtóapostolságával nagyban hozzájárult a magyarországi hitélet fenntartásához, amit olyan népszerű kiadványok elérhetővé tételével is segített, mint a Képes Biblia, a Szent Ferenc életét bemutató könyv, a rendszerváltozás után pedig a ferences források és más teológiai kiadványok terjesztése. Újvidéki jelenlétével segíti a magyar értelmiség képzését, a ferences vértanúk tiszteletének ápolását, a magyar és horvát nyelvű hívek lelkipásztori ellátását.
1: Október 10-én szombaton 11 órakor a budapesti országúti ferences templomban Martos Levente Balázs püspök papi szolgálatra szenteli Novák Ádám Teofil ferences szerzetest. Jelmondata Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből származik. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében meghívást kaptak, hogy szentek legyenek. Új miséje másnap Szegeden lesz a ferences templomban reggel 9 órakor, majd október 18-án, vagyis jövő vasárnap, délelőtt 10 órakor Budapesten az országúti ferences templomban.
2: Rózsa eső ima est lesz vasárnap Budapesten 16 órától az angyalföldi Szent Mihály plébánia templomban. A hálaadás mellett az imaesten résztvevők egy liziői Szent Teréznek szóló levélben írhatják meg kéréseiket, vágyaikat, amiért a szent közben járását kérik. Szeretettel várják a kedves híveket, cím Budapest 13. kerület Babér utca 17.
1: Október 12-én hétfőn este 6 órakor folytatódik a Szapiencia Szabad Egyetem sorozata a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Hortobágyi Ciril bencés főapát és Zsódi Viktor piarista tartományfőnök párbeszédének témája: mit gondolnak az eltérő hagyományú és karizmájú rendek elöljárói a fiatalokról az egyházban, a nevelés-oktatásról, melyet intézményeikben országszerte végeznek szerzetes rendjeik, és mit gondolnak az egyház jövőképéről. Az est moderátora Hegyi László. Az esemény ingyenes. Regisztrálni a sapiencia.hu/események oldalon található linken lehet.
2: Bíz bennem címmel rendezik meg október 17-én jövő szombaton az 5. organikus pedagógiai konferenciát az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Pesterzsébeti kampuszán, melyre nem csak pedagógusokat, hanem azokat is várják, akik a munkájuk vagy családjuk révén emberekkel foglalkoznak. Pécsi Rita neveléskutató meghívására a következő vendégek előadásaira lehet számítani: Böjte Csaba ferences szerzetes, Navratil Andrea népdalénekes, mesemondó, Csobota Kis Árpád vállalkozó, Hulló András kerekesszékes tánctanár és felesége Makovec Virág, Balassa Levente sportpszichológus, Puskás Balázs szalézi munkatárs, gyermekjogi szakértő, Urbán Ádám favágó, timbersport versenyző és dr. Szentkereszti László orvos. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell rá az organikusegyesület.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Csák Éva nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! 30 egyetemista fiatal dolgozott együtt a Hídépítők a Változó Világban kezdeményezésben, hogy újra gondolják a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 éve megjelent Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevelét, írta a Magyar Kurír. A fél év munkával készült 80 oldalas dokumentumot bemutatták Székely János püspöknek, az MKPK elnökének. A fiatalok szerint a körlevél alapvető kérdései ma is aktuálisak, különösen az igazságosság és testvériség összekapcsolása, valamint az emberi méltóság védelme a társadalmi megosztottság korában. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok hozzájáruljanak az októberben megjelenő új püspökkari körlevélhez. Az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának iskolai megvitatását javasolja a

Történelem tanárok egylete áll a szakmai szervezet MTI-hez szerdán eljuttatott állásfoglalásában. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A történelem tanárok 36. országos konferenciájának ajánlásai alapján megfogalmazott állásfoglalás szerint a téma megértéséhez történelmi ismeretek szükségesek. Ezért fontos, hogy a tanárok az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor beszélgessenek a felmerülő kérdésekről a diákokkal. Folytatódik az egyeztetés a bérfelzárkóztatásról csütörtök délután a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek és a kormány között a munkavállalói oldal kezdeményezésére. Az MTI által szerdán megkérdezett szervezetek képviselői jelezték, hogy korábbi követeléseik nem változtak, és vannak, akik előrelépésre számítanak a kérdésben. Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet legfrissebb szeptemberi felmérése szerint. Hannendre, a Medián ügyvezető igazgatója az MTI megkeresésére elmondta, az olimpiai rendezést teljes mértékben támogatja, vagy az inkább támogatja válaszra, a megkérdezettek összesen 64%-a válaszolt igennel. Hannendre kiemelte, a közvéleménykutatást a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készítették el, de már nem először. Több palesztin párti tüntetést tartottak Londonban szerdán a gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadásának 3. évfordulóján, írta az MTI. A rendőrség 11 résztvevőt őrizetbe vett. 5 tüntetőt a 300 000-es brit zsidóság legnagyobb érdekképviseleti szervezete észak-londoni székhelye előtt vettek őrizetbe. A maszkot viselő tüntetők a zsidók ellen a holokauszt óta elkövetett legsúlyosabb mészárlás 3. évfordulóján vonultak a zsidó szervezet központja elé, ahol intifádára, vagyis palesztin felkelésre úszító jelszavakat skandáltak, és belekötöttek a székház szomszédságában tartózkodó emberekbe is. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Következik a házunk táján.

Köszöntöm a hallgatókat, Balázs Zsanett vagyok. A Magyar Zeneházában vagyunk. A mai adásunkban annak járunk utána, hogy vajon a zene hogyan köt össze generációkat, és hogy a 21. században hogyan lehet megszólítani a fiatalabb generációkat, illetve a zene iránt érdeklődőknek, milyen új utakat lehet nyitni.

0: a Magyar Zeneháza épületében vagyunk. Nem tudom kihagyni, és nem is szeretném kihagyni, hogy megkérdezzem Horn Márton igazgatórat, milyen zenét hallgat szívesen.
1: Én igazából ugye elég sok koncertre járok. Ugye együtt dolgozunk Batta Andrással most már jó pár éve, sőt már azt mondom, hogy egy több mint egy évtizede, mert ugye ennek az egész háznak volt egy nagyon hosszú előkészítő folyamata, és valahogy úgy alakult, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást olyan tekintetben is, hogy az András egy nagyon komoly klasszikus zenei műveltséggel rendelkezik, tehát ennek a professzora számtalan könyvet írt, én meg inkább a populáris zene irányából érkeztem, tehát így azt gondolom, hogy ebben mind a ketten nyitottunk. Én elkezdtem kicsit több klasszikus zenét hallgatni az elmúlt időben, amióta az Andrással dolgozom. Az András meg egyre több populáris zenét és popzenét hallgat. Én megmutatom neki a David Bowie-t, ő meg Brahmsot. Tehát nagyjából így kell elképzelni ezt. Egyébként meg nagyon sokféle zenét hallgatunk mindannyian. Tehát például az egyik felvételünk, amit nagyon jó szívvel ajánlok a hallgatóknak, a Lost Star Trio, a Zeneháza saját kiadása. Az például egy tradicionális zene és egy klasszikus zenének az ötvözete, és nagyon érdekes és izgalmas, csak hogy egy példát is mondjak.
0: Ha egyetlen aktualitást kellene kiemelnie az előttünk álló évadból, mi lenne az?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert 1100 programunk van egy évben, de hát most igazán aktuális az a Freddie Mercury kiállítás, és talán azt emelném ki, mert hogy ez olyan összetett és olyan mélységig meghatározza a Zeneházának a programját, meg a mindennapjait, hogy ezt választanám.
0: Ennek a kiállításnak a részleteibe betekintést nyerhetnek a hallgatók, de minden hallgató számára nyitott az az információ, hogy a Zeneháza idén kilép a saját falai közül. Miért éppen most választották ezt a módszert?
1: Nagyságrendileg 1 millió ember lép be a Zeneháza ajtaján egy év alatt, és ez 1100 programot jelent. Úgyhogy azt láttuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, de szerettük volna, ha a vidékről is minél több ember találkozik a Zeneházának a programjával. Úgyhogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogy lehet a programot minél jobban eljuttatni azokhoz az emberekhez, akik egyébként nem tudnak eljönni a Magyar Zeneházába, és így esett erre a választásunk, hogy lépjünk ki a házból. Ennek több formája van, az egyik talán legfontosabb formája az az utazó zenepedagógiai foglalkozás, amit már régebb óta viszünk, de most tovább bővítünk. Már nem csak diákoknak és iskolákba visszük el a programot, hanem pedagógusoknak is lesznek a vidéki, megyeszékhelyi városokban nekik szánt szakmai programok, aminek az a célja, hogy minél több olyan eszköztárat, illetve lehetőséget mutassunk a pedagógusoknak, amit a mi zenepedagógiai csapatunk dolgozott ki. De emellett több olyan területünk is van, amit ide sorolunk, hogy kilépünk a házból. Ennek egy része már működő, például a podcastjaink, amik elérhetőek. Emellett a Live Session sorozatunk, ami külföldi magyar országon fellépő, illetve a Zeneházában fellépő zenekarokat kérünk meg arra, hogy gyakorlatilag egy videoklip erejéig egy saját formátumban jelenjenek meg a Zeneházában, ezek elérhetők az online felületeinken, és most indítottuk útjára az On Stage sorozatunkat, ami gyakorlatilag egy olyan felület, ahol itt a házban nagyságrendileg egy évben 70-80 nagyszabású koncert felvételből válogat, és itt tekinthetők meg ezek a koncertfelvételek mindenki számára szabadon. Talán még érdemes megemlíteni, hogy a Zeneházának saját könyvei is, kiadványai is vannak, például a Freddie Mercury kiállítás kapcsán is megjelent egy könyvünk, emellett pedig lemezeket is adunk ki, CD-ket, bakeliteket és még kazettát is, úgyhogy azok a felvételek, amik a Zeneházában készülnek, ezek nem csak digitális formában, hanem valós kopi formájában is megjelennek a különböző lemezboltokban és a Zeneházában is.
0: Kazettát is adnak ki? Van ennek létjogosultsága még a 21. században?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én ugyanezt a kérdést feltettem a kollégáknak, és ennek egy újraéledése van most a fiatalok körében. Nyilván nem nagy példányszámban, de igen, újraélett a kazetta, ha szabad ilyet mondani, és vannak, akik kazettát hallgatnak ismét. Ezért ez egy izgalmas formátum, aminek van egy ilyen új trendje, és ezért gondoltuk, hogy mi is piacra dobjuk.
0: Nyitnak az új trendek felé olyannyira, hogy nagyon sok programjukat elviszik az online térbe. Nem félnek attól, hogy az online tartalom a közönséget egy picit talán elbátortalanítja?
1: Én nem gondolom, én pont fordítva gondolom, én azt gondolom, hogy inkább erősíti a közönséget. Nyilván egy jelen plusz jelenlétet ad egy ilyen intézménynek, mint mi vagyunk, hogyha máshol is tudnak velünk találkozni. Másrészt azért mondjuk a Covid alatt is megtapasztalhattuk, hogy amint vége volt a Covidnak, mindenki hatalmas lendülettel ment megint bele az éjszakába és a koncertekre, mert hogy az emberek szeretnek találkozni egymással, szeretnek közösségi programokra járni, és ezt az online felületek nem adják vissza. Bizonyos dolgokban jók, tehát arra jó mindenképpen, hogy otthon tudok zenét hallgatni, akár magas minőségen is tudunk most már ezeken a felületeken zenét hallgatni, de azt a közösségi élményt, amit egy élő zenei koncert ad, azt szerintem semmilyen módon nem lehet pótolni.
0: Nagyon sok minden vár a zeneértő közönségre ebben az évadban. Széles korosztályt szólít meg a Magyar Zeneháza. Van olyan réteg, akikhez nem sikerül még eljutniuk?
1: Ez mindig egy feladat egy intézménynél, hogyha széles közönség felé szól, hogy hogyan tudja őket jól elérni. Sokkal nehezebb feladat, azt gondolom, mint hogyha csak egy konkrét célcsoportja lenne a zeneházának, de hát a zeneházáról beszélünk, a Magyar Zeneházáról beszélünk, mi nem tehetjük meg, hogy csak a fiataloknak, vagy csak az idősebb generációnak szólunk, ezért folyamatosan olyan sokszínű programot hozunk létre, ami azt gondoljuk, hogy bármilyen széles célcsoportnak izgalmas és megfelelő. Meg én azt is gondolom, hogy nem feltétlenül kell szétválasztani a különböző generációkat, hanem mi azt szeretnénk, hogy, illetve ezt képviseljük, hogy a zeneház egy olyan erős brand legyen, egy olyan márka, ami azért jönnek ide a látogatók, mert bíznak bennünk, és azt gondolják, hogy kellően izgalmas és jó a programunk, és még olyan programokra is eljönnek, amiben nem biztos, hogy tudják, hogy mi az. Mondok egy példát, ilyen a Secret koncert sorozatunk, ahol el sem mondjuk, hogy ki lesz a fellépő, és meglepő módon teltházakkal megy ez a sorozat is. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy ha egyszer valaki ide ellátogat, és jó tapasztalatokkal megy el, akkor utána már nyitott lesz olyan fellépők vagy előadóknak a koncertjére is, vagy akár egy új kiállításra is, amivel egyébként még lehet, hogy nem találkozott.
0: Akár az állandó kiállításukat is érdemes megnézni, és érdemes megnézni ezt a gyönyörű épületet is, amely 2022 óta van nyitva.
1: Igen, 2022. január 22-én a Kultúra napján nyitott meg a ház, tehát jövő év elején leszünk 5 évesek, és hát az alapgondolata magának az épületnek az volt, hogy hogyan lehet a zenét különböző eszközökkel bemutatni. Ilyen formában a japán építész Sō Fujimoto is alkalmazkodott ehhez a koncepciónkhoz, és azt gondolom, hogy a térben nagyon szépen összekötötte azt a három szintet, amit a zenepedagógia, az előadó művészet és a kiállítások adnak, tehát a múzeumi szint, és ez a épületben is leképződik, és talán amiért ezt a nemzetközi zsűri ezt az épületet választotta elsősorban az volt, hogy hát tudták, hogy ez hol épül. Ugye itt volt 9 régi Hung Expo épületeket, amiket lebontottunk, és helyére épült ez az egy épület, de hát azért mégiscsak egy parkba épült, tehát amire nyilván a maga előnyeivel és hátrányaival oda kellett nagyon figyelni a japán építés stúdiónak arra, hogy hogyan kapcsolódik a környezetéhez, és szerintem ebben kiváló munkát végeztek. Gyakorlatilag olyan érzés ide belépni, azt gondolom, és ez volt a logika, és azt remélem, hogy sikerült is, mint hogyha továbbra is egy kicsit a parkba lennénk. Ez a nagyon transzparens, látjuk a környező fákat, érezzük a parknak a hangulatát, besüt a nap, több mint 100 felső bevilágító van a háztetőn, amik úgynevezett fénykutak, amik különböző szintjére viszik a természetes fényt az épületnek, tehát tényleg kicsit olyan érzésünk van, mintha továbbra is a fáknak a lombkoronája alatt sétálnánk, és ezt mind úgy sikerült elérni, hogy alapvetően azt a funkciót, amit mi szerettünk volna, azt ugyanúgy hozza ez a ház, tehát ugyanolyan funkcionális, ahogy egyébként egy megfelelő koncertteremnek vagy múzeumnak lennie kell.
0: Milyen kihívásokkal néz szembe a Magyar Zeneháza?
1: Nyilván az, hogy milyen forrásokkal rendelkezünk, az meghatározza minden évben azt, hogy mennyi és milyen programot és milyen akár külföldieket tudunk Magyarországra hozni. Én azt gondolom, ami nehézség az az, hogy az embereknek, hogyha nincsen kellően megfelelő forrásuk vagy anyagi problémáik vannak, akkor azért alapvetően a kultúra az egyik első, amiben spórolnak. Tehát ez nem a mi kihívásunk, azt gondolom az egész kulturális szektornak az egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan lehet megtartani úgy a közönséget, hogy éppen nem egy nagyon jó gazdasági környezet van az országban, de ugye erre már fel vagyunk készülve egy ideje, úgyhogy azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, tehát a látogató számunk az nem csökken, csak kicsit többet kell dolgozni azért, hogy az emberek elmenjenek egy-egy koncertre. A másik talán, ha már kihívások a kérdés, és ki kell emelni, hogy mi a kiállításainkat, az időszaki kiállításainkat úgy tervezzük, hogy ezek utána tovább tudjanak utazni, tehát ezek ne csak a zeneházába mutassuk be őket, hanem ha már létrehoztuk, akkor tudjuk őket vagy vidéki városokba, vagy külföldre vinni, és most a Freddy kiállítás azt gondolom egy olyan lehetőség, amit mindenképpen meg kell ragadnunk. Elég nagy az érdeklődés is, nagyon sok külföldi látogatónk is van, de megjelentek a külföldi intézmények is, és most már több intézménnyel tárgyalunk, hogy ez a kiállítás ez külföldre is megérkezhessen. Azt gondolom, ez egy feladat, ez egy kihívás, és úgy látom, hogy meg is fogjuk ugorni, tehát az első olyan nagyszabású kiállításunk lesz, ami nem csak a zeneházában mutatjuk be, hanem lehetőségünk van arra, hogy egy saját munka által létrehozott tárlatot nagy nemzetközi intézményekben, akár Londonban vagy Párizsban is be tudjunk mutatni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Rövid zene után folytatjuk a házunk táján adását. Néhány perc múlva a Freddy kiállítást nézzük meg.

0: Rövidesen megérkezünk a Magyar Zeneháza Freddy kiállításához. Generációkat köt össze ez a kiállítás, hiszen emlékeket idéz, történeteket jelenít meg. Erről mesél Mándri Endre Vazul, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetője, a kiállítás egyik kurátora. Kevés olyan világsztár van, aki után ilyen sokan érdeklődnek. Vajon mi jelenti még mindig Freddie Mercury varázsának a titkát?
1: Pontosan ez az a kérdés, ami minket is foglalkoztatott, és ez volt a koncepciónak az egyik legfontosabb témája. Erre kerestük a válaszokat. Ugye a kiállítás, hogyha megérkezünk, onnan indul, hogy mindenki tud valamit már Freddie Mercuryról. Vagy felvételekről, audio hangfelvételekről, eredeti felvételekről, vagy coverbandek, tehát feldolgozás zenekarok által, vagy egy foci meccsen, egy stadionban, mert ugye ezeken a meccseken is, mint megtudtam a szurkolók által, mindig a We Are The Champions, vagy We Will Rock You szólalt meg, tehát egyszerűen nincs olyan szcéna, vagy helyzet, hogy elkerültük volna valamilyen szinten Freddie Mercurynak és akinek a zenéjét. Tehát az alapkoncepciónk az volt, hogy megérkezünk az ismertbe, amikor már valamit tudunk Freddie-ről, és onnan lépegetünk lassacskán az ismeretlenbe, mindig egy ködösebb részbe, egy ködösebb szobába, amiről kevesebbet tudunk. Például a színpadról, tehát az ismertből megérkezünk a backstage-be, ugye onnan. Miről már lehet, hogy voltak kiszivárgott információk, felvételek, fotók, történetek, de mégis egyen hátrébb léptünk a kulisszák mögé. Majd onnan megyünk a turnikra, hogyan viselkedtek a tagok a turnik alatt, mikor odaértek, visszértek. És onnan pedig elmegyünk a kreativitásba, innen kezdünk el Freddie Mercuryról beszélni. Tehát a színpad, a backstage és a turnék az kifejezetten inkább a Queenre épül, tehát Freddie-vel az élen, majd a kreativitástól kezdve, a kreativitás terétől pedig elkezdünk Freddie-re fókuszálni, ő hogyan szerzett zenét, hogyan írt szöveget, egyebeket. És aztán belemegyünk egészen az otthonába, a konyhájába, majd az utolsó 5 évébe, és utána, tehát a halála után, mert hogy minden történetnek jó a vége, hogyha van egy happy ending, ugye megérkezünk a legenda terébe. Na és ez az a helyszín, ahol pont ezeket a kérdéseket tettük fel, hogy mi játszott közre ahhoz, hogy ma, ha megérkezünk egy 12-13 éves fiatal, egy tínédzsert is, tudja, hogy ki az, hogy Freddie Mercury. Pedig neki ugye nem lehetett direkt kontaktusa a zenekarral. Egy kisebb az esélye ma már, hogy a szüleinktől halljuk ezeket a történeteket, mégis pontosan tudják. Ugye egyik válasz a Bohemian Rhapsody film. Tehát ez egy hatalmas nagy hullámot okozott még így a Freddie és a Queen rajongók körében, és azok is, akik eddig semmit nem tudtak róla, azért egy elég nagy nézettségű filmről beszélünk, ez beindította újra ezt a vibe-ot. Vannak információnk arról is, hogy ugye van a Freddie Celebration Days Montreux-ben, tehát évente megszervezik Freddie születésnapján, szeptember 5-én a Freddie Celebration Days-t, egy fesztivált, melynek keretében rengeteg zenekar oda megy, Queen számokat játszanak, Peter Friston hajó túrákat vezet, majd lehet minden más egyéb programon részt venni. És hogy ott is volt egy ilyen határ átlépés, tehát a film előtt pár száz ember lézengett, megjelent a film, 10 000 fölé emelkedett a közönsége ennek a fesztiválnak is. És aztán meg nagyon sok minden más ez így generálta magát, tehát több feldolgozás zenekar született. Akkor, ha ma bekapcsoljuk a tévét és meghallgatunk egy tehetségkutató műsort, nincs olyan adás, amikor jön egy fiatal, egy Freddie vagy egy Queen számmal. Tehát azért ő egy olyan ikon, amit egyszerűen megkerülhetetlen.
0: Ha már Peter Friston nevét említette, ő vezeti végig itt a kiállításon a látogatókat. Milyen információkat árul el, és egyáltalán hogy jött vele a kapcsolat?
1: Egy nagyon érdekes találkozás volt a miénk Peter Fristonnal. A A Freddy kiállítás előtt kettővel volt a Divák és Ikonok kiállítás, amit megrendeztünk itt a Zeneházában. Ez a Viktor N. Albert Múzeummal létrejött közös és egy együttműködés. Tulajdonképpen ez az ő kiállításuk, utazó kiállításuk, amit mi ide adaptáltunk, tehát mi voltunk az első állomás, ahol ezt a turné alatt, ahol ez megjelent más országban, ugye Londonon kívül is. És a Divák és Ikonok kiállításban ugye szerepelnek a legnagyobb több száz évvel ezelőtti diváktól kezdve, Maria Callastól, Amy Winehouse-on át, Beyoncéig, Rihannáig, tehát mindenki, akit el tudunk képzelni, és benne szerepelt Freddie Mercury is. Viszont míg Rihannától ott volt 6-7 darab kosztüm, addig Freddie-ről ott volt egy kis képecske. Mm. És ezt így nem éreztük annyira, hogy mondjam, balanszban, tehát hogy lehet ez nálunk, a Queen meg a Freddie a sokkal nagyobb sztár, mint a Rihanna, hogy csak egy kép. Hát ez, ennek különböző okai vannak, ennek ebben nem megyek bele, de a lényeg az, hogy megkérdeztük, hogy nem ismer valakit a Victoria Albert Múzeum kurátora, akinek van egy Freddie kosztüme valahol a sarokban egy szekrényben is mondta, hát dehogy nem ismeri a Thomas Hickelt, aki az egyik legnagyobb gyűjtő, és történetesen nála volt a budapesti koncerten viselt piros-fehér Jackie is, és amellett pedig az a póló is, amit akkor viselt, amikor megérkezett a tárgyas hajóval, tehát igazából minden megvolt. Innen indult ez az egész kapcsolat, nekük, tehát a Thomas Hickelnek és az ő World of Freddy szervezetének több mint 500 tárgya van, relikviája, amit mind fel is sorakoztattunk itt a kiállításban. Itt az 500 között vannak olyan tárgyak is, amelyek tárgycsoportok, tehát például van az egyik legnagyobb gyűjtése az összes King koncertnek. Azt hiszem 700 koncertről beszélünk, és ennek ebben a gyűjteményben több mint 600 jegy van benne, az 1970-es évektől kezdve, tehát hihetetlen gyűjteményről van szó, és ezt is csak egy tárként kezeljük, pedig ez egy egész falat be tudunk tölteni ezekkel. Na és innen volt az egyik lába a kiállításnak, tehát a relikviákon át, és aztán mint kiderült, Tom ismeri Peter Fristont, aki pedig a személyi asszisztense volt. Thomas Hickel egy cseh ember, Peter Friston pedig Csehországban él. Ez is egy véletlen, nem is olyan messze tőlünk, úgyhogy ez egy szerencsés együttállás volt. És akkor itt elindult a párbeszéd, hogy akkor nem szeretnénk építeni vagy megalkotni a Freddie Mercury kiállítást a Divák és Ikonok bezárása után, mert ugye az volt az első lépés, hogy azt a kosztümöt ott bemutattuk, és hogyha már ilyen jól elsült ez a dolog, akkor folytattuk ezt az együttműködést, és innen indult az egész. És onnantól kezdve Peterrel rengeteget találkoztunk, és jött, és csak mesélt, és bekapcsoltuk a diktafont, és ezeket vettük fel. És akkor ezekből a történetekből pedig elkezdtük felépíteni a koncepció mentén azt, amit szerettünk volna eljutatni az emberekhez. Hát ez egy ugye a legnehezebb az egészben, hogyan szűrünk, hogyan filterezünk, tehát mindegyik érdekes, mindegyik sztori, hogy lehet valamit kihagyni, de hát meg kellett szabni határokat, mert mindent nem tudunk berakni. Így is, hogyha nekem az egyik legnagyobb kritikám a kiállításunkkal, hogy iszonyatosan tömény. De...
0: Ezt tanúsítom, nagyon tömény, és tényleg az ember, ha végigmegy ezen a kiállításon, akkor utána, napokig az ember fejében élnek azok a különböző tárgyak, a relikviák, a felvételek, hiszen videókat is lehet nézni, ugye audio guide-on keresztül megy végig a látogató. Ha már relikviák, akkor ezeket a relikviákat honnan sikerült összegyűjteni, hiszen itt a világ különböző részéből vannak tárgyak.
1: Hát ezért volt szerencsénk Thomas Hickellel, aki az egyik legnagyobb gyűjtő, viszont ő kapcsolatban van az összes többi gyűjtővel is, tehát általában ugyanabban a szektorban ismerik egymást az együttműködők, a közreműködők, úgyhogy ezt a részét ő végezte, és rajta keresztül tulajdonképpen megvolt a listája azoknak a tárgyaknak, amiből dolgozhattunk, majd persze a koncepció kialakítása, csiszolgatása alatt azért előjött még egy pár olyan dolog, hogy de jó lenne, hogyha még az, és még az nincs véletlenül kapcsolat, és akkor persze igen, akkor lehetett. Most éppen szemben ülünk a atléta fallal, ahol ott vannak a különböző jeles atléták, na hát itt is
0: rengeteg.
1: Igen, tehát ez sem volt ennyire teljes, és akkor itt volt egy pár kérdés, hogy nem tudnánk-e még egy-kettőt szerezni, és szerencsére ezt így sikerült megszerezni. Ugyanakkor itt ülünk mellette a Garden Lodge-ban kultikus csá vált ülőgarnitúrán, ahol pedig, hogyha egy kicsit visszacsatolódhatok a korábban mondottakhoz, hogy milyen érdekes történeteket hallhattunk meg Petertől, ugye a kis párnákon ott vannak az embereknek a nevei felfűzve, felírva, itt mi Peter mellett ülünk éppen, és ezek azok a helyek, ahol az embernek a helyzetét lekövető headset rendszeren keresztül meghallhatjuk ezeket a történeteket. És hogyha ide leülünk, akkor Peter egy elég szaftos történetet mond el a Gardelwatchból, de itt van Diana, aki az ő custom designere, tehát ruhatervezője volt. Ő is elmond egyet, vagy Rudy, aki a videoklipjeinek a legnagyobb részét rendezte Freddynek is, és a Queennek is a 80-as évek elejétől kezdve. Úgyhogy megtalálható itt minden szerintem.

0: 40 éve 1986-ban járt nálunk Freddie Mercury, ami zeneileg is, illetve kultúrtörténetileg is egy különleges esemény volt. Miért számított mérföldkőnek az, hogy Freddie Mercury itt járt Magyarországon?
1: Nagyon sok szempontból. Azt gondolom az ember, hogy ez egy nagyon jól sikerült koncert volt, egy nagyon jól sikerült koncertfilm kerekedett belőle, de azért emögött sokkal többen. Ugye azt mindenki tudja, hogy 89-ben leomlott a fal, és ezt megelőzően 3 évvel azelőtt, ez egy reménysugár, egy fény, vagy egy jelzés volt az embereknek, hogy itt már hamarosan változni fog a helyzet. Tehát az, hogy egy nyugati banda, egy hedonista banda ide tudott jönni Magyarországra, és az ő egy citromsárga mackóban megérkezett, és egy hotel tetején bulizott, ez, mint a később lefolytatott interjúból is, az akkori embereknek egy hihetetlen meglepő, vagy újdonság volt. És nagyon sokaknak ez egy fény volt az alagút végén, tehát hogy meglátok, itt most változni fognak az idők. Tehát alapvetően mindenképpen reményt adott. A másik az, hogy két szempontból is szerintem új korszak indult, az egyik a stadion koncertek történetében, tehát ez volt az a pillanat, ami megteremtette annak a lehetőségét, hogy aztán a stadionban ugye koncertek jöjjenek létre. Hegedűs László elmondása szerint, aki ezt a koncertet szervezte, ugye az egyik legnagyobb bökkenő még ott az elején az volt, hogy a kamionok nem tudtak bejönni a stadionba, és le kellett ásni, mert fölfele nem tudtak bűsni. Az egyedül megoldás az volt, hogy lejjebb ásnak fél métert, és így már be tudtak jönni a kamionok. Na hát ez tette lehetővé, hogy később a Rolling Stones vagy bármelyik másik nagy zenekar jövőben fel tudott lépni, mert az elképzelhetetlenül sok extra költséget jelentett volna, hogyha be kellett volna hordani minden színpadelemet, egyebeket, úgyhogy ez egy másik nagyon fontos dolog. A harmadik az pedig, hogy itt történt meg először, hogy a szalagokat nem vagdosni kezdték, hanem készítettek egy, tehát most a film, koncertfilm létrehozásáról beszélek, 16 szalagra, 16 sávra rögzítették ugye a képeket, és majd ebből össze kellett vágni egy master videót. Az elején elkezdték. Kivágtak egy részt ebből, amit gondoltak az elejéről, aztán hozzávágtak egy másikat, aztán egy másikat, ezt váltani kéne, akkor inkább egy másikat vágtak oda, akkor ezt visszarakták. Tehát elindul egy olyan logisztikai dolog, ami teljesen lehetetlenné tette ennek az egész anyagnak a szerkesztését. És itt alkalmazták először, most a technika részletekben nem megyek bele, de volt egy preview, tehát egy előnézet, amikor lehetett párhuzamosan látni azt a 16 sávot, amiből aztán dolgozni lehetett. Nagyon megkönnyítette ezt, ennek a szerkesztését. Tehát ez is nagyon fontos. Rengeteg más tudnánk még itt felsorolni, de szerintem ki az, akinek nem dobban meg a szíve, amikor erre a koncertre gondol. Úgyhogy ezt a 40 éves évfordulót, vagy ezt a budapesti koncertet is azért nagyon erősen behoznám oda, hogy mi az, ami miatt még Freddie ma is, vagy a Queen, itt igazából az egész zenekarról beszélünk, az egyik legikonikusabb zenekar, mert ez egy történelmi áttörés volt nem csak Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában.
0: Biztos, hogy nagyon sokaknak megdobbant a szíve, amikor meghallották a koncerten a Tavaszi szél vizet áraszt című névdalt.
1: Ott is, és azóta is szerintem ma is, hogyha ezt a felvételt meghallgatjuk, megnézzük, az egyik legfontosabb mozzanat az egésznek. Nem nagyon tudok más olyan koncertfelvételről, hogy egy konkrét dalt elénekelt volna Freddie. Arról tudok, hogy Dél-Amerikában például mondott egy pár szót, Brazíliában portugálul, máshol a Rio-i koncerten azt hiszem igen portugálul, de hogy egy komplett dalt megtanult volna, és azt elénekelje így a zenekarral és a közönséggel együtt, erre nem volt példa, tehát ettől egy kicsit mi is egy kicsit különlegesebbnek érezzük magunkat valahogy mindig.
0: A rádió hallgatók bizonyára hallják, éppen szintén egy Queen dal szól, miközben beszélgetünk. Ennek a kiállításnak nagyon sok interaktív eleme van. Milyen élményeket szeretnének átadni ezen a kiállításon a látogatóknak?
1: Az interaktív installációkkal szeretnénk egy szórakozást nyújtani az embereknek, tehát egy szórakoztatási lehetőséget adni, de ugyanakkor edukatív, tehát ismeretterjesztő módon információkat is átadni. Erre szerintem az egyik legjobb példa a Scrabble. Tehát, hogyha bemegyünk a Scrabble-be, ami a kedvenc játékuk volt koncertturnék alatt, után, stúdióban, zeneszerzés közben, otthon, a konyhában mindig ezt játszották. Ahogy Peter is mindig elmondja, Freddy egy nagyon képzett, és egy az angol irodalmat, és az egész nyelvet nagyon jól ismerte, és ezért is szerette képezni magát, tehát újabb szavakat megtanulni, úgyhogy ez a Scrabble, ez tökéletes volt erre. Mi itt egy ABCD és választós játékot hoztunk létre a Scrabble terében, ahol ki lehet választani mindig a helyes megoldást az adott kérdésre. De igazából nincsen rossz megoldás, vagyis amikor egy rossz megoldást adunk, akkor elmondjuk, hogy az a szám nem az, azért, mert ez a szám az. Tehát, hogy mondjuk, hogy mikor írták a Bohemian Rhapsodyt, akkor ott van 4 évszám, és akkor, hogyha rossz évszámra ütött, akkor megmondjuk, hogy akkor nem a Bohemian Rhapsodyt, hanem akkor a Radio Gaga szerezte. Vagy ki szerezte éppen ezt a számot, Freddie Mercury, vagy a John Deacon, vagy a Brian. Ezt nem ő, hanem a másik. Tehát az emberek mi alatt szórakoznak, és mondjuk nem a jó megoldást választják, utána megtanulnak valami pluszt, és ez így általában így a zeneházára jellemző, hogy így elbújtatjuk ezeket a kis ismeretterjesztő feladatokat.
0: Azt hiszem, hogy Freddyről elmondhatjuk, hogy egy legenda. Mi lesz ennek a kiállításnak a sorsa?
1: Tervezzük a kiállításnak az utaztatását, és most ezen dolgozunk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez meg fogja járni a világot. Tehát itt nekünk a fókusz a 40 éves évforduló, tehát a budapesti koncert évfordulója, mert miért is van egy Queen vagy egy Freddy kiállítás a Zeneházában. Mi ehhez nagyon szorosan tudunk kapcsolódni itt a 40 éves koncert miatt is. De ha ez mondjuk elmenni Japánba, akkor lehet, hogy itt a fókusz a japán koncertekre lenne, vagy pont az ő szenvedélye a japán kultúra iránt. Vagy ha elmegyünk majd a nem tudom, Dél-Amerikába sikerül elvinni, akkor meg biztos lesz a riói koncertre.
0: Tervezik?
1: A lehetőség adott. Tehát mi most éppen felvesszük a kapcsolatot a világszerte működő hasonló intézményekkel, tehát akik bemutattak hasonló jellegű és volumenű kiállításokat. Azért ez egy nagy kiállítás. Tehát ezt szállítani, utaztatni, ez egy nagyon nagy feladat. Tehát mi reméljük, és az a terv, hogy ez meg fog valósulni. Ugyanúgy, ahogy a Victor and Albert Múzeumnak a divák és ikonok kiállításánál mi voltunk az első állomás, most is párhuzamosan 3 intézménnyel tárgyalunk, tehát elég jók az esélyek, adottak a lehetőségek arra, hogy ez tovább éljen, és az a tudás, amit ebbe beleraktunk, az másokhoz is el fog tudni jutni. Hát szerintem pont azért egy kortárs kiállításról beszélhetünk.
0: Meddig lehet megtekinteni ezt a kortárs kiállítást?
1: Igen, egy immerzív, interaktív elemeken épülő, innovatív technológián alapuló kiállítást. A tervek szerint 10 hónapra nyitottuk meg, ugye május 1-től, tehát jövő év tavasza a végdátum, de mindig van lehetőség arra, hogy meghosszabbítsuk. Ez attól is függ, hogy mikor csapja le az első múzeum, hogy vinné tovább. Én azt mondom, hogy szerintem nem érdemes sokáig várni vele, tehát azért is, mert valószínűleg egy alkalom nem elég ahhoz, hogy az ember megtapasztaljon mindent, vagy meghallgasson mindent. Hogyha összeraknám egymás mellé a videó és a hang anyagokat, akkor több mint 8 órára tudnám kirakni. Tehát addig nem vagyunk nyitva, hogy ezt az ember úgy végignézze, de nem is ez a cél, hogy mindenki mindent meghallgassa, mert az hihetetlen fárasztó. Ugyanilyen koncepcióra épül az állandó kiállításunk is, ott is, hogyha egymás mellé kirakjuk, ugye a zenetörténelem összes anyagát, mert megpróbáltuk belerakni az egész zenetörténelmet, hát ott is aztán 16 óra fölött vagyunk a teljes anyaggal, vissza kell jönni. De hát ez egy állandó kiállítás, ott több lehetőségem van egy embernek.
0: Van lehetőség még mindig megnézni ezt a kiállítást, érdemes is ezt megtenni. Jó munkát kívánok!
1: Köszönöm szépen én is, és mindenkit várunk szeretettel. Tonight for the first time this is a very special song from Queen to you.

0: Thank you.
1: Tar Ferenc, a Magyar Zeneháza zenei ismeretterjesztés osztályát vezeti. Mit értünk zenei ismeretterjesztés alatt?
2: Sokszor kell magyarázkodnunk, hogy ez pontosan mit is jelent, és rögtön hozzá is szeretném tenni, hogy tulajdonképpen helyesebb volna a zene közvetítésnek hívni azt, amivel mi foglalkozunk, csak érthetően arról senki nem tudná, hogy az micsoda. Mi alapvetően a Zeneházában arra törekszünk, hogy a zenének az élményszerűségét mutassuk be gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Azaz, hogyha valaki eljön hozzánk egy koncertre, vagy egy foglalkozásra, akkor megtapasztalja azt, hogy a zene az egy örömforrás, az egy élmény, abban részt venni, akár hallgatóként is. És ha valaki eljön hozzánk egy koncertre, vagy egy foglalkozásra, akkor mindig igyekszünk egy picit bevonni őt a zenélésbe, akár egy egyszerű ritmusjátékkal, akár egy közös énekléssel, és így vissza tudjuk picit vezetni a közönségünket a zenének az eredeti funkciójához, ami ugye arról szólt, hogy az emberek együtt voltak, együtt muzsikáltak, és ezt nagyon szokták élvezni.
1: Szerintem nagyon sokaknak a zenéről az az élményünk, hogy énekórán. Az énektanár énekel, és nekünk újra meg kell ismételni, és különben is szolfést kell tanulni. Tehát sokszor van egy nagyon negatív beidegződése ez. Ez már a régmúlt, vagy még ez megmutatkozik?
2: Hát mi azon dolgozunk, hogy ez a régmúltá váljon, de nagyon fontos az, amit feszegetsz ezzel a kérdéssel, mert valóban nagyon sokaknak van rossz emléke az iskolai zeneoktatás kapcsán. Akár iskolai énekórákról legyen szó, akár esetleg hangszeres tanulásról, hiszen a magyar hangszeroktatás az alapvetően klasszikus zenei fókuszú egyelőre, ami alapvetően azért távol áll attól a zenétől, amit a gyerekek hallgatnak, illetve nagyon sokan, akik hangszert tanulnak, egy olyan útra lépnek rá, amiknek része az osztályozó vizsgák, a fellépések, a versenyek, és ezt nem minden gyerek kívánja magának. Ugye nem minden gyereket szánunk zenésznek. És nagyon fontos volna egy olyan alternatívát mutatni, ami a zenének az élményszerűségéről szól, ami arról szól, hogy azzal, hogy egy egyszerű ritmust leüt az ember, azzal, hogy akár csak egy alaphangot tart, amire ráénekel egy énektanár, azzal már részesévé tud válni a zenének. Tehát ennek az élményszerűségét szeretnénk mi egy picit visszahozni, és erre jó példákat mutatni.
1: Jó példák voltak az előzőekben levetített videóban is, ahol a Zeneházának egy különleges programját jelenítettétek meg.
2: Így van, ugye az utazó zenepedagógiai programunkból volt hallható, látható egy részlet, aminek az is a címe, hogy a dal a miénk. Pont ezt a gondolatot próbálja kifejezni ez is, hogy a zene mindenkié, ahogy azt Kodály Zoltán is mondta, azaz a miénk is, tehát ne zárjunk ki senkit ebből. És ez az utazó zenepedagógiai program ezt több szinten is érti, egyrészt mert kifejezetten hátrányos helyzetű iskolákba és térségekbe visszük el ezt a programot.
1: Ez miért fontos?
2: Azért, mert ott a legnehezebb a hozzáférés a minőségi kultúrához, a minőségi zeneoktatáshoz, a minőségi oktatáshoz, és amúgy is tudjuk azt, hogy egy jó gyerekkori élmény az az egész életünket meg tudja határozni, egy jó koncertélmény, egy jó filmélmény, bármilyen kulturális élmény a gondolkodásunkat át tudja formálni, ha gyerekkorban történik. De mi őszintén hisszük azt, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a mindennapi élet is nehezebb és sok kihívással teli, ott ez még inkább igaz. És nagyon fontos az, hogy ők a saját érzéseiket, élményeiket a zenén keresztül föl tudják dolgozni, és reflektálni tudjanak rá. És ez a program pontosan erről szól, mert egy közös dalíráson keresztül a saját élethelyzeteiket foglalják bele ezekbe a dalokba.
1: Közös dalíráson keresztül hogyan történik ez a gyakorlatban? Közben elmondom a hallgatóknak, talán hallják, hogy itt a Zeneházában mi is éppen instrumentális zenét hallgatunk.
2: Így van, és ez is egy fontos dolog, amit mondasz, hogy ma már szinte bárhova megyünk, valahol szól zene. És nagyon fontos az, hogy az ne zaj legyen. És a zene attól tud nem zaj lenni, hogyha az ember odafigyel rá. És ez a mi utazó zenepedagógiai programunk is valahol erről szól, hogy megpróbáljuk a gyerekek figyelmét ráirányítani a zenére, És ugye kérdezted, hogy hogy lehet egy dalt írni, hogy néz ki ez a program. Ugye ezt harmadik évfolyamosoknak indítottuk el először, és ez egy 5 alkalomból álló program, ahol a első négy alkalommal egy-egy már létező dalnak a szövegét írják át. Ez az egyik a Summáját írom Egervárának, Tinódi Lantos Sebestyén örökbecsű dalama, másik az Által mennék a Dunán című magyar népdalnak a szövegének az átírása, a Ringesd el magad, ami ugye egy könnyű zenei szám, és a Náni Náni Sukár Náni című cigánydal, és ezeknek a szövegét írják át a harmadikosok a saját osztályukban történt élmények alapján. És ezt bővítjük most az idei tanévben tovább negyedikeseknek, akik viszont már teljesen a nulláról írnak meg egy saját dalt, és azt reméljük, hogy az előző évben kialakult összhangnak köszönhetően ezt abszolválni tudják a fél év végére.
1: Mit fejleszt ez a gyermekekben? Meg lehet azt fogalmazni, hogy ez az ő életükre milyen hatással lehet?
2: Nagyon sokféle válasz létezik erre a kérdésre, van egy nagyon tudományos is. Tehát igen, az egyszerűen bizonyított, hogy azok az emberek, akiknek a zene a mindennapi életében jelen van, azoknak egyszerűen más, hogy alakul az idegrendszere, olyan agyi területeket tud a zene összekapcsolni, ami amúgy nem biztos, hogy összekapcsolódna. De azért nem akarok ennyire ilyen biológiai és természettudományos választ adni, hanem egy talán jobban megragadható válasz az, hogy részben ennek a programnak a segítségével is a gyerekek kreativitást tanulnak. És természetesen nem az a cél, hogy ők zenészek legyenek, hanem az a cél, hogy fogjanak egy problémát, ami mondjuk az ő osztályukban történt. Nem is kell a problémát negatív értelemben venni, tehát egy történést, és azt megpróbálják a zene eszközeivel megfogalmazni, kifejezni. Már önmagában az, hogy kiválasztják azt, hogy mondjuk melyik az az esemény az osztály életében, amit ők érdemesnek tartanak arra, hogy dalba foglalják, már az is egy olyan bonyolult gondolkodási folyamatot feltételez, ami építi őket. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a zeneházának a zenepedagógiai tevékenységében mi a zenét, azt egyáltalán nem célként fogalmazzuk meg, hanem eszközként arra, hogy a gyerekek kreativitást tanuljanak meg az érzelmeikkel foglalkozni, empátiát ilyen formán, kooperativitást, tudjanak együtt dolgozni, kommunikációt, tudjanak egymással szót érteni, tehát csupa olyan kulcs készséget fejlesztünk ezzel a programmal, ami attól függetlenül, hogy valaki hol helyezkedik el a világban, biztos, hogy borzasztó nagy szüksége lesz rá.
1: Nagy szüksége lehet a gyerekeket nevelő pedagógusoknak is, hiszen őket is próbáljátok megszólítani.
2: Mi minden pedagógusra partnerként tekintünk, hiszen ahogy te is mondtad, nagyon sokan a zenével például egy iskolai énekórán találkoznak először vagy elsősorban. És nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a tanárok sok szempontból a kaput jelentik, a kulcsot jelentik a gyerekek számára a világ megértéséhez, és borzasztó fontos az, hogy a pedagógusok is el legyenek látva azokkal az eszközökkel, amikkel élvezetesebbé tudják tenni például az énekórákat vagy a zeneórákat, de egyáltalán a gyerekekkel való együttlétet. És az az élménypedagógiai eszköztár, amit mi itt a zeneházában próbálunk fejleszteni, kitalálni, kikísérletezni, azt szeretnénk az első pillanattól kezdve megosztani a pedagógusokkal is, mert ez végső soron a gyerekek profitálnak ebből.

0: Horn Márton igazgató úr említette, hogy a zeneháza kilép a saját falai közül, és ezzel a programmal is kiléptek a komfortzónából. Hogy lehet ezt a programot elérni? Ti keresitek meg az iskolákat, vagy az iskolák is kereshetnek benneteket?
1: Az utazó programunkba pályázat útján lehet jelentkezni, tehát egy felhívást szoktunk közé tenni, hogy várjuk azoknak az iskoláknak a jelentkezését, ahol ez térségtől függően, de a hátrányos helyzetű gyerekek aránya egy meghatározott százalék fölött van. Tehát tudjuk azt, hogy egy ilyen jellegű programnak sok helyen volna helye, és sok helyen volna igény rá, de mi kifejezetten fontosnak tartjuk azt, hogy tényleg azokba a térségekbe jussunk el, ahol erre a legnagyobb szükség van. Ez egyébként azt is jelenti, hogy nagyon sokszor kicsi településekre megyünk el, ahol kifejezetten kicsi az osztálylétszám, tehát nem feltétlenül jutunk el sok gyerekhez, és mióta a program elindult 3 éve, azóta több mint 1800 gyerekhez jutott el ez a program, és hogyha hozzávesszük ehhez azt, hogy ez egészen kicsi, 10-15 fős osztályok is részt vettek, akkor ez érezhető talán, hogy ebben sok-sok munka van. De a lényeg az, hogy egy pályázat útján lehet jelentkezni, és ezt azért is tartottuk nagyon fontosnak, mert szeretnénk azt, hogy a jelentkező iskola és a jelentkező pedagógus is részese legyen ennek a programnak, és érezze azt, hogy ezzel ő is felelősséget vállal. És őt is bevonjuk a programba, készítettünk egy füzetet, amiben különböző kreatív feladatok vannak, amivel ők tudnak foglalkozni abban az időben, amikor mi nem vagyunk ott. És ezzel is azt reméljük, hogy sikerül a pedagógusoknak a szemléletét is egy kicsit formálni, vagy ahogy te fogalmaztál korábban, egy picit nevelni azt, hogy lehet zenével foglalkozni mondjuk a 21. század elején. Vagy szerintünk hogyan érdemes?
0: Hogy lehet zenével foglalkozni a 21. század elején, akkor, amikor a mesterséges intelligencia egyre inkább teret hódít? Nemrég beszéltem valakivel, és egy kutatásról beszélgettünk, és ennek a kutatásnak az

0: 16-18 éves korosztály átlagosan 3,3 órát tölt képernyő előtt, és minél idősebb valaki, ez annál több idő, tehát a 14-18 éves korosztálynál ez már 7-8 órát is eléri naponta. Tehát valóban az okos eszközökön keresztül a hozzáférés a mesterséges intelligenciához az szinte mondhatjuk úgy, hogy általános. És nyilván van ennek egy nagyon negatív vetülete is, ami abból fakad, hogy a mesterséges intelligencia rengeteg ember kreatív munkájával él vissza jogtalanul, tehát itt nagyon sok jogszabályi hiányosság van, szerzőjogokkal él vissza a mesterséges intelligencia. Nyilván nagyon sok előadót hoz nehéz helyzetbe, hiszen konkurálni kell a mesterséges intelligencia által létrehozott zenékkel, amik meg kell, hogy hagyjuk, hogy nagyon sok esetben nagyszerű zenékről van szó, és tényleg az ember sokszor nem is tudja megmondani, hogy vajon ember áll-e mögötte, vagy gép. De azért én igyekszem optimistán gondolkodni, és hogyha abból indulunk ki, amit te is kérdeztél, hogy a gyerekek hozzáférnek, tehát hogyha azt vesszük, hogy mondjuk egy mesterséges intelligenciának köszönhetően tudnak egy zenét létrehozni, ami már az ő érzéseiről szól, ahol egy alkotó folyamat tud elindulni, amire egyébként neki nem volna lehetősége, mert nem tud hangszeren játszani, vagy nincs is hangszere, de mondjuk a mesterséges intelligencia eszközével egy saját számot ír az ő saját érzéseiről, akkor szerintem már nyertünk valamit. De nagyon fontos hozzátenni, és mi itt a Zeneházában ezt abszolút így gondoljuk, és ennek igyekszünk hangot is adni. Szerintünk sokkal nagyobb élmény az élőzene, az élőzenében együtt feloldódni, hiszen a zene mégiscsak egy közösségi dolog volt sok évszázadon keresztül, ahogy az elején is mondtam, és az, hogy az ember otthon magányosan egyedül hallgat zenét, vagy egyedül hoz létre zenét, annak is van létjogosultsága, de szerintünk sokkal nagyobb ereje van annak, amikor együtt, élőben a találkozás lehetőségét adja meg a zene.
1: És ez biztos, hogy oda, ahová eljut ez az utazó program, talán ezt az ott élő gyerekek is megérzik, és megérzik a zene felszabadító erejét is. Nagyon szépen köszönöm Tar Ferencnek, a Magyar Zeneháza ismeretterjesztő osztályvezetőjének a beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Összeállításunk ezzel véget ért. A Magyar Zeneházából búcsúzom hallgatóinktól, Balázs Zsanettet hallották.

0: elhangzott a házunk táján.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Az egyház ebben a világban él, és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Tanította katekézisében 14. Leó pápa a Szent Péter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A vatikáni média beszámolója szerint a pápa arról beszélt, ehhez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról, a hit és a szeretet tanúságtétele révén, mellyel Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. A szombathelyi egyházmegye alapítása olyan sorsfordító pillanatban történt, amikor a magyarságnak sikerült a hitre építve talpra állnia, mondta Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden, írja a Magyar Kurír. A főpásztor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására tartott előadást október 5-én. A püspök az egyházmegye alapításának lelki és történelmi gyökereit mutatta be, hiszen jövőre 2027-ben ünnepli alapításának 250. évfordulóját az egyházmegye. Az előkészületek zajlanak, ismertette Székely János. Máriás lelkiségű közösségeknek tartottak találkozót Nagyváradon, írta a Magyar Kurír. A hithez való hűség, a közösségért vállalt szolgálat és az imádság fontossága került előtérbe a Máriás lelkiségű

lelkiségű közösségek egyházmegyei találkozóján Nagyváradon október 3-án. Az ünnepi szentmisén Böcskei László megyés püspök, Boldog Bogdán fi Szilárd és tiszteletre méltó Márton Áron példáját állította a hívek elé. A főpásztor hangsúlyozta, a vértanú püspökök kizárólag hivatásoknak éltek. A máriás lelkiségű csoportok tevékenysége azért is fontos, mert tagjaik szintén nem csak önmagukért, hanem másokért is élnek és imádkoznak, tette hozzá Böcskei László. Kiállítás nyílt Székelyudvarhelyen október 5-én a Márton Áron 130 emlékév jegyében. A tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kisszent Teréz plébánia templomban látható. Vannak emberek, akiknek az életét a történelem alakítja, és vannak olyanok, akik maguk alakítják a történelmet. Márton Áron püspök ez utóbbiak táborába tartozik, emelte ki köszöntőjében Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere. A tárlat 2027. január 31-éig látogatható. Az eredeti kompozícióban állítják vissza és restaurálják a dombóvári Kossuth szoborcsoportot egy Európai Uniós projekt részeként. Pintér Szilárd polgármester az MT-nek elmondta, a szobroknak helyet adó szigeterdő fejlesztésére a tervek szerint október végén indítják el a közbeszerzési eljárást, és 2027-ben megtörténik a tér átalakítása, felújítása. Hozzátette, az alkotás jövőre lesz 100 éves, a jubileumot októberben tervezik megünnepelni. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. Az ország több városában működnek az úgynevezett imádságházai, ahol az év minden napján napi 24 órában megszakítás nélkül zajlik Isten dicsőítése és a másokért, illetve nemzetünkért való imádkozás. Nem csak konkrét helyek ezek, hanem szolgálat is, melybe mindenki bekapcsolódhat, bármely keresztény gyülekezetből vagy egyházból. A kaposvári Jubiláte imádságháza működéséről Balogh Mónitól, a ház vezetőjétől Hámori Kinga érdeklődött.
1: A kaposvári imádságházát azt Varga László megyés püspök atya hívta életre püspök szentelésekor, ahol kimondta, hogy irgalmasság házait és imádságházát szeretne az egyházmegye területén, úgyhogy elvileg 2018-tól elkezdtük építeni a dicsőítés, az imádás kultúráját itt az egyházmegyén belül, illetve itt Kaposváron. Ez első körben azt jelentette, hogy szép lassan az évek alatt fölépült egy együttes, aminek most jelenleg 11 tagja van, aminek a fő küldetése a dicsőítés, és ementén kezdtünk el a városban először dicsőítéseket szervezni, illetve hát először itt, amikor a Covid elindult, a püspökség kápolnájában 2020. november 4-én indult el az, hogy hétfőtől péntekig a püspökség nyitvatartási idejében jöttek az emberek és imádkoztak. Aztán most a Németh István fasoron van egy kis helyünk, ahol szintén egyelőre a hét minden napján 22-25 órában folyamatosan megy az ima, dicsőítés az igével, csendes ima, különböző formában zajlik az imádás.
2: Lehet, hogy egy picit azért tisztázzuk a fogalmakat, mert az imádságon nem biztos, hogy ugyanazt értjük. Természetesen kapcsolat Istennel, de sokszor ez egyéni, csendes, belső ima, melyet bárhol elvégezhetünk, ugye? Természetben, templomban sorolhatnám. Miben tud ez más lenni, vagy ez egy újabb nyelvezete ugyanennek?
1: Igen, alapvetően ez egy olyan lelki központ, ahol ökumenikusan próbáljuk meg szervezni az imát, tehát várjuk a felekezeteket, hogy együtt jellé tudjon válni a Krisztusban való közösségünk. Nem kötött imát végzünk általában, hanem inkább a csöndes imából, vagy a dicsőítésben megszólaló Szentléleknek a hangját keressük. Ugye az ima az egy kapcsolat az Istennel, és ez mindenkiben máshol és máshogyan tükröződik. Az imádságháza az elsősorban nem a személyes imánkról szól, hanem ez egy közbenjáró tér, ez egy közbenjáró imaszolgálat, és maga úgy közösség is, hogy közbenjáró közösség, de nem kis csoportos, hanem sokkal inkább az, hogy a hét minden napján megélhető közösségünk az, amiben megnyilvánul így a közösségi életünk.
2: Közbenjáró, az azt jelenti, hogy vannak testvérek, akik imádkoznak valakiért, valakiért közben járnak. Mit jelent ez pontosan egy-egy ilyen alkalmon?
1: Ez nem pontosan az a közbenjárás, ahol két testvér mondjuk egy harmadikért imádkozik. Az imádságházában közbenjárunk az evangelizációért, közbenjárunk itt az egyházmegyében működő irgalmasságházaiért, mert több irgalmasságháza is működik az egyházmegyében, közbenjárunk a felekezetközi egységért, tehát sokkal inkább olyan célokért, ami így egységet épít, a békéért, vannak ilyen céljaink.
2: Itt jelen van mindig egy lelkipásztor is, tehát van egy vezetett imádkozó, vagy teljesen világi híveknek a szolgálata ez?
1: Ez vegyes, de alapvetően világiak kezdték el, de vannak köztünk akolitusok, és vannak köztünk diakonusok is, akik nagyon szívesen szeretnek beállni közénk imádkozni. Ezeknek ugye az első nyelve a dicsőítéseknek az a zene, tehát, hogy mindazok, akik így a dicsőítésben szeretnek szolgálni, azok teret kaphatnak az imádságházába. A dicsőítő csapatoknak vannak dicsőítő vezetői, ima vezetői, és akkor így alakulnak ki szépen lassan azok a kis imaórák, amiben így oda visszük az Úr elé a különböző szándékokat, vagy dicsőítjük őket. Ugye, hogy a mennyországban folyamatosan megy a dicsőítés.
2: És mi a tapasztalat erről a szolgálatról, akik keresik fel, hogyan bővül a kör, illetve megszólítható-e olyanok is, akik mondjuk egy-egy szent misére nem mennek el, de ide eljönnek?
1: Én azt gondolom, hogy a zene nyelve az mindenkit megszólít. Így említettem az elején, hogy van egy kis dicsőítő együttesünk, Most tavaly nem, de az elmúlt években minden húsvétra felkészültünk például egy húsvétváró koncerttel, és volt olyan megkeresés, ahol úgy kerestek meg minket, hogy a koncertre úgy hozta volna el a tantestületet, mint egy mentálhigiénés alkalomra. Tehát, hogy mi a koncerteket kimondottan evangelizációs céllal szántuk mindazoknak, akik szeretnének egy lépést tenni Isten elé. Tehát az ima, ahogy így beszéltük, az az Isten jelenlétébe való belépés. Tehát, hogy ahhoz, hogy el tudjunk indulni, kell egy vágy, tehát felébreszteni az emberek szívébe arra a vágyat, hogy keressék Isten békéjét, keressék az Istennel való mélyebb kapcsolatot. Ennek különböző útjai vannak, ezeket még mi is keressük, hogy hogyan tudjuk elérni mindazokat, akik mondjuk még egy kicsit távolabb vagy messzebb vannak az Úrtól. De hogy az alapján, ahogy így megtapasztalják a dicsőítést, meg megtapasztalják a benne lévő erőt, meg békét, meg ahogy betölti az Isten az ő jelenlétével a szíveket, ezekben teljesen. Pont tegnap, mikor így a Szentmise végén itt egy kicsit még itt maradtunk dicsőíteni, láttuk, hogy megállnak az emberek, és hallgatják, ahogy éneklünk az Úrnak. Tehát, hogy ebben rengeteg erő és szeretet van, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy szép lassan teljesen megtelik az imaterem, és olyanokkal is, akik felekezetekből jönnek, és olyanokkal is, akik keresők.
2: Most a kattárson beszélgetünk, ez egy újabb lehetőség, esetleg arra, hogy megismerjék az imádságházát, a kaposváriak, illetve az egyházmegyéhez tartozók, vagy mi a tapasztalat ezekről a napokról?
1: Hát nagyon színes a kép, mi nekünk is van egy kis sátrunk itt a főutcán, és nagyon változatos kérdésekkel jönnek az emberek, hogy lehet bekapcsolódni, hol lehet minket megtalálni, hol lehet az együttesünket hallgatni, hogyan lehet a dicsőítésekbe bekapcsolódni, és akkor ezekre próbálunk meg válaszokat adni mindenkinek.
2: Egyébként azt már értik az emberek, hogy mi is a dicsőítés nyelve, tehát ezt mint egy imamódot élik, gyakorolják korosztálytól függetlenül?
1: Nekünk van egy speciális helyzetünk, ugye a Laci atya miatt. 2017-ben így átvettük a Laci atyának a nyári lelkű gyakorlatainak a szervezésén, és csináltunk egy kombót abból, hogy az imádságházában folyamatosan megy a dicsőítés, és van egy nyári lelkű gyakorlatunk, amiben így beültettük a Laci atya tanításait egy állandó dicsőítő ima folyamba, tehát ott 72 órán keresztül szinte megy a dicsőítés, és azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek újak, akik ezt így egyszer megélték, megtapasztalták, és vágynak újra és újra itt feltöltődni. Tehát én azt gondolom, hogy ha a dicsőítést még nem is sokan ismerik, akik egyszer találkoznak vele, azok nem tudnak nem vágyni utána. Úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, hogy aki egy kicsit óckodik tőle, csak menjen be és hallgassa meg, mert az Isten annyira szépen és annyira finoman tudja megérinteni ezáltal az emberek szívét, hogy na, én nem tudok nem betöltötten mesélni róla, úgyhogy én elfogult vagyok. De így visszatérve arra, hogy az életkorok, tehát hogy nagyon-nagyon széles a paletta. Tehát mikor az első lelki gyakorlatot megcsináltuk, akkor ilyen 130-an voltunk, és rájöttünk, hogy így nem bírunk 3 napig 130 emberrel együtt lélegezni, és akkor például csináltunk egy családos lelki gyakorlatot a fiatalabbaknak, ami így tavasszal szokott lenni. Oda például a gyerkőcök is jönnek, és náluk is már elkezdtük így a dicsőítésnek a lelkiségét elmondani, bevezetni, hogy tudják, hogy ez micsoda, és a szülők is nagyon-nagyon örülnek annak, hogy ők is ott tudnak lenni, ők tudnak részt venni a dicsőítésben, és közben a gyerekek is kapnak egy fantasztikus programot. A szombati nap az nekik is egy lelki gyakorlat szinte már, a különböző életkorúaknak is.
2: Az oltári szentség nincs mindig jelen ezeken az alkalmakon? Tehát úgy is érezni az Úr Jézus jelenlétét?
1: Én azt gondolom, hogy az Isten mindenhol ott van. Van egy speciális helyzetünk, ugye, mivel mi katolikusok vagyunk. Itt a nyári lelki gyakorlaton 3 napig ott van az Úr. Tehát a lelki gyakorlat az kimondottan az, hogy pont idén fogalmaztam meg magamban, hogy hát csodálkozunk azon, hogy ekkora örömmel és ekkora szabadsággal feltöltötte jövünk el, hiszen ott állunk az Úr előtt. És ezt tovább tudjuk adni. Én azt gondolom, hogy az Isten jelenléte az minden teret betölt. Ezt a Laci atyától lopom, olyan, mint a napsütés. Tehát, hogy mindenkire sugározza az ő szeretetét, és ebbe a sugárzásba be lehet lépni. És ez nem a falaktól függ, vagy nem attól, hogy most van-e ablak a házon, vagy hogy hol vagyunk. Ezt a teret az Isten szeretete teljesen betölti. A püspökség épületét is most, ahol vagyunk. Tehát, hogy nincsenek falak, nincsenek határok. Pont ez, ami a gyönyörűség az Isten szeretetébe, hogy mindenhol ott van. És hogyha ezzel egységben tudunk lenni másokkal, akkor ez így viszi előre, azt gondolom, a növekedést is egymás felé, meg a kapcsolódást is. Szent Ferenc jut eszembe mindig róla, tehát, hogy kint a virágok, a fák és a madarak között teljesen tökéletesen betöltötte őt az Isten szeretete, tehát, hogy nincsenek határok.
2: Hol vannak ezek a házak, az imádság házai? Van-e országosan is? Hol kereshetik az emberek?
1: Igen, én mindenkit buzdítanék az imára, a dicsőítésre. Budapesten 2 imádságháza is van, ahol elérhető. Sűsápon van még imádságháza, Kecskeméten, Pécsen, Sopronba, és most Szegeden is indult egy, úgyhogy én nagyon-nagyon biztatok mindenkit, hogy induljon el feléjük, magasztaljuk Istent, töltsék meg ezeket a tereket, hogy valóban a jó Isten hatalma ebben az országban teljes tudjon lenni az imádságházákon keresztül.
0: A Kaposvári Jubiláte Imádságháza vezetőjével, Balog Mónival Hámori Kinga beszélgetett.

0: 10 óra 22 perc. Egyháztörténeti sorozatunk mai műsorát Sós Viktor Attila ajánlja figyelmükbe.
1: Mai műsorunkban a keresztény könnyűzene megszületéséről, magyarországi jelenlétéről, a 60-as, 70-es, 80-as évek időszakáról beszélgetünk. Vendégünk Pém Benyámin, Benji, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem modernkori magyar történelem szakon végzett, és ebben a témában végez kutatásokat, írta a szakdolgozatát. Talán ez egy olyan téma, ami részben nagyon sokaknak van róla személyes emléke, élménye. Itt élnek köztünk azok az első meghatározó alkotók, akik a keresztény könnyűzene létrejöttében, kialakításában megkerülhetetlenek, de ugyanakkor más a személyes emlékezés, és más a, mondjuk így, hogy már egy kicsit távolabbi tudományos kutatás, feltárás.
0: Arcok és sorsok, fejezetek a magyar katolikus egyház életéből. Egyháztörténeti sorozatunkban 17 óra 5 perckor az 1970-es, 80-as évek keresztény könnyűzenéjének elindulásáról, a kismarosi és nagymarosi ifjúsági találkozókról lesz szó. A műsor vendégével, Pém Benyáminnal a szerkesztő Sós Viktor Attila beszélget.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A bíbor színű virág. Szergej Timofejevics Akszakov meséjét elmondja Bence Ilona. Második rész.

Amikor a kereskedő leszakította a bíbor színű virágot, ijesztő tünemény termett előtte, mintha a földből nőtt volna ki. Se nem állat, se nem ember, hanem valamiféle rettenetes csodaszörny, lompos és szőrös, és a szörnyeteg rettenetes hangon rárivolt a kereskedőre. Mit tettél? Hogy merészelted leszakítani kertemben az én tiltott, legkedvesebb virágomat? Jobban féltettem, mint a szemem világát. Nap-nap után gyönyörködtem látásában, te pedig megfosztasz engem életem egyetlen gyönyörűségétől. Én vagyok a palota és a kert ura. Úgy fogadtalak téged, mint kedves, meghívott vendégemet. Etettelek, itattalak, altattalak, te pedig így fizetsz a jóságomért. Tudd meg hát, mi lesz a büntetésed. Idő előtt meg kell halnod, keserves halállal. És minden oldalról fenyegető hangok megszámlálhatatlan sokasága vízhangozta. Idő előtt meg kell halnod, keserves halállal! A derékkereskedőnek a rémülettől vacogott a foga. Körülnézett, és Uramisten! Hát látja, hogy mindenfelől, minden fa és bokor mögül, a víz alól, a föld alól, iszonyatos szörnyetegek, ördögi lények, megszámlálhatatlan serege kúszik-mászik feléje. Térdre hullott a palota ura előtt, a lompos szőrös szörnyeteg előtt, úgy kérlelte panaszos hangon. Akárki légy is, kegyelmetes uram, erdei szörny, avagy tengeri csoda, minek szólítsalak, nem tudom, nem is tudhatom. Ne pusztíts el engem, amiért akaratlanul is nagyot vétkeztem ellened. Ne úszítsd rám rémséges szolgáidat, hogy megbüntessenek és széttépjenek, hanem engedd meg, hogy előbb egy szót szóljak hozzád. Három leányom van én nekem, mind a három szépséges és kedves. Ajándékot ígértem nekik utamról, a legidősebbiknek drága égköves koszorút, a középsőnek kristálytükröt, a legkisebbiknek pedig bíbor szén virágot, amelynél szebb nincs a föld kerekén. A két nagyobbik ajándékát már megleltem, de a legkisebbikét sehogyan sem tudtam megtalálni. Most megláttam itt a te kertedben az ajándékot, a bíbor szén virágot, amelynél szebb nincs a föld kerekén. Úgy gondoltam, hogy olyan dúsgazdag, hatalmas nagyúr, mint amilyen te vagy, nem fogja sajnálni tőlem azt a kicsiny bíbor színvirágocskát, amelyet legkisebbik leányom kívánt, a legkedvesebbik. Bevallom és szánom bánom bűnömet, hatalmas úr. Bocsáss meg nékem, ostoba és meggondolatlan embernek. Engedj haza édes leányaimhoz, és ajándékozz nekem a bíbor színű virágot, hogy hazavihessem legkisebbik leányomnak, a legkedvesebbnek. Megfizetek érte arannyal, adok, amennyit csak kívánsz. Akkora hahota rázta meg az erdőt akár a mennydörgés, és ekként válaszolt a kereskedőnek az erdei szörnyeteg. Nem kell nekem a te aranyad, magamnak is annyi van, hogy nem tudom, mit kezdjek vele. Ne remélj tőlem kegyelmet, darabokra szaggatnak téged hűséges szolgáim. De azért mégis van egy módja számodra a menekvésnek. Hazaengedlek bántatlanul, meg is jutalmazlak tenger sok kincsel, és a bíbor színű virágot is neked adom ajándékba, ha kereskedői becsület szavadat adod, és kezed aláírásával megerősíted, hogy magad helyett elküldött hozzám szépséges és kedves leányaid egyikét. Nem lesz semmi bántódása, becsületben és kényelemben fog itt élni, éppen úgy, mint ahogyan te éltél palotámban. Csak éppen, hogy meguntam már az egyedül létet, és társat kívánok magányomba. A kereskedő a földre vetette magát. Keserű könnyeivel áztatta a talajt. Kétségbe esetten pillantott az erdei szörnyre. Azután meg eszébe jutottak szépséges kedves leányai, és csak annál jobban kesergett, jaj veszékelt, mivel igen-igen rémséges volt az erdei szörnyeteg. Sokáig zokogott, siránkozott így a derékkereskedő, majd végre megszólalt panaszos hangon. Kegyelmetes uram, erdei szörnyeteg vagy tengeri csoda,
Mit évő legyek, ha szépséges és kedves leányaim önakaratukból nem kívánkoznak hozzád eljönni? Nem köthetem meg lábukat, kezüket, nem küldhetem el őket hozzád erőnek erejével. Meg azután milyen úton utazzanak hozzád? Én pontosan 2 évig jöttem idáig, de hogy merre felé, milyen utakon, bizony nem emlékszem. Az erdei szörnyeteg így felelt erre. Rabszolganőt nem kívánok. Úgy akarom, hogy leányod önként, irántad való szeretetből és a maga akaratából jöjjön ide. Ha pedig egyik lányod sem hajlandó erre a maga akaratából, akkor magad gyere vissza, és halálnak halálával lakolsz. Arra pedig semmi gondod ne legyen, hogy miképpen találod meg az utat hozzám. Íme adok neked egy gyűrűt az ujjamról. Aki ezt jobb kezének kis ujjára húzza, egy szempillantás alatt ott van, ahol lenni kíván. 3 napot, 3 éjjelt adok neked, hogy otthon légy. Gondolkodóba esett a kereskedő azon, amit az erdei szörnyeteg mondott neki. Sokáig gondolkodott, és végül így szólt magában. Jobb lesz, ha előbb viszont látom leányaimat. Rájuk adom atyai áldásomat, és ha nem akarnak megváltani engem a haláltól, legalább felkészülök reá, és azután jövök vissza az erdei szörnyetekhez, a tengeri csodához. Mivel hamisságot nem forgatott eszében, mindjárt el is mondta az erdei szörnyetegnek, hogy miképpen gondolja a dolgot. A szörnyeteg amúgy is ismerte titkos gondolatait, s mivel látta, hogy becsületes emberrel van dolga, írás sem vett tőle, hanem csak lehúzta ujjáról az aranygyűrűt, és átnyújtotta a derékkereskedőnek. Alig húzta fel a kereskedő a gyűrűt jobb keze kis ujjára, amikor már is tágas udvarának kapujában állt. Ugyanakkor érkezett haza gazdag karavánja is hűséges szolgáival, akik 3-szor annyi aranyat meg mindenféle árut hoztak magukkal, mint amennyivel elhagyta őket. Nagy lárma szaladgálást támadt az egész házban. Felugrált a 3 leány himzőrámája mellől, ahol éppen selyemkendőt vartak ki aranyjal ezüsttel, ölelték, csókolták apjukat, gyengét szóval becézgették, s a 2 nagyobbik jobban hízelkedett neki, mint a legkisebbik. Látták azért mind a 3-an, hogy édesapjuk nem vidám, hanem valami titkos bánat emészti szívét. A 2 idősebb leány kérdezgetni kezdte, nem vesztette el hatalmas vagyonát. De a legkisebbik nem gondolta vagyonra, s így szólt édesapjához. Nem kell én nekem a te gazdagságod. A vagyont meg lehet szerezni, és el lehet veszteni. De arra kérlek, tárd fel előtt szíved bóbánatát. A derékkereskedő így felelt leányainak. Nem vesztettem én el nagy vagyonomat, sőt, inkább 3-szor, 4-szer annyit szereztem. Más az én bánatom, de azt majd holnap beszélem el nektek. Ma pedig vígadjunk. Elé hozatta azután vasveretes útiládáit, és elővette belőlük legidősebb leánya részére az aranykoszorút arábiai aranyból, amely tűzben meg nem ég, vízben meg nem rozsdál, körös körül drága kövekkel kiverve. Elővette azután középső leánya ajándékát, a legszebb keleti kristályból készült tükröt. Végül elővette a legkisebbiknek szánt ajándékot, aranykancsóban, a bíbor színű virágot. A 2 nagyobbik leány az örömtől majd megtébolyult, beszaladt termeibe a maga ajándékával, és ott mulatozott, nem tudott betelni vele. De a legkisebbik, legkedvesebb leány, amikor meglátta a bíbor színű virágot, egész testében megremegett és zokogni kezdett, mintha szívét valami összeszorítaná. Amikor pedig édesapja imígy szólt hozzá, édes leányom, legkedvesebb lányom, miért nem fogadod el tőlem a virágot, amelyet kívántál, hiszen ennél szebb nincs a föld kerekén. Akkor szinte vonakodva fogadta el a bíbor színű virágot, megcsókolta édesapja kezét, maga meg keservesen sírt, zokogott tovább. Nem sokára odaszaladtak az idősebb leányok is, kipróbálták ajándékaikat, és nem győztek hálálkodni apjuknak. Eközben a szolgák hímzett abrosszal terítették meg a nehéz tölgyfaasztalt, édes ételt, mézes italt tálaltak fel. Leültek, ettek, ittak, pihentek, kedves beszélgetéssel szórakoztak.
Estére vendégek érkeztek. A ház megtelt kedves rokonokkal, ismerősökkel, hízelgőkkel, tányérnyalókkal. Éjfélig tartott a vígasság, és olyan lakoma volt, amilyet a derék kereskedő a maga házában még sohasem látott. Még csak elképzelni se tudta, mi honnan került, és a vendégek se győztek csodálkozni az arany meg ezüst edényen, meg a sok csodálatos ételen, amilyenhez foghatót még soha életükben nem ettek. Másnap reggel a kereskedő magához hívatta legidősebb lányát. Töviről Hegyire mindent elmondott neki, ami vele történt, s megkérdezte, hajlandó-e megváltani apját a keserű haláltól, és elmenni az erdei szörnyetek palotájába. De a legidősebb leány kereken megtagadta és kijelentette. Az a leány váltsa meg apját, aki a bíbor színű virág. A becsületes kereskedő ekkor magához hívatta második leányát, a középsőt. Töviről Hegyire mindent elbeszélt neki, ami vele történt, s megkérdezte, hajlandó-e megváltani apját a keserű haláltól, s elmenni az erdei szörnyetekhez a palotába. De a középső leány is kereken megtagadta apja kérését és kijelentette. Az a leány váltsa meg apját, aki a bíbor színű virág. A tisztes kereskedő ekkor magához hívatta harmadik, legkisebbik leányát, töviről Hegyire elbeszélt neki mindent, ami vele történt, de még be sem fejezhette beszédét, amikor legkisebbik, legkedvesebb leánya térdre borult előtte, és úgy könyörgött neki. Édes jó apám uram, kérlek szépen, add rám áldásodat, megyek az erdei szörnyetekhez, a tengeri csodához, és nála fogok élni. Nekem hoztad a bíbor színű virágot, az én kötelességem, hogy megváltsalak. Könnyezni kezdett ekkor a derékkereskedő. Megölelte legkisebbik, legkedvesebb lányát, és így szólt hozzá. Én édes leányom, én kedves leányom, én szépséges leányom, atyai áldásomat adom tereád, amiért megváltod apádat a keserű haláltól, és önként a magad akaratából elmégy a rémséges erdei szörnyetekhez vagy tengeri csodához. Palotában fogsz élni nála, nagy gazdagságban és kényelemben, de hogy hol van az a palota, azt senki sem tudja. Nem vezet oda járható út, se lóháton, se gyalog el nem jut oda emberfia, de még gyorslábú vad, vagy a szárnyas madár sem. Nem fogjuk hallani híredet, se te a miénket. És hogyan fogom leélni keserves életemet, ha nem látom arcodat, nem hallom kedves hangodat? Örökre el kell válnom tőled, mintha elevenen a föld alá temetnének. Így válaszolt erre a legkisebbik, legkedvesebb leány. Ne sírj, ne búslakodj, édes jó apám uram. Gazdagságban, kényelemben telik majd életem. Az erdei szörnytől vagy tengeri csodától én meg nem ijedek. Hűséggel, becsülettel fogom szolgálni, teljesíteni fogom minden parancsát. Úgy lehet a végén még megkönnyörül rajtam. Ne sírass el elevenem, mintha meghaltam volna. Ha Isten is úgy akarja, visszatérek hozzád. De a derékkereskedő csak sírt, zokogott. Nem végasztalta meg őt leánya beszéde. Odaszaladtak a leány nénjei, a legidősebbik meg a középső. Sírásuktól vízhangzik az egész ház, annyira sajnálják szeretett húgukat. De a legkisebbik leány arcán nyoma sincsen bánatnak. Nem sír, nem jajong, hanem készül a nagy útra, a messzi ismeretlenbe. Magával viszi a bíbor színű virágot is aranyos kancsójában. Eltelt a harmadik nap is, meg a harmadik éjszaka. Elérkezett az óra, amelyben a derékkereskedőnek el kell búcsúzni a legkisebbik, legkedvesebb leányától. Megöleli, megcsókolja, forró könnyeivel megöntözi, atyai áldásának keresztjét veti reá. Azután kis vasszekrénykéből előveszi az erdei szörnyetek gyűrűjét. Ráhúzza a legkisebbik leány jobb kezének kis ujjára, és abban a szempillantásban a leány el is tűnt onnan, minden holmiával egyetemben. Amikor felocsúdott a leány, az erdei szörnyetek palotájában találta magát. Magas kőből épült teremben, a kristálylábú cifra aranyágyban,
a hattyútól Dunna alatt, mintha onnan soha ki nem mozdult volna, s egész életét ott élte volna le. Mintha éppen csak lefeküdt volna ágyába éjszaka, nyugodalomra, s most felébredt volna. Majd csodálatos muzsika hangzott fel, amelyhez hasonlót még soha életében nem hallott. Felkelt a puha ágybos, hát látja, hogy mindenhol Mia ott van mellette, szépen elrendezve malahit asztalokon. Ott áll a bíbor színű virág is aranyos kancsójában. S van még abban a teremben sokféle jószág, bútor, mi egymás, s van mire ülni, feküdni, van mibe öltözni, van mit csodálni. A szoba egyik fala tiszta tükör, a másik aranyozott, a harmadik ezüst, a negyedik elefántcsont rubintkövekkel ékes. Ez alig, hanem az én hálószobám, gondolta a leány. Azután eszébe jutott, hogy megnézi az egész palotát. Végig sétált az óriási termeken, hosszú ideig járkált, és megcsodált minden csodát. Egyik terem szebb volt, mint a másik, és valamennyi szebb volt, mint ahogyan a derékkereskedő édes jó atya úr elmesélte néki. Kivette az aranyozott kancsóból a bíborszín virágot, azzal kiment a kertbe. A madarak mennyei dalukat énekelték neki. A fák, bokrok, virágok ágaikkal integettek feléje, s mintegy meghajoltak előtte, amerre járt. Feljebb szöktek a szökőkutak, hangosabban csörgedeztek a források. Végül megtalálta azt a tarkálló halmocskát is, ahonnan a derékkereskedő a bíborszínű virágot leszakította. Akkor a leány elővette a bíborszínű virágot, és vissza akarta ültetni a régi helyére. De a virág magától kiröppent a kezéből, és egyszeriben visszanőtt a szárára. Szebben virított, mint bármikor az előtt. Elcsodálkozott a leány ezen a nagy csodán, és örvendezett az ő kedves bíborszínű virágocskájának. Azután visszament paluta béli termeibe. Hát az egyikben terített asztal várja, terve minden jóval. Úgy látszik, az erdei szörnyeteg nem haragszik rám, hanem kegyes uram lesz, gondolta magában a leány, de alig gondolta végig, amikor a fehér márvány falon lángbetűk jelentek meg. Nem urad vagyok, hanem engedelmes rabszolgád. Úrnőm vagy, mindent teljesítek, amit csak megkívánsz, vagy ami eszedbe jut. A leány elolvasta a lángbetűket, s mire végigolvasta, úgy eltűntek a fehér márványfalról, mintha soha ott sem lettek volna. Akkor eszébe jutott, milyen jó lenne, ha levelet írhatna édes jó atya urának, s hírt adhatna magáról. Alig, hogy ezt végiggondolta, már előtte feküdt a papíros, mellette aranytól. És a leány ezt a levelet írta édes jó atya urának és szeretett testvéreinek. Ne sírjatok, ne búslakodjatok miattam. Úgy élek az erdei szörnyetek palotájában, mintha királylány lennék. Őt magát nem látom, hangját nem hallom. Fehér márványfalon lángbetűkkel ír nekem. Tud mindent, ami a gondolatomban van, és abban a szempillantásban teljesíti minden kívánságomat. Nem akarja, hogy uramnak nevezzem, hanem ő nevez engem úrnőjének. Alig ért rá aláírni és lepecsételni levelét, amikor az már el is tűnt kezéből és szeme elől, mintha soha ott nem lett volna. A muzsika hangosabban szólt, az asztalon finom étel, mézes ital jelent meg, az edény mind szénaranyból való. A leány egészen vidáman ült az asztalhoz, noha még soha életében nem ebédelt egyedül. Evett, ivott, megpihent, hallgatta a muzsikát. Amikor jól lakott, lefeküdt aludni. A muzsika most halkabban, messzebbről szólt, nehogy álmát megzavarja. Pihenés után vidáman ébredt, és ismét kiment a kertbe sétálni, mivel ebéd előtt még a felét sem járta be. Fák, bokrok, virágok mind meghajoltak előtte. Az érett gyümölcs, körte, barack, zamatos alma szinte magától kéreckedett a szájába. Hosszú ideig járkált ide-oda a kertben, amíg be nem esteledett. Akkor visszament termeibe, és látja, az asztal megint terítve, megrakva finom étellel, mézes itallal, s mindegyik más, mint ami délben volt. Vacsora után bement abba a fehér márványterembe, ahol a lángbetűket olvasta a falon, s hát ugyanazon a falon most is lángbetűs felirat várja.
Megvan-e elégedve úrnőm kertjével és palutájával, a vendéglátással és a szolgálattévő személyzettel? Örömteli hangon válaszolt erre a kereskedő szépséges fiatal leánya. Ne szólíts engem úrnődnek, hanem légy te mindig az én jóságos uram, aki kegyelmes és irgalmas hozzám. Sohasem teszek a te akaratod ellen. Köszönöm vendég szeretetedet, magas termeidnél, lombos kertjeidnél szebbet az egész nagyvilágon nem találni. Hogy ne lennék hát megelégedve? Soha életemben nem láttam még ilyen csodákat. Még magamhoz se tértem az ámulatból. Csak egy a baj. Félek én egyedül aludni. Magas termeidben nincs egyetlen teremtett lélek rajtam kívül. Ismét lángoló szavak jelentek meg a falon. Ne félj, szépséges úrnőm, nem fogsz egyedül nyugovóra térni. Már vár téged hűséges és kedves szobalányod. De rajta kívül is vannak még sokan az én termeimben, csak te nem látod, nem hallod őket. De mind valamennyien velem együtt éjjel és nappal fölötted őrködnek, még a fúvó széltől is óvnak, porszemtől is védenek. Visszavonult hát ágyas házába a kereskedő szépséges leánya, s íme, amint belép termébe, ott látja állani ágya mellett hűséges és kedves szobalányát, aki se élő, se holt az ijedelemtől. Roppantul megörült úrnőjének, kezét csókolgatta, lábát ölelgette. Úrnője is megörült hűséges szobalányának, mindjárt kérdezgetni kezdte atya ura, nővérei meg egész cselédsége felől. Azután maga nekiállt elbeszélni rendre, hogy mi történt vele azóta. Hajnal hasadásig nem is jött álom a leányok szemére.

Szergej Timofejevics Akszakov, a bíbor színű virág. A második rész hangzott el. Felolvasta Bence Ilona. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata.

0: Az elmúlt percekben az Eszterhi és az Aranykapu zenekar felvételeit hallották. Elhangzott a varázsdoboz. A varázsdobozt hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Októberben különösen is kérjék Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért. Ismételte meg Lourdesban elhangzott felhívását 14. Leó pápa október 7-én a Rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján. A szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a Rózsafüzért, számolt be a vatikáni média. A Szentatya arra emlékeztetett, hogy Mária menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanata. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk, és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. Énekek, imák, személyes élmények jellemezték a jeruzsálemi Terra Sancta iskola diákjainak megemlékezését, Szent Ferenc halálának 800. valamint az október 7-i támadás 3. évfordulóján, számolt be az Agencir katolikus hírügynökségnek Ibrahim Faltász, a Szentföldi Kusztódia összesen mintegy 12 000 diákot számláló 18 iskolájának felelőse. Ibrahim Faltász elmondta, homíliájában Ferencről beszélt, aki fáradtan és betegen érkezett a Szentföldre, mert a békét akarta, mert hitt a békében. Az elöljáró a katolikus lapnak hozzátette azt is, ezek a gyerekek háború nyomait ma is magukon viselik, de hisznek abban, hogy a béke még mindig lehetséges. Új segédpüspöke van a Kijev Zsitomiri Római Katolikus Egyházmegyének, írta a Magyar Kurír. Október 3-án szombaton a kijevi Szent Sándor Székesegyházban püspökké szentelték Szerhi Kippát, akit 14. Leó pápa a Kijev Zsitomiri Egyházmegye segédpüspökévé nevezett ki. Az ünnepi szentmise kezdetén Visvaldas Kulbokász érsek, Ukrajna apostoli nunciusa hangsúlyozta az új püspökért végzett ima fontosságát, mint az egyház egységének jelét, hiszen ez egyben a Szent Péter utódjával való egységimája is, aki Szerhi Kippa testvért segédpüspökké nevezte ki.

Kibe Kagan francia és Soai Kensō japán tudós kapja idén a kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdai stockholmi bejelentése szerint. A két tudós az aszimmetrikus szerves szintézisben megjelenő nem lineáris hatások és az aszimmetrikus autokatalízis felfedezéséért kapja az elismerést. A bizonyos molekulákkal, például aminosavakkal kapcsolatos aszimmetria 100 éves rejtélyének a megoldásáért érdemelték ki a Nobel-díjat, áll a Nobel-bizottság közleményében. Rátámadt három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Agyar Press román hírügynökség. A gazda egy turista csoport felbukkanásának köszönhetően túlélte a támadást, a tehene viszont elpusztult. Hasonló csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 1939. október 8-án született Bergendi István, Liszt Ferenc díjas magyar zeneszerző, szaxofonos, énekes, a Bergendi Együttes zenekar vezetője. A hanguló első felében az ő felvételeikből válogat a szerkesztő, Bögös Henrietta.

Kedves hallgatóink, az 1939. október 8-án született Bergendi Istvánra emlékeztünk. 1902-ben szintén ezen a napon született Ferenczi György zongoraművész, tanár, érdemes művész. A hangulóban most Chopin műveket játszik.

Kedves hallgatóink, az 1902. október 8-án született Ferenczy György zongoraművészre emlékeztünk Chopin műveivel. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé, hangsúlyozta 14. Leó pápa október 7-én, amikor szerdán délelőtt fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianai csoportját. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya megköszönte a támogatók több évtizedes nagylelkű együttműködését a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzésében. Leó pápa szerint ez különösen fontos egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján Lengyelország Szentszéki nagykövetségén. A Vatikán News beszámolója szerint a kiadvány a lengyel püspökök, német püspökökhöz intézett 1965. november 18-án kelt történelmi üzenetének állít emléket. Az egyház ma is jelentős erkölcsi tekintély az emberiség számára, erről is beszélt Székely János szombathelyi püspök, az MKPK elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjúban. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a Vatikánban tartott konferenciájának fő témája az igazságosabb világgazdasági rend és a nemzetek közötti szolidaritás volt, tájékoztatott a püspök. A Magyar Egyház a tanácskozáson bemutatta Roma tanoda hálózatát és a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban elnevezésű programot, amelyek nagy nemzetközi elismerést kaptak a találkozón. A résztvevők abban állapodtak meg, hogy európai jó gyakorlatokat és szakmai javaslatokat továbbítanak a világegyház számára, többek között a mesterséges intelligencia etikus szabályozásának támogatására. Gabona nélkül nincs csatlakozás, írta a Kárpáti Igazszó. Ukrajna nem fogad el egy olyan Európai Uniós csatlakozási modellt, amely tartósan korlátozza egyes élelmiszeripari és mezőgazdasági termékeinek értékesítését a közös piacon, jelentette ki Tarasz Viszocki ukrán mezőgazdasági miniszter a Politico újságírójának. Az Európai Bizottság kedden olyan javaslattal állt elő, amely lehetővé tenné, hogy az Európai Unió bővítése során bizonyos területeken, például az agrárpiacon, a teljes jogú tagság mellett is fennmaradhassanak korlátozások. A francia rendfenntartó erők nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozó középiskolások ellen, jelentette ki Sébastien Lecornu miniszterelnök a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen csütörtökre tervezett újabb országos akciónap előestéjén elmondott élő televíziós beszédében. A kormányfő a hónap végére ígért döntéseket a harmadik hete tiltakozó diákok követeléseivel kapcsolatban. A várható időjárásról: nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten még nagyrészt napos idő várható, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén, a zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek, a szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből a 26-tól a 28. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leópápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban élés küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanította 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítse azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomás gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonysorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állhat jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről. akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk aligha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva a 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecida miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. VI. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen, csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az Államokkal és Nemzetközi Szervezetekkel Fenntartott Kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és Bocsánatot Kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyel ház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
2: 12:30. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Tükrös Együttes muzsikál.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Októberben különösen is kérjék Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, ismételte meg Lourdesban elhangzott felhívását 14. Leó pápa október 7-én a Rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján. A szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a Rózsafüzért, számolt be a vatikáni média. A Szentatya arra emlékeztetett, hogy Mária menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó pápa arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. 32. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren, írta a Magyar Kurír. A Szent István Bazilika előtt október 3-án tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan a férfiak, a budapesti ima alkalom felvezető tanításában Cseh Zoltán atya Ferenc pápa gondolataiból kiindulva beszélt korunk bizonytalanságáról és útkereséséről. Rámutatott, a hívő ember számára Mária biztos igazodási pont és tanítómester, aki bűntelenségével az újjáteremtett ember mintaképe. A szombathelyi egyházmegye alapítása olyan sorsfordító pillanatban történt, amikor a magyarságnak sikerült a hitre építve talpra állnia, mondta Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Körmenden, írja a Magyar Kurír. A főpásztor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának meghívására tartott előadást október 5-én. A püspök az egyházmegye alapításának lelki és történelmi gyökereit mutatta be, hiszen jövőre 2027-ben ünnepli alapításának 250. évfordulóját az egyházmegye. Az előkészületek zajlanak, ismertette Székely János. Máriás lelkiségű közösségeknek tartottak találkozót Nagyváradon, írta a Magyar Kurír. A hithez való hűség, a közösségért vállalt szolgálat és az imádság fontossága került előtérbe a Máriás lelkiségű közösségek egyházmegyei találkozóján Nagyváradon október 3-án. Az ünnepi szentmisén Böcskei László megyés püspök, Boldog Bogdán Fiszilárd és tiszteletre méltó Márton Áron példáját állította a hívek elé. A főpásztor hangsúlyozta, a vértanú püspökök kizárólag hivatásuknak éltek. A máriás lelkiségű csoportok tevékenysége azért is fontos, mert tagjaik szintén nem csak önmagukért, hanem másokért is élnek és imádkoznak, tette hozzá Böcskei László. Kiállítás nyílt Székely udvarhelyen október 5-én a Márton Áron 130 emlékév jegyében. A tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székely udvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban látható 2027. január 31-éig. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökés.

0: esések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szerzetesek fél óráját hallják, melynek szerkesztője Papp Ildikó. Azt követően a kapcsolatban bemutatjuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. Ha tehetik, maradjanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagját itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
4: Most Stafford Krisztina nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szerzetes nővé. Ami számomra csodálatos az, hogy a idenővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt, megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államok, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőség, hogy a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én két másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok Magyarországon tanítani, segíteni, megtanultam azt a gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként hát segíteni, hirdetni az örömhírt.
5: Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örök fogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és hogy az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
3: Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíve Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
4: Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk, 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont hát a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És voltak, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború utáni időszakban Budapesten, Mári utcán és Buda ősön voltak. És Mindszenty Bíboros alatt dolgozott itt a nővér ilyen ifjúsági referensként, vagy inkább a hitoktatási leckéket írni, és postázni embereknek is, és helyére, nem plébányákra, hanem inkább édesanyjákra, vagy ilyen tejedélyutánokat szervezték, hogy lehet továbbadni az örömhírt, a hitoktatást, amikor hát tiltott volt. Mikor Mindszenty Bíboros letartóztották, akkor egy másik előjáró szólt Idának, hogy ha van rá mód, akkor meneküljenek, mert itt nem tud növekedni a közösség, és akkor ezért kerültünk ki először Innsbruckba, utána Kanadába, ahol ingyenesen lehetett dolgozni, ledolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség, és akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles Egyház megyében voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nem nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköltözünk Magyarországra, akkor időnöve megragadta a lehetőséget, és azt mondja, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pest-Szent-Lőrincen meghívására.
3: Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
4: 42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de mert mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon 3-an vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban, kb. 30-an vannak. Taiwan szigeten, ez volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Pest-Szent-Lőrincen 3-an vagyunk.
3: Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíve Nővérek Társaságának?
5: Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rátekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
3: Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyház megye kateketikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának kateketikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni, megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
5: Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegénysorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett 2 botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter. És akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel, és az valahogy egy megtérésre irányuljon, az Úr Jézussal való kapcsolatra irányuljon. Ezért az imádság nagyon fontos, és erről fogunk műhelymunkát tartani, az imádság szabadságra nevelés, annak a lépéseiről, és azt, hogy amit mi Jézus szíve nővérek, ugye lelki napokat tartunk, táboroztatunk, hitoktatunk, katekumenekkel foglalkozunk, a mi közösségünkbe ezt hogy csináljuk, mik a mi hagyományaink, hogyan vezetjük a ránk bizottakat fokozatosan, lépésről lépésre, az Úr Jézus felé, úgy, hogy akkor saját szavaikkal meg tudjanak nyilvánulni, közösségben tudjanak imádkozni, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon az Úrral.
3: Azt tudjuk igazából átadni a saját személyiségünkkel is, amiben mi magunk is élünk. Tehát egy nagyon szoros Isten kapcsolatra minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot. De mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer. Számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis így teszem föl ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
5: Az ötpont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy ez PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni, hogyan tudom erényekre váltani. Hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokban, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
3: Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a Jóistennel.
5: Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani saját szavaikkal imádkozni. Tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy annak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, hogy, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóci Tamás atyától, hogy előtte, utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
3: Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
4: Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató, vagy hitoktató az, hogy hittant utaktok, vagy tanítok, ami nagyon fontos is, de a katekéta az, hogy hirdetem, és a szó eredetileg az, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az Jó Istentől. És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, vagy hát minden, ami tényleg emberi vágy, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor úgy utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre, és ha katekézisként, én mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyenek kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam. És az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erősséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
3: Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon, nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
4: Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, vagy katolikus iskolában főleg, mert akkor a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, ketten-hárman megyünk, és előadások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén vagy egy imádságot zárunk le, vagy egy szentmisével, egy lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, vagy emlékeznek arra, például ha hitremény szeretetről beszélünk, akkor egy karkötőt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már láttam a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
5: Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, valamikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni. Ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
3: Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést, meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus Szíve Nővérek Társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
4: Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, mi gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondták, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek. Nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, hogy akkor lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az, hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek. Életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, vagy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a harmadikosokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formában lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
5: Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr, többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérrel szorosabb kapcsolatban volt a családom is, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus Szíve Nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus Szíve Klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltotta ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, az később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is. Kint Amerikában is misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be, úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus szíve nővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretné, és így tanúságot tenni róla.
3: Adrienne nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak? Amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani.
5: Hát annyit tudok mondani, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások. Nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson. Megismerik az életünket, úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
1: Krisztina és Adrienne nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival Papildikó beszélgetett.

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Mai összeállításunkban bemutatjuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. A hétvégén újra életre kelt a történelemi Miskolc Újmassán, ahol sikeresen megrendezték a térség egyik legjelentősebb ipartörténeti és kulturális seregszemléjét, a Fazora napokat. A Massa Múzeum és az ikonikus újmassai őskohó környéke igazi családi fesztivál helyszínné alakult, ahol a látogatók közelebbről is megismerhették a Diósgyőr-Hámori vasgyártás gyökereit és a legendás Fazola család örökségét. Erről az örökségről tart most tárlatvezetést dr. Harcsik Béla, a Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményének múzeológusa. A riporter Gronda János.
2: Az alapító okirat 1770. július 28-án került aláírása. Mária Terézia akkor írta alá azt az alapító okiratnak tekintett királyi feljegyzést, királyi leíratot, amiben engedélyezte Fazola Henriknek, hogy megalapítassa a Diósgyőr-Hámori Szentelki Vasművet. Bár Fazola Henrik már nem élhette meg ennek az épületnek az átadását, mivel 1779. áprilisában meghalt, maga az épület 1779. júniusától 1871-ig látta el a Diósgyőr-Hámori Vasmű hivatalházának kancellárián funkcióját. Amikor beköltözött a mai helyére a diósgyőri kohászat, akkor is megmaradt továbbra is gyári tulajdonban ez az épület. Mikor 1970-ben 200 éves volt a Diósgyőr-Hámori Vasmű, akkor ide telepítették a vasgyári vendégházban működő központi kohászati múzeumot, immár 50 éve ebbe az épületben működik. Ebbe az épületbe jön el az a évi több száz, alkalmanként több ezer ember, aki kíváncsi arra, hogy végül is mi is a kohászatnak a története. Honnan eredeztethető, hiszen itt összefoglalja az ókortól egészen az 1980-as évek végéig azokat a technikai eljárásokat, berendezéseket, amikkel az ember megtanulta, hogy hogyan lehet a fémet elállítani érceiből, hulladékából, és hogyan lehet feldolgozni olyan anyagokká, olyan alapanyagokká, amivel később gépek, berendezések készülnek. Igazából magukat a bemutató anyagokat már csak apránként tudjuk módosítani, viszont kaptunk egy olyan tévét, amin olyan filmfelvételeken tudjuk bemutatni a kohászatot, ami akár a régmúltat, akár a közelmúltat, akár a jelen időszakban a legmodernebb technológiát is be tudjuk mutatni. Hiszen, hogyha valaki kért állatvezetést, meg tudjuk mutatni, hogy az ősidőkben, ha nem is az ősember, de az ókori ember egészen az 1600-as évekig hogy állította elő bucavas eljárással a gyepvasércből a vasat, de be tudjuk mutatni a legmodernebb acélgyártási technológiákat is. Itt az első emelet erőtérben a Fazola időkre emlékezünk. Itt mutatjuk be, hogy, honnan indult el Fazola Henrik 1730-ban Würzburgból, hogy érkezett meg Magyarországra. Láthatjuk a első, egyik legkomolyabb magyar művét, az Egri Vármegyeháza díszkapuját. Láthatjuk ugyanakkor annak a második kohónak is, az újmassai kohónak a gyufaszából készült modelljét, amit már a fia épített. Fazola Henrik 1770-ben kapta az engedélyt Mária Teréziától, hogy megalapíthassa a vasművét. Ennek egy fotómásolatát is láthatjuk a falon. Ennek a vasműnek az első vasolvasztója a Szentélyeki elágazásnál a mai Ómassa területén épült föl. A második kohót, az újmassait, ezt már a Frigyes nevű fia építette, de Frigyesnek köszönhetjük a Hámori tavat is, hiszen ő kezdeményezte egy olyan víztározónak a felépítését, amivel a mai felső hámor, illetve alsó hámorba felépült hámori vasműhelyeket, vasverő műhelyeket folyamatos vízellátással és zsilipen keresztül el tudták látni. Valamikor azt mondta nekem egy múzeológus ismerős, hogy ez a múzeumok múzeuma, hiszen egyrészt bemutatjuk diorámák segítségével a múltat. A diorámák az 19. században, illetve a 20. század első felében voltak nagyon divatosak, mára minimálisan találhatók már csak múzeumokban, hiszen a modern múzeumok inkább a terekben, a tágas terekben hisznek, nem kell az embereket túl erőltetni a sok kiállított tárgyal. Szerencsére nálunk ezek megvannak. Nem bontották le, és éppen ezért unikális, hiszen a legtöbb helyen úgy gondolkodnak, hogy legyenek nagy képek, legyen egy-két működő modell és kész. Hát nálunk egyszerre minden megvan, hiszen egyrészt üvegképeken mutatják be a múltat, ott érzékeltetik, hogy hogyan is éltek régen az emberek, hogyan működtek ezek az üzemek, hogyan működtek az egyes eljárások. De ugyanakkor diorámák, például az egyiptomi dioráma hieroglifák alapján készült, mutatja az aranyolvasztást, hogy lábbal hajtották a fújtatót, nád elszennyesített náddal olvasztották meg az aranyat. Alatta egy középső szinten, a harmadik szinten mutatjuk be egy ilyen üvegvitrínbe korabeli feltárásokból származó például bronzkori tokot, bal fejszetokat, alatta pedig legalsó szinten pedig mindenféle reprodukciók láthatók, például ókori, középkori fegyverekről, illetve eszközökről. Maga a vasgyártás sokan nem hiszik, de egészen az 1600-as évek másik feléig olvadékig nem tudott eljutni, csak később fejlődött ki, amikor egyre nagyobb és nagyobb vasolvasztókat építettek. Egy egyszerű eljárás, ugyanakkor roppant fárasztó eljárással gyártottak. 5 óra alatt 5 kg vasércből 50 dekányi úgynevezett vasbucát nyertek ki. Olyan vasbucát, amiben még a salak be volt záródva, volt tiszta vas, salakkal keveredve, gyakorlatilag egy olyan cipójuk volt, ami mai szemmel nézve használhatatlan, de odaadták a kovásnak, ő megtüzesítette, meglágyult ez a vassalak keverék, addig-addig püfölték, amíg ki nem verték belőle a salakot. Úgy keveredett Miskolcra, Diózsérbe, Fazara Henrik, hogy a Uponyi hegységben talált vasércbányát. Az első vasércbányát Tapolcsány, Nekészgyányban, Horvátiban voltak, majd később, amikor ezek kimerültek, akkor már jöttek a jobb minőségű vasércet kerestek, például ilyen volt a Rudabányai, de Erdélyben, Felvidéken, Rozsnyó környéken elég sok vasércbánya volt, majd amikor Trianon követően elcsatolták a vasércbányáknak a túlnyomó részét, akkor először még az akkori jugoszláv királyságból importáltak, majd a szocialista időkben jöttek a szovjet ércek. Majd amikor véget ért az a rendszer is, akkor pedig már igazán világpiaci lett, hoznak a mai napig még Ukrajnából, Oroszországból, de inkább a jobb minőségeket hozzák Brazíliából, Indiából, Dél-Amerikából. Manapság már minden piac, mindent a piac dönt el. Maga a vasgyártásnak a fő első lépése a nyersvasgyártás, a vasércből itt olvasztják ki a vasat. Ez úgy történik, hogy elégetnek mellette kokszot, a kokszból képződött szénmonoxid első körben egyrészt elvonja az oxigént a vasércből, a vasoxitűri tiszta vasat képez, illetve a koksznak a széntartalma beoldódik, a égésője pedig meg is olvasztja a nyersvasat. Így a folyékony nyersvas 1400 fok körüli hőmérsékleten távozik a kuhóból. Naponta két részletbe csapolnak. Egyszer a nyersvasat és a salakot. Ez a modell is nagyon jól illusztrálja, hogy ez hogy történik. A mai napig kohász hagyomány, hogy harangozással, úgynevezett harangozással jelzik a csapolást. Ez a csörgés is azt szimbolizálja, hogy harangoznak. Az acélgyártásteremben folytatjuk. Itt bemutatjuk a legegyszerűbb acélgyártástól kezdődően, ami itt működött Diózsőrben, az úgynevezett kavarókemence. Ezek a kavarókemencék az 1800-as évek közepétől már működtek Diózsőrben. Gyakorlatilag az első kemencék, amik 1868-ban áttelepített gyárnak, még ilyenek voltak. Elég hamar bebizonyosodott, hogy ez egy nem a legszerencsésebb, elavult technológia volt, de szerencsére voltak olyan nagy formátumú emberek, mint például Tétsei Ferenc, akik ezeket felismerték, és nagyon hamar javasolták, hogy új, modern technológiákat vezessenek be. Ilyen volt a Bessemer acélgyártó, illetve Martin Kemence, Siemens Martin eljárással. Tétsei Ferencnek nem véletlenül van meg a szobra itt a múzeumunkban, hiszen ő volt az, aki egyébként egy pár évig működő gyár, már elég hamar, ez egy tisztán állami tulajdonú gyár volt már 1868-tól, elég hamar a nagy veszteségei miatt már a politikai támadások keresztüzébe került, mivel veszteséges volt. Azt mondták, mindenki egy államnak gyár, mindenki egy államnak pont egy kohászat, majd a magánszfére megoldja. De szerencsére ő megtalálta azt a technológiai módosítást, azt a technológiai javaslatokat, fejlesztést, amivel sikeresítette a gyárat, sőt nem csak sikeresen, hanem nélkülözhetetlenné. Hiszen az első terméke a diózsőri új gyárnak, a mai helyén működő kohászatnak, a sín és sínszerek voltak, hiszen ebben az időszakban, amire a kiegyezés követően kellett Magyarországon a vasutat kiépíteni. Csak olyan síneket találunk, ami 1920 előtt készült. Találunk az 1890-es évekből, 1900-as, 1910-es évekből származott. Diózsőrben működött Magyarország legnagyobb öntödéje. Vas és acél öntödés létezett. Miskolcon rengeteg aknafedő a mai napig még a diózsőri kohászatnak a különböző neveit megőrzi, hiszen van dimávagos, van LKMS, van DAF Kft-s, van DÖM Kft-s, különböző feliratok, ez mind-mind diózsőri termék volt. Sajnos ezek az öntödék is már megszűntek, a vasöntöde még a 2000-es évek előtt, de az acélöntöde is 2009-ben befejezte működését. Sajnos ezeket is most már vagy az ország másik feléről, vagy egyenesen importálni szükséges. Itt ebben az acélgyártás teremben ez a legrészletesebb termünk, hiszen itt egyszerre mutatjuk be az 1860-as évek technológiáit, a 70-es, az 1870-es, 90-es, de még a 2000-es évekét is, hiszen egy modern tévén tudjuk bemutatni tálatvezetése jelenkezőknek a mai acélgyártás technológiákat, dunaujvárosi, ózdi, de akár világ különböző részéről származó felvételeken. Itt megláthatjuk azokat egyrészt olyan régmódba készült gyönyörű kályhákat, amiket általában a hölgyek itt szoktak a leginkább leállni, nagyon szeretik ezeket a öntött vaskályhákat, de ugyanakkor az uraknak, aki középiskolában, műszaki középiskolában végzett, mind-mind megtalálhatja azokat a különböző anyagvizsgáló berendezéseket, amikkel mi még tanultuk még 14 éves koromtól kezdődően, hogy hogy is határozhatják meg az a fémeknek különböző tulajdonságait. Azért van köztük olyan, ami még a mai napig hasonló berendezések működnek, csak annyi most már számítógépen vannak vezérelve. Tehát például a Brinell keménység mérőhez nagyon hasonlók a maiak is, csak most már számítógép használja, működteti. Persze ezt a mikroszkópot, ami még eléggé vicces manapság már ez a harmonikás fényképezési megoldás, de ugyanakkor még ma is tetszetős, a mai műszerek hasonlóképpen működnek, ugyan az elvük tömire ugyanaz, csak modernebb. A diózsíri gyár teljes egészében gondoskodott a dolgozó életéről, hiszen tartoztak hozzá szénbányák, tartozott hozzá mészkőbánya, dolomitbányák, erdők, és a dolgozóknak felépített lakótelepen minden szempontból gondoskodtak az életéről. Tehát egyrészt tüzelőre is jogosultak voltak, szolgálati lakásokban laktak, működött egy vasgyári fogyasztói szövetkezet, munkáshétkezde, egy 1000 fős munkáshétkezde, a teljes életüket segítette a gyár, hiszen működtetett orvosi rendelőt, gyógyszertárat, kórházat, kisledóvot, tehát óvodát, zeneiskolájuk volt, szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum, de még a Miskolci Egyetem is jó részt a Diózsér Kovácsnak köszönhette, hogy pont ide költözött Diózsérbe. Ez a kovácsolás terem. Ugye itt egyrészt bemutatjuk, hogy hogyan lesz a vasérzből nyersos, nyersosból acél, továbbá a feldolgozását is. A legősibb feldolgozási mód természetesen a legegyszerűbb a kovácsolás, hiszen már az ókori egyiptomiak megtanulták, hogy az aranyat lehet nyújtani akár egy kővel, de később is, amikor már jött a középkor, különböző eszközöket kovácsolásra állították elő, ami bár nem volt túl produktív, nem volt túl nagy hatékonyságú, de ugyanakkor nagyon változatos formákat lehetett csinálni. Kisfiúk nagyon szeretik, hiszen itt láthatják, hogy hogyan készültek el a középkori páncélok, hogyan készültek ehhez a lemezek, de van egy nagyon szép modellünk, egy nagyon szép diorámánk, nekem a kedvencem a hámor. Egy ugyanilyen hámor műhelyünk van kint Újmassán, és ez a hámor műhely a mai napig működőképes. Évente néhány alkalommal szoktuk beüzemelni, valóságban is, akkor hívjuk a kovács barátunkat, Nics Rászlót, ő újra begyűjtje a kovács tűzhelyet, és elkezd kalapálni. Az a vízikeres kalapáccsal, ami a Szent Gotthárdi kaszagyárból származik, de az országban már ez egyetlen működőképes ilyen jellegű kalapács. Ebben a kovácsolás teremben egyrészt különböző kalapácsoknak láthatjuk a modelljeit, de láthatjuk ennek az újmassai szélesítő kalapácsnak, vízikeres kalapácsnak is a működő modelljét. De láthatunk itt olyan kalapácsnak a mokettjét, modelljét, amiket a valamikori szintén diózsíri kohászatba gyártottak. Annak idején, ahogy létrejött a diózsíri kohászat a mai helyén, először a vasutat kellett felfejleszteni, majd pedig a következő, mikor már kielégítették a hazai vasút igényeit, tehát már nem kellett annyi új sín, akkor az új téma a fegyver lett. A győri ágyúgyárnak gyártottak először még ágyúcsöveket, hiszen állami gyárként tudott gondoskodni a megfelelő minőséggel. A diózsíri kohászat kielégítette a magyar vasútnak a fejlesztését, akkor az új terméke a fegyver lett. A fegyvergyárból lett a későbbi digép. Gyártottak nagy kalapácsokat, ez például egy 1000 tonnás préstömegű nagy kalapácsnak a modellje, még dimávak felirattal. De itt készítettek targoncákat, ágyúcsövek mellett természetesen már nehéz fegyverzetet, de gyártottak nagyipari hűtőket, húzógépeket, élhajlítókat, forgácsológépeket, hidakat, például a Eskütéri új híd, új Eskütéri híd, a későbbi Erzsébet híd, az első Erzsébet hídat is itt Diózsérbe gyártották. Ezek az emlékek mára már szépen lassan elenyésztek, már egyre kevesebben tartják számon. Hát gyakorlatilag Ausztráliát leszámítva bárhol, mindenhova. Tehát például Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is egész biztosan találnánk. Más kollega egy nyugat-németországi bányában talált diózsőri sínt. Azt mondhatnánk, hogy kevesebb az olyan hely, ahol nem találnánk. Megyünk tovább, megnézzük a hengerlést. A hengerlés teremnek az a exkluzivitása, hogy itt nem csak a legősibb hengerlési technológiákat mutatjuk be, hanem a drótgyártást is, hiszen Miskolcnak a drótgyártásban is igazán komoly hagyományai vannak. De itt megláthatjuk azok, hogy egy olyan sín kiállításunkat is, amikor 1871-ből származó öntött vassín, 1875-ből még egy ilyen kezdetleges úgynevezett ilyen rétege, ilyen kévézett acélgyártással készült sínét is bemutatunk 1875-ből, de vannak 1890-es, 1910-es évekből származó sínek, de megtalálhatók az a vájú sín, amit itt Diózsérben gyártottak a villamosok részére. De itt Diózsérben gyártották a metrónak, a fogaskerekűnek, minden egyes olyan helynek a sineket, amik egyáltalán a vasúton közlekedtek.

0: Bekecsen rendezték meg a 25. Borsodabaú-Zemplén vármegyei polgárőrnapot, amely idén a 12. őszi bekecsi vigassággal közösen várta a látogatókat. A helyi sportpályán tartott nagyszabású ünnepségen a vármegye rendvédelmi vezetői mellett a térség polgárőrei is szép számmal képviseltették magukat. Az esemény hivatalos megnyitóján elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó önkéntes bűnmegelőzőknek. A szervezők tájékoztatása szerint a közös rendezvény idén is sikeresen erősítette a helyi közösségi összefogást és a polgárőrség társadalmi elismertségét. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsodabaú-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség elnöke adott tájékoztatást.
1: Ez már a 25. Borsodabaú-Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most Bekecsenek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget még. Sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni. Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retro gépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkben a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének, és hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt kötelesszük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk. Miután a polgárőrség önkéntesen, térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyasztatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőr barátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint más, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.

0: A rendezvényen jelen volt Gyupin Róbert, szerencsérendőr kapitány is.
1: Ugye gyakorlatilag rengeteg polgáregyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat elejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket, nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet. Ugye ezt 27 település tartozik a Szerencse rendőrkapitánysághoz, a Szerencse, illetve a Tokaji járás. A problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban, természetesen a kábítószer elleni küzdelem az folyamatos. A héten egyébként, sőt, holnap előzetesbe teszünk egy dílert a térségből. Volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket. Gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással. És tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni. Sőt, egy vasúti átkerő helyen egy mellékvonalon ment át, lerobbant az autó, lefulladt a sofőr, és úgy még egyszer lefulladt, úgy próbált átmenni, de sajnos jött a vonat, és az utasa meghalt. A négy sávosítása szerencség a 37-esnek nagyon nagy előny volt, gyakorlatilag drasztikusan csökkent a balesetek száma.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban bemutattuk a Massa Múzeumot, és ellátogattunk a Bekecsi Polgárőrnapra is.

0: Kedves hallgatóink, most búcsúzom. Mai összeállításunk ugyanis ezzel véget ert. Készítői voltak Papildikó és Grunda János. A szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiunk nevében további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásán.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. Jó napot kívánok, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jogszabály módosítással alakítanak át a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokat, jelentette ki Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár az SOS Gyermekfalvak szerdai budapesti konferenciáján, az MTI beszámolója szerint. A politikus elmondta, felülvizsgálják a pszichológiai vizsgálatok módszertanát is. Hangsúlyozta, 8 megyében továbbra sincs gyermekpszichiáter, ezért a gyermekvédelmi ellátás fejlesztésére és a nevelőszülői hálózat bővítésére is szükség van. Önálló hospice ház kialakítását tervezi Szegeden a Szegedi Hospice Házért Alapítvány. Közölte csütörtökön Róna Szégi Benedek hematológus szakorvos az MTI-vel. Az intézmény ingyenes, emberközpontú ellátást biztosítana a gyógyíthatatlan betegeknek, különös figyelmet fordítva a fájdalomcsillapításra és a lelki támogatásra. A megvalósításhoz az alapítvány önkéntesek, vállalkozások és magánszemélyek segítségét is várja. Október 14-től éjszakai félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi híd felújítása, derült ki a Budapest Közút ZRT csütörtöki tájékoztatásából. Az autósok este 10 és reggel 6 óra között jelzőlámpás forgalomirányításra számíthatnak. Napközben mindkét sáv járható marad. A dilatáció szerkezetek cseréjével járó munkálatok november 15-én fejeződnek be. Szabálytalan kifizetéseket és rendszer szintű hiányosságokat tárt fel az Európai Számvevőszék az Uniós Helyreállítási Alap 2025-ös felhasználásában, derült ki a testület csütörtöki jelentéséből. Az ellenőrök szerint továbbra is túl magas az uniós kiadások becsült hibaszintje. Figyelmeztettek, a hiányosságokat orvosolni kell, hogy azok ne ismétlődjenek meg a következő 2028 és 34 közötti uniós költségvetési időszakban. Újabb úgynevezett kék zónát azonosítottak az olaszországi Szardínia szigetén, ahol kiemelkedően sok nő éri meg a 100 éves kort, számolt be a Corriere della Sera. A 2500 lakosú Bolotanában jelenleg 600 év feletti nő él, arányuk a kutatók szerint csak Hongkongban magasabb. A szakemberek a hosszú élet hátterében az egészséges táplálkozást, az aktív életmódot és a környezeti adottságokat is vizsgálják. Kína Szungli egészségügyi tisztviselőt jelöli az Egészségügyi Világszervezet következő főigazgatójának, erősítette meg csütörtökön a kínai külügyminisztérium. A szakember 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik az egészségügy területén, és több járvány elleni védekezésben is részt vett. A WHO új vezetőjét várhatóan 2027 májusában választják meg. A jelenlegi főigazgató megbízatása augusztusban jár le. Végül hazánk időjárásáról. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de a Tiszántúlon estig még sok napsütés várható. A Dunántúlon eső zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő estére 14 és 21 fok közé hűl le. Híreket legközelebb 15 órakor mondunk.
3: 14 óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves barátomat, Bese László Zsozét, rock szakíró, rock történészt, kiadót, a Magyar Pink Floyd Club elnökét, aki rengeteget tesz a hazai könnyű zenéért, különböző szakkritikákkal, cikkekkel, egyébként a TTT Rockarchívum kurátora is, úgyhogy nagyon örülünk, hogy vannak ilyen szívvel, lélekkel a hazai könnyű zenéért és annak történetéért, feldolgozásáért, ritkaságok kiadásáért önmagukat felelősnek érző emberek, és nagyon izgalmas és nemes témánk lesz ma is a sok jó zene mellett, hiszen Zsozé egy nagyon izgalmas és máig ható eseményről számol be, miközben ugye hallhattunk már egy tűzveszély és egy connect számokat, amelyek ritkaság számba mennek nálunk, én is Zsozétól ismertem meg, de át is adom a szót, hiszen annyi a jelszavunk, hogy 20 éve indult a Leukémia Fesztivál, az Országos Jótékonysági Fesztivál sorozat a leukémiás betegekért, valamint a hozzátartozó emberekért jótékonysági válogatás sorozat is megjelent, elindult. Zsozékám, tiéd a szó. Szia!
1: Szervusz! Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Konkrétan mivel kezdjük a...
0: Hát például az, hogy a tűzveszély és a connect zenekarokat neked ismerhettük meg, és nyilván, hogy van közük az ügyhöz, amiről be szó lesz ma.
1: Igen, ez úgy nézett ki, hogy amikor elkezdtük 20 éve csinálni a fesztivál sorozatot, akkor igen hamar kiderült, hogy rengeteg zenekarnak nincs lehetősége fellépni, vagy mert távol vannak, vagy mert már nem aktívak, vagy olyan költségbe került volna a produkciónak a fölállítás, ami ugye elvitte volna jótékonysági bevételeket, és akkor a Bernát Y. Sanyi kitalálta, hogy emberek emberekért néven legyen egy társult projekt, ami egy ilyen válogatás lemezben valósult meg, és akkor részben a fesztivál fellépői, részben a támogatói, részben a barátaink adtak dalokat ehhez a válogatás sorozathoz, és ez nagyon szépen kiegészítette a fesztivál sorozatot, mert rengetegeire jutott a válogatásnak a híre, és akkor aki úgy gondolta, hogy támogatja a László Kórházban a gyógyító munkát, akár ezáltal is eljuthatott oda, hogy támogatja, segíti ezt az emberek emberekért jellegű munkát. Másik irányból pedig olyan embereket ismertünk meg, akik nem rockerek voltak, nem punkok, vagy bármilyen más zenei műfajhoz kapcsolódtak, hanem ők is szerettek volna jönni, és a zenekarok révén bizonyos emberek eljöttek akár a fesztiválra segíteni, akár beszálltak a promócióba. Most, hogy mondjak élő példákat, ott volt például a Nomád zenekar, az egykori Bedlemnek a Romjén alakult a fiúknak a megtérése után, és ők azt mondták, hogy ők szívesen fölépnek, nemhogy nem kérnek gázsit, hanem beszállnak és segítenek, és elhozták egy német barátjukat, Stefan Bernert, aki egy pantomim művész, és az átszerelés alatt ő előadott egy ilyen eléggé tanulságos pantomimet. Akkor ugyanilyen volt a német Nyiba Sándor, aki nagyon sokat segített a fesztiválhoz kapcsolódó nagylemezek összerakásában. Ő alapvetően a Depression zenekarban zenél, és úgy kerültünk össze, hogy a Illés klubban szedtem össze a különböző kapcsolódó papírokat, és mondta, hogy neki van a Pásztori Zolival egy dala, egy páros dobszóló, és hogy hát a posztumuszt, mármint a Zoli részéről posztumuszt rakjuk fel a lemezre, de nagyon lelkes volt, úgyhogy eljött verset mondani, sőt elhozta Növényi Norbertet, aki egyébként nekünk is meglepetés volt, és hát ilyen lelkesítő beszédet mondott, nagyon kedves volt, hogy tényleg milyen jó, hogyha egymáson segítünk. Akkor ugyanígy eljött Kercsó Margit, ő már elhunyt, egy erdélyi jelmeztervező volt. Leginkább onnan lehet ismerni, hogy aki járt a velencei karneválon már, mint az igazi Olaszországban, azokat a maskarákat nagyrészt ő tervezte és készítette, tehát innen Budapesten dolgozott, és innen vitték ki a velencei karnevál felvonulására. Jól tudom, dolgozott színházaknak, meg esküvői ruhákat is csinált, meg különböző jelmezeket ilyen fellépésekre, és például neki ruha bemutatója volt. Úgyhogy jött rengeteg szép lány, ezekben a ilyen egészen gyönyörű, ilyen középkori jellegű ruhákban, És hát ezt hosszasan lehetne sorolni, tehát úgy nézett ki, hogy voltak zenekarok, akik fölléptek, voltak zenekarok, akik támogattak dallal, válogatáson, voltak zenekarok, akik műsorvezető, színpadmester, hangtechnikus, tehát szakmai munkát is vállalt, tehát ott gürizett egész este, meg a következő fesztiválon, illetve hozták a maguk környezetét az előbb hozott példákat, és hát így olyan szépen összeállt, hogy nem tudtam nem arra gondolni, hogy ezen van áldás, mert hogy ez nem, hogy megszervezne, nem kitalálni se tudtam volna, hogy már a második, harmadik jótékonysági fesztiválon ilyen színes, jó értelembe vett kavalkád lesz.
0: És aztán végül is ugye egy fesztivál sorozat, ami hat a mai napig, és életben van ez a folyamat?
1: A lemez sorozat az igen, az jelenleg is elérhető, és most is lehet így támogatni a leukémiás betegekért alapítványt. A 15. fesztivál után abba hagytuk. Még volt egy ilyen Rest of the Fest nevű 16. dolog. Ilyen, hát végülis az is fesztivál volt, csak kisebb mértékű, mert volt olyan, ami már elkezdődött szerveződni, meg voltak olyan zenekarok, akik szerettek volna játszani, de nem tudtak, és akkor hát ez szépen így mellett ellettek varva szállak, hogy senki sem maradjon ki. Úgyhogy 16 fesztivál volt. Ez a sorozat ez így lement országosan, ez 4 év alatt, ha jól emlékszem, 7 várost érintett, van, ahol többször is volt, és a válogatás lemezek pedig a mai napig elérhetők, és hát ugyanaz a céljuk, mint akkor, most ha valaki megvesz egy-két ilyen dalt online, ebből nyilván nem lesz csoda, de hogyha híre megy, látja a számlaszámot, és esetleg nagyobb összeggel tudja támogatni magát az alapítványt, vagy a kórházat, hogy besétál és bevisz valami eszközt, amire ott szükség van, arra még mindig nagyon jól hat, mert például a dalok.hu oldalon a mai napig kint van ennek a reklámja, meg lehet hallgatni a dalokat, és a mai napig hat ilyen szempontból.
0: Zsozé, köszönjük szépen, visszavárunk, mert még beszélgetünk erről a nemes akcióról és tevékenységről, most pedig ugye nyilván zenével köszönünk el, a P-Mobil Anya Szív és a Klasszika Fogad Be Hősöd, felvétel különlegességekkel, hála Zsozénak, Bese Lászlónak. Köszönjük szépen, visszavárunk.
1: Köszönöm.

panaszosan megszólal a szív, sírva, panaszosan. Nem ütötted meg magad, fiam?

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30. A rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. 18. befejező rész. Akiknek a szívük tiszta.

0: Dalleréktól Anka és János este felé ért haza. Elégedettek voltak, mert az öreg kőfaragó és Aranka jó szívvel fogadták Gyurit. A lovász természetesen tőlük is bocsánatot kért, így aztán a legteljesebb mértékben helyre billent Ágoston lelki világa, és Aranka is kezdett anyai érzelmeket táplálni az elárvult Gyurka iránt. Amikor Anka és János hazaért, se Annát, se Mihályt nem találták otthon. Az ikrek már aludtak, csak Katinka volt ébren. Tőle tudakolták, merre van a mama és a papa. A kislány készségesen válaszolt. Nemrég átjött Róza néni, kicsit pityergett, és megkérte mamáékat, hogy menjenek át hozzájuk, mert Nátán bácsi beteg. Azt nem tudod, hogy elhívták-e Spielmann doktort? Kérdezte Anka. Ezt mama is kérdezte, de Róza néni azt válaszolta, nem kell már ide orvos. Nem tudom, miért mondta ezt, hiszen aki beteg, annak orvosra van szüksége, ugye? János válaszolt. Igazad van, kicsim. Majd Ankához fordult. Átlépek Nátánékhoz. A boltoség kapuja nyitva volt, a konyhából világosság szűrődött ki. A szekeres gazda éppen kopogni akart, amikor nyílt a konyhaajtó, és megjelent Anna és Mihály. Ők is meglepődtek, amikor a fiúkkal találták magukat szembe. Édesapám, még csak nyugodtan menjenek haza. Én maradnék, ha lehetséges. János Rózára nézett, aki élénken bólogatott. Gyere csak, gyere! Nátán örülni fog neked. Az öreg boltos alig látszott ki a puha tollakkal megtömött, jó magasra paskolt párna mélységéből, a hatalmas dunyha takarásából. Sápadt szakállas arcát kusza hajszálak keretezték, nagy fekete szeme a petróleum lámpa imbolygó lángnyelvét figyelte. Alig eszmélt arra, hogy János az ágy melletti székre ül. Jó estét, Nátán! Suttogta a szekeres gazda. Mi történt veled, hogy így ágynak estél? Az öreg most lassan Jánosra emelte a tekintetét. Te vagy az, fiam, Bazsó János, rebegte alig hallhatóan. Látod, milyen nyomorult vagyok. De hát ennek így kell lennie, mert készülök, mennem kell. A fuvaros csak lassan szólt, miközben a fejét csóválta. Ne mondd azt, hogy kell, mert soha nem kell. Gondold úgy, hogy menned szabad, és rögtön megérted, mi a lényege a teremtő és az ember közötti viszonynak. Bizony a szabadság, aminek az alapja a szeretet. Ezt még Ignác atyától tanultam. Nátán mosolyogni próbált. Ignáctól? Nézett Jánosra, majd fölemelte a mutató ujját. Nagy ember volt. De mi lesz a szabadsággal, az én szabadságommal, ha elmegyek? Mi lenne? Kérdezett vissza János. A szabadság ugyanúgy megmarad odaát, mint itt, ebben a világban. A szeretettel együtt. E kettő ugyanis elpusztíthatatlan. És hogy miért? Mert a teremtőt sem lehet elpusztítani. És a szabadság, ma meg a szeretet, Isten alaptulajdonságai. De azt gondolom, ezekkel te is tisztában vagy, Nátán. Az öreg boltos bólintott, mint aki tényleg tudja, és ismeri az örökké való tulajdonságait. Egy darabig hallgatott, majd lassan megfogta János kezét.
1: Fiam, azt hiszem, én most félek. Szépeket mondasz ugyan az örökké valóról, de én mégis félek. Vajon mit fog mondani? Miként fog rám tekinteni? Rám, az öreg zsidóra, tudva, hogy képtelen voltam a törvényt maradéktalanul teljesíteni. Pedig akartam.
0: Ne tréfálj, Nátán, hiszen ezen a földön nem létezik tökéletes ember, és ezt az örökkévaló nagyon is jól tudja. Másrészt nem tudok arról, hogy az Úristen a különböző vallásúakat különbözőképpen kezelné. Ezek a kérdések odafönt nem jelentenek semmit. Mindösszesen egy valamit fog kérni mindannyiunktól, ha már odaát leszünk, és pedig azt, mutasd a szíved, mert ez a legfontosabb. Úgyhogy ne félj.
1: Köszönöm, fiam,
0: suttogta a beteg. Róza a szoba ajtajában állt, s nézte a két férfit, a haldoklót és fiatal látogatóját. Fölvillant előtte egy régi-régi jelenet. Eszter lányuk is nagyon beteg volt, halálos beteg. János pedig, aki akkoriban még kisfiú volt, ott térdelt a kislány halálos ágyánál, majd hirtelen ötlettől vezérelve belemártotta ujjait az asztalon lévő vizes tálba, és keresztet rajzolt a kisbeteg homlokára. És a Róza most arra gondolt, vajon meg fog-e ismétlődni a régi jelenet? Fog-e János keresztet rajzolni a haldokló homlokára? A fiatal fuvaros azonban nem tett ilyet. Noha neki is eszébe jutott, mit cselekedett akkor Eszterrel. De Nátánt egy pillanatig sem akarta hitében megzavarni. Valami, vagy valaki azt csúgta, hogy a betegnek már nincs sok ideje hátra. Így belekezdett egy imába, az Úr imájába, hangtalanul, némán, s közben figyelte a haldokló arcát. Ekkor Róza asszony közelebb jött, megállt János mellett. Mondanál egy imát, fiam? János fölnézett az asszonyra. Már elmondtam, de szívesen mondok más imát is, Róza néni, de csak úgy magamban. A mi atyánkot mond, de úgy, hogy én is halljam. Nátán nem fog megbotránkozni, ne félj. János nem ellenkezett. Halkan mondta, alig hallhatóan, de az asszony így is értett minden szót. János, aki mindeddig hűségesen a két tenyerében tartotta a haldokló kezét, most azt érezte, e kéz kissé megrándul, majd lassan elernyed. Kis ideig nézte az öreg boltost, majd gyöngéden lefogta a szemét. Lassan fölállt az ágy széléről, odafordult Róza asszonyhoz, és átölelte.

Kiteljesedés. Amikor a fiatal fuvaros hazaért, még ébren találta a házbelieket. Végignézett a jelenlévőkön, és csak annyit szólt. Meghalt. Anna könnyes szemmel fordult oda Ankához. Gyere, lányom, ne hagyjuk most egyedül Rózát. Anka kissé nehézkesen állt föl a székről, aztán hirtelen kezét a hasára tette. Megmozdult. A többiek hirtelenjében nem értették, mit akar ezzel mondani. Anna ocsúdott leghamarabb. Csak nem. Anka bólintott. Nem akartam előbb szólni, de most már biztos. János is döbbenten állt, és bizonytalanul elmosolyodott. Mihály megvakarta a fejét. Tudom, szólt halkan az idősebb fuvaros, egy ilyen estén nem illő vidámkodni, de talán Nátán megbocsátja nekünk, amiért örülünk. Mihály, nézett az urára Anna, akkor most maga kísérjen át Rózához. Hagyjuk magukra a fiatalokat. Miután a szülők kiléptek az ajtón, János leült a felesége mellé. Látod, milyen furcsa az élet? Kezdte. Az imént jöttem haza azzal a hírrel, hogy Nátán meghalt. Te pedig azzal örvendeztetsz, hogy születik még egy gyermekünk. Milyen furcsa! Vagy nem is, hiszen ez a földi életrendje. Az egyik lélek befejezi, a másik most kezdi. Az egyik házban most csöndesen virrasztanak az elhunyt fölött, a másikban csöndesen örvendeznek, mert nem sokára gyermek érkezik közéjük. Csak az nem fér a fejembe, hogyan tud a mindenható minden egyes lélekre figyelni, amikor irdatlan sokan vagyunk. Tudom persze, ő mindenható, tehát képes rá. Mennyivel könnyebb nekünk, hiszen csak egyetlen valakihez kell igazodnunk. Anka elmosolyodott. Bizony, és ez sem sikerül mindig. A legérdekesebb pedig az, hogy mi is képesek vagyunk odafigyelni más ember életére, és ha kell, kisegíteni őt, ha bajba kerül. Lehetséges lenne, hogy kicsiben mi is olyanok vagyunk, mint a Teremtő.

Az öreg szekeres gazda délelőtt elballagott Gyurkáért, hogy kikísérje a telepre. Mivel Ágoston sem látta még a készülő épületeket, hát odaállt Mihály elé. Veletek mennék. És kitart vissza, nevetett az öreg Bazsó. A telepen János fogadta mindhármójukat, és körbe is vezette őket. Sorra elmagyarázta, hogy melyik épület mi célt szolgál, vagy a még félkész állapotban lévőket mire fogják használni. Balogh Kálmán a segédeivel együtt éppen a nagy istálló tetőzetét ácsolta. A tetőszerkezet meghosszabbított részét tekintélyes méretű szálfák tartották. Etámfák alsó harmadát vastag szurok réteg fette. Gyurka az állát simogatta. Mondanék valamit. A szurok nagyon jó a vizesedés ellen. De ha valakinek az az ördögi ötlete támadna, hogy felgyújtsa ezt a telepet, hát a szurok nagyon jól ég. Én a támfákat körbefalaznám. Ahogy látom, itt minden fából készül. Nagy a tűzveszély. Elhelyeznék kőkádakat víztárolás végett, meg sok vödröt is, létrákat, hogy a tetőt oltani lehessen. Homok sem ártana, kútjuk lesz. Már van is, csak innen nem látszik, vetette közbe János. Amiket javasolt, azok megszívlelendő dolgok, ezekre mi is gondoltunk. Igaz, arra nem, hogy a támfákat körbefalazzuk. A legjobb persze az lenne, ha az egész istálló kőből épülne, mondta Gyurka. Na és a kocsi gyártószín is, de így sem lesz rossz. Megkérdezhetem, hogy lesz-e őrizője a telepnek? Úgy érti, éjjeli őrizet? Úgy értem. Bizony az jó lenne, bólogatott Mihály. Okos ötleteid vannak, fiam, dörmegte Ágoston. Amiatt kérdezed ezeket, mert a várgedei ménytelepen mindez megvolt? Ott nem. Ezeket felső kubinyban láttam. János észrevette, mennyire kezd megnyílni a lovász. Mintha már kezdené maga mögött hagyni a nyomasztó múltat. Közben Gyuri folytatta. Ne tartson okvetetlenkedőnek, Bazsó úr, de kérdeznék még valamit. Terveznek-e még egy kisebb kaibát is, ahol pár napig meghúzhatja magát az ember? A fiatal fuvaros elnevette magát. Miért? Nem érzi jól magát talleréknél? Gyurka is elnevette magát. És ekkor János arra gondolt, vajon mikor nevetett utoljára. Nem, dehogy, nehogy félreértsem, Bazsó úr. De van úgy, hogy a napi munka után már nem kívánja az ember a kutyagolást hazáig. Hát legyen hol ledülnie. Természetesen lesz egy ilyen épület is, meg egy másik, az elintézendő papírmunkák elvégzésére. Amolyan irodaféle.

Odahaza az asszonyok csöndesen tették a dolgukat, ám Anna egyszer csak megállt, és odafordult Ankához. Jól érzed magad, lányom? Amaz mosolyogva bólintott. És beszélgettek is? Elárulta már a nevét? Igen, a János nevet mondta. És ha leány lesz az Isten adta, fiú lesz. Anna fölnevetett. Igazad van, ezt csak ti ketten tudhatjátok. Rövid csönd ereszkedett közéjük, majd Anka halkan megjegyezte. Ez az, ami szegény Gyurkának hiányzik. Ha netán mégis lenne családja, gyerekei, hamarabb egyenesbe jönne, de ebben mi nem tudunk segíteni. Ó, dehogy nem. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan lány, aki annak idején majd örömmel fogadja Gyuri közeledését. Mi lesz, ha ő nem akar újra nősülni? Anna legyintett. Egyrészt az idő majd megoldja. Másrészt történt ebben a faluban érdekes ismerkedés, utána házasság kötés. Figyelj, elmesélem. Élt itt egy ügyeskezű, szorgalmas fiatalember, de valahogy nem gondolt nősülésre. Így nem is figyelt arra, hány leányzó próbálja magát észrevétetni. No, az egyik szemrevaló tűzről pattant hajadon cselt eszelt ki. Egy vasárnap úgy intézte a templomból való kijövetelt, hogy pont e jeles ifjú előtt lépjen ki az ajtón. Mivel tél volt, nem esett nehezére eljátszani, hogy véletlenül megcsúszik a templom lépcsőjén. Ha elkap, akkor sikerült. Ha nem, legfőjebb megütöm a fenekem, gondolta. A fiú persze elkapta, s tartotta addig, amíg a lány vissza nem nyerte az egyensúlyát. A többi már ment a maga útján. Ma is boldog házasságban élnek. Anka elnevette magát. Gondolja, mama, hogy esetleg Gyurin is lehetne segíteni ilyen körmönfont módon? Miért ne? Ha egyszer ez a módi bevált, beválhat másodjára is, nem gondolod? Nem is tudom. De ha az Isten is úgy akarja, akkor minden jó megtörténhet. Minden.

Mi a boldogság? Erre a kérdésre a választ Bazsó János e regény főszereplőjének élete adhatja meg. Aki tisztában van képességeivel, valamint képességeinek és lehetőségeinek határaival, és azokon nem akar mindenáron túlterjeszkedni, az elégedett ember lesz, és boldog. Tudomásul veszi az élet ilyen-olyan fordulatait, hálás örömmel fogadja a szép napokat, a születéseket, az ünnepeket, de bölcsen elviseli a nehezebb, gyászosabb időszakot is. Illően elsiratja az eltávozókat, és nem átkozódik, ha mondjuk a jég elveri a szőlőjét, mert semmi kétsége sincs afelől, hogy a történések mögött mindig valamilyen isteni szándék rejlik. Az életbölcsesség veleje pedig ez. Bár nem mindig látom át az égi akarat lényegét, mégis hiszem, sőt tudom, az rossz soha nem lehet, csak is jó. És ez a jó az alapja a ma isteni szándéknak, hogy mindenki átélhesse a kiteljesedést.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 18. befejező rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

Wolfgang Amadeus Mozart Négy kontratánc című művének részletét a Kamerata Akadémika Salzburg játszotta Vég Sándor vezényletével.

számolt be a Vatikán News. A szertartást Böcskei László, nagyváradi püspök mutatta be, aki homiliájában a hithez való hűség és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. A főpásztor, Márton Áron püspök példáját felidézve arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány, hanem megélt hit maradjon. 43 hallgatóval indult el a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés a Pázbány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló képzés célja, hogy szakembereket készítsen fel a demenciával élők és családjaik támogatására. A megnyitón Székely János szombathelyi megyés püspök hangsúlyozta, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, jelentette be csütörtökön Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár Budapesten. Az MTI beszámolója szerint a kísérleti program pszichológiai, egészségügyi, jogi és lakhatási segítséget nyújtana azoknak a felnőtteknek, akik 1997 után akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltöttek. A támogatás igénybevételéhez nem kell igazolniuk, hogy bántalmazás érte őket. Gondolkodó közösségek néven országos párbeszéd sorozatot indít az oktatás megújításáért a kormány, tudott a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A csütörtöki bejelentés szerint az első Pest megyei workshopon 50 résztvevővel egyeztetnek a jövő iskolájáról. A tárcavezető közölte, a következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy a tapasztalatokat felhasználják a nemzeti alaptanterv kidolgozásához is. Október 19-én fogadhatja el az országgyűlés az idei központi költségvetés módosítását, közölte az MT-vel Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke. A képviselők jövő héten 3 napos plenáris ülést tartanak, amelyen többek között a gyermekvédelmi jogszabályokról, a december 24-i munkaszüneti napról és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó kérdésekről is tárgyalnak. Megkezdte a kormányprogramról szóló egyeztetéseket a román parlamenti pártokkal Luca Niculescu, független miniszterelnök jelölt, tudósított az MTI. A szociáldemokrata párt feltételekhez köti támogatását, gazdaságpolitikai irányváltást és a liberálisok, valamint az RMDS részvételét várja a parlamenti többségben. Legalább 33 ember meghalt, további 28 pedig megsebesült egy orosz bombatámadásban. Az ukrajnai Kramatorszkban derült ki az ukrán katasztrófavédelem csütörtöki jelentéséből. A becsapódás közelében 2 menetrend szerint autóbusz teljesen kiégett, több lakóépület megrongálódott. A közeli Bilenke településen további 3 ember vesztette életét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök újabb légvédelmi eszközöket sürgetett országa számára. Hazánk időjárásáról: nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon esőzápor, zivatar kialakulhat, a hőmérséklet késő este 14 és 21 fok közé hűl le. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc van.

az akvarell. Nem csak emlék Szabó Magda. Örökségdíj egy átörökítőnek. A Magyar Operett napja. Ezekről a témákról szól bővebben mai kulturális palettánk. A szerkesztő Nagy György András.

0: Ezen a napon született Diderot, a francia filozófus, Xántus János, a budapesti állatkert első igazgatója, és Bob Geldof ír rockzenész is. De Debrecenben természetesen nem őket ünnepelték október 5-én, hanem Szabó Magdát, méghozzá úgy, hogy a Magda Fest keretében, amelyről egy hete számoltunk be itt az Akvarelben. Egy az írónőről elnevezett díjat adtak át, az elismerést idén Ráckevei Anna színészrendező és Rakovszky Zsuzsa költő regényszerző kapta. Velük beszélgetett Nagy György András.
1: Milyen volt Szabó Magdát rendezni annak idején?
2: Rendkívül izgalmas munka volt, nem csak Magda miatt, hanem azért is, mert ez volt életem első rendezése egy nagyon-nagyon kiemelt helyzetben, amikor Debrecen egy új színházat nyitott meg a Fórumban, és nagy színpadon, rengeteg szereplővel egy regényt adaptáltunk Adorján Beátával, ami szintén egy különleges munka, és életemben először fordult elő velem, tehát minden olyan izgalmas volt, és olyan nagyszabású, hogy nem ismertem belegondolni, hogy milyen helyzetbe kerültem. És hát maga az anyag, a Füreliz, ami szintén egy nagyszabású dolog, egy fantasztikus élet összefoglaló, egy visszatekintés, ami szintén hihetetlen feladatot adott.
1: Önmagában egy nagy színjáték az, hogy van egy testvér, aki nem is volt.
2: Igen, és az, hogy ezzel a játékkal mennyire tudtam Szabó Magda a gyerekkorát, a fiatalkorát átkeretezni, átfogalmazni, vagy belelátni olyan új dimenziókat, amiket szeretett volna, de nem történtek meg, vagy amik megtörténtek, de nem úgy történtek. Tehát igen, igaza van, önmagában is egy nagyon-nagyon izgalmas színházi helyzet.
1: Tudni Szabó Magdáról, hogy amíg ő megtehette, addig ott volt a darabjainak a próbáin, sőt, hát adott esetben egy picikét színésznőként is próbált viselkedni.
2: Ezt én magam is tapasztaltam, amikor életemben először találkoztam színpadon Szabó Magdával a Madách Színházban, mint szereplő a Béla Királyban, és valóban bejött próbát nézni, és följött a színpadra, és a maga királynői méltóságával elmondta a véleményét, és nagyon lenyűgöző volt a jelenléte, karizmatikus, nagy hatást tett rám.
1: Mit jelent önnek egyébként Szabó Magda és Debrecen, hiszen ez utóbbit, bocsánat, mint a város fogadott polgára is megéli?
2: Lenyűgöz, ahogy a város Szabó Magdát emeli és életben tartja, és a város részévé teszi nap mint nap, és ezt 20 éve, amióta ott dolgozom, tapasztalom, hogy rengeteg program, visszaemlékezés, rengeteg helyszín van, ami Szabó Magdával kapcsolatos, és ezt nagyon fontosnak tartják Debrecenben, és nagyon büszkék arra, hogy van egy ilyen művész, akit magukénak tekinthetnek. A legelső élményem vele kapcsolatosan a Tündér Lala, amit már olvasni tudó gyerekkoromban találtam meg. Nagyon sokat jártam a helyi könyvtárba, és ott egyszer csak ráakadtam erre a mesekönyvre, és nagyon-nagyon megszerettem. Kedvencem lett Tündér Lalával. Nem tudtam, hogy én Szabó Magdával találkozom igazán, mert nyilván a történet volt nekem fontos, és kevésbé, hogy kiírta gyerekként, de hát aztán így összekapcsolódtak a dolgok.
1: Az elbeszélés technikának ez a fajta módja, hogy a valóság és a kitalált, a tényleges családtörténet meg a megálmodott részek annyira összevegyülnek, hogy nem is lehet őket szétválasztani. Ez ad egy olyan lehetőséget az embernek, akár a saját életébe, vagy a saját elmesélés technikáiba is, amit aztán tud alkalmazni.
2: Igen, lenyűgöző benne, hogy mennyire tudja a valóságot és a fikciót egymásba gyúrni, hogy már kibogozhatatlan, hogy mi az igazi, és mi csak a vágyott vagy elképzelt dolog, amit a történeteiben összegyúr. Nekem ebből a szempontból a legizgalmasabb a Pillanat című regénye, amiről ő maga azt írta, hogy a legtöbb önéletrajzi elemet ebben a regényében bújtatta el, ami azért is furcsa, mert ugye a trójai háborúból indul jelenik ki a regény, és aztán folytatódik, tehát egy Szabó Magda életétől teljesen idegen világ és történet. Bár ahogy a regényeit olvassuk egymás után, visszaköszönnek bizonyos elemek, amikről aztán lehet sejteni, vagy lehet azt gondolni, hogy ezek valós elemek, amik újra és újra előjönnek a történetekben.
1: Ön ugye a színházban volt igazgató is annak idején, tehát hogy nagyon sok szempontból kapcsolódott a város kulturális életéhez, meg a civis szemlélethez, amit azért, hogy is mondjam, kell egy idő az ember életébe, mire magáévá tud tenni, vagy el tud sajátítani.
2: Igen, valóban. Van egy különleges hangulata a városnak. Én most már 20 éve dolgozom Debrecenben, és egyre jobban felszárul előttem, hogy mit is jelent ez a civisség, mert beszélni, sokat beszélnek róla, de nagyon nehezen kitapintható. Aztán, hogyha az ember megérzi, akkor egyben meg is érti ezt a fajta kapcsolódást egymáshoz, a világhoz, ezt a fajta hagyományőrzést, ezt a fajta rendíthetetlen kiállást bizonyos dolgok mellett, ami ezt a civisséget jellemzi, és ezt a fajta összefogást, összekapcsolódást, ahogy a debreceniek élik az életüket. Például abban is, hogy ragaszkodnak nagyon erősen a hagyományaikhoz, és ezek között ott van Szabó Magda élete és munkássága, amire nagyon büszkék, és amit nap mint nap életben tartanak. Ezért is örülök nagyon annak, hogy igazgatásom idején 2017-ben Szabó Magda születésének 100. évfordulóján elindíthattam a Magda Festet, ami azóta is rendíthetetlenül tart előre, és minden évben megrendezzük a színházban október 5-én a születésnapján.
1: Nem tudom, hogy emlékszik-e rá, de volt egy helyzet 2002-ben, amikor ön és Szabó Magda versenyben volt a regényeikkel, méghozzá egy 5 millió forintos díjra. A Führerliszt és a Két jó árnyéka.
3: Valami mondta most rémlene, nem tudom, hogy ez milyen díj volt, kik adták, ki volt a kuratórium. Összesen ketten lettünk volna, hogy mondják ezt az angolok a shortlisten. Szabó Magdát gyerekkoromban nagyon szerettem a Szigetkék című meséskönyvet. Aztán serdülőkoromban olvastam, volt ilyen egy pöttyös sorozat, lehet, hogy még van is, és abban jelentek meg ifjúsági regényei, és azokra még máig emlékszem. És az első felnőtteknek való regény, amit anyai tilalom ellenére, hogy még nem nekem való olvastam, a Szabó Magda az Ősz című könyve volt. Ilyen életrajzi vonatkozásokat tokban, és hát később persze olvastam mindenfélét. Debrecenben pedig első évben oda jártam egyetemre, és szép emlékeim vannak róla. Amikor Debrecenbe vettek föl, hát hogy hát az Alföld az olyan más, hogy biztos nem jól érzem magam, de nagyon jól éreztem magam, és nagyon megszerettem, és örülök, amikor, hát nagyon messze van, úgyhogy csak úgy nem rándul át az ember, de örülök, amikor valami okból Debrecenbe kéne menni.
1: Az ön elsődleges városa természetesen Sopron, és nagyon-nagyon sok minden kötődik a magyarság történetében.
3: Gondolom a népszavazásra gondol.
1: Igen.
3: Nekem ráadásul édesapám itt volt akkor, és amennyire tudom, hogy elő is fiatal jogászként itt dolgozott a megyeházán, és hát elég áttételesen tudom, mert van egy szép irodalmi mű róla, Somogyvári Gyula és mégis élünk című művemben szerepel. Azt nem tudom, hogy a fegyveres harcokban részt vett volna, de hogy valahogy a szervezésben, meg az előkészítésben abban igen.
1: Szabó Magdára jellemző, hogy a család történeteket veszi elő, de hát az ön édesanyja felolvasásaihoz kötődnek az első versek?
3: Igen, pedig azok elég koraiak, mert elég korán megtanultam olvasni. 4 éves korom körül a János Vitéz bűvöletében éltem, aztán a Toldi Évad, az először még ő olvasta, később már én olvastam.
1: Kisgyerekként, hogyha minden igaz, akkor ön lediktálta az édesanyjának az első, úgymond verseket?
3: Olvasni hamar megtanultam, de írni azt már csak iskolás koromban, és azt is eléggé, úgy mondjam, máig is rendkívül csúnya a kézírásom. És hát amikor még leírni nem tudtam őket, de már írogattam ilyen úgymond verseket, akkor igen, anyunak diktáltam le, és ő legépelte, és valahol még van is egy füzetke. Ha keresek valamit a régi dokumentumok között, akkor előfordult, hogy a kezembe akadt. Magyar-angol szakon végeztem, de 4 évig dolgoztam az akkor Gorki, most idegennyelvi könyvtárban, aztán még az angol tanszéken is egy darabig.
1: Akkor ez egy kitérő volt a pályán, vagy ez hogy nézett ki?
3: Volt ilyen, hogy cikkatalógus, és akkor azt ki kellett írogatni, hogy ott melyik regényről, melyik író, hová írt cikket. Mert én tanárszakos voltam, de szerintem arra totál alkalmatlan vagyok, úgyhogy nagyon jól éreztem magam a könyvtárba. Nem is kitérő szó az embernek valahogyan, mint manapság mondanák, kimaxolnia kellett, hogy tudja megélhetését is biztosítani, de közben azért maradjon ideje írni. Szabad foglalkozású fordítóként kevesebb idő alatt tudtam megkeresni azt, amiből az ember már eltengődött, és akkor több idő maradt a saját dolgaimra.
1: A magyar irodalom egy kicsit ilyen bekategorizáló.
3: Nagyon nem szeretem ezt a kategorizálást. Mindenki, hát a nyugatosok is szinte nem volt olyan költő, aki ne írt volna prózát. Ez szerintem, hogy mondjam, ugyanaz a szakma. Legjobban az angol megoldást szeretném javasolni, ahol mindenki szerző. Aztán, hogy mit szerez éppen, hát az attól függ. Az a szokványos, hogy valaki először verseket ír, és később ír prózát, hát nyilván az életismeret, emberismeret növekedésével, az erős érzelmeknek némileg csillapultával a próza úgy adja magát egy idő után. Egyetlen íróról tudok, aki előbb ír prózát és aztán verseket, az, akit nagyon szeretek angol írat, Thomas Hardy.
1: Ugye most Szabó Magda díjas lett. Milyen érzés az, amikor az embert egy másik íróval vetik össze, hiszen ha azt mondja valaki, hogy nagyon hasonlít, akkor könnyen rásütik azt, hogy epigon, ha meg azt mondja, hogy szereti ezt az írót, akkor meg hiányolják, hogy miért nem hasonlít.
3: Az összehasonlítás az a kritikusok, vagy irodalomtörténészek, vagy tudósok dolga. Lehet, hogy az ember utóbb jön rá, hogy valamiben hasonlít. Ugye a hatások azok lerakódnak, az ember olvas élete során fűtfát, egyiket jobban szereti, másikat kevésbé, de hogy aztán mi jön vissza saját műformájában, meg hogyan alakul át, az nem egy tudatos elhatározásnak a következménye. Nehéz két olyan írót mondani, hogy semmiben ne hasonlítsanak, attól függ milyen szempontból. Mindig lehet húzni törésvonalakat, aminek a két oldalára kerülhetnek szerzők. Én azt hiszem egy oldalára kerülnék abból, hogy nem tudom, hogy ezt realistának lehet-e nevezni. Ugye volt ilyen irodalmi irányzat, vagy talán van is még, hogy az irodalom az nem a valóságból táplálkozik, a referencialitás az csúf dolog, hanem irodalomból és mondatok vannak, és narrációs technikák és egyebek. Akkor azt mondanám, hogy én ennek a törésvonalnak a másik oldalán vagyok, ugyanúgy, mint Szabó Magda, hogy egy realista, vagy a valóság, vagy az emberi kapcsolatok, vagy emberi élet elsőbségét gondolom az irodalomból táplálkozó irodalommal szemben nem 100%-os sohasem. A más beállítottságú szerzőkében is elkerülhetetlenül van életanyag, meg a életből vagy ilyesiből táplálkozó irodalomban is van szerkesztéstechnika, meg mondatok, meg egyebek, de hát talán azt lehet mondani, hogy ezt a hagyományt ápolnám vagy folytatnám.
1: Van-e esetleg olyan írás regénye, ahol a debreceni élmények megjelennek?
3: Az én egyetemistakori élményeim, azok nem, legalábbis nem tudok rá visszaemlékezni. Most abban, ami megjelent, ott van egy rész, hát ez mozaikos abban az értelemben, hogy nagy időszakaszt fog át, meg sok szereplője van, de van olyan rész, ahol az egyik szereplővel Debrecenbe történik az, ami történik, de a háború alatt, ahogy elképzeltem, hogy hol történik, ott a debreceni albérletemnek a képei jöttek vissza, ami már nem létezik, mert egyszer vagy kétszer voltam azóta Debrecenben, de ott már valami számítógépes bolt van a helyén. Nem írom le, hogy Debrecenben történik, de hát azért felismerhető. Most láttam egy reklámban, hogy ez három nőről szól, és elgondolkodtam, hogy melyik háromról, mert legalább 9 van benne, mert egy ilyen nagy 70 éves időszakot fog át, 44-től mondjuk 2014-ig egymással különböző családi, szerelmi, egyéb viszonylatokban keveredő, nyilvánvalóan különböző politikai korszakokat különbözőképpen átélő szereplők vannak benne.
1: Esetleg Rakoszki Zsuzsa is benne van?
3: Hát ez sose így van. Egyetlen szereplőse, vagy csak ritkán felel meg egy életbeli szereplőnek, több emberből van összegyúrva, vagy kitalált, vagy a kettőnek valamilyen vegyüléke. Van, akinek némileg hasonló a családi helyzete, hogy a sokáig az özvegy édesanyja neveli, aztán különben másképp alakulnak a dolgok.
1: Olyasmit elkövetne, hogy kitalál magának egy testvért, mint tette a Szabó Magda?
3: Nem hiszem, hát önéletrajz, akkor az ember próbál pontosan emlékezni arra, ami történt. Olyan volt, hogy elkezdtem valamit önéletrajzként, és aztán rájöttem, hogy kevés az emlékem, az a pár, amit az ember ugye mindig elő tud venni a fiókból. akkor úgy gondoltam, hogy akkor legyen fikció, és a fikcióba sok minden került, amiről később, akik ismertek minket, azt mondták, hogy igen, ez így volt. De én azt hittem, hogy kitaláltam. Nem is írtam önéletrajzot igazából.
1: Milyen emlékeket idézett önben föl a mostani látogatás?
3: De viszonylag az ideig voltam ott, és akkor volt egy-két ilyen fix útvonalam, hát a Péterfián laktam, onnan jártam be az egyetemre. Emlékszem, amikor megérkeztünk, akkor teljesen el voltam tűzölve, van az egyetem előtt egy szökőfút, amit szívesen világítottak meg, és különböző szobrok veszik körül. Jártunk barátnőmmel, volt egy Amigo nevű kávébár, nem tudom, megvan-e még. Ott ittunk a mexikói mokka nevű kávét, ami kakaó és kávékeverékem. Sajnos fogorvoson is kellett mennem, arra is emlékszem. De volt egy-két ilyen kiugróan fontos helyszín, a nagy erdőn, ott azóta is, amikor egyszer vagy kétszer valamiért jártam ott, akkor ott van egy kis tó, ha jól emlékszem, meg egy hidacska rajta. Pár éve átutazóban voltam ott, és láttam, hogy ül egy Szabó Magda szobor valamelyik téren. Örülök, hogyha egy város ápolja az írójának az emlékét, mint ahogy Pécsen például a Bertók Lászlóét, az is egy nagyon jó leső dolog. És hát ez is, hogy Magda Fest van, nagyon kedves.
0: Az idei Szabó Magda díjasokat Ráckevei Annát és Rakovszky Zsuzsát hallották. Érdemes felidézni, hogy a 2023-as alapítás óta eddig kik kapták meg az elismerést. Szabó T. Anna és Egri Kati, Bereményi Géza és Csikos Sándor, tavaly pedig Hály János és Bánfalvi Ágnes.

0: Vannak emberek, akik nem egyszerűen megőrzik, amit örökül kaptak, hanem felfedezik, összegyűjtik, megmutatják és továbbadják másoknak is. Életművének sokfélesége mögött egyetlen mélyen következetes, Isten hitből fakadó szándék húzódik meg. Az evangéliumi értéket felismerni, az érték mellett tanúságot tenni, és azt a következő nemzedékek számára hozzáférhetővé tenni. Ezekkel a szavakkal méltatta Maklári Ákos görögkatolikus pap, a kész elnöke, Legeza Lászlót a Magyar Örökség díj átadási ünnepségén. Az akadémia dísztermében az elismerés átadásakor a sokoldalú személyiséget egyszerűen csak mérnök fotográfusként mutatták be. Kövesdi Zsuzsa hűlt le vele beszélgetni.
1: A következő beszélgetést hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy mi ez, hogy ilyen egyszerű meghatározás állt a neve mellett, hogy mérnök és fotográfus, miközben kibontakozott egy hatalmas kép az életéről, az életművéről, hogy inkább azt kellett volna odaírni, hogy a Magyar Örökség arkangyala őrzője.
2: Tulajdonképpen két nagy út áll minden ember előtt. Az egyik az, hogy egy szűk területet kinéz magának, és abban nagyon elmélyed. A másik lehetőség, hogy az érdeklődése több irányba viszi. Persze akkor nincs annyira lehetőség elmélyedni, mint az előzőnek, de így is lehet nagyon értelmes munkát végezni, tehát sok területen. Engem a Jóisten ehhez segített hozzá. Voltak ugyan elmélyedések egyes területeken, de igazából nem ez a jellemző rám.
1: Görögkatolikus családból származik, és nagyon meghatározó volt az egész gyerekkorára. Annyira, hogy még a családkutatásba is belefogott, és kiderült, hogy valahol messze lengyel származásúak is így kerültek a mi kultúrkörünkbe réges-régen. Hány életmű van ebben az egy életben? A természettudomány, a sport, a Magyar Örökség megörökítése, rengeteg könyvkiadás.
2: Érdemes lenne egy-két dolgot kiemelni, ami különösen közel áll hozzám. Ezek közé sorolnám mindenképpen az oktatást, a tanítást. Egy jó ideig pont édesapám miatt, aki ugye görögkatolikus pap volt, erre nem volt lehetőségem, de a 80-as évek végétől kezdve már igen, és nagyon szerettem tanítani, nemrég hagytam abban néhány éve, amikor nyugdíjba mentem, illetve mikor az óraadói időszakot is túlléptem. A másik, amit nagyon szerettem mindig, az a fényképezés, és a fényképezésből adódott a fotóalbumok készítése, és ezek kapcsán megtanultam a könyvkészítésnek a módját. Kiadót alapítottunk, ez a másik fő tevékenységem. De hát igazából most van egy harmadik is, hogy a hét unokámmal foglalkozunk feleségemmel együtt elég sokat. Ez talán az első helyen van pillanatnyilag.
1: Ez boldog adomány az ember életében. Ha visszatérünk a tanításra, a mérnök etikát is behozta a szakma mellé, és ez egy egészen különleges adomány a diákok számára, ahogy a visszajelzésekből látja az ember, hogy mennyi mindent kaptak ezáltal.
2: Mindig is érdekelt engem több nagy kérdés, főleg az, hogy a természettudomány, amit én tökéletesnek tartok, nem is lehet más, hiszen Isten teremtette a természetet. Mi csak ellessük és tudománnyá alakítjuk, amit el tudtunk lesni. Ugye gyerekkoromban úgy tanították, hogy ez az Isten hittel ellentétes dolog. Később rájöttem, hogy nem lehet ellentétes. Az alkotó a művével nem lehet ellentétes. Ez be is bizonyosodott számomra, de hát tökéletesen senki nem tudja ezt bebizonyítani. Ezzel foglalkoztam elég sokat. Ebből származott a mérnöki etika, és hát abból, hogy rájöttem, hogy a hallgatóim, akiknek én egy szigorati tárgyat, a mechanikát tanítottam, a tanulmányaik során nem találkoztak az etikával, mint tudományággal. Fölmerült ennek az igénye, és a Műegyetemről Schwab János professzor, valamint a Pázmány Egyetemből Bolberis Pál professzor, ők mellé álltak, és akkor megalkottuk egy fél éves tárgyat. Nagyon sokan fölvették, elsősorban azért, mert 3 pontot kaptak érte, és nem kellett rajzolni a tárgy teljesítése érdekében, és minden fél évben eljöttek előadóként, a Bobbers professzor is, meg a Schwab professzor is, amik tudtak. Amikor már sajnos ők nem tudtak jönni, akkor Pap Miklós, morálteológus jött órát adni, vendég előadóként. A hallgatók tényleg kedvelték ezt a tárgyat, nem mindenki persze, de a többsége igen.
1: Ugye a mérnöki tudományoknál legkevésbé jut ez az ember eszébe, hogy etika, hogy most hogy kerül ez ide? Mi indította erre?
2: Volt egy nagy nevű professzor a Műszaki Egyetemen, Pattantyús Ábrahám Géza, és ő hallotta azt, hogy a jó mérnöknek a tudása úgy épül föl, hogy egyharmad a szakma, egyharmad a kultúra, és egyharmad az erkölcs. Hát ebből kiindulva gondoltam, hogy ez nagyon fontos, és meggyőződésem egyébként, hogy ebbe a kapitalista világban is nagyobb hasznot hoz az a dolgozó ember, teljesen mindegy, milyen területen dolgozik, aki egyébként erkölcsös, etikus életet él a munkahelyén is, de otthon is.
1: A könyvkiadás emellé, a pálya mellé hogyan illeszkedik? Tudom, a fotográfián keresztül, de mégis hogyan volt erre ereje, ideje, mit kellett félretenni ezért?
2: Hát bizonyos időszakban, például a 90-es években szinte mindent. Nem is tudtam volna ezt végezni, hogyha nincs nagyon stabil családi háttér mögöttem. Nagyon sokat utaztunk, más körülmények voltak, mint manapság, amikor előre meg lehet pontosan tervezni, hogy milyen objektumot a nap melyik szakában érdemes fényképezni, mert jók a fényviszonyok. Hát akkor oda kellett menni, és sok esetben feljegyzetelni, hogy majd csak egyik nap délután kell visszajönni. Röviden, nagyon sokat kellett utazgatni, sokat kellett készülni rá. A téli hónapokban, a Széchenyi könyvtárban jegyzeteltem ki, hogy majd a nyáron hova megyek fényképezni, és mit szeretnék megörökíteni.
1: Őrangyala a határon túli magyar területek műemlékeinek, tájainak, és ez azért is fontos, mert az ember reszketve figyeli, hogy mit tűnik el, mit írnak át, mit fordítanak másik oldalára. Merre, mely területeken járt fotózni?
2: Hát az első téma az Kárpátalja volt, azért, mert a családunk tulajdonképpen kárpátaljai területről származik, és utána aztán Felvidék, Délvidék, Bácska-Bánság, Burgenland. Tehát eléggé körbe jártuk a vidéket. Azért mondom a többes számot, mert nem egyedül csináltam, hanem Szacsvai Péter barátommal, aki sajnos a 90-es évek végén elhunyt, utána már egyedül. Illetve akkor elkezdtünk egy másik témát Török József egyháztörténész professzorral, és szerzetes rendekről, meg egyházmegyékről készítettünk képes albumokat. 9 szerzetes rendről készítettük ezeket a könyveket, de a fényképezés mellett, meg a határon túli magyar emlékek megörökítése mellett meg kell említsem a moldvai csángókat.
1: Petrás Mária?
2: Így van, Petrás Mária kért fel engem arra, hogy a moldvai csángó gyerekek magyar oktatási programjában vegyek részt olyan formában, hogy ők létrehoztak, a Mária és a Böjte Csaba testvér, egy alapítványt, és Mária arra kért, hogy ennek az alapítványnak legyek kuratóriumi elnöke. Ezt csináltam is 2012-től, és ez egy nagyon érdekes feladat volt. Tulajdonképpen az úgynevezett keresztszülői mozgalomhoz tartozott. A keresztszülők örökbefogadtak idézőjelben egy csángó kisgyermeket, és az ő oktatását finanszírozták havi 4000 forinttal. Az alapítványunk gyűjtötte be ezt a pénzt, majd átutaltuk minden hónapban a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségére, és ők vették föl a tanárokat, mert ugye kellett, hogy románul is tudjanak, és alkalmazták őket a moldvai oktatásban. Ezek a tanárok többnyire székely emberek voltak, akik kiköltöztek egy-két évre Moldvába. 25 faluban volt az oktatás. Később aztán a magyar állam is bekapcsolódott ebbe a munkába, anyagilag is, és egyre több segítséget adott. Végül 6 évvel ezelőtt ez a segítség olyan mértékűvé vált, hogy igazából már nem tartottak igényt a keresztszülői mozgalomra. Ez nekem nagyon fájt, mert itt nem csak pénzről volt szó, hanem egyfajta lelki tevékenységről is, hiszen a keresztszülők személyes kapcsolatba kerültek a örökbefogadott gyerekkel. Nyáron magukhoz vették üdültetni, vagy minden évben elmentek meglátogatni Moldvába. Hát ez megszűnt, ugye megint a szokásos helyzet, hogy a pénz az valamit tönkretesz.
1: Nagyon sok szervezetben vett részt? Hát ugye ott a kész is, a cserkészet.
2: A 90-es évekre inkább a fényképezés volt a jellemző, könyvkiadás, és ezzel párhuzamosan a cserkészet, mert úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy barátommal egy cserkész csapatot, pont a görögkatolikus templom körül, és a saját gyerekeink is beletartoztak ebbe a csapatba, tehát mondhatjuk úgy, hogy nem volt teljesen önzetlen a dolog, mert szerettük volna, hogyha a gyerekeink jó közösségbe kerülnek. És ez elég jól sikerült, hál' Istennek. 5 éven keresztül országos ügyvezető elnöke is voltam a Magyar Cserkész Szövetségnek. Unokáink is most 7-ből már 6 cserkész.
1: Itt van előttem a Sporttal Istenhez című gyönyörűséges kötete, ami már hát tényleg messze visz a mérnöki pályától, és a természettudományok és Isten kapcsolata, és a művészetek és Isten kapcsolata, ezek a fő területek, ezek nagyon fontosak voltak önnek. Miért?
2: Tulajdonképpen látom azt, hogy egyre többen fordulnak el a hitüktől, a vallástól, a kereszténységtől, vagy akár melyik más vallástól, röviden a Jóistentől. A jó mód az ellensége a kereszténységnek teljes mértékben, és minél jobb módban élnek az emberek, annál kevésbé látják szükségességét a Jóistennek, a Jóisten segítségének. Nyugat-Európában ez már egészen tragikus helyzetet eredményezett, és hát nálunk is akárki akármit mond, az elmúlt 20-30 évben folyamatosan is nagy iramban növekedett az életszínvonal, különösen az így idősebbek, mint én is, össze tudjuk már vetni az előző évekkel. A diákoknak is sokkal könnyebb az életük, és ez a jólét, ez együtt jár itt nálunk is. És ha egy kicsit keletebbre megyünk, ott még nincs jólét, és ott sokkal vallásosabbak is az emberek.
1: A másik, a művészet, mint terület, az hogy kapcsolódott az életébe?
2: Kiderült számomra, hogy pont a mérnöki etikánál foglalkoztam ezzel a kérdésre, meg kellett mondani a hallgatóknak, hogy az erkölcsi törvények azok milyen törvények, mert a természeti törvényeket ismerik, a gazdasági törvényeket ismerik, és akkor hát én úgy mondtam, hogy ez a léleknek a törvénye. Na de hát mi a lélek? Egyáltalán van-e lélek? És akkor ezt szépen levezettem nekik, hogy igen, van lélek, a hatását érzékeljük. Az egyik legjellemzőbb hatása a művészet. Ez persze hozzátartozik a léleknek a tulajdonságaihoz, hogy csak az embernek van lelke, és hát ugye ezt a Jóisten adja az embernek. A művészet az, amelyiken legjobban tetten érhető a lélek. A művészet az a léleknek a tudománya. És ez egy kapucs az ember és az Isten között, a művészet.
1: Hány kötet címlapján szerepel szerzőként a nevet?
2: Igazából nem számoltam össze, ilyen 30 körül.
1: Tervei? Ezt hát, már csak viccből kérdezem.
2: Még egy-két könyvet összehozok, de olyan formában, hogy mások által megírt könyvet hozzásegítem, hogy abból tényleg könyv készüljön, és hát a család az elmulasztott időt most szeretném bepótolni, amennyire még lehet.
1: A Magyar Örökség díj ebben a helyzetben, egy ilyen élet tükrében mit jelent önnek?
2: Nagyon örültem ennek az elismerésnek, mert ez nem egy konkrét feladat teljesítéséért kaptam, hanem azért a sok munkáért, amiről idáig beszéltünk, és ez egy elismerése ennek a tevékenységnek, és politikától teljesen független, kizárólag kulturális tevékenység. Úgyhogy ennek emiatt is nagyon örültem.
0: A mostani Magyar Örökség díjasok között Legeza László mellett ott volt az Ars Sacra Fesztivál, a tavaly elhunyt Bősze Péter orvos, a felvidéki író Tóth László, a székelyudvarhelyi Kovács fényképészet, aztán Zórád Ernő könyvillusztrátor, karikatúrista és festő, valamint a 4x100-as férfi gyorsváltó 2026-os EB győzelme.

0: Kálmán Imre és Lehár Ferenc közös pontja október 24-e. Az előbbi ezen a dátumon született, az utóbbi ekkor hunyt el. Ezért is lett az az időpont a Magyar Operett napja. A műfaj nevét viselő Nagymező utcai teátrum társulata idén két gálát is tart, Álom, álom, édes álom címmel, ahol a legnépszerűbb részletek, romantikus duettek, szenvedélyes csárdások és közönség kedvenc melódiák csendülnek fel. Az egyik fellépőt, Kis Diánát, Ungvári Judit kérdezte.
1: Most egy olyan széria jön, amelyben a cigánybáró, a csárdás királynő és a cirkuszhercegnő is szerepel, illetve lesz egy fantasztikusnak ígérkező operett gála is, aminek hát ugye szintén nagy hagyománya van az Operett Színházban. Mennyire szereted magát a műfajt? Milyen szerepet tölt be az életedben, a pályádon?
2: Mondhatnám, hogy az operett, mint a műfaj, ilyen üstökösként csapott az életemben, mert én operaénekes vagyok, meg azon is végeztem, tehát a mesterszakon, opera szakon a Zeneakadémián, viszont már korábban is, még az Operett Színház előtt is megtalált az operett műfaja, és aztán pedig, amikor az Operett Színpadán debütáltam Szilviaként a Csáres Királynőben, az hatalmas öröm, és egy olyan meghatározó pillanat volt az életemben, amire talán soha nem is számítottam. És aztán pedig nagyon sok olyan operett szereppel találkoztam már, ami igazán meghatározó volt az életemben, és nagyon-nagyon sokat jelent a mai napig, legyen ez egy cirkuszhercegnő, Mosolyországa, de amit nemrégiben mutattunk be, ifjabb Johann Strauss-nak a cigánybárúja is Staffiként, tehát ezek mind-mind olyan szerepek, amik nem csak nekem, mint előadónak, hanem mint közönségnek is nagyon szerethető és befogadható előadások.
1: Egy operaénekesi képzettséggel rendelkezőnek mi az, amit nyújtani tud az operetteknek az éneklése? Tehát van-e valami olyan, ami más, és hát ami mondjuk az énekes szempontjából örömmel tölti el?
2: Azt gondolom, sőt, nem csak én gondolom, mint hanem mindannyian, akik ebben a műfajban otthonosan mozgunk, most már mondhatom, talán én is így 8 év után, hogy az operettet ugyanolyan hangképzéssel kell énekelni, mint az operát. Én azt szoktam mondani, hogy nekem számomra annyiban másabb, hogy az operettet a magyar nyelv magánhangzóinak a világossága miatt sokkal jobban törekedni kell arra, hogy egy derűsebb, egy üdébb a hangszínen tudjunk megszólalni, és ezáltal egy más szint kap maga a megformálása a zenei anyagnak, viszont hangképzés ügyeleg ugyanúgy, mint egy operát, amiben másabb számomra, bár az operákban is vannak prózák, itt az, hogy az ember a magyar nyelven szólalhat meg, nekem nagyon-nagyon fontos a próza az életemben, gyerekkoromban is nagyon szerettem a verseket, a prózákat is, úgyhogy mindemellett, hogy a komikusabb vénáját is megmutathatja az ember, mert egy primadonna nem feltétlen a komika irányába mozdul el, de azért minket is megtalál, hál' Istennek, és az, hogy a közönséget hallani, az, hogy folyamatosan, jókedvűen, legalább is többnyire, mert vannak szomorú részek is, de ez szerintem az egy különleges dolog, hogy sokszor élhetünk meg ilyen pillanatokat a színpadon.
1: Ugye a Csárdás királynővel léptél be tulajdonképpen ebbe a műfajba, hát azt lehet mondani, hogy ez az operettnek az egyik királynője, nem csak a cím szerint, hanem a zenéjében, illetve hát egyáltalán a milliójében is. A többivel hogy állsz, tehát amit mostanában énekelsz, azok mennyire színesek, mennyire nyújtanak neked felfedezni valót?
2: Jelenleg ugye Kálmán darabok közül a színházban még a cirkuszhercegnőt játszok, ami nekem egy olyan megismerésem volt, amivel én igazából először nem találkoztam, mielőtt megformálhattam a szerepet, és nekem ez egy nagy, mondhatni, első látása szerelem volt. Másabb zenei világa van, mint a Csárdás királynőnek, viszont azt mondanám, hogy egy kicsit világiasabb a zenéje, tehát többféle stílus megtalálható benne, viszont nekem abszolút szerelem volt első látásra, és szoktam mondani, hogy manapság már vetekszik bennem az érzéseimben a Csárdás királynővel, mert olyan zenei anyagot írt meg Kálmán Imre, hogy, és nem csak zenei anyag, hanem történetben is nagyon izgalmas maga a cirkuszhercegnő, úgyhogy nekem ez is nagyon-nagyon nagy szerelmem, de mellette ugye most következőleg, tehát ezen a héten a cigánybárót is ismét játszhatjuk a színházban, nekem azt a története is nagyon közel áll a szívemhez, nem csak ifjabb Johann Strauss miatt, hanem Jókai Mór miatt is, úgyhogy gyerekkorunk meséje a Szafi, azt gondolom, hogy mindenki ezt elmondhatja büszkén, és ez egy külön öröm ezt megformálni, és Straussnak a zenéje pedig egy megint más minőség, amit szintén magas operai minőséggel kell megszólaltatni, úgyhogy igazán nagy kihívás, és nagyon szeretek ennek eleget tenni.
1: Említetted ugye Lehárt Élete Kálmánt. Mit tudnak a nagy magyar operett szerzők zenében? Ugye Kálmánnak elég gazdag a zenei világa, Lehárnak is, de mi az a specialitás, amit ők zenében föl tudnak mutatni, ami különlegessé teszi az ő operettjeiket?
2: Azt gondolom, hogy a magyar operett nem véletlenül nyilvánították Hungarikummá, tehát van egy olyan hangzásvilága, egy olyan zenei világa, amit mi magyarok magunkénak tudhatunk. Ez a kicsit a magyar népzene felé, a nóta fele a magyarságot hangsúlyozza ki. Leginkább mondhatnám Kálmán Imre, de Huszkajelő is, és még sokan mások is ezt erősítik. Lehár Ferenc egy picit mondhatnám, hogy az operai igényességű világba sokkal inkább belesimult, világi szinten, viszont mind a kettőknek egy olyan zenei világ és egy képzettség van mögöttük, hogy azt tudnám mondani, hogy Erkel Ferenc mellett szerintem őket ismerik leginkább a világban magyar zeneszerzőként. Manapság persze már Ötvös Pétert és sokan más nagy zeneszerzőket is, vagy Kodály Zoltán Bartók Béla persze, de aki ilyen típusú zenében volt otthon, Lehár és Kálmán Imre, szerintem mindannyian olyan tartós és olyan maradandó zenét tudtak komponálni, amit világszerte imádnak.
1: És akkor egy kicsit térjünk rá az Operett Gálára is, hiszen ott mindezek a színek megmutatódnak. Ha jól tudom, akkor ugye Lehár és Kálmán műveiből lesz a válogatás maga is.
2: Így van, az Álomálom Gálánk az egy olyan különleges gála, ami nem csak egy operett válogatás, hanem Homonnai Zsolt rendezőnk és kollégánknak egy olyan megálmodása, ami Kálmán Imre és Lehár Ferenc találkozását, az ő kapcsolatukat és az ő életüket mutatja be. Számunkra is mindig öröm, és ha csak próbáljuk is, szeretünk kiülni a nézőtérre, és látni, ahogy megelevenedik ez a két szereplő a színpadon, és belelátni az életükbe, az ő közös kapcsolatukba, és a zenei világ, amit pedig köré válogatott a Zsolt szerintem. Nagyon szereti mind a közönség, és mi előadók is.
1: Mit fogsz énekelni ezen a gálán, és van-e olyan, ami kimondottan kedvelt darabodnak számít?
2: Számomra mind a két szóló számom, a Judita is, és a Marica grófnő is különleges helyet foglal el a szívemben, hiszen a Judita-t én még akkor ismertem, amikor még német nyelven hallgattam Anenya Trepko opera énekesnőtől, akkor ismertem meg elsősorban, akkor találkoztam ezzel a zenei anyaggal, és rögtön beleszerettem. A Marica grófnő, Marica belévője pedig még nem volt szerencsém színpadon megformálni a szerepet, épp ezért nagyon kedves számomra is szerelem dal. Hát ebben abszolút ott van a magyaros hangvétel, a virtus, és ez pedig ezért imádom, és ha Jóisten is úgy akarja, akkor egyszer majd megtalál ez a szerep is, de mind a kettő szívem csücske igazából.
1: Nehezebb olyan dallal dolgozni, ami szereptől függetlenül énekelsz? Tehát, hogy ahogy mondtad is, hogy ugye ezt még nem játszottad, és igazából csak ezt az egy dalt énekled el ebből a figurából.
2: Azért más, mert amikor az ember egy teljes zeneanyagot tanul meg, egy teljes előadást, egy teljes szerepet, akkor más kontextusba helyezi már az első pillanattól kezdve. Természetesen, amikor megtanulunk egy úgymond számunkra különálló áriát, amit mi nem fogalmaztunk meg mi a színpadon, akkor az egy mondhatni koncert, egy bravúr ária, vagy egy koncert áriának számít elsősorban, ugyanakkor ugyanúgy mögötte van a szerepnek a ismerete, tehát a magának az előadás ismerete, de mégis ott van egy olyan szabadság, amit ha akarom, persze meg tudom mutatni a közönségnek az előadásszerű megnyilvánulását, ami az én gondolataimban születik meg. Ugyanakkor belevihetek egy olyan történetet is, ami teljesen független mondjuk a Kálmán Marica grófnő történetétől, viszont a szövege, ez egy másik világba tudom röpíteni, és egy esetlegesen egy másik történettel tudom megtölteni. Tehát ez egy ilyen kettős szabadság, vagy kettős öröm egyben.
1: Az elején beszéltünk ugye arról, hogy az operett műfajba hogyan kerültél bele, akkor most megfordítom egy picit a kérdést. Van-e még alkalmad operát énekelni?
2: Nagyon bízom benne, hogy lesz. Most jelenleg az operett világában létezem, de nagyon-nagyon nagy szerelem, és nem örök szerelem, és onnan fog elmúlni az opera iránti szerelmem, és bízom benne, hogy meg fognak találni még opera szerepet is.
0: Tehát Álom, Álom, Édes Álom gála október 22-én és 24-én a Budapesti Operett Színházban. A beszélgetésben hallott Kis Diana jelenleg a Cigánybáróban, a Cirkusz Hercegnőben és a Csárdás Királynőben játszik főszerepet. A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.

0: A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. A műsort pedig Lázár Csaba vezette. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Egyháztörténeti sorozatunk mai műsorát Sós Viktor Attila ajánlja figyelmükbe.
4: Mai műsorunkban a keresztény könnyű zene megszületéséről, magyarországi jelenlétéről, a 60-as, 70-es, 80-as évek időszakáról beszélgetünk. Vendégünk Pém Benyámin, Benji, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem modernkori magyar történelem szakon végzett, és ebben a témában végez kutatásokat, írta a szakdolgozatát. Talán ez egy olyan téma, ami részben nagyon sokaknak van róla személyes emléke, élménye. Itt élnek köztünk azok az első meghatározó alkotók, akik a keresztény könnyűzene létrejöttében, kialakításában megkerülhetetlenek. De ugyanakkor más a személyes emlékezés, és más a, mondjuk így, hogy már egy kicsit távolabbi tudományos kutatás, feltárás.
0: Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A teljes beszélgetést 17 óra 5 perctől hallhatják.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A megbocsátás és az őszinte párbeszéd jelentőségéről beszélt Paul Richard Gallagher érsek egy vatikáni könyvbemutatóján

0: A megnyitón Székely János szombathelyi megyés püspök hangsúlyozta, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. 1 milliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, jelentette be csütörtökön Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár Budapesten. Az MTI beszámolója szerint a kísérleti program pszichológiai, egészségügyi, jogi és lakhatási segítséget nyújtana azoknak a gondoskodásban felnőtteknek, akik 1997 után akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltöttek. A támogatás igénybevételéhez nem kell igazolniuk, hogy bántalmazás érte őket. A szélerőművek hazai szerepének újragondolását követeli a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be csütörtökön Tóth Máté, az ellenzéki párt alelnöke. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás a nemzetközi nagyvállalatoknak kedvez, a magyar kis- és középvállalkozások helyett. A párt a szélerőművek további telepítése előtt az energiatárolási kapacitások fejlesztését, valamint a helyi energiaközösségek támogatását sürgeti. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után csütörtökön újraindult a Népszabadság online kiadása. Az egykori napilap ezentúl közéleti hírekkel, elemzésekkel és interjúkkal jelentkezik. Tóth Ákos főszerkesztő az MT-nek elmondta, a nyomtatott változat jövő csütörtökön 64 oldalas heti lapként jelenhet meg. A szerkesztőség elsősorban a Népszava munkatársaira épül, a kiadó pedig 2 évre elegendő működési forrással rendelkezik. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet a hétvégén, közölte a Hungaromet. Pénteken több órás napsütés várható 16-22 fokkal, szombaton délfelől egyre több felé elered az eső, délután 14 és 22 fok között valószínű a hőmérséklet. Vasárnap kelet felé távozik a csapadék, megerősödik az északnyugati szél, általában 14-20 fokig melegszik a levegő. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: A főváros 12. kerületében a Kis János Altábornagy utcában baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a Böszörményi út után. Ezért a 105-ös autóbusz változatlanul terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, nem érinti az Apor Vilmos tér és a Királyhágó utca közötti megállóit. Balesetnél helyszínelnek a 2. kerületben a Bimbó úton a Füge utca közelében is, baleset miatt szintén csak egy sáv járható, a Karolina úton a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt. Ez torlódást okoz. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Fokozatosan megnövekszik nyugat felől a felhőzet, a Dunántúlon eső zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő este 14 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. A Katedra két oldala. 4 hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikumba látogat el a szerkesztő, Kelen Ágoston.

Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum több mint 80 éve vesz részt a fővárosi közgazdasági képzésben, és egy évtizede folyik az iskolában gimnáziumi oktatás is. Az intézmény korábban Lővei Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum néven működött. Az iskola szervezeti működése az elmúlt években több alkalommal is átalakult. Fontos változást jelentett 2017. szeptember 1-e, amikor az intézmény a Hajdudorogi Főegyházmegye fenntartásába került, amikor a köznevelési feladatok is megjelentek az iskola képzési kínálatában. 6 évvel ezelőtt indították a 6 évfolyamos gimnáziumi oktatást. Az iskola közösségi életét ma is több évtizedes hagyományok határozzák meg. A tanév során többek között tanévnyitót, osztálykirándulásokat és megemlékezéseket szerveznek, valamint megtartják a szallagavató bált, a Szent Anna napokat, a ballagást és a tanévzárót. Az intézmény nevelési céljai között kiemelt helyen szerepel, hogy diákjai tudatos,

a nemzetük és hazájuk iránt elkötelezett állampolgárokká váljanak, miközben a keresztény értékek és a katolikus egyházhoz való kötődés is fontos részét képzi az iskolai életnek. Az intézmény idei jelmondata Máté evangéliumából való, és így szól: úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák tetteiteket és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyben van.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Szent Anna Görög Katolikus Gimnázium és Technikumot mutatjuk be önöknek Vénusz Edinával, az intézmény igazgatójával és Magyar Zsejke Zsófiával, az iskola diákjával. Jó napot kívánok! Bevezetésként rövid, eldöntendő kérdéseket szeretnék feltenni, amiből mindig egyet kellene majd választani. Tudás vagy élmény?
1: Élmény.
0: Röbb dolgozat vagy felelés?
2: Röbb dolgozat.
0: Kréta vagy digitális tábla?
1: Digitális tábla.
0: Első pad vagy utolsó pad?
2: Utolsó.
0: Tervezhető nap vagy váratlan helyzetek?
1: Váratlan helyzetek.
0: Közösség vagy tanulás?
2: Közösség.
0: Hagyomány vagy reform?
1: Reform.
0: Hétfő reggeli óra, vagy péntek délutáni óra?
2: Hétfő reggeli.
0: Csendes elvonulás, vagy zsibongó folyosó?
1: Zsibongó folyosó.
0: Ha egy mondatba kellene bemutatni igazgatóasszonynak a Szent Anna gimnáziumot egy olyan szülőnek, aki még nem ismeri az iskolát, mit mondana róla?
1: A Szent Annának a küldetésének a fókuszában talán azt mondhatnám, hogy az áll, hogy elfogadjuk, befogadjuk azokat a tanulókat, aki valami olyan értéket keres, amit lehet, hogy máshol nem talál meg, vagy nem ebben a formában talál meg. Nyilván szükség van arra, hogy ide kerüljön valaki, hogy egy biztonságos, jó tanulmányi átlagot tudjon felmutatni, de ezen túl, mivel a lelki életünk rendkívül fontos a számunkra, kell, hogy ebben is valamiféle érdeklődést fel tudjon mutatni a tanuló. Nagyon nagy szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik érdeklődnek a hit iránt, akiknek van valamilyen alapvető istenhitük. Nagyon nyitottak vagyunk mindenféle felekezetű diákra. A lelki életben való együttműködés az nyilvánvalóan elvárás, de a nevelési, oktatási céljaink fókuszában mindenképpen az áll, hogy közösséget építsünk. Az, hogy olyan 21. századi kompetenciákat sajátítsanak el a gyerekek, amik itt vannak velünk, amelyek most elengedhetetlenek. 365 tanulónk van, viszonylag családias légkörrel rendelkezünk, azt lehet mondani, hogy ez egy olyan közepes méretű középiskola, a tanáraink pedig 35-en vannak.
0: Milyen egy tipikus nap a Szent Annában?
2: Reggel, attól függ, van-e nulladik órád vagy sem, de általában mindenki 3-4-8-ra beérkezik, és utána elkezdődnek a tanítások. A tanárok, ahogy tudják, színesen és változatosan tartják meg őket. A tesi órák azok minden nap vannak, és azok nagyon jók szoktak lenni, főleg, ha egy matek után van, egy kicsit pihentetni az agyunkat. Általában 6-7, de nagyon-nagyon ritkán 8 óránk van, utána meg vannak szakkörök, amikre lehet menni.
0: Milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy diák, aki a Szent Annába szeretne járni?
2: Szerintem nyitottnak kell lennie a diákoknak mindenre ahhoz, hogy meg tudják élni azt, hogy milyen igazán Szent Annásnak lenni.
0: Az iskola képzései között szerepel pénzügy, számvitelügyi intéző, vállalkozási, ügyviteli ügyintéző és turisztikai technikus képzés is. Segítséget szeretnék kérni ezek értelmezésében.
1: Mindjárt mondom el is, hogy a vállalkozási ügyintézőt ezt mostanában nem indítjuk. Azt látjuk, hogy ez a pénzügyi számviteli ügyintéző, ami egyébként gazdálkodás és menedzsment ágazaton működik, az egy rendkívül hasznos és magas presztízsű képzés. Gyakorlatilag a régi közgazdasági szakközépiskolának a mai megfelelője. Nagyon-nagyon jó tanáraink vannak. El tudom például azt is mondani, hogy gazdálkodási ismeretek címen indítunk egy olyan fakultációt a gimiseknek, ami ugyanezeknek a tananyagtartalmaknak egy egyszerűsített formáját nyújtja. Ez egy nagyon-nagyon jó fakultációs tantárgy, nagyon klasszul választható érettségi tantárgynak. Erre szoktak jelentkezni más iskolákból is, például tavaly az Apácaiból voltak vendégtanulóink, de nyilván idén is lesznek, mert hogy itt közgazdász tanárok tanítják azt a tantárgyat, amit mondjuk egy átlagos gimnáziumban egy földrajz szakos vagy bármilyen szakos tanár elvállal. Nálunk ezek az érettségik nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni. De visszatérve a technikusokra, magas presztízsű szakmák, turisztikai technikus is, ezek most piacképes szakmák, úgyhogy erre nagyon nagy szeretettel várjuk a tanulókat.
0: Az iskola tehát többféle képzéstípust kínál. Hogyan tudnak egységes iskolai közösséget kínálni így a gimnazistáknak és a technikumi tanulóknak?
1: Mi teljesen együtt élünk, tehát az összes képzés típus az egy fedél alatt, egyébként egy nagyon-nagyon szép belvárosi, gyönyörű eleve iskolának épült az 1910-es években épült épületben, zajlik az összes képzés. A tanáraink is tanítanak itt is, ott is, tehát nagyon együtt élünk, nincsenek ezek a képzések semmilyen szinten leválasztva. Például egy lelki nap, az is ugyanúgy érint mindenkit, hiszen mindenki ugyanebben a lelkiségben nevelődik. Kis létszámokkal dolgozunk, tehát nagyon szerencsések vagyunk, hogy nálunk nincs fenntartói nyomás azon, hogy magas osztálylétszámok legyenek. 25 körüli, azt tudom talán mondani, egy osztály átlag létszáma, és emiatt, hogy nem vagyunk olyan borzasztóan sokan, a folyosón nagyon jó interakciók tudnak bekövetkezni, nagyon jól együtt tudnak osztályok egymással működni, akár projektnapokon, vagy lelki napokon, Szent Anna napon.
0: Minden órát szaktanár lát el, sok férfi és sok a fiatal tanár az iskolánkban, emeli ki a honlap. Miért tartják fontosnak, hogy sok férfi és sok fiatal tanár tanít a Szent Annában?
1: Említettem a családias légkört, milyen egy jó család, hogyha ott van mindenféle szerep, mindenféle attitűd, mindenféle típus képviselteti magát. Ugye sokan beszéltünk az elmúlt évtizedekben arról a szakmában, hogy elnőiesedik a pedagógus szakma. Hát mi most nagyon-nagyon büszkén tudjuk azt mondani, hogy nálunk nagyon sok, tényleg arányaiban majdnem fele a tanári karnak a férfi tanár, és hogy nagyon sok fiatal kollégánk van.
0: Miért választottad a Szent Anna is? Mit jelent számodra most ide járni?
2: Én, amikor 6-osztályos gimnáziumba jelentkeztem, akkor tudtam, hogy én katolikus gimnáziumba szeretném folytatni a tanulmányaimat, és hogy a Szent Annában ilyen családias légkör van, ez nekem sokkal vonzóbbá tette. Most nagyon élvezem, hogy ide járhatok, tömegközlekedéssel nagyon könnyen megközelíthető, és én nagyon szeretem azt, hogy a tanárok is úgy állnak hozzánk, hogy nyitottan, és nem csak az, hogy bejönnek és leadják az órát, hanem ha szünetbe találkozunk velük, érdeklődnek.
0: Igazgató asszony mindig is tanárnő akart lenni. Mi a tanári árszpolitikája?
1: Mindig, igen. Tehát sok kislány tudja magáról szerintem elmondani, hogy már kiskorában is a plusz állatait, meg a kistesóit tanítgatta. Igen, ez nálam sem volt másképp. Árszpolitikámnak mindenképpen azt tudom elmondani, hogy a legszebb és a legnemesebb dolog az, hogy a jövő generációját nevelhetjük. Szerintem ennél nemesebb feladat nem akadhat az ember életében.
0: Miben más igazgatónak, intézményvezetőnek lenni, mint szaktanárnak?
1: Egészen más, ugye borzasztó keveset tanítunk mi intézményvezetők, ez egészen konkrétan 4 óra. Ez nagyon fontos, hiszen meg kell, hogy maradjon a személyes kapcsolat a tanulókkal, hogy lássuk a hétköznapokat. Éppen az idén vehettem részt egy Erasmus tanári mobilitáson, egy vezetői képzésen külföldön, és ott spanyol kollégák mesélték azt el, hogy ők nem tanítanak. Tehát az igazgató teljesen ki van véve a tanítási folyamatból, és miután borzasztó sok dolga van, ez így igaz, ez nálunk is ugyanígy van, ezért ők nem is tanítanak egyáltalán, én ezt nagyon rossznak tartom. Egészen más maga a feladatkör, nyilván óriási a felelősség, hiszen egy 350-400 gyereknek a sorsáról kell gondoskodni, vagy akár az épületnek a számos problémája, és hát természetesen a tanügyi felelősség, ez óriási nagy feladatkör, amit így el kell látni napi szinten, az rendkívül sok túlórával is jár, de nyilván ezt az ember nagyon szívesen csinálja. Nekünk itt ez az időszak, amit itt töltenek a fiatalok, kell, hogy a tudatunkban egészen élesen éljen, hogy ez a legfontosabb fázis, hiszen itt nem csak azt kell nekünk kiderítenünk, hogy mi az, amiben ő igazán tehetséges, hogy milyen szakmája lesz, hanem ami talán még fontosabb, maga a hivatás, az erre az időszakra tevődik. Ezt nekünk itt figyelnünk kell, látnunk kell, észre kell venni. Például borzasztó büszkék vagyunk arra, hogy jelenleg 2 kispapunk is van. Van egy görögkatolikus kispapunk a görögkatolikus szemináriumban, és Budapest-Esztergom Főegyház megyében pedig van egy római katolikus kispapunk.
0: Megkérdezhetem, hogy iskola után milyen irányba kacsingatsz, merre szeretnél tovább tanulni?
2: Én tanárnéni szeretnék majd lenni, ott is katolikus egyetemeket vagy főiskolákat szeretnék megcélozni. Majd, hogyha befejezem, akkor tanár szeretnék lenni, és családot is szeretnék.
0: Milyen osztályos vagy iskolai programjaitok vannak? Emelj ki, kérlek, egyet, amire biztos, hogy 30 év múlva is emlékezni fogsz.
2: Nekem a kedvenc iskolai programom az az éjszakai röplabda volt. Általában a szünetek előtti este, aki jelentkezik, az visszajöhet a suliba, és egy teljes éjszakán keresztül végig forgóban mennek a röplabda meccsek, és reggel összepakolunk, és utána megmehetünk a szünetre szabadon. Osztályszinten voltunk mi a MÜPÁ-ba egy irodalmi előadást megnézni. Gyakran megyünk színházakba, mi például bowlingozni voltunk, lézerharcozni, mozizni.
1: Intézményi szinten legfontosabb éves programunk az a Szent Anna nap. Erre nagyon sokat készülünk, ez mindig december 9-e magasságában van. Mi görögkatolikusok 9-én ünnepeljük Szent Anna napját, és erre általában készül egy műsor. Van az iskolának színjátszóköre és énekkara is. Már olyan is volt, hogy saját musicalt írtak Szent Anna életéről, és azt adták elő a gyerekek. Fantasztikusan sikerült. És erre mindig hívunk külsős vendégeket, és van egy kis agapé, is. És általában a délelőtt az úgy zajlik, hogy egy interaktív nap van, ami vagy plakátkészítés, vagy volt már recepteket kellett megvalósítani, Szent Anna korából mit főzhetett a nagymama, Jézus nagymamája. Aztán más ilyen közös, nagy, éves, tehát ami évente csak egyszer van, programunk is van. Például a lelki napok, ez úgy néz ki, hogy akkor azt a napot teljesen odaszánjuk, hogy tényleg a lelki megújulásunkra tudjunk figyelni. A tanulói lelki napra minden osztályhoz külön atyát hívunk. Évvégén mindig van egy egész hetes projekthetünk, amikor minden napnak van egy tematikája, sportnap, döknap, kézműves, kulturális, ez mindig változik. A csúcsa azért a döknap szokott lenni, amikor tényleg a dök szervezi meg a saját elképzelések alapján.
0: Az iskolai naptár szerint most, amikor beszélgetünk, illetve a jövő héten tartják az iskolában a Teremtésvédelmi hetet. Milyen programok, események kapcsolódnak ehhez?
1: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elnyertük a Teremtésvédő iskola címet. Ez azt jelentette, hogy több kollégám végezte vagy végzi idén a Katolikus Pedagógiai Intézetnek a teremtésvédelmi kurzusát. Ennek alapján állítjuk össze a teremtésvédelmi munkatervet, ez most elkészült, és ennek az egyik legfontosabb eleme a teremtésvédelmi hét. Tehát magukon az órákon is próbálunk erre fókuszálni, és ezt még külön egyéb programokkal díszítjük, ami kirándulás, ténylegesen a természetben, a teremtett világot szemlélve tudjuk megélni ezt a hetet.
0: Konzervatív, mégis korszerű keresztény közösségi élmény biztosítunk diákjainknak, vallja az iskola. Ez a két nagyon fontos érték hogyan jelenik meg az iskola mindennapjaiban?
1: Konzervatív és korszerű. Valóban ezt gyakorlatilag kitűztük a lobogónkra, ezeket a jelszavakat. A konzervatív szót mindenképpen a megőrizni, megóvni, megvédeni értelmében használnám, vagy értelmezném, hiszen keresztények vagyunk, görögkatolikus értékeink, hagyományaink a fókuszában állnak a nevelési folyamatnak. Ez az a lelkiség, amire fölépítjük a napi nevelési munkát. Ez a része a konzervatív, és a korszerűség az meg gyakorlatilag minden területen, ami az oktatásnevelésnek területe lehet. Nagyon igyekszünk a módszertani megújulásban élen járni, kivétel nélkül minden kollégám rendszeresen jár továbbképzésekre, ami akár lehet a saját szakjához kapcsolódó, akár lehet alapvetően közösségépítő, nevelési fókuszú, osztályfőnöki, és számos más is. És ami még nekünk nagyon nagy segítség, ebben az állandó fejlődésben az, hogy Erasmus partneriskola vagyunk. 7 éves ciklusra vagyunk akkreditált Erasmus partner. Ennek keretében a gyerekek mennek csoportokban Spanyolországba és Németországba. Tehát, hogy a második idegen nyelvet tudják jobban fejleszteni.
0: Ahogy bejöttem az intézménybe, láttam ikonokat, posztereket, amelyek görögkatolikus vallást emelték ki. Ezen túlmenően hogyan jelenik meg a hit?
2: Mivel kicsi a nem messze innen lévő görögkatolikus templom, így csak 2 hetente van hétfőn reggelente áhítat, ahol imádkozunk, közösen összegyűlünk. Vannak kötelező osztálymisék, fél évente egy, és lelki napok vannak, ott tudjuk mélyíteni a hitünket. Meg heti egy vallásismeret óra is van, amelyeket görögkatolikus atyák tartanak.
0: a diákok hitélete mellett a tanárok hitéletére is oda tudnak figyelni?
1: Istennek hála, két atya is gondoskodik a lelki épülésünkről, hiszen Helynök atya, ő az iskolának a lelki igazgatója, és emellett még van egy iskola lelkészünk is, ők ketten tartják egyébként az összes hittanórát, emellett figyelnek ránk is, tanárokra. Számos lelki beszélgetés van, bárki, aki igényli, az az atyákat bármikor meg tudja keresni, egyébként ez a gyerekekre is igaz, és ezzel élnek is sokan, tehát a kollégák is sokat beszélgetnek velük. Aztán van két tanári lelki napunk, amit nagyon-nagyon szépen szoktak az atyák megszervezni, de általában hívnak valamilyen neves külső előadót, és emellett még nekünk minden évben van egy kétnapos tanári kirándulásunk, ami mindig egy zarándoklat.
0: Az iskola 2017-18-as tanévtől a Hajdudorogi Főegyházmegye fenntartása alá került. Miben változtatta meg ez az iskola működését?
1: Alapjaiban változtatta meg az iskola működését, egy egészen más szellemiséget teremtett, és hát egy egész egyszerű technikai változás is történt, hiszen akkor vezettük be a gimnáziumi oktatást, a képzést. Az, hogy görögkatolikusok lettünk, ez nagyon nagy változást jelentett az iskola életében, hiszen már a felvételnél ugye ki kell erre térjünk, hogy azokat a gyerekeket tudjuk ide fogadni, és várjuk nagy szeretettel, akik nyitottak erre a lelkiségre. Súlyozni szeretném, hogy nyilvánvalóan nem csak görögkatolikus gyerekeket várunk ide, nem is vagyunk nagyon sokan itt egyébként görögkatolikusok, hiszen a fővárosban nem él olyan sok görögkatolikus.
0: Az iskola patronusa Szent Anna. Szent Anna Szűz Mária édesanyja, Jézus Krisztus nagyanyja. Ez az anyaság, anyai principium hogyan jelenik meg az iskolában, illetve ön, mint intézményvezető, hogyan tekint Szent Annára?
1: A hétköznapokban is nagyon érezzük az ő oltalmát. Szent Anna oltalmába ajánlottuk annak idején, mikor emellett a név mellett döntöttünk az egész intézményt. Picit ez a nagyanyai, nagymamai szeretet az, ami így körül lengedezi az iskola hangulatát. Ezt nagyon érezzük, és nagyon örülünk, hogy végül ezt a nevet választottuk. Elsősorban megimádkoztuk, hogy mi is legyen a mi nevünk. Akkor kezdett körvonalazódni, hogy valahogy Szent Anna odafigyel ránk, oltalmába vett bennünket. A legenda szerint Szent Anna tanította meg Jézust olvasni, és a logónkban is fellelhet jelképe, a könyv neve alá oda tettünk egy nyitott könyvet, ez pedig az Ars Poetikánknak is a része, hogy úgy tanuljon meg valaki olvasni, idézőjelbe, szimbólumként, tehát minden tudást úgy sajátítson el, hogy azt ez a nagymamai, nagyon-nagyon szerető, nagyon elfogadó, gondoskodó szeretet vegye körbe.
0: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a Szent Annában, mi lenne az az összefoglaló mondat?
1: A Szent Annából kikerülő fiatalokra, amikor így ránézünk, vagy visszajönnek, mindig az az érzésünk, hogy ők innen, amit elvittek, az az emberség, a nyitottság, az elfogadó hozzáállás az embertársaikhoz, az élethosszig tartó tanulás fontossága, hogy egyetemekre mennek, főiskolákra mennek a tanulóink, hogy keresik a hivatásukat, hogy megtalálják a helyüket, hogy önmagukról gondoskodni tudó, önmagukról pozitívan gondolkodó fiatal felnőttek lesznek, akiknek önérvényesítő erejük van, és nagyon hasznos és szerethető tagjai a társadalomnak.
2: Szerintem jó közösség nélkül nincsen jó hangulat, és ha nincsen jó hangulat, akkor a tanítása lesz olyan izgalmas, és szerintem itt mind

0: Szent Anna személyisége emlékezetünkbe idézi Mária egykori otthonát, ahol ő Krisztus édesanyja világra jött. Otthonába szülei, Joakim és Anna szeretete és gondoskodása vette körül. Így tehát mi, az Isten ígéret örököseiként anyaságának hatókörébe kerülünk, és arra gondolhatunk, hogy egészen bizonyosan Szent Anna volt az, aki először tanította meg lányának, Máriának, hogyan kell anyának lenni. Héberül Anna annyit jelent, Isten kegyelmet adott. Amikor elmélkedünk Szent Anna nevének a jelentésén, felidézzük damaszkuszi Szent János szavait. Mivel úgy kellett történnie, hogy Isten szűzanyja Annától szülessék. Elmélkedhetünk Szent Annáról, Szent II. János Pál pápa gondolatait követve.
1: Elhangzott a Katedra két oldala. A mai adásban a Szent Anna görögkatolikus gimnázium és technikumot mutatta be az intézmény vezetője Vénusz Edina és Magyar Zselyke Zsófia, az iskola diákja. A szerkesztő Keren Ágoston, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A beszélgetést hajnali 3 órakor pénteken megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják honlapunkon, valamint a Spotify-on. Új műsorral 4 hét múlva jelentkezünk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc, zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd.
2: Hiszen még mindent jóvá lehet tenni.
3: Nem. Amit maga tett most, arra nekem egyetlen méltó válaszom lehet. Iparkodni fogok, hogy a tréfája minél fényesebben sikerüljön.
2: Mit akar tenni?
3: Kacérkodni fogok a maga grófjával. Neki adom minden táncomat, egész éjjel el nem mozdulok mellőle. Most már kompromittáljon tökéletesen.
2: De hiszen akkor örökre vége mindennek.
3: Nem tehetek mást.
2: Rolla, gondolja meg!
3: Már késő.

Hölgyeim és uraim, ez a Pillérek című műsor. Szubjektív visszatekintés. Fülöp Csaba, Pereszegge Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász előd.

Hölgyeim és uraim, bizonyára csodálkoznak, hogy egy visszatekintésbe hogyan kerül operett, és hogyan kerül ez a bizonyos kettős, a nő szívét kiismeri, és egyáltalában Szirmai Albert. Elmesélem. 1966 az időpont. 28 éves vagyok, akkor kaptam a Ford ösztöndíjat, az amerikai zenét és zenei életet tanulmányozandó. Az első heteket New Yorkban töltöttük, azért mondok többes számot, mert együtt volt a 25 Ford ösztöndíjas, és akkor még egy nyelvtanfolyamon, egy amerikai nyelvtanfolyamon vettünk részt először a Columbia Egyetemen. És már akkor felhívták a figyelmemet, mármint az az intézmény, amelyik rendezte, szervezte a programainkat, hogy ismerkedjek meg egy ott élő, nagyon neves magyar zeneszerzővel, akit úgy hívnak, hogy Szirmai Albert. Ugyanis a programunkat egy IIE, International Institute of Education nevű szervezet koordinálta, ők is javasoltak programokat, én is kérhettem programokat, és akkor azokat szépen lassan egyiket a másik után tudtuk megszervezni és teljesíteni. Nos, Szirmai Albert, én csak annyit tudtam róla körülbelül, mint ödök, megláttam a Mágnes Miska filmet, meg egyáltalában az operett világban én nem voltam annyira otthonos, pláne Szirmai esetében, de kiderült, hogy neki egy nagyon híres zenemű kiadó cége van az 5. sugárúton, a Fifth Avenue-n, a Chapel cég. És a Chapel cégnek ő volt az egyed uralkodója, bár akkor már a 80-as éveiben járt, de még bejárt naponta, és ő vezette a céget. Megismerkedtünk nagy tisztelettel, és nagyon-nagyon megszerettem. Ő is megkedvelt engem, és gyakori látogató lettem nála. Emlékszem, amikor először mentem a meghatottságtól, hogy egy élő legendával találkozom, aztán később már teljesen majdnem, hogy úgy mondanám, hogy barátivá lett a kapcsolatunk, a beszélgetésünk. És ezen beszélgetések egyikén leült a zongorához, és saját egyik utolsó dalát mutatta meg. Egy másik alkalommal pedig beszélt a hivatalában lévő zongoráról, hogy ide figyeljen előtt, ezen a zongorán játszott annak idején George Gershwin. Hüledeztem. Az igaz, hogy annak idején 1964-ben fiatal zenetörténészként George Gershwinről írtam az első könyvemet, a gondolatkiadó számára a kis zenei könyvtár kötetei közé kívánkozott George Gershwin. Nagyon élveztem ezt a munkát, de önöknek elmondhatom, hogy akkor még ez nem volt teljesen eredeti mű, hogyan is lett volna, hiszen 60-as évek eleje. Nem kell a politikai helyzetet ecsetelnem, de bezártság volt. Egyáltalában nem lehetett utazni, az egy nagy kegy volt, hogy megpályázhattunk egy amerikai ösztöndíjat, és elnyertem. Az óriási dolog volt, hogy innen úgymond zenetörténészként sok-sok kérdőjellel, kíváncsisággal, tele kíváncsisággal, ezt nagyon hangsúlyozom, kikerültem egy ilyen teljesen más világba, amelyik élt, zakadott, működött, energiával volt teli, hiszen tudják, azóta is sokszor halljuk, hogy New York, a nagyváros, az vagy letaglózza a látogatót, vagy beleszeretünk. Én beleszerettem. A mai napig nagyon szeretem, és hála Istennek többször is volt alkalmam visszamenni. De maradjunk Szirmai Albertnél. Mutatta a zongorát, hogy ezzel játszott George Gershwin, és elmesélte, hogyan. Abban az időben, hát ez évtizedekkel ezelőtt volt, George Gershwin abból élt, mert még nem volt befutott nagy zeneszerző, hogy ilyen plugger, vagy plugger, különböző slágereket mutatott be egy zenemű boltban. Úgy tessék elképzelni, hogy akkor úgy vettek kottát, mondjuk a ma futó slágereknek a kottáját, hogy
egy előzongorista ott megszólaltatta annak a dalnak a reflényét, mondjuk, és ha tetszett az illetőnek, akkor megvette a kottát. Ha nem, nem. Nos, ilyen bemutató plugger volt George Gershwin is. És Szirmai volt az, aki felismerte George Gershwinnek a tehetségét, és másokkal együtt segített neki, hogy komponáljon, érezte, hogy ebben a fiatal emberben több minden van, neki működni kell, neki dolgozni kell, és szerzett neki ilyen lehetőséget és megbízásokat. És most jön az érdekes fordulat. Elmesélt a George Gershwin történetet, és ugyanarra a zongorára rámutatott legközelebb, Szirmai Albert, hogy és akkor tudja, hogy George Gershwin után kijátszott ezen? Ismét egy nagy kérdőjellé merevettem. Hát Leonard Bernstein. Hát ezt aztán abszolút nem tudtam. Kiderült, hogy Bernsteinnél is hasonló történet ismétlődött meg, mint Gershwin esetében, hogy Szirmai és társai segítettek a fiatal, még nem befutott művésznek. Olyannyira, hogy amikor Bernstein feltűnt, akkor ezt ő nyilvánosan meghálálta. A feltűnés az egy külön történet, be kellett ugrani egy nagyon neves karmester helyett, és a fiú, tehát a fiatal Bernstein beugrott, és nagyszerűen eldirigálta azt a koncertet, és egyik napról másikra felkapta őt az országos hír. Újságokban, címszorikban jelent meg, és egyik napról másikra híres lett. És ezen a bizonyos koncerten hátrafordult a mögötte ülő Szirmai Alberthez, és azt mondta nyilvánosan, hogy mindent neki köszönhetek. No, ez a kapcsolat Szirmai, George Gershwin és Bernstein között. Lapozzunk tovább, a korai amerikai zenei élményeket szeretném visszaidézni. Volt egy olyan alkalom, hogy elhívtak egy televízió felvételre. Hát akkor a televíziók nem olyanok voltak, mint Magyarországon, hanem körülbelül olyanok, mint most nálunk. Tehát kereskedelmi tévé, közönség előtt haszonra dolgoztak. És az egyik tévében fellépett a világhírű nagy big banddel, a nagyon híres, Európában is többször szerepelt Duke Ellington. És elhívtak arra a koncertre.

Úgy néztek ki a New York-i esték az első hetekben, mert kaptunk egy külön keretet, amit kizárólag hangversenyjegyekre, operajegyekre lehetett fordítani. Úgy nézett ki, hogy mondjuk egy előadása a Metropolitanbe, erről majd külön egy másik műsorban. Utána még elmentem a Greenwich Village-be, ahol ilyen különböző részben kísérleti zenészek és zenék voltak hallhatók, és egyszer csak látom hirdetni, hogy az egyik nagy szállodában valamikor este 11-kor, vagy az is lehet, hogy éjfélkor ilyen lét-lét koncert volt Benny Goodman-nel. Benny Goodman neve ismerős volt egy fiatal zenetörténész számára, hiszen tudtam, hogy ő mutatta be annak idején a Bartók kontrasztokat. Na most úgy képzeljék el, hogy a nagy értelmű egy nagy bálteremben, teremben vacsorázott, és közben a színpadon muzsikált és mesélt Benny Goodman. Tipikus ilyen amerikai stílusban, hogy hölgyeim és uraim, most elmesélem önöknek, hogy milyen volt a Kremlben, amikor Hruscsovval találkoztam. Erről beszélgetünk, arról beszélgetünk, ilyen nagyon laza hangulatban, majd abba hagyta a sztorizást, elővette a hangszerét, és ott a kis zenekarával együtt játszott tovább. Egy pici ízelítő Benny Goodman muzsikálásából.

Benny Goodman muzsikált, úgy tessék elképzelni, hogy picit muzsikált, és utána sztorizott tovább. Rengeteg ilyen nagyon kedves kis színes történetet osztott meg ott a nagy érdeművel. Egy másik alkalommal láttam, hogy nem akármilyen koncertet hirdetnek az egyik stadionban, nem futball, hanem baseball stadionban, mégpedig a Beatles együttes felléptét. 1966-ról beszélünk. Természetesen ott a helyem, hát egy Európából jöttnek, természetesen, hogy a Beatles-eket, ha lehet, akkor hallani kell. Ez egy nagyon hosszú este volt, ahol ilyen-olyan-amolyan előzenekarok muzsikáltak, a közönség, zömmel fiatalok pedig tükön ültek, hogy mikor jönnek már a fiúk. Aztán jöttek. Pontosan néztem az órát, 40 percet muzsikáltak. A maguk színvonalán nagyszerűen, csodálatosan. Hallgassuk!

tehát muzsikálta Biffles 40 percen keresztül. Amint a 40 perc letelt, abban a másodpercben odakanyarodott egy autó a színpadhoz, a fiúk beugráltak el. Hát erre kitört a hatalmas botrány, mert a közönség, mondom, zömmel fiatal a lányok, fiúk, talán inkább lányok, egyszer csak nem akarták elhinni, hogy most már vége van, de a vége van, miért van vége? És miért nem láthatjuk, miért nem érinthetjük meg őket? Az egész stadion egy emberként rohant le, hogy nem történt baleset, az nagy szerencse volt, és próbálták az autót megakadályozni. Természetesen voltak rendőrök, nem tudták megakadályozni, kijebb ment az autó, ott átszálltak egy másikba, és el. De ezzel nincs vége. A közönség nem elégedett meg azzal, hogy búcsút inthet, hanem odament, és nem akartam hinni a szememnek. Kérem szépen, a lányok, fiúk százával, ezrével oda mentek, ahol az autó elhagyta a stadiont, lehajoltak, és köveket, emléket szedtek. Ilyet én azóta se láttam, és addig sem. Tehát a nagy koncert emléke náluk ilyen kis kavicsokban rögződött. Fantasztikus hangulat volt. Ha nem látom, nem hiszem el. Maradjunk még az úgynevezett könnyebb műfajnál, bár hallani fogjuk, hogy Miles Davis muzsikálása mindennek mondható, csak nem könnyűnek. Ebben az időben ő egy off-off Broadway helyen, inkább azt mondtam volna szívesebben, hogy egy elhagyott is kocsmában muzsikált. Miles Davis, a világ egyik legnagyobb jazzmuzsikusa. És alig voltunk. Úgy képzeljenek el, mint egy ilyen kocsmát, sötét van, lehet iszogatni, ülünk ilyen kopott asztaloknál, kopott székeknél, és a világhírű művész ott kicsit sétál, kicsit muzsikál, voltak még ketten veletek is, kombó játszott, és abban az időben ő ezt az elvont, lassú, gondolkodó, a szakemberek azt mondják, hogy intellektuális jazz játszott.

úgy képzeljék el, hogy egy sötét kocsma helyiségben vagyunk, kis asztalok ott ülnek, úgy látszik, mintha unatkoznának, nem unatkoztak, azért mentek oda az emberek velem együtt, hogy hallgassák Miles Davis-t, és ennyi. Döbbenetes, hogy tőlem másfél méterre muzsikált. Senkinek nem jutott eszébe zavarni őt, vagy belekérdezni, vagy egyáltalában megmozdulni, mert lenyűgözött ez a fajta muzsikálás. Nekem azért is nagy élmény, mert a század egyik legnagyobb jazz muzsikusa ott van tőlem, ha úgy tetszik, nekem muzsikál. Még egy emléket felelevenítek a mai kis összeállítás befejezéséül, ami a Carnegie Hallhoz kötött, de most ne úgynevezett komoly zenére gondoljanak, mert azokról majd egy külön pillanatképben beszélnék, a Carnegie Hall koncertekről is, meg a Met koncertekről is, van miről, hála Istennek. Az a szerencse, hogy ezekről az amerikai élményekről ott rögtön én éjjel feljegyzéseket írtam nagyon részletesen, és ezekből született meg aztán 1968-ban, tehát hazatérésem után egy évvel az Amerikai Variáció című könyv. De maradjunk a Carnegie Hallnál. Vasárnap délutánra hirdettek egy gospel koncertet. Akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi lesz. Gondoltam, hogy valami olyasmi, mint a harlemi templomokban, ahová volt szerencsém eljutni, ahol ugye a pap prédikál, rá válaszolnak a hívők, megszólal esetleg valami kis zene is, valami harmónium, vagy orgona, vagy valami, de hát ez mégis a Carnegie Hall, ugye a hangversenyeknek a mennyországa, ha úgy tetszik. Nagyon illedelmes közönség volt, alig voltunk fehérek, zömmel feketék, ünnepélyesen felöltözve, és kezdődött a koncert. Úgy, mint egy ilyen szomorú zenei koncert. Mindenki illedelmesen ül. De abban a pillanatban, amikor a ritmus egy kicsit elkezdett izgatottá lenni, táncossá lenni, abban a pillanatban oldódott a közönség, egyszer csak egy bekiabálás, egyszer csak egy sikoly, majd felugrál valaki, még valaki felugrál, és pillanatokon belül az egész Carnegie Hall táncol, majdnem azt mondanám, hogy örül, örjönk, hogyha úgy tetszik, hihetetlen élmény volt. A zenének ez az elementáris hatása, és pláne, ahogy a feketéknél minden érzés dalba és táncba szökken, ez valami hihetetlen hatású volt. Ebből is mutatunk ízelítőt, ezzel búcsúzunk. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila is a magam nevében. Ez volt a Pillérek, Juhász Elüddel.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A szűzanya oltalmába vetett bizalom és a nemzetért mondott imádság fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, Magyarok nagyasszonya ünnepén számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az esztergom budapesti érsek felidézte Szent István országfelajánlását, valamint a magyar történelem nehéz időszakait. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarokat, ezért a történelmi sorsfordulók idején is érdemes az ő pártfogásában bízni. Gondolkodó közösségek néven országos párbeszéd sorozatot indít az oktatás megújításáért a kormány. Tudatta közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A csütörtöki bejelentés szerint az első Pest megyei workshopon 50 résztvevővel egyeztetnek a jövő iskolájáról.

az idei irodalmi Nobel-díjas kanadai költő magyar fordítója az MTI-nek. A műfordító szerint Ann Carson alkotásai a mitológiát, a filozófiát és a művészet történetet ötvözik, miközben bátran átlépik a hagyományos műfaji határokat. Fenyves jósolja bízik abban, hogy a rangos elismerés hatására további művei jelenhetnek meg magyarul, összegezte a cikk. Koszovó nemzetközi kötelezettségeivel ellentétesnek tartja az Európai Unió a háborús bűnöket vizsgáló különleges ügyészség jogköreinek tervezett módosítását, derült ki az uniós külügyi szolgálat csütörtöki tájékoztatásából. A pristinai parlament által első olvasatban elfogadott javaslat szűkítené a hágai székhelyű intézmény hatáskörét és korlátozná a kiszabható börtönbüntetéseket. Brüsszel felszólította Koszovót az igazságszolgáltatás függetlenségének és a háborús áldozatok jogainak tiszteletben tartására. A halálbüntetés eltörlésére szólított fel a Catholic Mobilizing Network amerikai katolikus szervezet, adta hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés előzménye, hogy Tennessee államban egy halálra ítélt nő túlélte a méreginjekciós kivégzési kísérletet. A szervezet vezetője hangsúlyozta, nem létezik humánus kivégzés. Ezért a halálbüntetés helyett az emberi méltóságot tiszteletben tartó igazságszolgáltatásra van szükség. Az Útinform hírei. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon erős a forgalom, terítettek a sávok. Az M5-ösön Budapest felé, az M44-es autóút csomópontjánál munkavégzés miatt zárták le a külső sávot, a 72-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon legalább 2-3 kilométeres torlódásra készüljenek. Hazánk időjárásáról. Éjszaka derült vagy fátyol felhő száraz idő várható. Hajnalra 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. Tizenhét óra öt perc. Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

Mai műsorunkban a keresztény könnyűzene megszületéséről, magyarországi jelenlétéről, a 60-as, 70-es, 80-as évek időszakáról beszélgetünk. Vendégünk Pém Benyámin, Benji, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem modernkori magyar történelem szakon végzett, és ebben a témában

0: végez kutatásokat, írta a szakdolgozatát. Talán ez egy olyan téma, ami részben nagyon sokaknak van róla személyes emléke, élménye. Itt élnek köztünk azok az első meghatározó alkotók, akik a keresztény könnyűzene létrejöttében, kialakításában megkerülhetetlenek, de ugyanakkor más a személyes emlékezés, és más a, mondjuk így, hogy már egy kicsit távolabbi tudományos kutatás, feltárás. Mi motiválta önt ennek a témának a megtalálásában, kiválasztásában, és miért érezte úgy, hogy érdemes szakdolgozatban, aztán esetleg később doktori disszertációban egy ilyen témával foglalkozni úgy, hogy azért mind az alkotók, azok, akik ebben a műfajban meghatározók, Siye Jenő, Borka Zsolt, Szilas Imre, Ferenczi Rudolf, Dax, lehetne sorolni a neveket, akik meghatározók ennek az első időszaknak a történéseiben, de született már a Szegedi Tudományegyetemen Povedák Kinga jóvoltából egy doktori disszertáció, tehát nem mondhatná azt az ember, hogy teljesen új kutatási terület, de mégis biztos, hogy sok-sok mindenben lehet újat mondani. Szóval mi motiválta önt ebben a témában, és mi az, ami miatt úgy érzi, hogy ezt tudományos eszközökkel is meg lehet ezt a témát közelíteni?
1: Engem valójában gyerekkorom óta így körbevesz ez a zenei műfaj. Talán egészen kiskorom óta a szüleim révén hallottam mindenfelől, otthon is zenész család vagyunk viszonylag, sokat zenéltünk is ebben a műfajban, és hogy egyetemista lettem, én is bekerültem egy közösségben, ahol a zenekarnak én lettem a vezetője, és így gyakorlatilag itt nőtte ki magát igazán az, hogy én ezzel a zenével egyrészt gyakorlati szinten foglalkozok most is, illetve nagyon sok dalnak az eredetiét, kottáját, ahogy így felkutattam, akkor jött az ötlet, hogy hát ezzel lehet, hogy ha már így történésznek tanulok, akkor ezt a kettőt így össze lehetne hozni. Hát nem voltam benne biztos eleinte, hogy ez mennyire működőképes, vagy mit szólnak hozzá majd a tanárok esetleg az egyetemen, de a felvételén úgy tűnt, hogy megragadta a fantáziájukat, és később is eléggé úgy tűnt, hogy mivel új téma nem igazán volt eddig kutatva, ez így megragadta sokaknak az érdeklődését, ez nagyszerűnek tűnt, és ahogy a források is azért egyre másra kerültek elő, nem volt kutatott a téma, így aztán kiderült, hogy ebben nagyon sok van még hátra. A kutatás közben derült ki, hogy ez egy egészen működőképes téma, nem csak a szakdolgozat szintjén, hanem a továbbiakban is, úgyhogy ez már viszonylag hamar látszott, hogy azért ez hosszú távon a szakdolgozaton túl is még egy kutatható téma lesz.
0: Ez egy fontos felvetés, gondolat, hogy azok, akik ebben az egyházi közegben élünk, számunkra a keresztény könnyű zene, vagy a keresztény zene, liturgikus zene az teljesen természetes. De hogyha kilépünk ebből a közegből, akkor talán már a keresztény könnyű zenének a léte is sokak számára hat-hat újdonsággal. Vagy hogyha valaki a Kádár rendszerre, az egyházak helyzetére, az egyház üldözésre, az egyház állam kapcsolatára gondol, akkor nem feltétlenül a keresztény könnyű zene jut eszébe. Mielőtt a részletekbe belemennénk, még előtte térjünk arra ki, hogy a kutatónak milyen forrásbázisai, forrás adottságai vannak ennek a témának a kapcsán. Mennyire könnyű vagy nehéz? Azt gondolná az ember, hogy ez egy könnyű kutatási téma, hiszen az állambiztonság nyilvánvalóan megfigyelte, nyomon követte azokat a közösségeket, akik aktívan tevékenykedtek, akik meghatározók voltak. De mi a tapasztalat, mi a gyakorlat, mi a mindennapi megtapasztalása önnek ennek a témának a kutatása kapcsán, milyen források állnak a rendelkezésére a kutatóknak?
1: Hogy nehéz vagy könnyű a kutatás, ez egy ilyen kettős dolog, mert ugye amennyire új a téma, annyira nagyjából még szabadon tudtam elindulni ebben, hogy milyen forrásokkal szeretnék legfőképp dolgozni. Itt elsőként nekem viszonylag hamar már eszembe ötlött, hogy lehetne személyes interjúkat készíteni, hiszen az érintett személyek, ők mind élnek még, többségük Magyarországon is él, úgyhogy így egészen hamar el tudtam jutni hozzájuk, és örömmel vállalták az interjúkat is. Ez egy kevésbé hagyományosnak mondható forrástípus, ugye a személyes interjú. Ez is egy új kihívás volt például nekem, aki előtte még ilyennel nem foglalkoztam. Természetesen ezeken kívül ugyanígy a hagyományosnak mondható történeti források is, ahogy elhangzott, hogy az állambiztonsági levéltárnak az iratai is előkerültek, aztán különböző már megírt életrajzi művek, akár önéletrajzok, visszaemlékezések, rengeteg újságcikk, nagyon sok internetes forrás is, tehát viszonylag sok volt talán az unortodoxnak mondható forrástípus, úgyhogy ilyen szempontból kifejezetten izgalmas volt, hogy nem a leghagyományosabb módon kellett mindig a kutatást folytatnom. Úgyhogy így nagyon, nagyon széles körből tudtam válogatni. Ez mind annak köszönhető, hogy nem igazán volt eddig még kutatva, tehát még viszonylag tájlődtem a meder a kutatás szempontjából.
0: Mikor jelenik meg a keresztény könnyű zene Magyarországon, és hogy lehet nyomon követni, mennyire dokumentált, vagy mennyire nyomon követhető ez az első időszak? Ugye nyilván van egy külföldi hatás, elindulnak a beatmisék, és aztán elindulnak magyar szöveggel születő dalok. Nézzük meg, hogy mennyire ragadható meg a kezdet, mitre érdemes figyelni ennek a korai időszaknak, talán a 60-as évek második fele, vége, 70-es évek eleje. Mi az, ami a magyar keresztény könnyű zenére erre az időszakra jellemző?
1: Igen, a 60-as évek közepén, ahogy a világi, most nevezzük így, világi könnyűzene is komoly virágkorát éli, a Beatles kapcsán leginkább. Ez egészen gyorsan elterjed az egész világon, és Magyarországon is jelennek meg új együttesek, beat együttesek, és igazából a magyar és a külföldi beat zenének a hatására viszonylag hamar már az összes személy, aki elkezd ezzel foglalkozni a keresztény vonalon is, ők is egy néhány évvel később ennek a zenének hatására elkezdik írni a saját dalaikat. Ugye ennek az első dokumentáltabb megjelenése az a Szilesi Imre nevéhez fűződő beatmise, ő két beatmisét is írt, és ezt először 1967-ben és 68-ban mutatták be, először Abonyban, majd 68-ban a Mátyás templomban, ő körülötte szerveződő zenekar nevéhez fűződik, és ők gyakorlatilag az első dokumentált elindítói ennek a műfajnak. Mellettük egyébként pontszerűen nagyon sok más plébánián, közösségben, akár szerte az országban, de Budapesten különösen megjelennek hasonló kezdeményezések, hogy ez mennyire volt sikeres vagy hosszú távú, az változó, de ugye Szilas Imrék viszonylag ismerté válnak, annak ellenére, hogy csak néhány évig folytatják a beatmisének időről időről bemutatását. Annyi, amit szerintem még érdemes talán megemlíteni így az elején, hogy ez a beatmise, ez viszonylag egy produkciószerűbb zenei műfaj volt, tehát amit most mi keresztény könnyűzeneként ma már ismerünk, az ehhez képest egy kicsit más irányban mozog, és ugyanitt kell majd megemlíteni Sia Jenőnek a nevét, aki ő is ott a 60-as évek végén kezd el ezzel a műfajjal foglalkozni, eleinte csak ugye a baráti körben ír dalokat, és ami nagyon szorosan majd a műfaj megindulásához is kötődik, az 1971-ben az első úgynevezett kismarosi találkozó, akkor még nem feltétlenül nevezték így, de majd ennek az újrázásából indul ki évek múltán a nagymarosi találkozó. Hogy ez pontosan hány évben történik, az még egyelőre a jótékony homály fedi. Pontosan még nem lőhető be, hogy melyik év lehet. Ugye ez a személyes visszaemlékezéseknek az eredménye még egyelőre, de pontosítani lehet majd, azt gondolom, hamarosan. És hasonlóképp a többi nagy név a keresztény könnyűzenében, ők is, Ferenczi Rudolf is például a 70-es évek elején kezdi el a pályafutását, őt is hasonlóan a Beatles és a különböző magyar beatzenekarok inspirálják, ha így lehet mondani. Nyilván volt egy későbbi generáció is, akik nem a legelső beat korszakból merítik már feltétlenül az inspirációt, vagy mert akkor még nagyon fiatalok, így például Borka Zsolt, vagy még később majd Varga Attila, az ő munkásságukkal foglalkoztam. Úgyhogy az elindulás az lehetne így talán összefoglalóan mondani, hogy szorosan és viszonylag gyorsan lekövetve a világi zenének a trendjeit indul el a keresztény könnyűzenében is.
0: Talán fontos arról beszélni, akár Szilas Imre beatmiséje, akár Sia Jenő dalai, aztán oratórikus művei, miséi, de ugyanígy Ferenczi Rudolf Dax kapcsán is, hogy nem egyszerűen csak egy életérzést, egy beat zene által megtermékenyített dalszerzői munkásságról van szó, hanem nagyon komoly, nagyon mély hitről, és a hit megélésének, átadásának, ezt a műfaját választva, vagy ezen keresztül. Mennyire látja ezt fontosnak, azt a tartalmat, azt a lelkiséget, azt a mélységet, ami ezek mögött, az emberek ezek mögött, a dalok, művek mögött van, és hogy látja a 60-as, 70-es évek fordulóján, hogy viszonyul a pártállam mondjuk ehhez a beatmiséhez Adonyban és Budapesten. Azért a Mátyás templomban beatmisét tartani az nem egy magától értetődő dolog, és nyilván kellett hozzá a helyi lelkipásztoroknak, a helyi személyeknek, gondoljunk csak Tardi Lászlónak a nevére, a hozzáállása, a segítése, és milyen reakciót váltott ki, most még csak maradjunk ennél a beatmise jelenségnél, és aztán utána pedig kibontjuk a kismarosi, majd nagymarosi találkozóknak a világát. Szóval hogyan viszonyul a pártállam ehhez a jelenséghez?
1: A beatmiség kapcsán kifejezetten óvatos és nagyon szemmel tartja a pártállam ezeket a kezdeményezéseket. Ugye ott nem szabad elfelejteni, hogy alig vagyunk 10 évvel az 56-os forradalmi szabadságharc után, tehát akkor még elég friss az élmény mind a társadalom, mind az államvezetés részéről. Úgyhogy nagyon szigorúan figyelemmel kísérik a kezdeményezéseket, vannak kisebb-nagyobb atrocitások is, ha lehet így nevezni, hiszen majd a beatmiséknek 1970-ig zajlanak ugye a Mátyás templomban különböző kihagyásokkal, de 1970-ben azért szakad ennek vége, mert Szilas Imre a saját veszélyeztettségét érezve elhagyja az országot. Úgyhogy ilyen szempontból talán ez viszonylag megvilágítja nekünk is, hogy azért voltak kellemetlenkedések, voltak látható, látványos megfigyelések, illetve az állambiztonsági források is mutatják, hogy elég bőségesen figyelték meg a beatmiséknek a műfaját is, hiszen ekkor ez még egy elég új és fiatalokat megmozgató eseménynek tűnt, és az is volt valójában. Így azt lehet mondani, hogy a Mátyás templomban, ugye ott a város közepén, Budapestnek a szívében, az különösen egyre szimbolikus helyszín is, akár csak korábban a királykoronázásokra gondolunk, a szimbolikáját tekintve az is egy fontos helyszín, és hát tömegével vettek rajta részt a fiatalok, ami azért potenciális veszélyt hordozott magában az állam szempontjából, ezt mindenképp érdemes látni. Így itt egy erősebb megfigyelést láthatunk, hogy a kismarosi, majd nagymarosi találkozó kapcsán az az érdekesebb talán, hogy ez egy sokkal integránsabb része volt a helyi közösségeknek. Tehát egy nagyon komoly lelkipásztori ifjúsági munka zajlott már évekkel korábban, és igazából azt lehet mondani, hogy ennek a munkának az eredménye lett, hogy olyan ifjúsági közösségek jöttek a Dunakanyarban létre, amibe teljesen természetes módon léphetett be ez a zene. Tehát ott egy kicsit fordítva működött mondjuk a beatmiséghez képest, hiszen a beatmiséknél el lehet mondani azt, hogy nem feltétlen a helyi zenészek voltak, helyi közösségből származtak, hanem igazából így megtalálták azokat a templomokat, ahol ezt be lehetett mutatni, és az országban több helyre is eljutottak, de ők maguk nem feltétlen abból a közösségből érkeztek. Ugye a dunakanyari eseményeknél pedig pont azt kell látni, hogy ott először van a közösség, először vannak azok az ifjúsági közösségek, ahová beérkezik például Sia Jenő, és természetes volt, hogy a fiatalok mondjuk egy ifjúsági hittan után leülnek, és maguk is játszanak különböző Omega, Metro, vagy Illés, vagy Beatles számokat, és ebből a gitározgatásból kinő az, hogy miért ne írjunk egyébként mi is dalokat, csak már olyan szöveggel, ami nekünk a számunkra is fontos. És talán itt csatlakoznék rá, ami elhangzott, hogy meghatározó alapja van annak, hogy milyen lelkiség határozza meg a dalokat, hiszen nem szimplán arról beszélünk, hogy csak egy megkeresztényesített beat zenéről van szó, hanem éppen fordítva, alapvetően a szövegekre, gitára kísért szövegekre beszélhetünk. És ez külön érdemes talán kiemelni, hogy Sia Jenő esetében, aki talán így a legnagyobb atyának mondhatunk ennek a műfajnak, először nem a beat kezdte el ezen az úton terelgetni, hanem még egy korábbi francia papnak, Lucien Duvalnak a zenéje indította el benne, aki a klasszikusabb francia chanson dalokat szerzett, és az ő hatása volt az, hogy Sia Jenő is gitározni kezdett el. Tehát ez is több forrásból táplálkozott, és ennek a nyomán talán az is jobban érthető, hogy ott is kifejezetten vallási témájú, lelkiséggel foglalkozó témákkal írt dalokat, mint Duval, mint Sijjelő majd később. Az egyházi fogadtatásról is érdemes talán beszélni a bitműség kapcsán. Itt egy alapvetően nem mondható ki az, hogy ez egy elutasító magatartás lett volna az egyház részéről, vagy egy kifejezetten támogató, inkább egy biztos távolságtartás és egy higgadt rátekintés az egész jelenségre. Ez talán mi sem bizonyítja jobban, hogy nem születik a Mátyás templomi bitműség nyomán sem semmiféle korlátozó egyházi intézkedés, inkább csak egy kicsit egy ilyen ellenőrző jelleggel születik 1968 nyarán, tehát az első bitműség után, ahogy ennek a híre eljut Esztergomba is, ekkor születik egy olyan egyházmegyei rendelet, hogy a bitműség bemutatása nincs tiltva, viszont a bemutatás előtt be kell nyújtani hanganyagot, kottát ellenőrzésre, és ha ezt jóvá hagyják az egyházmegyéből, akkor ez bemutatható. Schwarzenhofen Arthur volt az apostoli kormányzó ekkor. Tehát ez egy alapvetően mérsékelt álláspontnak mondható. Valószínűleg érzékelhető volt ekkor is, hogy nagy tömegeket tud megmozgatni. A fiatalok kapcsán ez különösen fontos, így nem egy alapvető elutasítása fordultak az új műfaj felé, viszont nem is egy azonnal kitörő örömmel fogadták, hanem egy biztos távolságtartással.
0: És hát azért ezt a 67-68-as bitmiséket, különösen a 68-ast, azért már a budapesti rendőrfőkapitányság is elég komoly figyelemmel kíséri, az állambiztonság ügynökei közül is néhányan adnak információkat, tehát ez már mutatja azt, hogy a pártállam, a politikai rendőrség nagyon odafigyel és nyomon követi az eseményt. Jövő héten folytatjuk a már kismarosi és nagymarosi találkozókról, Dunakanyari egyházközségről és Sijjelő, Borka Zsolt, Ferenczi Rudolf, Dax tevékenységéről. Akkor már jobban a 70-es, 80-as évek világába kalauzoljuk majd a hallgatóinkat. Mai műsorunkban a keresztény könnyűzene magyarországi megjelenéséről, a bitmisékről és ennek az egész műfajnak az indulásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Pém Benjamin Benji volt, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán most szerzett mester diplomát, és ennek a témának szentelte a szakdolgozatát.

0: A Boyki Brothers muzsikált.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17:30, kerengő, külpolitikai beszélgetések.

0: Régi új duma Oroszországban és jobboldali részgyőzelem Brazíliában. Kedves hallgatóink, ez lesz a mai külpolitikai félóránk témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Jobboldali győzelem született a brazíliai elnökválasztás első fordulóján vasárnap. A hivatalban lévő baloldali Lula elnök második helyen zárt. Miért lett elegük a braziloknak Lulából, és ki a favorit? Flávio Bolsonaro. Villámkérdések Rejle Zsolthoz, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójához műsorunk végén. Előbb azonban kicsit szeretnénk megismerni, hogyan gondolkodnak az orosz emberek a politikáról. Szeptemberben parlamenti választásokat tartottak, ahol Putyin elnök pártja nagy előnnyel győzött, azonban több más párt is bekerült a Dumába. Kik ők? Mi az, ami igazán fontos a választóknak a központban és a végeken? Mit gondolnak a háborúról, az ukránokról? Hogyan szavaztak az elfoglalt területek lakói? Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójával beszélgetünk. Szeptember 20-án parlamenti választásokat tartottak Oroszországban, nem született meglepő eredmény. Most 2,5 héttel a választások után nem is a pontos számok az érdekesek, hanem inkább egy kicsit szeretnénk bepillantani az oroszországi belpolitikai élet kulisszái mögé, hiszen mindig Vlagyimir Putyin van a hírek fókuszában, a háború is érthető módon. Egy kicsit, hogy értsük, hogyan gondolkodnak az orosz emberek, mi áll a magas részvétel mögött, a többi párt, micsoda, kicsoda, mit gondolnak. Erről szeretnénk ma beszélgetni. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat. Ez az állami duma választás volt. Kiket választottak meg az oroszok?
1: Hát az orosz lakosság az orosz parlamentet választotta meg, tehát az alsóházat. Itt összesen 450 képviselő dolgozik, ebből 225-öt választanak pártlistáról, és 225-öt pedig egyéni választási kerületekből. Itt, hát ami meglepetés nem okozott, az Egységes Oroszország párt nyerte meg ezeket a választásokat. Ha jól emlékszem, akkor 349 széket szereztek a parlamentben, és további 4 párt került még be. Egyébként ugyanaz a 4 párt, ami a korábbi Dumában is jelen volt. Nyilván, hogyha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire voltak jelen ellenzéki hangok, vagy eltérő vélemények, akkor jóval szürkébb ez a paletta, mint más országokban. Azért történtek olyan események, mint például egyes pártoknak, mint a Jablokónak például a választási részvételének a korlátozása. A magyar sajtóban is, meg egyébként az általános ismeretek alapján ugye az volt a hír, hogy a pártot kizárták a választásokból, valóban a listát azt levették, tehát listával nem tudtak indulni, az egyéni választási körzetekben viszont Jablokónak a képviselői indultak, több ilyen regionális parlamentbe be is kerültek a Jablokónak a képviselői.
0: Bocsánat, ez a Jablokó párt azért érdekes, mert ők háború ellenesek.
1: Hát háború ellenesek, de háború ellen nem nagyon lehet beszélni Oroszországban, mert Oroszországban nem háború zajlik, hanem speciális katonai művelet, így ők inkább a békéért kampányoltak, nem pedig a háború ellen.
0: És ez volt, ami miatt korlátozták őket?
1: Nem emiatt korlátozták őket. Ők alapvetően még a 90-es évek óta egy nagyon liberális politikát folytattak, és nagyon, hát mondjuk úgy, olyan fajta nyugatbarát politikát folytattak, ami a jelenlegi orosz vonalnak teljesen ellentmond, de ami miatt levették, ez egy adminisztratív probléma volt. Más kérdés, hogy egyébként nem nagyon volt nagy támogatottság a Jablokónak, tehát amúgy is, ha indult is volna, valószínűleg nem érték volna a parlamenti bejutási küszöböt.
0: Beszéljünk azokról a pártokról, amelyek bejutottak. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja például, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, van egy Új Emberek nevű párt, van egy Igazságos Oroszország nevű párt. Ezek Vlagyimir Putyin pártjához képest radikálisabbak, vagy liberálisabbak, vagy mennyire kritizálják a fennálló rezsimet? Miért szavaztak rájuk az emberek?
1: Ezek a pártok, ezeket gyakran úgyják, hogy ilyen rendszer ellenzék, tehát hogy a rendszer által jóváhagyott és a megadott kereteket nem túllépő pártok. Ezek gyakran töltik be azt a funkciót az orosz politikai életben, hogy egy ilyen tulajdonképpen azokon keresztül lehet leengedni, vagy kiengedni a gőzt egy kicsit. A kommunista párt például gyakran kritizálja a jelenlegi vezetésnek a szociális politikáját, tehát például nagyobb állami beavatkozást kérnek a gazdaságba, azt is elmondják, hogy a háborút be kéne fejezni például, voltak olyan megnyilvánulásai a kommunistáknak, akik a háborút mindenáron be akarták volna fejezni, még akkor is, hogyha ez nem járt volna további területi szerzemények Oroszország számára, mondván, hogy nagyon rossz hatása van a gazdaságra. A LDPR, ugye ez a liberális demokrata párt, ami Oroszországban van, ők inkább egy ilyen nacionalista vonalat visznek be, ugye ez is egy érdekes dolog, Oroszországban a nacionalizmus nagyon-nagyon próbálják korlátozni, mert az orosz állam szempontjából ez egy káros tendencia.
0: Bocsánat, itt álljunk meg, miért káros?
1: Azért káros, mert hogyha Oroszországban egy etnikai alapú nacionalizmust hirdető orosz párt próbálna politikai karriert kiépíteni és támogatást nyerni, akkor nagyon gyorsan megjelennének a többi etnikai csoportnak a pártjai, például akkor megjelen, nem tudom, a Szabad Dagesztán, vagy Baskirok demokratikus pártja, vagy a Jakutok, nem tudom, liberális demokratikus pártja, és ezek ugye valószínűleg olyan destruktív hatása lennének az Orosz Föderációra, amit a központban nehéz lenne karbantartani. Ezért a nacionalizmus, mint olyan, Oroszországban nem túl jó. Hogyha megnézzük, és hogyha valaki beszél oroszul, akkor észreveheti, hogy erőteljesen megkülönböztetik a ruszki, az oroszt, és a rosszijszkit, az oroszországit egymás között, és ugye mindig hivatalos beszédekben mindig rosszijszkiről, tehát oroszországiról beszélnek, mert az inkluzív, és ugyanúgy oroszországi, egy jakut, baskír, dagesztáni, csecsen és orosz is, de orosz csak az orosz lehet. Tehát ezért nem nagyon szeretik az ilyen radikálisabb nacionalista erőket érvényesülni, hagyni. Na most ez az LDPR, ez nem egy ilyen etnikai nacionalista formáció, tehát ők inkább, hogy az Oroszország először, vagy Russia first lehetne az ő mottójuk, tehát ők egy erős Oroszországot képzelnek el, és egy radikálisabb külpolitikai fellépést szoktak egyébként propagálni. Az új emberek, ők inkább ilyen technokrata pártot jelentenek, tehát ők például a internetkorlátozások ellen szólaltak fel sokat, a kisvállalkozóknak a támogatását helyezik előtérbe, kevesebb állami beavatkozást akarnak a gazdaságba. Tehát általában, hogyha ezeket az ellenzéki pártokat vesszük, ha ezeket lehet ellenzékieknek nevezni a divatos, vagy nem tudom, általánosan elfogadott ellenzéki normák szerint. Tehát az ő mozgásterük az az orosz belpolitika és az orosz lakosságnak, a mindennapi gondjainak a megoldása. Úgy, hogy egyébként az országnak az általános külpolitikai vonalát, vagy az országnak az általános berendezkedését nem kezdik ki, és nem akarják megváltoztatni.
0: Mi magyarázza a nagyon magas részvételt, hiszen úgy tudom, hogy 59,3%-os részvételi arány volt, tehát majdnem 60%. Mi magyarázza ezt a magas részvételi arányt?
1: Több tényezőt is felsorolnak emögött. Nyilván, hogyha most megnézzük az Oroszországot kritizáló forrásokat, vagy a nagyon erősen ellenzéki médiumokat, mint a Medúza például, akkor el fogják mondani azt, hogy hát nem is volt ekkora a részvétel, hanem a Medúza írta például, hogy a 30 millió szavazati lapból, amit például az Egységes Oroszország kapott, abból 18 millió az hamis volt. Tehát, hogy akkor ennyit dobtak hozzá, de az azért elég nehezen megvalósítható lenne mondjuk 18 millió ilyen papírt még bejutatni a szavazó urnákba, de alapvetően az elsődleges magyarázata mögött az úgynevezett adminisztratív erőforrás, tehát az admin resursz, amit posztszovjet országokban nagyon gyakran alkalmaznak, tehát a helyi vezetők, megyei, városi, különböző adminisztratív egységeknek a vezetői, ők megkapják azt a feladatot, hogy az ő körzetükben, ő területükben a lehető legnagyobb mértékben tudják mozgósítani a lakosságot, hogy menjenek el szavazni. Az, hogy ott már kire fognak szavazni, vannak, akik szólnak, vannak, akik nem, de ezeken a választásokon a tét nem a választási eredmény volt, hanem a választási részvételnek a demonstrálása. Ugyanis, hogyha magas választási részvételt tudnak demonstrálni, akkor az azt jelenti, hogy az országnak az általános irányával a lakosság egyetért, hiszen nem vett részt olyan párt a választáson, ami az ország általános irányával szembe menne, vagy azt meg akarná változtatni. Tehát ebből a szempontból a magas részvételi arány az ennek a rendszernek a legitimitását támasztja alá. Tehát az egyik tényező az admin resursz, tehát hogy a nagy állami apparátus és az abban dolgozó emberek tudtak mozgósítani. Ez meglátszott abban is, hogy egyes régiókban, például Irkutszkban vagy Novoszibirszkben, ahol például nincsenek nagy állami vállalatok, ott például alacsonyabb volt a részvétel, mint azokban a régiókban, ahol például az állami vállalatoknak, meg az állami intézményeknek jóval nagyobb a koncentrációja.
0: Bocsánat, azt sugallja ezzel, hogy kivezényelték a dolgozókat szavazni? Vagy hatottak rájuk, hogy menjenek szavazni?
1: Hát nem fogták meg a kezüket és vitték a szavazófülkéhez, de ugye elmondják, hogy gyerekek, most akkor mi egy állami vállalat vagyunk, ahhoz, hogy állami megrendeléseket kapjunk, ahhoz a jelenlegi vezetésnek helyén kéne maradni. Akarjátok, hogy legyen munkátok? Hát szeretnénk. Hát akkor el kéne menni szavazni. Nagyjából ugye ez a mechanizmus. De ez, mint mondtam, posztszovjet országokban, még Ukrajnában is egyébként, amikor legutóbb választások voltak, akkor ezeket ugyanúgy alkalmazzák, ez egy bevett szokás. Tehát, hogy ez nem a választási eredménynek a befolyásolása sok esetben, tehát nem az a cél, hogy a választások eredményét befolyásolják, hanem az, hogy mindenképpen az emberek menjenek el és szavazzanak. Persze, nyilván voltak különböző szabásértések a választások során, tehát volt, hogy megfigyelőket nem engedtek oda, ugye egy háromnapos szavazásról volt szó. Volt, hogy nem voltak megfelelően bezárva ezek a szavazóhelyiségek, vagy az urnák nem voltak megfelelően lepecsételve, tehát azért több ilyen esetet regisztráltak. Ugyanakkor olyan hatalmas kirívó csalásokról elvég nem lehet tudni. De nem is biztos, hogy volt rá szükség, hiszen, mint ezt megbeszéltük korábban, a problémát jelentő pártokat még a választás előtt kizárták.
0: Az elfoglalt, megszállt ukrán területeken is megrendezték az oroszországi Duma választást. Itt milyen eredmény született?
1: Valóban ezeken a új, tehát a föderáció új szubjektumai, ugye ahogy ezt Oroszországban nevezik, ott is megtartották a választásokat, nyilván ezeket nem ismerik el Oroszországon kívül, vagy hát csak Oroszországgal szorosan együttműködő országok ismerik el. Ott kiugróan magas részvételi arányt mértek, megmutattak. Ennek a hitelességét nem tudjuk bizonyítani, de nem is nagyon tűnik úgy, hogy bárki foglalkozna azzal, hogy ezeket tüzetesebben megvizsgálja. Nyilván ott is egységes Oroszország párt nyert. Tényleg nem tudjuk, hogy ott ez hogyan volt megvalósítva, hogyan zajlottak a szavazások, tehát azért nem nagyon tudott, vagy nem is nagyon akart szerintem oda senki menni, de Oroszország szempontjából, meg az oroszországi központi hatalom szempontjából ezek a régiók kényelmes eszközként tudnak szerepet vállalni a választásokban, hiszen az ott felrajzolt magas eredményekkel azért lehet finom hangolni az általános részvételi arányt is, tehát hogyha mit tudom én, a megyék többség, vagy a szubjektumok többségében, régiók többségében, tudom én, 60%-os lehetett, most csak mondtam valamit kerekítve az arány, vagy nem tudom, 55, de abban a négyben meg mondjuk 80-85, akkor ugye az fel tudja kicsit húzni az átlagot. Gyanítják sokan egyébként, hogy ebben a négy megyében tartott választások és az ott demonstrált magas részvételi arány az valahol ilyen finomhangolási célt is szolgált.
0: De azért ez tükrözi az ott élő embereknek a gondolkodását, vagy a hovatartozási vágyát, vagy mit tükröz ez?
1: Ezt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy az ott élő emberek hogyan gondolkoznak és mit csinálnak. Tehát velük nem nagyon tudunk könnyen beszélni, vagy nem tudunk könnyen kapcsolatba lépni, és az sem biztos, hogyha ez sikerülne, akkor őszinte választ kapnánk. Hogyha az orosz párti elképzelés mentén haladunk például, akkor onnan azt lehetne hallani, vagy azt mondanák az orosz szakértői körökben az emberek, hogy azok, akik nem értenek egyet a megszállással, vagy az orosz vezetéssel, azok valószínűleg már elhagyták azokat a régiókat, tehát azok, akik ott maradtak, vagy azok, akiket oda telepítettek, oda költöztek, azok valószínűleg egyetértenek ezzel a vonallal. Ha a nyugati megközelítést veszük figyelembe, akkor megfélemlítés, kényszer és ezek a szempontok és érvek fognak felsorakozni amellett, hogy miért szavaztak úgy az ottani emberek, ahogy. Az igazság valahol a kettő között lehet. Tehát nyilván a helyi vezetők is annak érdekében, hogy biztosítsák a pozíciójukat, nagyon buzgóan, sőt túl buzgóan akartak teljesíteni és demonstrálni azt, hogy itt minden rendben van, tehát ez is benne lehet a pakliban, és az is benne lehet a pakliban egyébként, hogy azok, akik ott maradtak, nem kényszerből, hanem meggyőződésből, azok oda szavaztak, ahova. Tehát valószínűleg mind a kettőre lehet példa. Ezekben a régiókban ugyanis az orosz szimpátiák, ukrán szimpátiák, orosz ellenesség, ukrán ellenesség pont ebben az övben az mindig ilyen pengélyen táncoló dolog volt, még akkor is, amikor ezek a területek Ukrajna kötelékében voltak.
0: A választások alatt Ukrajna példátlan drón és rakétatámadást intézett Oroszország ellen. Ez hogyan hatott a választásra?
1: Nem hiszem, hogy a választások alatt intézett csapások bármilyen formában befolyásolták volna az embereknek a preferenciáit. Tehát, hogy ha valaki a Jablokóra akart volna szavazni pártlistán, és nem ment el szavazni, mert nem volt kire szavaznia, és berepült egy ukrán drón Moszkvába, és akkor úgy döntött, hogy na jó, hát akkor most megyek és szavazok egyet Putyinra, tehát ez valószínűleg ilyen nem történt. Vagy hát nem tudom, hogy történt, de nem tartom valószínűnek, hogy ez bárkinek a politikai preferenciáit így hirtelen megváltoztatta volna, hogy berepült egy drón. Ez egy demonstráció volt Ukrajna részéről, hogy képesek elérni az orosz fővárost, és most a háború az orosz lakosságot is eléri, amit ugye az orosz vezetés nagyon erősen próbált elkerülni, tehát mindent megtettek annak érdekében, hogy a háború az tényleg speciális katonai műveletként érje az oroszokat, a részleges mozgósításon kívül, ami 22 őszén történt, tehát hogy az valahol ott messze történik, az élet az orosz városokban pedig úgy zajlik, ahogy a társadalmi szerződésnek ugye ez volt az egyik legfontosabb eleme Oroszországban. Tehát az, hogy történtek ilyen támadások a választások alatt az orosz területek ellen, nem volt nagy hatással a választásokon. Ez egy olyan esemény volt, amire az oroszoknak most fel kell készülni, hogy ez is a mindennapok részévé fog válni. Nem gondolom, hogy egyébként ez az ukrán fél javára fordul, gondolok itt elsősorban társadalmi megítélésen, mert egyébként Oroszországban nagyon sokan nem értenek egyet a háborúval, hát nem is azt nem értenek egyet vele, hanem mondjuk úgy inkább egy ilyen szükséges rosszként értékelik, tehát hogy nem táplálnak ilyen csontjuk vele jéghatoló ukrán ellenességet az oroszok. Szeretnék, hogy ennek a háborúnak legyen vége. Nyilván ebből a háborúból még azok is, akik úgy gondolják, hogy legyen vége, úgy szeretnének kijönni, hogy Oroszország nem veszít. Most a győzelemet azt nehéz meghatározni, mert sokan felteszik azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is háborúzunk, tehát mik is azok a célok, amiket el kell érni, mert hogy ezek mindig változnak, és azok is, amik vannak, azok meg elég megfoghatatlanak. Ebből a terület az egyedüli, ami egy kézzelfogható dolog, meg Ukrajna semlegessége például, amit az oroszok gyakran mondanak. De ezen kívül ez a denacifikáció, demilitarizáció, hogy ez mi is, mivel leszik, hogyan lehet ezt értelmezni, ezt sokan amúgy nem annyira tudják Oroszországban. Na most, ha a ukrán légi csapások ugye beköltöznek az orosz mindennapokba, akkor az nem azt fogja szolgálni, hogy növeljék az ukrán szimpátiákat az orosz lakosságban, mert gyakran előfordult az, hogy azok is, akik egyébként nem értettek egyet a Kreml-Ukrajna politikájával, miután kiégett néhány áruraktár, meg tönkrement néhány vállalkozás, akkor úgy voltak vele, hogy hát az egy dolog, hogy mi kezdtük a háborút, de mégiscsak ukrán drón égette fel a raktárat, ahol az én árom volt.
0: Említette Irkutszkot, a központtól, Moszkvától egészen távol keletre, meg északra eső területeken az ottani emberek mit gondolnak? Érdekli őket ez az egész, akár a háború, akár a putyini politika?
1: Hát nyilván kevés információ jut el onnan, de alapvetően hagyományosan a távol-keleti régiók, Vladivostok, Magadan, ezek mind egy ilyen kicsit szabad elvűbben léteztek. Gondolok itt arra, hogy lévén, hogy messze vannak a központtól, jóval kevesebb beavatkozásnak vannak kitéve, őket jóval kisebb mértékben érintik ugye a háborús események is, tehát az ő esetükben ritkán szoktak felmerülni ezek a politikai viták, mert a legkisebb mértékben vannak kitéve ezeknek a nehézségeket. Tehát ők élik az életüket, az ott lévő határok közül talán egyedül Japán és Dél-Korea, ami nehezebben megközelíthető, de ugye szabadon tudnak utazni Kínába, tehát tudnak külföldre járni, tudnak utazni a közép-ázsiai országokba. Tehát ebből a szempontból őket még kisebb mértékben érintik ezek a korlátozások és nehézségek, amelyek mondjuk Oroszország európai részén tapasztalhatóak. Ezért ott az esetek többségében jóval unalmasabb a politikai élet és a politikai gondolkodás, mint az európai részen. Ugye azt mondják, hogy hát ők alapvetően szabadelvűebbek, meg hogy ellenzékiebbek, de ugye az ellenzékiség az nem abban a formában ellenzéki, mint amit, mit tudom én, Navalnyi özvegy vagy Khodorkovsky képviselne, hanem egyszerűen nem mondják meg, hogy mit csinálunk, mi el vagyunk, messze vagyunk, hagyjanak minket békén.
0: 2024-ben volt legutóbb elnökválasztás Oroszországban. Mikor lesz a következő? És hát Putyin elnök nagyon-nagyon régóta van hatalomban. Nem vágynak-e az emberek változásra?
1: 2030-ban lesz a következő elnökválasztás, és valószínűleg hát beszélnek arról, hogy ez az utolsó ciklus a Putyinnak, bár sose lehet tudni. Putyin egy nagyon nehéz időszak után került Oroszország élére, és az ő színre lépése után indult el egy gazdasági és politikai konszolidáció Oroszországban. Van egy ilyen kifejezés, a VAT 90-esek Oroszországban, ami a Szovjetunió szétesése utáni évtizednek a hát elég komoly viszontagságaira utal, és Putyin ugye ebből a káoszos, sötét korszakból kiutat mutatott, és el is érte ugye ezeket a változásokat, amelyeket sokan vártak. Ezért ő sokak szemébe egy ilyen stabil pont. Na most az, hogy elfáradtak-e attól, hogy egy elnök van X ideje, vagy nem, ez egy nagyon szubjektív dolog, és ezt nagyon nehéz mérni. Gondolom itt elsősorban az a elsődleges szempont, hogy hogyan teljesít egy adott vezető, és hogyan teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyeket az államnak egyébként az állampolgárával szembe vállalni kell. Tehát, hogy a fizetések növekedjenek, a fizetések a vásárló ereje az ne csökkenjen, az embereknek legyen munkája, legyen biztonság. És ugye itt van egy fontos elem azért Oroszországban, hogy ahhoz, hogy egy elnök vagy bármilyen politikai vezető pozícióban maradjon, ahhoz arra van szükség, hogy az országnak a politikai, de elsősorban gazdasági elitje zárjon össze mögötte. Oroszországban történt egy olyan kiegyezés az oligarchák, ugye a gazdasági elit és a politikai vezetés között, ami ezt az egyensúlyt az valahol megteremtette, és addig, ameddig a gazdasági elit ezt a rendszert elfogadhatónak tartja, addig nem is fognak olyan üzeneteket megfogalmaztatni a társadalomban, hogy váltásra lenne szükség, vagy hogy új elitre lenne szükség. Na most Putyin valószínűleg ezt a stabilitást, vagy ezt a hát viszonylagos stabilitást szimbolizálja sok orosznak a fejében. Hogy ténylegesen mit gondolnak is, hogy a konyhákon miről beszélnek, az egy más kérdés, mert formálisan a Szovjetunióval sem volt a szovjet állampolgároknak baja, ugyanakkor, amikor esténként leültek teázni a konyhára, akkor azért szépen megbeszélték, hogy a pártnak miben nincs igaza. Nem zárható ki, sőt, valószínű, hogy ezek a beszélgetések ma is zajlanak az orosz konyhákon.
0: Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk.

0: Jobboldali győzelem született Brazíliában október 4-én az elnökválasztás első fordulóján. A hivatalban lévő baloldali elnök Luiz Inácio Lula da Silva a második helyen zárt. Miért lett elegük a braziloknak Lulából, és ki a győztes Flávio Bolsonaro? Köszöntöm a vonalban Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyintézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Meglepetés ez a győzelem?
1: Olyan szempontból nem meglepetés, hogy a korábbi kimutatások bizony egy elég szoros harcot vizionáltak. Pár hete, illetve már pár hónapja elindult egy olló, egymás felé közeledett az a két szám, és Lula állt még magasabban, illetve Bolsonaro emelkedett lentről, és ez gyakorlatilag egy 2-3%-os, tehát hiba határon belüli számokat közelítettek meg a választások előtt egy héttel. És valószínűleg ez az olló tovább záródott. Ennek az eredménye lett az, hogy Bolsonaro megnyerte a választás első fordulóját. Ez pedig oda vezethető vissza, hogy egyrészt a közbiztonság problémája Brazíliában nem javult Lula elnöksége alatt, illetve a gazdasági mutatók sem annyira kedvezőek, mint arra számítottak volna.
0: Ki Flávio Bolsonaro? Ugye a Bolsonaro név nem ismeretlen, hiszen a Lula előtti elnököt is Bolsonaro-nak hívták, de ez egy másik Bolsonaro.
1: Igen, ő Jair Bolsonaro-nak a fia, aki egyébként a szenátusban foglal helyet, illetve korábban helyi önkormányzati képviselőként működött Rio de Janeiro-ban.
0: Mit ígért, amivel meggyőzte a választókat?
1: De egyrészt felvett egy nagyon kemény rendcsináló szerepet, gyakorlatilag koppintja, másolja Donald Trump amerikai elnök beszédeit, és Brazília biztonságát, illetve gazdasági biztonságát teszi előtérbe, és akkor itt lehet párhuzamokat vonni a Lula-féle propagandával és Bolsonaro-féle propagandával, hogy ki mit mond például a környezetvédelemről, ugye ez egy első helyen szerepel Lulánál, hátrébb kerül Bolsonaronál, Bolsonaronál első helyen van a közbiztonság javítása. Ez Lulánál valószínűleg másodrangú, bár hatalmas a nyomás az egész országon, illetve a vezetésen, a politikai eliten, a lakosságtól. Lula, amennyiben megmaradna elnöknek a második fordulót követően, gyakorlatilag nem várhatunk jelentősebb változást Brazília külpolitikáját illetően, viszont elég radikális változás várható abban az esetben, hogyha Flávio Bolsonaro megnyeri a második fordulót is.
0: A második fordulót október 25-én tartják, és utána majd egy hosszabb adást szeretnék szentelni erről a témáról. Önnel folytatjuk majd akkor. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük. A kerengő véget ért. Zenei szerkesztő kollégám Bögös Árietta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Posgai Nórát.

0: Elhangzott a kerengő külpolitikai beszélgetések. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Legalább 33 ember meghalt, további 28 pedig megsebesült egy orosz bombatámadásban az ukrajnai Kramatorszkban. Derült ki az ukrán katasztrófavédelem csütörtöki jelentéséből. A becsapódás közelében két menetrend szerinti autóbusz teljesen kiégett, több lakóépület megrongálódott. A közeli Bilenke településen további 3 ember vesztette életét. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, újabb légvédelmi eszközöket sürgetett országa számára. A szűzanya oltalmába vetett bizalom és a nemzetért mondott imádság fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros magyarok nagyasszonya ünnepén. Számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az esztergom budapesti érsek felidézte Szent István ország felajánlását, valamint a magyar történelem nehéz időszakait. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarokat, ezért a történelmi sorsfordulók idején is érdemes az ő pártfogásában bízni. A hithez való hűség és a testvériség fontosságát hangsúlyozta Böcskei László nagyváradi megyés püspök a vatikáni magyar kápolnában. Számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. A kápolna felszentelésének 46. évfordulóján bemutatott szentmisén a főpásztor Márton Áron püspök példáját idézte fel. Kiemelte, a magyar nemzetnek

0: pénteken kezdődő 4 napos rendezvényre erdélyi, magyarországi, osztrák és német pasió játszó közösségek képviselőit várják. A találkozó a csíksomlyói pasió felelevenítésének 30. évfordulójához kapcsolódik. A résztvevők szakmai és közösségi programokon vesznek részt, szombaton pedig ünnepi pasiójátékot mutatnak be a Kegytemplom udvarán. Összegezte mindenről szólva az MTI. Magyar nyelvű tolmácsolást követel december 1-től a román parlamentben Kulcsár Terza József képviselő tiltakozásul a magyar közösséget érő sértések miatt. Erről tudósított rádiónk munkatársa Gáspár Sándor. A politikus szerint a törvényhozás vezetése nem lép fel megfelelően a magyar ellenes megnyilvánulásokkal szemben. Hangsúlyozta, az anyanyelv használata alapvető jog, a magyar képviselők egységes fellépése pedig elengedhetetlen. Hazánk időjárásáról. Éjszaka erősen felhős vagy borult idő várható, felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 16 fok között alakul. Bővebb hír összefoglalóval 7:30 az esti hírtükörben jelentkezünk. Magyar csillagok.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Hétköznapi csodáink közé sorolom, amit most mondani fogok. Magyar örökségdíjat kapott Zórád Ernő könyvillusztrátor, karikaturista és festő, a Magyar örökség 115. díjátadó ünnepségén. És most tessék jól figyelni, most, éppen most lenne 115 éves Zórád Ernő. És hogy ki volt ő? Hát azt nem kell magyarázni. Csak a díjátadó vendégei között kell egy kicsit hallgatózni. Zórád? Zórád Ernő? Istenem, az ő díjafilmjein nőttem fel. Zórád? A történelmi képregényei segítettek a tanulásban. Zórád? Fiatalkoromat az ő képei tették felejthetetlenné. A Tabán? Zórád?
2: Azt hiszem, apu nagyon örülne ennek a díjnak. Én teljesen úgy éreztem, hogy aki ezt a díjat kapja, arról így kell beszélni, hogy köztünk él, hogy a Zórádunk, hogy nem felejtjük. Meggyőződésem, hogy apu azzal gyakorlatilag 3 éves kortól 90 éves korig vannak olyan szegletei a munkáinak, ami ahhoz a korhoz passzol. Tehát, hogyha egy ember odajön hozzám, aki 86 éves, és azt mondja, hogy az első diafilmjeivel kezdte a rajzzal való ismerkedést, kamaszkorában minden csütörtökön sorba állt a fülesér, hogy a következő folytatást meg tudja venni, és most meg a feleségével kézen fogva andalognak a tabánképek között, akkor azt lehet mondani, hogy ez emlékezetre érdemes, hogy emlékezzünk rá, és ezt a következő generáció is meg tudja nézni. Ezért nagyon nagy dolognak tartottam, hogy ezt a díjat megkapta. Nagyon jól esett, hogy mindenki úgy jött oda, boldogan, ugyanaz, mint a kiállításokon, hogy ja Istenem, hát úgy örülök, és mindenki megemlített egy bizonyos diafilmet, vagy egy bizonyos Tamánt, vagy hogy az anyukája, az édesapja lakott ott, és ott töltötte a gyerekkorát. Élő reakció volt. Kellene több?
1: Mi maradt azonban a családnak? Mi maradt apaként az emlékezetetekben? Hiszen most Zórád Katalinnal ülünk itt a kis házi múzeumában, ahol a falakon nincs már egy üres folt sem, hiszen itt lógnak az édesapja Zórád Ernő képei.
2: Mi maradt? Hát, ha például azt mondom, hogy a Tabánban sétálok, és eszembe jut, hogy volt itt rózsafüzér árus, vagy népi szentelt víz árus, vagy pedig egy olyan minden jós, ki volt írva, hogy mindent jósolok. És ezt én onnan tudom, hogy az én apukám ezt elmesélte. Hát milyen jó kis gyerekkor ez. Ilyesmi is lehet egy szülőtől kapni. Például ez jut eszembe, vagy az, amit te mondtál, hogy mosolyognak az emberek a kiállításon. Itt próbálkoztunk az elején úgy sétálni a terembe, hát ha valakinek kérdése van, és akkor megpróbálunk válaszolni, de nem kellett, mert úgy éreztem magam, hogy lábujjhegyen kell, hogy menjek, mert az emberek állnak, és mosolyognak. Nézik a képeket, mosolyognak, és jól érzik magukat. Ennek az öröme is a miénk. Ezt is kaptuk.
1: A te édesapád különleges természetét örökölted és továbbvitted, hiszen trükkös módon megvicceled a látogatókat,

0: is időnként teremőrnek átszázod magadat egy-egy kiállításon, és így lesed meg őket, és volt egy olyan eset, ahol csak úgy információt kért az egyik látogató, aki nagyon-nagyon alaposan tanulmányozta a képeket, és ahol a végén lelepleződtél.
1: Meg kellett, hogy szólítsam, annyira dicséretre méltó volt, ahogy nézte a képeket. Nem végig szaladt, meg egy kicsit oda nézett, hanem megnézte, és kiderült, hogy szakmabeli, és nagyon tisztelte aput, elkezdtünk beszélgetni, és hát természetesen az lett a vége, hogy illő módon bemutatkoztunk egymásnak is. Egy jó napot szerzett ő is nekem, és én is neki.
0: Olvasd el itt azt, amit kaptál. Visszajött a kiállításra, következő nap is, és ott hagyott neked egy borítékban egy kis levelet.
1: Az úr egy grafikus, ő is csinál gyerekkönyveket, nagyon tetszenek a rajzai, és ezt hagyta nekem ott Zórád Elnőnek hagyta ott, ez így rendben van, a kompozíciók, karakterek, koloritok, dinamikus képkivágások, könnyed rajzú mesterének köszönettel a friss élmény és az egykori találkozás emlékére Vida Győző, 2026. október 1-én. Köszönöm neki!
0: A te életed, Kata, tele van csodákkal, te úgy mondod, hogy a szél oda söpörte, de nyilvánvalóan a te személyiséged vonzza ezeket a találkozásokat, és mutattál az imént egy albumot, amely tele van régi emlékekkel, és egy norvég úrtól kaptad.
1: Tolmácsoltam neki. De ő is festő volt, igaz, hogy amatőr, de apu volt a kedvenc festője az 50-es években. Látta meg azokat a füzeteket, amit a mostani a filmkiállításon láthatók voltak, a Gulliver, a Hári János és a többi, és ő ezeket összegyűjtötte, anélkül, hogy ismerte volna személyesen, vagy hogy mi ismertük volna egymást személyesen, összegyűjtötte, betette egy albumba, elkezdte gyűjteni magának. És amikor megkérdezte, hogy ki lesz a tolmácsa, megmondták a nevemet, hogy Zórád Katalin, és elkezdett nyomozni, hogy van-e közöm Zórád Ernőhöz, akinek a kis füzetkét összegyűjtötte. Megérkezett az albummal a kezébe, és átadta nekem, hogy ő ezt egy életen át gyűjtötte, és az Zórád Ernő rajzait tették szebbé a napjait. És ez most itt van, és a kiállításokon a vitrínben kiszoktam tenni. Szerintem ez egy nagyon derék dolog.
0: A kiállításoknak időnként olyan személyes címe van, mint például a mi Zórádunk a Tabáni Múzeumban, vagy örökre velünk marad egy-egy cikk címe, Zórád Ernő a miénk, tehát kisajátítja őt mindenki, de hát ezek szerint már a külföldi imádói is.
1: Igen, próbálok is ezen segíteni, hogy így is maradjon, de tényleg, amikor egy olyan kiállítást szerveznek, aminek az a címe, hogy a mi Zórádunk, és én is vittem képeket, és ott állnak az emberek, várnak a nyitásra, és mindenki a hón alatt szorongat egy képet. Ez, mintha visszamentünk volna egy kicsit a történelembe, amikor az emberek ilyen lelkesen bizonyos ügyekért sorba álltak, és a saját képüket vitték, hogy lássa más is. És ez nagyon-nagyon megható volt, és aztán ez lett a kiállítás címe, hogy a mi Zórádunk, és szerintem ez sok mindent elmond, és ezek után megjelent egy újságcikk, hogy Zórád Ernő köztünk él, és ragyogó cím, mert ez azt bizonyította.
0: Mi volt az a 3-4 fogalom, ami végigkíséri az ő munkásságát, hogy könyvillusztrátor, diafilmkészítő?
1: Igen, hát nevesünk is egy kicsit, mert az első újság, ahol rajzolt, az a Pesti Izé volt, majd a Pajtás, Füles, ifjúsági lakpiadóvállalat újságai. De voltak, hát nehéz történelmi korszak volt, amikor ugye pláne neki ugye 4 gyerekkel, mindegy volt, hogy mit dolgozik, csak legyen munka, többen voltak ezzel így. És például számtan könyvet. Francia nyelvkönyvet, én nem tudom, ki tanult akkor franciául 57-ben, de hozzám került egy példány, egy általános iskolai francia nyelvkönyv, ezt majd ki kell nyomozni, és nagyon-nagyon sok orosz katona szerepelt ezekben a könyvekben. Ez nagyon érdekes, úgyhogy mindig bekacsint a történelem az a könyvei közé, de voltak komolyabb dolgok is, mert ő nem tartotta komolyan nagyon sokáig. A diafilmet igen, mert azt mondta, hogy azzal nevel, és igenis nagyon meg kellett rajzolni, és igenis nagyon örülnek a gyerekek, amikor látják, hogy a hőscincér hogy néz ki. Nem volt ezzel semmi baj, voltak kritikusok, nagyon vájtfülek, akik nem tartották jó dolognak, hogy nem hagyjuk a gyerekek fantáziáját repkedni, hogy azt a hőscincért majd ők kitalálják, hogy milyen az apukám, megmutatta, hogy milyen. Nem volt ezzel baj. Aztán ugye jött a képregény, ami szintén tanulságos volt, mert hozzám oda jöttek olyan emberek a kiállításon, akik úgy tanultak, és igenis elővették utána az eredeti könyvet, miután már a korról kaptak egy képet, a környezetről, ez nem volt baj. De mindig volt egy olyan kritika, ami ezt annak találta.
0: A képregényeknél ugye, ha belelapoz az ember, fantasztikus, hogy mennyire tudott változtatni mindig a képen, hogy nem ugyanaz a beszélőkép jelent meg, hanem egy picit más, egy picit megint mást üzent, mást mondott, más kép mutatta, egy ez valami olyan elképesztő képessége volt.
1: Igen, ő soha nem tagadta, hogy ezért tanulni kell. Szóval tényleg, most én mutattam az előbb a ló anatómiáját, mert hogyha egy lovat rajzolok, akkor nyilván, hogy abban is el kell mérülni, és tanulni kell.
0: És ez gyönyörű, ez az anatómia, ez olyan, hogy a ló minden testrésze, tehát egyrészt a ló maga, és mellette a csontfázis, a hozzátartozó része.
1: És komoly dokumentum gyűjteménye volt, és próbált nagyon hiteles lenni. Valaki azt mondta nekem erre, hogy hát arra ott a fotó, de nem igaz, mert a rajz sosem fotó, mert benne van a művész lelke, műveltsége és tehetsége.
0: A lónál még tegyük hozzá, hogy lovas tüzér volt a háborúban. Igen, az sem véletlen.
1: Igen, és nagyon fontosak voltak a lovak. Kevesebb olajképet festett, többnyire lovakat. És visszatérve a képregényre, mert most itt hagytuk abba, nagyon fontos volt neki, először őt is értette a nagy művészet, az nem a képregény, de ő próbált újítani, azzal is újított, hogy nem az amerikai, vagy főleg akkor divatos francia képregényeket utánozta, hanem elkezdett történelmi képregényeket rajzolni, megrajzolta az egri csillagokat, Könyves Kálmáról van egy gyönyörű képregény, folyamatosan megjelenik azóta is, és nagyon fontosnak találta, hogy ezen keresztül talán el lehet vezetni a fiatalokat az olvasásig, és igenis el lehet a mai napig. De ugyanez vonatkozott a diafilmre is, mert ő a diafilmben azt hangsúlyozta, hogy nagyon jó, hogy felkészülünk, és tekerjük, és megállunk, ha a gyerek egy pillanatra elkalandoz, és utána azt, hogy mi volt, és akkor a szülő beszélget a gyerekéről, és elmagyarázza neki, hogy ott mi volt, és kialakul egy beszélgetés arról a korról, arról az arcról, igenis ez komoly tanulás.
0: Ez olyan érdekes, hogy én is tapasztaltam a saját unokáimnál, hogy akik már egy egészen más képi világhoz szoktak hozzá, és nagyon is ragaszkodnak ahhoz a képi világhoz, hogy a diafilm az mindig egy őrült nagy kaland. Tehát ezzel is, hogy ott zörög, és tekerjük, és valóban meg lehet állni közben, és magába szívni azt a történelmi pillanatot, mert ezek hordozzák azt, amit azért a mai képiség egyáltalán nem biztos, hogy át tud adni.
1: Igen, hát tulajdonképpen, ha így gondolkozunk, akkor kidobhatunk mindent, ami régi, meg zanzásíthatjuk Shakespeare-t, pedig lehet, hogy pont azt a részt hagyjuk ki ezzel az összevonással, ami miatt elgondolkozunk. Egy ismerősöm lányával együtt tanultuk a Toldit, és már nagyon unta, és egyszer csak jött egy mondat, amire azt mondta, hogy mondd el még egyszer. És az egy olyan mondat volt, ami megérintette, és ugyanígy van a rajzokkal is. Beszéltünk a Hári Jánosról, hát olyan huncut a szeme, annyira mosolyog még a bajusza is. Hát ezt kell megtapasztalni a gyerekeknek, hogy nézd milyen, nézd, hogy hazudik, de ez csak egy huncut fülentés.
0: Ő tudott valamit, ami egészen különleges, és ami feledésbe megy, az a huncutságról jutott eszembe, hogy volt már 90 éves kora fölött is, volt még mindig benne egy olyan fajta játékosság, olyan dinamika, és egy olyan igazi férfi habitus maradt benne élete végéig.
1: Igen, szerintem ez megmarad, de ugyanígy a nőknél is, aki nő, néz rá, az 90 évesen is nő, és benne van az a báj. Ugyanígy volt az apuval is, hogy férfi volt, igen. És próbáljunk mi is így élni, és ilyenek maradni.
0: Hadd mondjam el az én kis történetemet, hogy mikor így ifjú rádiósként rátaláltam a képeire, és teljesen beleszerettem, és fölhívtam telefonon, és kérdeztem, hogy eljöhetnék egy délelőtt, és egy interjút készítenék. Tehát nem, hát délelőtt nem. Mondom, hát akkor biztos aludni tetszik, hát délig, hát akkor kora délután. Jaj, nem, hát kora délután szóba nem jön. Hát mondom, akkor hát nem tudom, hogy kórházban tetszik lenni, vagy hol tetszik lenni, hogy én nem jöhetek, na, ne, hát azt mondja, hát mondom, akkor esti órákban, vagy késő délután, nem, hát ne haragudjon, azt nem lehet. Hát már olyan zavarban voltam, és akkor érezte a telefonon keresztül, hogy rettenetes állapotban vagyok, mire azt mondta, hogy hát tudja, ha én egy hölgyel találkozom, akkor az 11 óra előtt nem lehetséges. Úgyhogy este 11-kor várom a Szarvas terasszán. Ezt még élek, nem felejtem el.
1: Igen, ez tényleg nagyon kedves.
0: Egyéb és ott találkoztunk.
1: És ott találkoztatok, és meddig tartott?
0: És hát legalább egy órát meséltünk egymásnak az életünkről, és aztán ebből született egy csodálatos éjszakai felvétel, amit Gyurkovics Tiborral együtt beszélgetéssel töltöttünk, ami szintén soha el nem múló marad.
1: De jó.
0: Ezek olyan ajándékai az életnek, és ezek valójában már a képeken is jelen voltak. Az egész elmúlt tabán, ahogy ott egy férfi alakot ábrázol, vagy az a drámai kép, amit mutattál nekem, a férfi bánatról.
1: Igen, gyönyörű illusztrációk vannak az 1961-es Toldi könyvben. Egész fiatalon, ugye hát 61-ben, még én is fiatal voltam, és akkor nő létemre ez a kép állított meg nagyon. Toldi bánata, amikor a falra omolva kesereg, és azóta már, hogy annyi 61 óta már annyi idő eltelt, hogy többször elővettem ezt a képet, hogy ezt a fájdalmukat is megélték a férfiak, és az örömüket is, és milyen jó, hogy ezt az apu lerajzolta, mert ha bánatos vagyok, hogy valaki bánatos, akkor megmutatom neki, és akkor a képről beszélünk, és nem a bánatáról.
0: És ez a férfi bánat, a tehát összetéveszthetetlen.
1: Összetéveszthetetlen.
0: Apaként milyen volt?
1: Szélsőséges. Be kellett kopogni, amikor rajzolt, és mit csinálsz, vagy mi az. És amikor meg ideje volt, akkor lovagoltunk a hátán, és énekeltük, hogy itt van már a Csimbun cirkusz gyerekek. Vagy pedig nekem a legmeghatározóbb élményem volt az Arany Metszet szabályai. Először a Mona Lisa miatt nagyon kikaptam, mert azt mondtam, hogy ez ronda. És azt mondta, hogy na, akkor most leülünk, és én megmagyarázom neked, hogy miért nem ronda a Mona Lisa. Aztán egy Leonardo da Vinci rajz kapcsán meg kellett tanulnom az aranymetszet szabályait. Aranymetszés, úgy mondtuk, hogy aranymetszet szabályai, igen. És hogy hogy aránylik a mihez, amiből akkor csak ennyit tudtam. Azután később, mint nyomdász, ezt meg kellett tanulni, és milyen jó volt, hogy akkor én már tudtam. Ami érdekelte, úgy érezte, hogy engem is érdekel, az nagyon boldogan elmagyarázta. De hogyha nem érdekelt, akkor azt gondolta, hogy én nagyon buta. És akkor arról szólt az élet, hogy ezt be kell bizonyítani, hogy nem.
0: Kemény ellenfél lehetett, de te is az voltál.
1: Igen. Igen. Úgyhogy minden pofon jogos volt. Átvitt értelemben is, meg amúgy is.
0: Igen, nem lehettél könnyű gyerek, te sem, hiszen nagyon sokat örököltél Zórád Ernő természetéből, ami nem is mindig lánynak való tulajdonságokból állt, tehát ő neki valóban nagyon erős partnerként ott voltál az életében, akit tanítani is tudott, de harcolni is kellett vele, megzabolázni, jól érzem?
1: Nagyon, nagyon jól érzed. Nem mesélek cifra történeteket, csak azt, amikor a baleset után úgy akartam őt, hát egy kicsit megnevelni, mert nem jött be hozzám a kórházba. Én az oszlói 620-assal összefutottam, és egy nagyon komolyan elütött.
0: Vonat baleset, amit nem lehetett hallani, hogy jön?
1: Nem, nagyon esett a hó, és én mindig mindenkinek meséltem, hogy Norvégiában nem hallani a vonatot, mert ha esik a hó, akkor nem lehet. Hát nem is hallottam, el is ütött. Pár hetet kint voltam, és próbáltak összerakni engem újra.
0: Hány műtéttel?
1: Sok. És apu nem jött be, és nagyon rosszul esett nekem, hogy az ember saját apja. Hát azért ez hogy van? Nem jött, hazajöttem, Mankóval jártam, és nem akart velem beszélni, és olyan furcsa volt. Arra emlékeztetett, hogy haragudott, hogy felnőtt voltam 13 évesen, most vajon miért haragszik? Mi a baj? Már megint mi a baj? És nem úgy viselkedtem, ahogy az elvárható lett volna, és fejemnek semmi baja nem volt, és rátekedtem a fejemre, csináltam egy hatalmas turbánt gézből, piros festéket öntöttem rá, Mankóm az adott volt, a kezem föl volt kötve, és becsöngettem a Mankóval az apámhoz, aki kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy hát ettől féltem, hát értsd meg, ezt nem akartam látni, egy szülő nem akarja így látni a gyerekét. És akkor mondtam, hogy jó, akkor menjünk be, és leültem, és elkezdtem letekerni a fejemről a gézturbánt.
0: A paradicsomos gézturbánt?
1: A paradicsomos gézturbánt. És akkor, hát az egy csoda volt, ahogy az arca változott, hogy nevessen, sírjon, kiabáljon, egyáltalán mit csináljon már megint velem. És akkor mondtam, hogy nincs semmi baj a fejemnek. Megpróbáltam a kezemről is levenni a kötést, és hát sajnos a kezem kiesett a kötésből, mert hogy megbénult, és akkor mondta, hogy hát ettől féltem. Hát a végül is aztán jót nevettünk rajta. De ez volt a tragikomédia.
0: Azt látom az életedben, hogy a dolgok megtalálnak téged. Amire vágysz, előbb-utóbb megjön magától.
1: Ez miért van? Nagyon érdekesnek találom. Erősen gondolok rá, az biztos, de megyek is utána. Az erősen gondolni rá szerintem nem elég. Nagyon örülök, hogy most volt egy diafilm kiállítás a BÁV Szent István körúti termében, és ez egy nagy boldogság mindenkinek, mert olyan szépen jöttek az emberek, hozták az idősek az unokáikat, középkorúak is jöttek, úgyhogy döbbenetes, hogy mennyire igényelnék ezeket a szép rajzokat.
0: A Tabán, a nagy szerelem. Úgy olvastam, hogy ezeket a képeket nem is mindig akkor készítette.
1: Igen, volt több Tabán kiállítás, aputól függetlenül is, de apu festette a legtöbbet, és apu skiceket csinált, amit később elővett. Eltette, hogy biztos lesz majd érdeklődés a régi Tabán iránt, miután ledózerolták, és tényleg eljött az egy idő, amikor elkezdtek a Tabánról beszélni, elkezdték siratni, és azok meg szépen elővette azokat a vázlatokat, amiket ő 1930-ban, meg 32-ben csinált.
0: Ki tudta tölteni azzal az atmoszférával, hogy egy vázlat, hát mit mond az az embernek? Őriz egy vázlatot, aztán mi lesz? És ugyanazt az atmoszférát bele tudta álmodni.
1: Igen, nagyon jó volt vele erről beszélni egyébként, mert ezek a történetek, amiket én próbáltam itt a Jós meg a Jócó, a hegedűs kapcsán itt felidézni, benne volt. És csinált például egy CD-t, amin végig énekelt ezeket a kuplékat, és vannak kiállítások, ahol nagyon szívesen felteszik ezeket a CD-ket, és meg lehet hallgatni, és ez olyan hangulatot csinál, hogy valami fantasztikus. A Petőfi Irodalmi Múzeumban volt egy életmű kiállítás, és az is 2 héttel meg kellett hosszabbítani. Egyébként a diafilm kiállítást is Kápolnás Nyéken, azt is meg kellett hosszabbítani.
0: A Halászkastélyban
1: tényleg köztünk él. Amikor már feladnám, hogy nem emlékeznek, vagy hát jaj, most már nem volt ebben az évben kiállítás, és akkor lesz egy, és ugyanúgy tele van. Egészen hihetetlen, és nagy boldogság.
0: Ezek a képek, mint történetek is, a Tabán történetei, nem csak egy atmoszféra, hát az sem csak, hiszen az is óriási dolog, de ő benne volt ebben a világban valahogy, genetice is benne volt, annak ellenére, hogy már az életkora ezt nem is engedte annyira, hiszen 11-ben születik, 32-ben kezdik ugye a Tabánt lebontani, tehát ő egy fiatal ember akkor, és mégis tudja ezt a világot, belülről tudja.
1: Ipolyságon élt, 11 éves volt, amikor felkerültek Pestre, és ott volt egy ilyen régi úri világ, amit ugye ma nosztalgiával olvasgatunk. Az neki egy természetes dolog volt, hogy a nagymama zongorázik, vendégek jönnek, de ugye akkor jött a háború, és elcsatolt területek, és megváltozott a történelem, és mindenkinek megváltozott az élete. És akkor kerültek fel Pestre. A Csap utca 1-be, és hát akkor az neki egy nagy város közepe volt a Tabánsz, azzal a rengeteg étteremmel, kis kocsmával, és akkor bekerült az iparművészeti iskolába, kinyílt a világ, éjjel-nappal rajzolt, akkor jött a Tabánbontása, akkor azt meg kellett örökíteni, és egyszerűen úgy elindult vele úgy az élet, hogy elfelejtődött Dacsó Keszi, amit ott hagytak, és a palóc élet.
0: Tudod palócul?
1: Nagyon jól.
0: Az annyira illik a figurájához.
1: Nagyon jól. Sajnos mi nem tanultuk meg, nem tudom miért nem, de nagyon, nagyon jó pofán csinálta, és nagyon jól beilleszkedett ebbe a tabáni hangulatba. Ő azt mondta utólag, hogy hát pótolta azt, amit ő ott hagyott, azt a világot.
0: Zsúrokon zongorázott is, ugye? És énekelte a kuplikat?
1: Énekelte a kuplikat, és erről csinált egy CD-t, és ezt nagyon jól tette, mert ez a jó kísérő zene a kiállításokon. Amatőr módon tanult meg zongorázni, de jól csinálta. Nagyon jól csinálta. Anyukám tudott zongorázni rendesen, az apu meg megtanult magától. Hát a gyerekkorunk furcsa része az is, hogy mi kuplékat énekeltünk. A három kislány kuplékat énekelt, ilyen negédes kis kuplékat, ami nem gyerek szájba való, de mindegy, hát ez is oda tartozott. Ez volt a zene otthon, és akkor ezt énekeltük. Nem volt ez a semmi baj. Múltkor rám csodálkozott az Ezüst Ponyba egy harmonikás, hogy miket rendeltem, és lapozott a kis füzetébe, és azt mondta, hogy van még valaki, aki ezeket tudja, és olyan boldog volt.
0: Búcsút intünk most, mint egy tabáni képen, Zórád Ernőnek és Katalányának, de ezt ne tessék komolyan venni. Elköszön a szerkesztő, Kövesdi Zsuzsa. Viszont hallásra.
2: Ha egyszer elmúlt a nyár, mit ér a legszebb huszár? A csóknak, mámornak vége már.

0: ha egyszer már elmúlt a nyár.
1: Elhangzott a Magyar Csillagok. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: Október 8-a, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
1: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. A vatikáni magyar kápolna felszentelésére emlékeztek csütörtökön. Új körlevelet ad ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Átalakítanák a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokat Magyarországon. Karitász vezetők tanácskoztak Beregszászban. Ünnepi szentmisével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára csütörtökön, számolt be a Vatikán News. A szertartást Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be, aki homiliájában a hithez való hűség és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. A főpásztor Márton Áron püspök példáját felidézve arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány, hanem megélt hit maradjon. A szűzanya oltalmába vetett bizalom és a nemzetért mondott imádság fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, magyarok nagyasszonya ünnepén számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. Az esztergom budapesti érsek felidézte Szent István ország felajánlását, valamint a magyar történelem nehéz időszakait. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarokat, ezért a történelmi sorsfordulók idején is érdemes az ő pártfogásában bízni. Új körlevelet ad ki októberben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 30 évvel ezelőtt megjelent Igazságosabb és testvériesebb világot című szociális körlevél évfordulója alkalmából. Az egyház társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról dr. Székely János, az MKPK elnöke beszélt rádiónknak. Őt hallják.
3: Egyáltalán miért szól az egyház, és akkor jobban megértjük azt is, hogy mikor. Sokan azt mondják, hogy társadalomról szólni nem az egyház dolga. Foglalkozzunk lelki dolgokkal, templom, imádság, nem is értünk hozzá. Hagyjuk ezt a szakembereknek. Azonban az evangélium, a kereszténység lényege mindig is megvolt arról győződve, hogy a hit kincse, a szeretet kincse olyas valami, ami átformálja nem csak az emberi szívet, minden kapcsolatát, a családját, és lassanként az egész társadalmat is, olyan, mint a kovász. Jézus az Isten országát hirdette meg, nem másodhegedűsnek jött. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkat akarta helyrehozni, át akarta alakítani, formálni az egész világot. Istennek van álma a családról, társadalomról. Talán meglepő, hogy az evangéliumban mennyi szó van anyagi dolgokról, szegénységről, egy igazságosabb világról. Vagyis a kereszténység lényegéhez tartozik, hogy nem csak lelki ügyekkel foglalkozik, hanem az egész emberrel, minden kapcsolatával. És hát ezért szólunk ilyen társadalmi kérdésekről is. Mert a kereszténység valami olyat tud adni, mutatni, amire a szaktudományok, mint szociológia, közgazdaságtan és egyéb, nem egészen képesek. A kereszténység látja az egésznek az értelmét. 16. Benedek pápa mondta ezt gyönyörűen, hogy a részek, mint gazdaság, közélet, tudomány, akkor fognak újra a helyükre kerülni. Ha az ember újra látni kezdi az egészet, az egész létének az értelmét, az, hogy mit jelent embernek lenni, mi a létünknek az oka, a célja, a távlata, ahhoz egy magasabb rendű látásmód kell, vagyis hit és ész, ahogy a II. János Pál pápa mondta, elválaszthatatlanul összetartoznak két szárny, ami emeli az emberiséget.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia októberben megjelenő új körleveléhez kapcsolódóan a Magyar Katolikus Rádió 10 részes sorozatot indít október 19-e hétfőtől, amely minden hétköznap 20 óra 30 perckor lesz hallható, és YouTube csatornánkon is megtekinthető majd. 43 hallgatóval indult el a demencia szaktanácsadó szakirányú továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló képzés célja, hogy szakembereket készítsen fel a demenciával élők és családjaik támogatására. A megnyitón Székely János szombathelyi megyés püspök hangsúlyozta, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. Átalakítanák a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokat, miközben a gyermekpszichiátriai ellátás hiányosságai és a férőhelyek kérdése is megoldásra vár. A gyermekvédelmi konferencia részleteit Kövér Tamás foglalja össze.
4: Jogszabálymódosításra van szükség a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok átalakításához, jelentette ki Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár az SOS Gyermekfalvak szerdai budapesti konferenciáján az MTI beszámolója szerint. A belső szabályozások módosításával már sikerült felgyorsítani egyes folyamatokat, és felülvizsgálják a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is. A Tabuk nélkül című tanácskozáson a gyermekpszichiátriai ellátás hiányosságairól is szó esett. Az államtitkár rámutatott, 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és máshogy sem minden esetben biztosította megfelelő ellátás. Jelentősen megnőtt a gyógyszeres kezelésben részesülő gyermekek száma is, ezért szükségesnek tartja a kezelések indokoltságának felülvizsgálatát. A 9,5 milliárd forintos krízis intervenciós alap egy részéből speciális lakásotthoni férőhelyeket alakítanának ki, és új modellprogramokat is indítanának. Emellett krízis helyzetekre felkészült nevelőszülői hálózatokra is szükség lenne, különösen a kórházban rekedt gyermekek elhelyezésére. Balázs Gábor, az SOS Gyermekfalvak kuratóriumi elnöke a gyermekvédelem rendszer szintű problémáira figyelmeztetett. Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága, jövője és emberi méltósága nem lehet kompromisszum kérdése. A 40 éve működő szervezet az állami gondozásban élő gyermekek napján rendezte meg a konferenciát.
1: Gondolkodó közösségek néven országos párbeszéd sorozatot indít az oktatás megújításáért a kormány, tudatta közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A csütörtöki bejelentés szerint az első Pest megyei workshopon 50 résztvevővel egyeztetnek a jövő iskolájáról. A tárcavezető közölte, a következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy a tapasztalatokat felhasználják az új oktatási stratégia és a nemzeti alaptanterv kidolgozásához. A szélerőművek hazai szerepének újragondolását követeli a Mi Hazánk mozgalom, jelentette be Tóth Máté, az ellenzéki párt alelnöke. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás a nemzetközi nagyvállalatoknak kedvez, a magyar kis- és középvállalkozások helyett. A párt a szélerőművek további telepítése előtt az energiatárolási kapacitások fejlesztését, valamint a helyi energiaközösségek támogatását sürgeti. Október az Európai Kiberbiztonsági Hónap. Az Európai Unió éves kiberbiztonsági tudatosság növelő kezdeményezése 2012-ben indult, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a digitális veszélyekre, formálja a felhasználói szokásokat és segítsen az adatok védelmében. Az idei programról Baracsi Katalin internetjogászt kérdezzük.
5: Ez a hónap kiváló alkalom arra, hogy aki érdeklődik a kiberbiztonság iránt, mindenféle szakmai, hazai és nemzetközi eseményeken is részt vegyen. Az idei évet a rendőrség az immár hagyományosnak mondható Kiberfest rendezvényével indította, ahol arra van lehetőség, hogy mindazok a szervezetek és szakemberek, akik a kiberbiztonsággal, a digitális tudatossággal foglalkoznak, bemutatkozzanak. Képzeljük el ezt úgy, mint egy nagy fesztivál, és a résztvevők pedig meghívott iskolák diákjai, akik különböző állomásokon mindenféle feladatokat teljesíthetnek. tényleg egy nagy hangulat van, egy nagy fesztivál hangulat, és közben egyébként észrevétlenül lépten nyomon arról tanulnak, hogyan is lehet jobban csinálni ezt a bizonyos internetezést. És hát a hónap közepén pedig Vilniusban várható a nagy szakmai esemény, ahol a kiberhónap tagországai gyűlnek össze, ez jóval egy szakmai belőadás, de ez fontos dolog arra, hogy értékeljék a kiberhónap történéseit, új közös célokat fogalmazzanak meg, hiszen azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy az internet nem biztos, hogy rendelkezik országhatárokkal konkrétan fizikailag, úgyhogy ahhoz, hogy hatékonyan lépjenek fel bizonyos kiberbiztonsági kérdésekben, szerintem fontos az, hogy ismerjük egymás tapasztalatait, gyengéit, jó gyakorlatait, és hogy közös együttműködések szülessenek. Az összes többi rendezvény, ami pedig várható, ez gyerekeket, családokat is megszólít, oda pedig bárki mehet, aki szeretne egy kicsit többet tenni a saját digitális tudatosságáért, látogasson el mindenki a kibernaptár.hu oldalra, természetesen a kibernaptár szó ékezetek nélkül keresendő.
1: A kiberbiztonsági hónapról bővebben a pénteki kerengőben kérdezi Baracsi Katalint, internetjogászt Pécsi Krisztina. Szabálytalan kifizetéseket és rendszer szintű hiányosságokat tárt fel az Európai Számvevőszék az uniós helyreállítási alap 2025-ös felhasználásában, derült ki a testület csütörtöki jelentéséből. Az ellenőrök szerint továbbra is túl magas az uniós kiadások becsült hiba szintje. Figyelmeztettek, a hiányosságokat orvosolni kell, hogy azok ne ismétlődjenek meg a következő 2028 és 34 közötti uniós költségvetési időszakban. Magyar nyelvű tolmácsolást követel a román parlamentben Kulcsár Terza József képviselő tiltakozásul a magyar közösséget ért sértések miatt. Gáspár Sándor tudósít.
6: Kulcsár Terza József parlamenti képviselő megelégelte a magyar közösséget érő inzultusokat a román törvényhozásban, ezért bejelentette, hogy magyar tolmácsot kér. Dante Nasze auros képviselő ugyanis rendszeresen sértegeti a magyarokat, de ő csak egy a sok közül. A Magyar Polgári Erőpárt ügyvivő elnöke, Kulcsár Terza József, aki RMDS listán kapott mandátumot, csütörtöki sajtótájékoztatóján részletezte, hogy Dante Nasze az alsóház plénumában Markó Attilát különösen durván támadta. Szökevénynek nevezte, és azt mondta, forog a gyomra, amikor meglátja. Ez elfogadhatatlan, mondta az MPE elnöke. Végül is 1 millió romániai magyart képviselünk Bukarestben. A képviselő úgy véli, az ülésvezetőnek le kellett volna állítania a magyar gyalázást. De amikor a magyar közösséget éri sérelem, mindenki félrenéz, és a közbelépés elmulasztásának nincsenek következményei. Ezért az Alsóház Emberjogi Bizottságában bejelentette, december 1-től hivatalos fordítást kérek, mert a bizottsági üléseken anyanyelvemet fogom használni. Ez emberi jog. Mi tiszteljük a román nyelvet, a román himnuszt, az államot, legyen ez kölcsönös. A dátum nyilván a gyulafehérvári kiáltvány napjához kapcsolódik, ugyanis román nemzeti ünnep az 1918-ban született kiáltvány évfordulója. A harmadik cikkelye szavatolja az anyanyelv használatát. Ilyen esetben Bukarestben is össze kell fogniuk a magyaroknak. Nemzeti ügyekben az egységes fellépés elengedhetetlen, fogalmazta meg álláspontját a képviselő. A román kormány tervezett régiósítási szándéka kapcsán is nagyon észnél kell lennünk, és kutyakötelességünk összefogni. Közösen kell lépnünk, mert ez fáj legjobban az ellenfeleinknek, ha látják, hogy egységes a magyar közösség, fogalmazott a politikus. Kérdés tehát, hogy december 1-én dolgozni fog-e magyar tolmács a román parlament napi munkájában.
1: Megkezdte a kormányprogramról szóló egyeztetéseket a román parlamenti pártokkal Luka Niculescu független miniszterelnök jelölt, tudósított csütörtökön az MTI. A szociáldemokrata párt feltételekhez köti támogatását, gazdaságpolitikai irányváltást és a liberálisok, valamint az RMDS részvételét várja a parlamenti többségben. Luka Niculescu már a negyedik kormányfőjelölt, aki az 5 hónapja tartó romániai politikai válságban megpróbál kormányt alakítani. Legalább 33 ember meghalt, további 28 pedig megsebesült egy orosz bombatámadásban az ukrajnai Kramatorszkban, derült ki az ukrán katasztrófavédelem csütörtöki jelentéséből. A becsapódás közelében két menetrend szerinti autóbusz teljesen kiégett, több lakóépület megrongálódott. A közeli Bilenke településen további három ember vesztette életét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök újabb légvédelmi eszközöket sürgetett országa számára. A segélyezés tapasztalatairól és az együttműködés lehetőségeiről tanácskoztak kárpátaljai és belső ukrajnai karitász vezetők. Beleg Szászon. Nyíri Kata jelenti.
7: Kárpátaljai és belső ukrajnai karitasz vezetők részvételével szerveztek szakmai tapasztalatcserét és hálózati találkozót a beregszászi Ortutai Elemér görögkatolikus központban. A rendezvény célja a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye területén működő szervezettségek összekapcsolása, az eddigi szociális és humanitárius tapasztalatok megosztása, valamint a szeretetszolgálat hatékonyságának növelése volt. A háborús időben az egyházi szeretetszolgálat szerepe felértékelődik, és különösen fontossá válik, hangsúlyozza a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyei Karitász igazgatója. Skoropadský Péter kiemelte, a Karitász nem csupán segélyeket oszt, hanem hálózatként köti össze a segíteni akarókat a rászorulókkal.
8: Tapasztalatot cseréljünk, illetve hol tudjuk egymás munkáját segíteni, és talán egy nem titkolt cél az is, hogy felkeltsük a figyelmet, hogy mit is jelent a Caritas az egyház életében, hogy minél több egyházközség bekapcsolódjon ebbe a munkába, hisz ez a keresztény közösségnek, a krisztusi hivatásnak, a hitünknek egy nagyon fontos alapeleme a szeretetszolgálat, és szeretnénk, hogyha a minél több egyházközségben működne egyházközségi Caritas.
7: Több kárpátaljai magyar településen működik olyan központ, ahol a háború miatt egyedül maradt, idős emberek számára nyújtanak mindennapi támogatást. Köztük van a Munkács melletti Barkaszó is. Szűcs Ferenc, helyi áldozópap.
9: Barkaszón hetente kétszer teljes menüt főzünk meg, amikben van első, második és desszert is az idősek részére. Jelenleg 15 idős gondozottunk van, tehát ezek többnyire egyedülálló idős emberek. Van nekik családjuk, hogy a háború még egy sajnos a konyhának is így jött az ötlete, hogy ezek az idősek itthon maradtak. Házőrzőnek, ahogy én hívom őket, vagy mi hívjuk őket, és egyedül maradtak segítség nélkül. És ennek kapcsán jött az ötlete, hiszen a faluból többször többen hallottuk, hogy nincs, aki ránézzen, vagy rájuk nézzen, vagy gondoskodjon róluk. A szerették a távolban van, és valamit kellene velük kezdeni, és hogyan tudunk neki segíteni. Felmerült az ötlete, hogy ugye voltak a Caritas programjain belül élelmiszercsomagok, nagyobb ünnepek előtt ugye, akár karácsony, akár húsvét volt, vagy a nyár folyamán is, de ez nyilván nem egy egyszerű alkalom, ami nagy segítség a maga nemében, de nem egy tartós és nem egy állandó segítség. És éreztük annak a fontosságát, hogy hogyan lehetne ezt rendszeresíteni, vagy hogyan kellene ezt rendszeresíteni.
7: A Munkácsi görögkatolikus egyházmegye Caritas hálózata a jövőben még több egyházközséget szeretne bevonni a szociális és segélyezési munkába.
10: Kárpát-medencei sajtófigyelő. 20 millió forinttal segít fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat, írta a Kárpáti Igazszó. Újabb anyagi támogatást juttatott Kárpátaljára a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ezúttal a fogyatékkal élő gyermekek gondozását szeretné segíteni. Ezért az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal támogatja a mezővári Ne felejts fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs központját, illetve az Élim hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát, segítve ezzel az intézmények fenntartását. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke az adomány átvételekor hangsúlyozta, ebben az évben nagy jelentősége van az anyagi hozzájárulásnak, mert az elmúlt évekhez viszonyítva most vannak a legnagyobb krízisben. Festői párciumi helyszínt nyilvánítottak ökoturisztikai célponttá, írja a Krónika. A következő három évre ökoturisztikai desztináció státuszt kapott Bihar megyében a Királyerdő-hegység, és így csatlakozik Románia többi elismert ökoturisztikai desztinációjához, jelentette be szerdán Irineu Darau turizmusügyi miniszter. A terület magában foglalja a Bihar megyében található Szászfalva, Rév, Vársonykolyos, Barátka, Csarnóháza, Dádremete, Biharkaba és Biharrósa településeket. Ez nem csupán egy cím, hanem egy olyan modell elismerése, amelyben a természetnek, a kulturális örökségnek, a helyi közösségeknek és a gazdaságnak együtt kell fejlődnie, hangsúlyozta Darau. A miniszter kiemelte, hogy egy turisztikai desztináció fejlődése nem csupán a hely szépségétől függ, hanem az irányítástól, az infrastruktúrától, a szolgáltatásoktól és a promóciótól is. Ez az az irány, amelybe a román turizmusnak haladnia kell. Ne csak azt mondjuk, gyönyörű helyeink vannak, hanem építsünk ki köréjük versenyképes, felismerhető és felelősségteljes desztinációkat, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető rámutatott, hogy az idegenforgalom fejlesztésének közvetlen hasznot kell hoznia a helyi közösségek számára is. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
1: Hazánk időjárásáról. Fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. A hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. A vatikáni magyar kápolna felszentelésére emlékeztek csütörtökön. Új körlevelet ad ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Átalakítanák a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokat Magyarországon. Karitász vezetők tanácskoztak Beregszászon. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Iványi Balást hallják.
11: 2026. október 8-a van csütörtök, Isten éltesse Koppány nevű hallgatóinkat. A Koppány egy régi magyar személynév, amelyet egyes magyarázatok török eredetű méltóságnévhez kapcsolnak. A név a magyar történelemből elsősorban a Géza fejedelem korában élt Koppány vezérnévén ismert. A katolikus egyház ezen a napon a magyarok nagyasszonyát ünnepli. A hagyomány szerint Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta országát, ezért a magyarok évszázadokon át Magyarország patronájaként tisztelték. Az ünnepet Vaszari Koros herceg primás kérésére 13. Leó pápa 1896-ban engedélyezte, 10. Pius pápa pedig 1908-ban október 8-át jelölte ki ünnepnapul. 1980-ban II. János Pál pápa felszentelte a magyarok nagyasszonya kápolnáját a római Szent Péter bazilika altemplomában. A kápolna elődjét még II. Szilveszter pápa adományozta a magyar egyháznak, ám azt a bazilika 18. századi átépítésekor lebontották. Az új kápolna ma is a magyar katolikusok római jelenlétének egyik fontos emlékhelye. 1948. október 8-án Kossuth Lajost választották az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökévé. A testületet még szeptemberben hozta létre az országgyűlés, eredetileg a kormány védelmi intézkedéseinek ellenőrzésére és támogatására. Batthyány Lajos lemondása után azonban fokozatosan átvette a végrehajtó hatalom irányítását. Kossuth vezetésével a bizottmány szervezte az újoncozást, a hadsereg felszerelését és a honvédség ellátását, miközben az ország egyre inkább háborús helyzetbe került. 1871. október 8-án este hatalmas tűzvész tört ki Chicagóban. A tűz 2,5 napon át pusztított, és a város jelentős részét elpusztította. Több mint 300 ember meghalt, mintegy 17 000 épület várt a lángok martalékává, és nagyjából 100 000 ember maradt otthon nélkül. Chicago azonban rövid idő alatt újjáépült, és a katasztrófa után olyan modern város kezdett kialakulni, amely később az amerikai felhőkarcoló építés egyik bölcsőjévé vált. 1902. október 8-án ünnepélyesen átadták az országház épületét. A Steindl Imre tervei alapján készült épület munkálatai 1885-ben kezdődtek, és bár az országgyűlés már 1902-ben birtokba vehette, teljesen csak 1904-re készült el. A neogótikus épület a történelmi magyar építészet hagyományait ötvözte a korszak modern technikai megoldásaival. Több mint 17 000 négyzetméteres alapterületével és közel 700 helységével Európa egyik legnagyobb parlamenti épületévé vált. 1920. október 8-án született Frank Herbert, az amerikai science fiction egyik legismertebb írója. A legnagyobb hatású műve, a Dűne, 1965-ben jelent meg. A sivatagi bolygón az Arrakiszon játszódó regény nem csak egy különleges jövőbeni világot épít fel, hanem politikai, vallási és ökológiai kérdéseket is központba állított. A könyv később egy egész regényciklus alapja lett, és a science fiction egyik meghatározó művévé vált. Végül 1946. október 8-án alakult meg a Tátrai Vonós négyes. Az együttest Tátrai Vilmos hegedűművész alapította Rényi Alberttel, Iványi Józseffel és Dénes Verával. A kvartett hamarosan a magyar kamarazene egyik nemzetközileg is ismert együttese lett. 1948-ban megnyerte a Budapesti Nemzetközi Bartók kvartettverseny első díját, később Európán kívül Japánban is fellépett. Pályafutása során mintegy 150 hanglemez felvételt készített, és számos magyar és külföldi zeneszerző művének ős bemutatóján működött közre. Utolsó koncertjét 1994. januárjában adta.
1: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

a Tátrai Quartet muzsikát. Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, ha velünk imádkoznak!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyok

0: aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmat.
0: Imádkozzunk, hogy legyen béke a világban, szűnjenek meg a háborúk és a gyűlölködések. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb arászadónak irgalmadra.
1: Következő tizedet imádkozzuk az idős otthonok lakóiért és gondozóikért. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Következő egy tizedet a Szűz Mária szándékáért mondjuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen.
3: Szűzanyánk, ma, mint magyarok nagyasszonyához fohászkodunk, ments meg népedet, tieidet, hogy a jó útra térjenek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyi megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszű, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Következő tizedet a családok egységéért és békéjéért ajánljuk fel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával
4: megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. A családok örömeinek és nehézségeinek megismerésére buzdított 14. Leópápa a Vatikánban, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulóján tartott tanácskozáson hangsúlyozta, az egyháznak bátran szembe kell néznie a házasságot és a családi életet érintő kihívásokkal. A Szentatya a családok meghallgatását és támogatásuk új lehetőségeinek keresését sürgette. Az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást tárgyalta csütörtökön az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága, tudósított az MTI. Bak András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte a jogszabályt, mert kifogásolta a Magyar Orvosi Kamara vezetőinek 2 ciklusra korlátozott mandátumát. Rák Rihárd bizottsági elnök szerint a szabályozás a vezetés megújulását szolgálja és nem sérti a kamarák önállóságát. Új biztonságpolitikai párbeszédet kezdeményez Magyarország Törökországgal, jelentette be csütörtökön közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető Ankarában tárgyalt török kollégájával, ahol először ülésezett a magyar-török közös tervezőcsoport. A felek az energetikai, gazdasági és védelmi-ipari kapcsolatok erősítéséről, valamint a közlekedési összeköttetések bővítéséről is egyeztettek. A magyarok 86%-a attól tart, hogy az állami nyugdíja nem lesz elegendő, mégis csupán 32%-uk rendelkezik nyugdíj célú megtakarítással. Derült ki az OVB Magyarország csütörtökön ismertetett reprezentatív Ipsos kutatásából. A több mint 1000 fő megkérdezésével készült felmérés szerint a válaszadók havi 400-600 ezer forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, de mindössze 16%-uk számolta ki várható járandóságát. Anne Carson kanadai költő és esszéista kapta az idei irodalmi Nobel-díjat, jelentette be csütörtökön a Svéd Akadémia. A szerzőt újító életművéért ismerték el, amelyben a klasszikus hagyományokat ötvezi a kortárs irodalommal. A fizikai Nobel-díjat Francis Halcen belga származású kutatónak ítélték oda a kozmikus neutrínók felfedezéséért. A kémiai elismerést Henri Békagan francia és Soai Kenso japán tudós kapta a molekulák aszimmetriájával kapcsolatos kutatásaikért. Az orvosi élettani Nobel-díjon Carl Deisseroth amerikai, valamint Peter Hegemann és Georg Nagel német kutatók osztoznak az idegsejtek fénnyel történő szabályozását lehetővé tevő eljárás kifejlesztéséért. A kitüntetéseket december 10-én adják át Stockholmban. Hazánk időjárásáról. Éjszaka erősen felhős vagy borult idő várható, hajnalban észak felől helyenként felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet hajnalra 11 és 16 fok közé hűl le. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket. Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: A bíbor színű virág. Szergej Timofejevics Akszakov meséjét elmondja Bence Ilona. Második rész.

Amikor a kereskedő leszakította a bíbor színű virágot, ijesztő tünemény termett előtte, mintha a földből nőtt volna ki. Se nem állat, se nem ember, hanem valamiféle rettenetes csodaszörny, lompos és szőrös, és a szörnyeteg rettenetes hangon rárivolt a kereskedőre. Mit tettél? Hogy merészelted leszakítani kertemben az én tiltott, legkedvesebb virágomat? Jobban féltettem, mint a szemem világát. Nap-nap után gyönyörködtem látásában, te pedig megfosztasz engem életem egyetlen gyönyörűségétől. Én vagyok a palota és a kert ura. Úgy fogadtalak téged, mint kedves, meghívott vendégemet. Etettelek, itattalak, altattalak, te pedig így fizetsz a jóságomért. Tudd meg hát, mi lesz a büntetésed. Idő előtt meg kell halnod, keserves halállal. És minden oldalról fenyegető hangok megszámlálhatatlan sokasága vízhangozta. Idő előtt meg kell halnod, keserves halállal. A derékkereskedőnek a rémülettől vacogott a foga. Körülnézett, és Uramisten, hát látja, hogy mindenfelől, minden fa és bokor mögül, a víz alól, a föld alól, iszonyatos szörnyetegek, ördögi lények, megszámlálhatatlan serege kúszik-mászik feléje. Térdre hullott a palota ura előtt, a lompos szőrös szörnyeteg előtt, úgy kérlelte panaszos hangon. Akárki légy is, kegyelmetes uram, erdei szörny, avagy tengeri csoda, minek szólítsalak, nem tudom, nem is tudhatom. Ne pusztíts el engem, amiért akaratlanul is nagyot vétkeztem ellened. Ne úszítsd rám rémséges szolgáidat, hogy megbüntessenek és széttépjenek, hanem engedd meg, hogy előbb egy szót szóljak hozzád. Három leányom van én nekem, mind a három szépséges és kedves. Ajándékot ígértem nekik utamról, a legidősebbiknek drága égköves koszorút, a középsőnek kristálytükröt, a legkisebbiknek pedig bíbor szén virágot, amelynél szebb nincs a föld kerekén. A két nagyobbik ajándékát már megleltem, de a legkisebbikét sehogyan sem tudtam megtalálni. Most megláttam itt a te kertedben az ajándékot, a bíbor szén virágot, amelynél szebb nincs a föld kerekén. Úgy gondoltam, hogy olyan dúsgazdag, hatalmas nagyúr, mint amilyen te vagy, nem fogja sajnálni tőlem azt a kicsiny bíbor színvirágocskát, amelyet legkisebbik leányom kívánt, a legkedvesebbik. Bevallom és szánom bánom bűnömet, hatalmas úr. Bocsáss meg nékem, ostoba és meggondolatlan embernek. Engedj haza édes leányaimhoz, és ajándékozz nekem a bíbor színű virágot, hogy hazavihessem legkisebbik leányomnak, a legkedvesebbnek. Megfizetek érte arannyal, adok, amennyit csak kívánsz. Akkora hahot rázta meg az erdőt akár a mennydörgés, és ekként válaszolt a kereskedőnek az erdei szörnyeteg. Nem kell nekem a te aranyad, magamnak is annyi van, hogy nem tudom, mit kezdjek vele. Ne remélj tőlem kegyelmet, darabokra szaggatnak téged hűséges szolgáim. De azért mégis van egy módja számodra a menekvésnek. Hazaengedlek bántatlanul, meg is jutalmazlak tenger sok kincsel, és a bíbor színű virágot is neked adom ajándékba, ha kereskedői becsület szavadat adod, és kezed aláírásával megerősíted, hogy magad helyett elküldött hozzám szépséges és kedves leányaid egyikét. Nem lesz semmi bántódása, becsületben és kényelemben fog itt élni, éppen úgy, mint ahogyan te éltél palotámban. Csak éppen, hogy meguntam már az egyedül létet, és társat kívánok magányomba. A kereskedő a földre vetette magát. Keserű könnyeivel áztatta a talajt. Kétségbe esetten pillantott az erdei szörnyre. Azután meg eszébe jutottak szépséges kedves leányai, és csak annál jobban kesergett, jaj veszékelt, mivel igen-igen rémséges volt az erdei szörnyeteg. Sokáig zokogott, siránkozott így a derékkereskedő, majd végre megszólalt panaszos hangon. Kegyelmetes uram, erdei szörnyeteg vagy tengeri csoda,
Mit évő legyek, ha szépséges és kedves leányaim önakaratukból nem kívánkoznak hozzád eljönni? Nem köthetem meg lábukat, kezüket, nem küldhetem el őket hozzád erőnek erejével? Meg azután milyen úton utazzanak hozzád? Én pontosan 2 évig jöttem idáig, de hogy merre felé, milyen utakon, bizony nem emlékszem. Az erdei szörnyeteg így felelt erre. Rabszolganőt nem kívánok. Úgy akarom, hogy leányod önként, irántad való szeretetből és a maga akaratából jöjjön ide. Ha pedig egyik lányod sem hajlandó erre a maga akaratából, akkor magad gyere vissza, és halálnak halálával lakolsz. Arra pedig semmi gondod ne legyen, hogy miképpen találod meg az utat hozzám. Íme adok neked egy gyűrűt az ujjamról. Aki ezt jobb kezének kis ujjára húzza, egy szempillantás alatt ott van, ahol lenni kíván. 3 napot, 3 éjjelt adok neked, hogy otthon légy. Gondolkodóba esett a kereskedő azon, amit az erdei szörnyeteg mondott neki. Sokáig gondolkodott, és végül így szólt magában. Jobb lesz, ha előbb viszont látom leányaimat. Rájuk adom atyai áldásomat, és ha nem akarnak megváltani engem a haláltól, legalább felkészülök reá, és azután jövök vissza az erdei szörnyetekhez, a tengeri csodához. Mivel hamisságot nem forgatott eszében, mindjárt el is mondta az erdei szörnyetegnek, hogy miképpen gondolja a dolgot. A szörnyeteg amúgy is ismerte titkos gondolatait, és mivel látta, hogy becsületes emberrel van dolga, írás sem vett tőle, hanem csak lehúzta ujjáról az aranygyűrűt, és átnyújtotta a derékkereskedőnek. Alig húzta fel a kereskedő a gyűrűt jobb keze kis ujjára, amikor már is tágas udvarának kapujában állt. Ugyanakkor érkezett haza gazdag karavánja is hűséges szolgáival, akik 3-szor annyi aranyat meg mindenféle árut hoztak magukkal, mint amennyivel elhagyta őket. Nagy lárma szaladgálás támadt az egész házban. Felugrált a 3 leány himzőrámája mellől, ahol éppen selyemkendőt vartak ki aranyjal ezüsttel, ölelték, csókolták apjukat, gyengéd szóval becézgették, s a 2 nagyobbik jobban hízelkedett neki, mint a legkisebbik. Látták azért mind a 3-an, hogy édesapjuk nem vidám, hanem valami titkos bánat emészti szívét. A 2 idősebb leány kérdezgetni kezdte, nem vesztette el hatalmas vagyonát. De a legkisebbik nem gondolt a vagyonra, s így szólt édesapjához. Nem kell én nekem a te gazdagságod. A vagyont meg lehet szerezni, és el lehet veszteni. De arra kérlek, tárd fel előtt szíved bóbánatát. A derékkereskedő így felelt leányainak. Nem vesztettem én el nagy vagyonomat, sőt, inkább 3-szor, 4-szer annyit szereztem. Más az én bánatom, de azt majd holnap beszélem el nektek. Ma pedig vígadjunk. Elé hozatta azután vasveretes útiládáit, és elővette belőlük legidősebb leánya részére az aranykoszorút arábiai aranyból, amely tűzben meg nem ég, vízben meg nem rozsdál, körös-körül drága kövekkel kiverve. Elővette azután középső leánya ajándékát, a legszebb keleti kristályból készült tükröt. Végül elővette a legkisebbiknek szánt ajándékot. Aranykancsóban a bíbor színű virágot. A 2 nagyobbik leány az örömtől majd megtébolyult, beszaladt termeibe a maga ajándékával, és ott mulatozott, nem tudott betelni vele. De a legkisebbik, legkedvesebb leány, amikor meglátta a bíbor szín virágot, egész testében megremegett és zokogni kezdett, mintha szívét valami összeszorítaná. Amikor pedig édesapja imígy szólt hozzá, édes leányom, legkedvesebb lányom, miért nem fogadod el tőlem a virágot, amelyet kívántál, hiszen ennél szebb nincs a föld kerekén. Akkor szinte vonakodva fogadta el a bíbor színű virágot, megcsókolta édesapja kezét, maga meg keservesen sírt, zokogott tovább. Nem sokára odaszaladtak az idősebb leányok is, kipróbálták ajándékaikat, és nem győztek hálálkodni apjuknak. Eközben a szolgák hímzett abrosszal terítették meg a nehéz tölgy faasztalt, édes ételt, mézes italt tálaltak fel. Leültek, ettek, ittak, pihentek, kedves beszélgetéssel szórakoztak.
Estére vendégek érkeztek. A ház megtelt kedves rokonokkal, ismerősökkel, hízelgőkkel, tányérnyalókkal. Éjfélig tartott a vígasság, és olyan lakoma volt, amilyet a derék kereskedő a maga házában még sohasem látott. Még csak elképzelni se tudta, mi honnan került. És a vendégek se győztek csodálkozni az arany meg ezüst edényen, meg a sok csodálatos ételen, amilyenhez foghatót még soha életükben nem ettek. Másnap reggel a kereskedő magához hívatta legidősebb lányát. Töviről hegyire mindent elmondott neki, ami vele történt, s megkérdezte, hajlandó-e megváltani apját a keserű haláltól, és elmenni az erdei szörnyetek palotájába. De a legidősebb leány kereken megtagadta, és kijelentette. Az a leány váltsa meg apját, aki a bíbor színű virág. A becsületes kereskedő ekkor magához hívatta második leányát, a középsőt. Töviről hegyire mindent elbeszélt neki, ami vele történt, s megkérdezte, hajlandó-e megváltani apját a keserű haláltól, s elmenni az erdei szörnyetekhez a palotába. De a középső leány is kereken megtagadta apja kérését, és kijelentette. Az a leány váltsa meg apját, aki a bíbor színű virág. A tisztes kereskedő ekkor magához hívatta harmadik, legkisebbik leányát, töviről hegyire elbeszélt neki mindent, ami vele történt, de még be sem fejezhette beszédét, amikor legkisebbik, legkedvesebb leánya térdre borult előtte, és úgy könyörgött neki. Édes jó apám, uram, kérlek szépen, add rám áldásodat, megyek az erdei szörnyetekhez, a tengeri csodához, és nála fogok élni. Nekem hoztad a bíbor színű virágot, az én kötelességem, hogy megváltsalak. Könnyezni kezdett ekkor a derékkereskedő. Megölelte legkisebbik, legkedvesebb lányát, és így szólt hozzá. Én édes leányom, én kedves leányom, én szépséges leányom, atyai áldásomat adom tereád, amiért megváltod apádat a keserű haláltól, és önként a magad akaratából elmégy a rémséges erdei szörnyetekhez vagy tengeri csodához. Palotában fogsz élni nála, nagy gazdagságban és kényelemben, de hogy hol van az a palota, azt senki sem tudja. Nem vezet oda járható út, se lóháton, se gyalog el nem jut oda emberfia, de még gyorslábú vad, vagy a szárnyas madár sem. Nem fogjuk hallani híredet, se te a miénket. És hogyan fogom leélni keserves életemet, ha nem látom arcodat, nem hallom kedves hangodat? Örökre el kell válnom tőled, mintha elevenen a föld alá temetnének. Így válaszolt erre a legkisebbik, legkedvesebb leány. Ne sírj, ne búslakodj, édes jó apám, uram. Gazdagságban, kényelemben telik majd életem. Az erdei szörnytől vagy tengeri csodától én meg nem ijedek. Hűséggel, becsülettel fogom szolgálni, teljesíteni fogom minden parancsát. Úgy lehet a végén még megkönnyörül rajtam. Ne sírass el elevenem, mintha meghaltam volna. Ha Isten is úgy akarja, visszatérek hozzád. De a derékkereskedő csak sírt, zokogott. Nem végasztalta meg őt leánya beszéde. Oda szaladtak a leány nénjei, a legidősebbik meg a középső. Sírásuktól vízhangzik az egész ház, annyira sajnálják szeretett húgukat. De a legkisebbik leány arcán nyoma sincsen bánatnak. Nem sír, nem jajong, hanem készül a nagy útra, a messzi ismeretlenbe. Magával viszi a bíbor színű virágot is aranyos kancsójában. Eltelt a harmadik nap is, meg a harmadik éjszaka. Elérkezett az óra, amelyben a derékkereskedőnek el kell búcsúzni a legkisebbik, legkedvesebb leányától. Megöleli, megcsókolja, forró könnyeivel megöntözi, atyai áldásának keresztjét veti reá. Azután kis vas szekrénykéből előveszi az erdei szörnyetek gyűrűjét. Ráhúzza a legkisebbik leány jobb kezének kis ujjára, és abban a szempillantásban a leány el is tűnt onnan, minden holmiával egyetemben. Amikor felocsúdott a leány, az erdei szörnyetek palotájában találta magát. Magas kőből épült teremben, a kristálylábú cifra aranyágyban,
a hattyútól Dunna alatt, mintha onnan soha ki nem mozdult volna, s egész életét ott élte volna le. Mintha éppen csak lefeküdt volna ágyába éjszaka, nyugodalomra, s most felébredt volna. Majd csodálatos muzsika hangzott fel, amelyhez hasonlót még soha életében nem hallott. Felkelt a puha ágybos, hát látja, hogy mindenhol Mia ott van mellette, szépen elrendezve malahit asztalokon. Ott áll a bíbor színű virág is aranyos kancsójában. S van még abban a teremben sokféle jószág, bútor, mi egymás, s van mire ülni, feküdni, van mibe öltözni, van mit csodálni. A szoba egyik fala tiszta tükör, a másik aranyozott, a harmadik ezüst, a negyedik elefántcsont rubintkövekkel ékes. Ez alig, hanem az én hálószobám, gondolta a leány. Azután eszébe jutott, hogy megnézi az egész palotát. Végig sétált az óriási termeken, hosszú ideig járkált, és megcsodált minden csodát. Egyik terem szebb volt, mint a másik, és valamennyi szebb volt, mint ahogyan a derékkereskedő édes jó atya úr elmesélte néki. Kivette az aranyozott kancsóból a bíborszín virágot, azzal kiment a kertbe. A madarak mennyei dalukat énekelték neki. A fák, bokrok, virágok ágaikkal integettek feléje, s mintegy meghajoltak előtte, amerre járt. Feljebb szöktek a szökőkutak, hangosabban csörgedeztek a források. Végül megtalálta azt a tarkálló halmocskát is, ahonnan a derékkereskedő a bíborszínű virágot leszakította. Akkor a leány elővette a bíborszínű virágot, és vissza akarta ültetni a régi helyére. De a virág magától kiröppent a kezéből, és egyszeriben visszanőtt a szárára. Szebben virított, mint bármikor az előtt. Elcsodálkozott a leány ezen a nagy csodán, és örvendezett az ő kedves bíborszínű virágocskájának. Azután visszament paluta béli termeibe. Hát az egyikben terített asztal várja, terve minden jóval. Úgy látszik, az erdei szörnyeteg nem haragszik rám, hanem kegyes uram lesz, gondolta magában a leány, de alig gondolta végig, amikor a fehér márvány falon lángbetűk jelentek meg. Nem urad vagyok, hanem engedelmes rabszolgád. Úrnőm vagy, mindent teljesítek, amit csak megkívánsz, vagy ami eszedbe jut. A leány elolvasta a lángbetűket, s mire végigolvasta, úgy eltűntek a fehér márványfalról, mint a soha ott sem lettek volna. Akkor eszébe jutott, milyen jó lenne, ha levelet írhatna édes jó atya urának, s hírt adhatna magáról. Alig, hogy ezt végig gondolta, már előtte feküdt a papíros, mellette aranytól. És a leány ezt a levelet írta édes jó atya urának és szeretett testvéreinek. Ne sírjatok, ne búslakodjatok miattam. Úgy élek az erdei szörnyetek palotájában, mintha királylány lennék. Őt magát nem látom, hangját nem hallom. Fehér márványfalon lángbetűkkel ír nekem. Tud mindent, ami a gondolatomban van, és abban a szempillantásban teljesíti minden kívánságomat. Nem akarja, hogy uramnak nevezzem, hanem ő nevez engem úrnőjének. Alig ért rá aláírni és lepecsételni levelét, amikor az már el is tűnt kezéből és szeme elől, mintha soha ott nem lett volna. A muzsika hangosabban szólt, az asztalon finom étel, mézes ital jelent meg, az edény mind színaranyból való. A leány egészen vidáman ült az asztalhoz, noha még soha életében nem ebédelt egyedül. Evett, ivott, megpihent, hallgatta a muzsikát. Amikor jól lakott, lefeküdt aludni. A muzsika most halkabban, messzebbről szólt, nehogy álmát megzavarja. Pihenés után vidáman ébredt, és ismét kiment a kertbe sétálni, mivel ebéd előtt még a felét sem járta be. Fák, bokrok, virágok mind meghajoltak előtte. Az érett gyümölcs, körte, barack, zamatos alma szinte magától kéreckedett a szájába. Hosszú ideig járkált ide-oda a kertben, amíg be nem esteledett. Akkor visszament termeibe, és látja, az asztal megint terítve, megrakva finom étellel, mézes itallal, s mindegyik más, mint ami délben volt. Vacsora után bement abba a fehér márványterembe, ahol a lángbetűket olvasta a falon, s hát ugyanazon a falon most is lángbetűs felirat várja.
Megvan-e elégedve úrnőm kertjével és palutájával, a vendéglátással és a szolgálattévő személyzettel? Örömteli hangon válaszolt erre a kereskedő szépséges fiatal leánya. Ne szólíts engem úrnődnek, hanem légy te mindig az én jóságos uram, aki kegyelmes és irgalmas hozzám. Sohasem teszek a te akaratod ellen. Köszönöm vendég szeretetedet, magas termeidnél, lombos kertjeidnél szebbet az egész nagyvilágon nem találni. Hogy ne lennék hát megelégedve? Soha életemben nem láttam még ilyen csodákat. Még magamhoz se tértem az ámulatból. Csak egy a baj, félek én egyedül aludni. Magas termeidben nincs egyetlen teremtett lélek rajtam kívül. Ismét lángoló szavak jelentek meg a falon. Ne félj, szépséges úrnőm, nem fogsz egyedül nyugovóra térni. Már vár téged hűséges és kedves szobalányod. De rajta kívül is vannak még sokan az én termeimben, csak te nem látod, nem hallod őket. De mind valamennyien velem együtt éjjel és nappal fölötted őrködnek, még a fúvó széltől is óvnak, porszemtől is védenek. Visszavonult hát ágyas házába a kereskedő szépséges leánya, s íme, amint belép termébe, ott látja állani ágya mellett hűséges és kedves szobalányát, aki se élő, se holt az ijedelemtől. Roppantul megörült úrnőjének, kezét csókolgatta, lábát ölelgette. Úrnője is megörült hűséges szobalányának, mindjárt kérdezgetni kezdte atya ura, nővérei meg egész cserétsége felől. Azután maga nekiállt elbeszélni rendre, hogy mi történt vele azóta. Hajnal hasadásig nem is jött álom a leányok szemére.

0: Szergej Timofejevics Akszakov, a bíbor színű virág. A második rész hangzott el. Felolvasta Bence Ilona. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elekné Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzőjáms, őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek! A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. A családok örömeinek és nehézségeinek megismerésére buzdított 14. Leópápa a Vatikánban, számolt be csütörtökön a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulóján tartott tanácskozáson hangsúlyozta, az egyháznak bátran szembe kell néznie a házasságot és a családi életet érintő kihívásokkal. A Szent Atya a családok meghallgatását és támogatásuk új lehetőségeinek keresését sürgette. Az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást tárgyalta csütörtökön az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága, tudósított az MTI. Bak András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte a jogszabályt, mert kifogásolta a Magyar Orvosi Kamara vezetőinek 2 ciklusra korlátozott mandátumát. Rák Richárd bizottsági elnök szerint a szabályozás a vezetés megújulását szolgálja és nem sérti a kamarák önállóságát. Új biztonságpolitikai párbeszédet kezdeményez Magyarország Törökországgal, jelentette be csütörtökön közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető Ankarában tárgyalt török kollégájával, ahol először ülésezett a magyar-török közös tervezőcsoport. A felek az energetikai, gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítéséről, valamint a közlekedési összeköttetések bővítéséről is egyeztettek. A magyarok 86%-a attól tart, hogy az állami nyugdíja nem lesz elegendő, mégis csupán 32%-uk rendelkezik nyugdíj célú megtakarítással. Derült ki az OVB Magyarország csütörtökön ismertetett reprezentatív Ipsos kutatásából. A több mint 1000 fő megkérdezésével készült felmérés szerint a válaszadók havi 400-600 000 forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, de mindössze 16%-uk számolta ki várható járandóságát. Anne Carson kanadai költő és esszéista kapta az idei irodalmi Nobel-díjat, jelentette be csütörtökön a Svéd Akadémia. A szerzőt újító életművéért ismerték el, amelyben a klasszikus hagyományokat ötvezi a kortárs irodalommal. A fizikai Nobel-díjat Francis Halcen belga származású kutatónak ítélték oda a kozmikus neutrínók felfedezéséért. A kémiai elismerést Henri Békagan francia és Soai Kenso japán tudós kapta, a molekulák asszisztenciájával

0: hallották. Köszönöm a figyelmüket. 24 perc. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: A Bartleby az írnok sarkos ellentétben áll Henry Melville regényeinek szokásos környezetével. A hatalmas óceánok és távoli, egzotikus tájak világával. Az elmesélő egy New Yorki ügyvéd, aki a Wall Street-en lévő irodájába három írnoka mellé felvesz negyedikként egy Bartleby nevű másolót, és nem is gyanítja, hogy mi vár majd rá. Bartleby fedhetetlen, szorgalmas, visszafogott ember. Ám egyszer, amikor az ügyvéd új feladattal bízná meg, udvariasan, de visszavonhatatlanul azt feleli, inkább nem tenném. Ettől kezdve Bartleby nem hajlandó semmit sem lemásolni. De ebben nincs semmiféle lázadás vagy nagyképűség. Egyszerűen csak ott áldogál az iroda egyik ablaka előtt, és állandóan a szemközti tűzfalat nézi. Rendíthetetlenül, zavartalanul, távolságtartó módon. Ugyan ezekkel a szavakkal felel, inkább nem tenném. Amikor a munkaadója arra szólítja fel, hogy távozzon, az időközben lakásává is lett irodából. Az ügyvéd megmagyarázhatatlanul együtt érez különös alkalmazottjával. Addig védelmezi, ameddig csak bírja. Egészen a drámai végkifejletig, amelyet nem kerülhetnek el. Bartleby maga a tiszta másság, az abszolút ártatlanság, nem ismer sem szabályokat, sem bűnöket. Ő a társadalom áldozata, és egyidejűleg ő a társadalom legfelsőbb, legkönyörtelenebb bírája is. A novella egyik legerősebb motívuma az ételekre való utalások mennyisége. Az ügyvéd két írnokának neve is ételekkel kapcsolatos. Pulyka és Gyömbér Dió. A Gyömbér Dió becenevet a torta miatt kapta, amit munkatársainak szállít. De Pulyka neve kevésbé nyilvánvaló. Az egyik furcsaság, amit az ügyvéd észrevesz Bartlebyvel kapcsolatban, hogy nem eszik. Megjegyzi, hogy Bartleby néha megeszi a gyömbérdiós sütemény, de ez minden. Az ügyvéd ezt a történet egyik legszórakoztatóbb passzusában veszi fontolóra. Az elmém ekkor álmodozásba merült arról, hogy milyen valószínű hatása lehet az emberi alkatra, ha valaki kizárólag gyömbéres diós süteményen él. Mi volt a gyömbér? Egy csípős, fűszeres dolog. Bartleby csípős és fűszeres volt. Egyáltalán nem. A gyömbör tehát nem volt hatással rá. Valószínűleg jobban szerette volna, ha inkább nem lenne. Egy olyan történetben, ahol az anyagi világ és az anyagiasság nagy szerepet játszik, az étel jó metaforája a vágynak és a kapcsiságnak. Bartleby, aki inkább nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, végül az étel, pontosabban annak hiánya miatt hal meg. Bartleby halálát, bár szimbolikusan az apátiába való visszahúzódása okozza, fizikailag az étel megtagadása, vagyis inkább annak mellőzése okozza. Az, hogy nem akar részt venni az anyagias világban uralkodó kapzsiságban és mohóságban. Az irodalomkritikusok évtizedek óta vitatkoznak arról, hogyan lehet értelmezni Bartleby karakterét. Első pillantásra úgy tűnik, hogy nem is igen van karaktere. Megérkezik az ügyvéd irodájába, felfogadják, hogy másolást végezzen, majd minden hozzáintézett kérésre azzal kezd válaszolni, hogy inkább nem tenném. Ez a válasz mantrává válik, és Bartleby udvariasan hűvös, mégis határozott mondandója megakadályozza, hogy az ügyvéd bármilyen valós intézkedést is tegyen ellene. Az ügyvédet újra és újra megakasztja Bartleby egyszerű mondata. Inkább nem tenném. Az inkább kifejezés kezdi megfertőzni az ügyvéd beszédét, sőt az elméjét is. De hát akkor ki ez a Bartleby? Mit képvisel? A karakter viselkedésétől megzavarodva sok kritikus megkerülte, hogy univerzális szimbólumként értelmezze.

0: meggyőzze őt, és inkább Melville életének kontextusában vizsgálta. Egyes kritikusok szerint Bartleby magát Melville-t jelképezi. Életének ebben az időszakában ugyanis legutóbbi művei, köztük a Fehér kabát és a Moby Dick, szerencsétlenül megbuknak. Annak ellenére, hogy tudjuk, később nagy sikert arattak. Abban az időben olvasói több kalandot akartak, olyan kalandokat, mint amilyenek a korábbi műveiben, például a Tipiben szerepeltek. Egyes kritikusok szerint ezért az ügyvéd Melville olvasóit képviseli. Arra kéri ők Melville-t, hogy írj meg ugyanazt a regényt, amit mindvégig írt. Bartleby pedig maga Melville, aki azt válaszolja, hogy inkább nem. És végül visszavonul önmagába és a nyomorúságába. Persze ez csak egy értelmezés és nagyon leegyszerűsített változat. Egy általánosabb, szimbolikus értelmezés is lehetséges. Bartleby múltjáról egyetlen nyomot kapunk, amelyet az elbeszélő a történet végén ad meg. Az írnok állítólag egykor a holtlevelek irodájában dolgozott, és egy adminisztratív átszervezés után veszítette el az állását. Az elbeszélő, az ügyvéd azon tűnődik, vajon egy ilyen nyomorúságos munka az időközben elhunyt vagy eltűnt embereknek küldött levelek elégetése, ez okozza-e Bartleby apátiáját és látszólagos őrületbe süllyedését. A novella végén az elbeszélő felfedi az egyetlen nyomot tehát, amellyel Bartleby történetéhez juthatunk. Ez végül is csupán egy pletyka. Az ügyvéd úgy véli, mégis ez lehet az oka furcsa viselkedésének. Holt levelek. Nem úgy hangzik, mintha holt emberek lennének? Az ügyvéd elmélete szerint a sok halott levél elolvasása, amelyeket már meghalt vagy eltávozott embereknek szántak, olyan lehangoló lehetett, hogy Bartlebyt lassan unalomba, apátiába és érzelmi távolságtartásba taszította. A halott levelek tehát sok mindent szimbolizálhatnak. Egyes kritikusok, akik a történetet Melville életének kommentárjaként vizsgálják, úgy vélik, hogy ezek a halott levelek, vagy halott betűk, hiszen az angolban a letter mindkettőt jelentheti, népszerűtlen regényeit, a Moby Dicket jelképezhetik. Ezek a regények, akárcsak a levelek, életművek lehetnek, amelyek nagyszerű betekintést nyújtanak az olvasónak az életébe. De a regényeket, akárcsak a leveleket, nincs, aki elolvassa. A betűk, levelek a feltörekvő középosztálybeli, kékgalléros munka fájdalmainak metaforájává is válhatnak. A levelek nap mint nap történő szortírozása végül is bárki számára nehéz lehet, pláne hosszú ideig elviselni mindezt. És az ilyen ismétlődő, unalmas, kimerítő feladatok még ma is gyakori forrásai a depressziónak egyes munkavállalók esetében. Azzal, hogy Melville halott levelekről ír, még egyértelműbbé teszi az ilyen feladat lehangoló jellegét. Így tehát, amikor munkahelyet vált, Bartleby egy ideig hajlandó leveleket vagy másolatokat írni. Végre egy kis izgalom, végre valami élő dolog. De amikor arra kérik, hogy olvassa el őket, ó nem, inkább nem tenném. Rövid ideig némi elégtételt talál a levelek létrehozásában, és nem megsemmisítésében. De végül még az alkotásra is képtelen. Már nem akar se levelet, se betűt, se semmi egyebet látni. Csak a tűzfalat nézi, és valami egészen más világba lép át, amelyhez ennek a mostani, anyagias és sürgőforgó világnak semmi köze. Íme, ezért lesz igazi nagy kritikusa a mostani, a 21. századi világnak is. És talán éppen ezért jeleníti meg leginkább ugyanennek a világnak gyengeségét, kiszolgáltatott embereit és mindannyiunkat, akik szenvedünk attól, hogy újra és újra csak azt kell elkövetnünk, amihez talán a legkevésbé van kedvünk. A Bartleby az írnok tehát egyáltalán nem 19. századi. Nagyon is mai. És Bartleby egy olyan személy, akivel mindannyian azonosulhatunk.
1: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Robert Schumann ámol zongora versenyének részletét hallották Lars Vogt és a Birminghami Szimfonikus Zenekar felvételéről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 1890. október 8-án született Budai Dénes zeneszerző, színházigazgató. A hangolóból, az őrszerzeményeiből válogat a szerkesztő, Bögös Herrietta.

Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, mert összerúgyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghallok. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, mert összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert

törődj velem, csak egy kicsit, törődj velem. Ha sétálunk, belém karolj, egy pillantással udvarolj. Tudnélik nekem, ne másnak, s ne bám.

szégyen, s ne ásíts, azt úgy szégyelem. Törődj velem, csak egy kicsit, törődj velem. Dicsérd meg az új kalapom, el ne felejtsd a névnapom, mint elfelejtesz csókot adni, ha irodába kell rohanni. Én más ékszert úgy sem kívánok, mint egy csókot, mint egy virágot, s ezt oly ragyogva viselem. Törődj velem, csak egy kicsi, törődj velem. S azt kívánom, ha este van, még mellém simulj fiúsan, mesélj, neves, keresd az ajkam, ne tedd túl magad rögtön rajta. Kívánom a szívdobogásod, a reszketésed, dadogásod, úgy, mint az első éjjelen. Törődj velem, csak egy kicsit, törődj velem.

sose fogjuk sejteni, miért. Mert drágám, néha téved az ember, mit bevallani nem mer, pedig annyira.

magát szerettem, magát, a szép haját, a halk szavát. Eladtam a szívemet magának, réges rég. A nyári éjjel a hold, az is dalolt, ha átkarolt. A régi jó tabámban mosolygott ránk az ég.

néha téved az ember. Mit bevallani nem mer, eddig annyira fáj.

sose fogjuk sejteni, miért. Mert drágám, néha téved az ember, mit bevallani nem mer, pedig annyira fáj.

0: Az 1890. október 8-án született Budai Dénes zeneszerzőre emlékezünk. A Hangolóban az ő szerzeményeiből válogatott a szerkesztő Bögös Herietta.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! A családok tapasztalataiból kell tanulnia az egyháznak, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Vatikánban. A Magyar Kurír csütörtöki beszámolója szerint az Amoris Laetitia apostoli buzdítás 10. évfordulóján a Szent Atya a házasság és a családi élet mai kihívásaira, valamint a nehéz helyzetben élők meghallgatására és támogatására hívta fel a figyelmet. Ünnepi szentmisével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára, számolt be csütörtökön a Vatikán News. Böcskei László, nagyváradi püspök Márton Áron példáját idézve a megélt hit és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány maradjon. A nemzetért mondott imádság és a szűzanya oltalmába vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, magyarok nagyasszonya ünnepén, írta csütörtökön a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti érsek Szent István ország felajánlását és a magyar történelem nehéz időszakait idézte fel. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarságot. 43 hallgatóval indult demencia szaktanácsadó képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló továbbképzés a betegek és családjaik segítségére készít fel. Székely János szombathelyi püspök kiemelte, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Jelentette be csütörtökön Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár az MTI beszámolója szerint. A kísérleti program az 1997 után akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltött felnőtteknek nyújtana pszichológiai, jogi, egészségügyi és lakhatási segítséget. Bántalmazás igazolása nem szükséges. Országos egyeztetés sorozat indul az oktatás megújításáért. Közölte csütörtökön közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A gondolkodó közösségek első Pest megyei találkozóján 50-en vesznek részt. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, a tapasztalatokat az új oktatási stratégia és a nemzeti alaptanterv kidolgozásakor hasznosítják. Ismét tárgyaltak az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosításról, tudósított csütörtökön az MTI. Baka András köztársasági elnök korábban visszaküldte a jogszabályt, mert kifogásolta az orvosi kamarai vezetők mandátumának két ciklusra korlátozását. Rák Richárd bizottsági elnök szerint a szabályozás a vezetés megújulását szolgálja, a kamarai önállóság sérelme nélkül. A napirendi ponthoz a bizottság más tagja nem szólt hozzá a csütörtöki ülésen. Hazánk időjárásáról: pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, estére mérséklődik. Délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek, a szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből a 26-tól a 28. versig tartó igeszakaszt a Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal

és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó. Majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek e kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon. Oh.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyház megye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszaki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangélium erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért a szűzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Becskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok? A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Antonio Vivaldi G-moll koncertójának első tétele hangzott el. Előadta Róla János és a Liszt Ferenc kamarazenekar. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, rádiós regénytár.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. 18. befejező rész. Akiknek a szívük tiszta.

Talleréktól Anka és János este felé ért haza. Elégedettek voltak, mert az öreg kőfaragó és Aranka jó szívvel fogadták Gyurit. A lovász természetesen tőlük is bocsánatot kért, így aztán a legteljesebb mértékben helyre billent Ágoston lelki világa, és Aranka is kezdett anyai érzelmeket táplálni az elárvult Gyurka iránt. Amikor Anka és János hazaért, se Annát, se Mihályt nem találták otthon. Az ikrek már aludtak, csak Katinka volt ébren. Tőle tudakolták, merre van a mama és a papa. A kislány készségesen válaszolt. Nemrég átjött Róza néni, kicsit pityergett, és megkérte mamáékat, hogy menjenek át hozzájuk, mert Nátán bácsi beteg. Azt nem tudod, hogy elhívták-e Spielmann doktort? Kérdezte Anka. Ezt mama is kérdezte, de Róza néni azt válaszolta, nem kell már ide orvos. Nem tudom, miért mondta ezt, hiszen aki beteg, annak orvosra van szüksége, ugye? János válaszolt. Igazad van, kicsim. Majd Ankához fordult. Átlépek Nátánékhoz. A boltoség kapuja nyitva volt, a konyhából világosság szűrődött ki. A szekeres gazda éppen kopogni akart, amikor nyílt a konyhaajtó, és megjelent Anna és Mihály. Ők is meglepődtek, amikor a fiúkkal találták magukat szembe. Édesapám, még csak nyugodtan menjenek haza. Én maradnék, ha lehetséges. János Rózára nézett, aki élénken bólogatott. Gyere csak, gyere! Nátán örülni fog neked. Az öreg boltos alig látszott ki a puha tollakkal megtömött, jó magasra paskolt párna mélységéből, a hatalmas dunyha takarásából. Sápadt szakállas arcát kusza hajszálak keretezték, nagy fekete szeme a petróleumlámpa imbolygó lángnyelvét figyelte. Alig eszmélt arra, hogy János az ágy melletti székre ül. Jó estét, Nátán! Suttogta a szekeres gazda. Mi történt veled, hogy így ágynak estél? Az öreg most lassan Jánosra emelte a tekintetét. Te vagy az, fiam, Bazsó János, rebegte alig hallhatóan. Látod, milyen nyomorult vagyok. De hát ennek így kell lennie, mert készülök, mennem kell. A fuvaros csak lassan szólt, miközben a fejét csóválta. Ne mondd azt, hogy kell, mert soha nem kell. Gondold úgy, hogy menned szabad, és rögtön megérted, mi a lényege a teremtő és az ember közötti viszonynak. Bizony a szabadság, aminek az alapja a szeretet. Ezt még Ignác atyától tanultam. Nátán mosolyogni próbált. Ignáctól? Nézett Jánosra, majd fölemelte a mutató ujját. Nagy ember volt. De mi lesz a szabadsággal, az én szabadságommal, ha elmegyek? Mi lenne? Kérdezett vissza János. A szabadság ugyanúgy megmarad odaát, mint itt, ebben a világban. A szeretettel együtt. E kettő ugyanis elpusztíthatatlan. És hogy miért? Mert a teremtőt sem lehet elpusztítani. És a szabadság, ma meg a szeretet, Isten alaptulajdonságai. De azt gondolom, ezekkel te is tisztában vagy, Nátán.
Az öreg boltos bólintott, mint aki tényleg tudja, és ismeri az örökké való tulajdonságait. Egy darabig hallgatott, majd lassan megfogta János kezét. Fiam, azt hiszem, én most félek. Szépeket mondasz ugyan az örökké valóról, de én mégis félek. Vajon mit fog mondani? Miként fog rám tekinteni? Rám, az öreg zsidóra, tudva, hogy képtelen voltam a törvényt maradéktalanul teljesíteni. Pedig akartam. Ne tréfálj, Nátán, hiszen ezen a földön nem létezik tökéletes ember, és ezt az örökkévaló nagyon is jól tudja. Másrészt nem tudok arról, hogy az Úristen a különböző vallásúakat különbözőképpen kezelné. Ezek a kérdések odafönt nem jelentenek semmit. Mindösszesen egy valamit fog kérni mindannyiunktól, ha már oda át leszünk, és pedig azt, mutasd a szíved, mert ez a legfontosabb. Úgyhogy ne félj. Köszönöm, fiam, suttogta a beteg. Róza a szoba ajtajában állt, s nézte a két férfit, a haldoklót és fiatal látogatóját. Fölvillant előtte egy régi-régi jelenet. Eszter lányuk is nagyon beteg volt, halálos beteg. János pedig, aki akkoriban még kisfiú volt, ott térdelt a kislány halálos ágyánál. Majd hirtelen ötlettől vezérelve belemártotta ujjait az asztalon lévő vizes tálba, és keresztet rajzolt a kisbeteg homlokára. És a Róza most arra gondolt, vajon meg fog-e ismétlődni a régi jelenet? Fog-e János keresztet rajzolni a haldokló homlokára? A fiatal fuvaros azonban nem tett ilyet. Noha neki is eszébe jutott, mit cselekedett akkor Eszterrel. De Nátánt egy pillanatig sem akarta hitében megzavarni. Valami, vagy valaki azt csúgta, hogy a betegnek már nincs sok ideje hátra. Így belekezdett egy imába, az Úr imájába, hangtalanul, némán, s közben figyelte a haldokló arcát. Ekkor Róza asszony közelebb jött, megállt János mellett. Mondanál egy imát, fiam? János fölnézett az asszonyra. Már elmondtam, de szívesen mondok más imát is, Róza néni, de csak úgy magamban. A mi atyánkot mond, de úgy, hogy én is halljam. Nátán nem fog megbotránkozni, ne félj. János nem ellenkezett. Halkan mondta, alig hallhatóan, de az asszony így is értett minden szót. János, aki mindeddig hűségesen a két tenyerében tartotta a haldokló kezét, most azt érezte, e kéz kissé megrándul, majd lassan elernyed. Kis ideig nézte az öreg boltost, majd gyöngéden lefogta a szemét. Lassan fölállt az ágy széléről, odafordult Róza asszonyhoz, és átölelte.

Kiteljesedés. Amikor a fiatal fuvaros hazaért, még ébren találta a házbelieket. Végignézett a jelenlévőkön, és csak annyit szólt. Meghalt. Anna könnyes szemmel fordult oda Ankához. Gyere, lányom, ne hagyjuk most egyedül Rózát. Anka kissé nehézkesen állt föl a székről, aztán hirtelen kezét a hasára tette. Megmozdult. A többiek hirtelenjében nem értették, mit akar ezzel mondani. Anna ocsúdott leghamarabb. Csak nem. Anka bólintott. Nem akartam előbb szólni, de most már biztos. János is döbbenten állt, és bizonytalanul elmosolyodott. Mihály megvakarta a fejét. Tudom, szólt halkan az idősebb fuvaros, egy ilyen estén nem illő vidámkodni, de talán Nátán megbocsátja nekünk, amiért örülünk. Mihály, nézett az urára Anna, akkor most maga kísérjen át Rózához, hagyjuk magukra a fiatalokat. Miután a szülők kiléptek az ajtón, János leült a felesége mellé. Látod, milyen furcsa az élet? Kezdte. Az imént jöttem haza azzal a hírrel, hogy Nátán meghalt. Te pedig azzal örvendeztetsz, hogy születik még egy gyermekünk. Milyen furcsa! Vagy nem is, hiszen ez a földi életrendje. Az egyik lélek befejezi, a másik most kezdi. Az egyik házban most csöndesen virrasztanak az elhunyt fölött, a másikban csöndesen örvendeznek, mert nem sokára gyermek érkezik közéjük. Csak az nem fér a fejembe, hogyan tud a mindenható minden egyes lélekre figyelni, amikor irdatlan sokan vagyunk? Tudom persze, ő mindenható, tehát képes rá. Mennyivel könnyebb nekünk, hiszen csak egyetlen valakihez kell igazodnunk. Anka elmosolyodott. Bizony, és ez sem sikerül mindig. A legérdekesebb pedig az, hogy mi is képesek vagyunk odafigyelni más ember életére, és ha kell, kisegíteni őt, ha bajba kerül. Lehetséges lenne, hogy kicsiben mi is olyanok vagyunk, mint a Teremtő.

Az öreg szekeres gazda délelőtt elballagott Gyurkáért, hogy kikísérje a telepre. Mivel Ágoston sem látta még a készülő épületeket, hát odaállt Mihály elé. Veletek mennék. És kitart vissza, nevetett az öreg bazsó. A telepen János fogadta mindhármójukat, és körbe is vezette őket. Sorra elmagyarázta, hogy melyik épület mi célt szolgál, vagy a még félkész állapotban lévőket mire fogják használni. Balogh Kálmán a segédeivel együtt éppen a nagy istálló tetőzetét ácsolta. A tetőszerkezet meghosszabbított részét tekintélyes méretű szálfák tartották. Etámfák alsó harmadát vastag szurokrétek fette. Gyurka az állát simogatta. Mondanék valamit. A szurok nagyon jó a vizesedés ellen. De ha valakinek az az ördögi ötlete támadna, hogy felgyújtsa ezt a telepet, hát a szurok nagyon jól ég. Én a támfákat körbefalaznám. Ahogy látom, itt minden fából készül. Nagy a tűzveszély. Elhelyeznék kőkádakat, víztárolás végett, meg sok vödröt is, létrákat, hogy a tetőt oltani lehessen. Homok sem ártana, kútjuk lesz. Már van is, csak innen nem látszik, vetette közbe János. Amiket javasolt, azok megszívlelendő dolgok, ezekre mi is gondoltunk. Igaz, arra nem, hogy a támfákat körbefalazzuk. A legjobb persze az lenne, ha az egész istálló kőből épülne, mondta Gyurka. No és a kocsi gyártószín is, de így sem lesz rossz. Megkérdezhetem, hogy lesz-e őrizője a telepnek? Úgy érti, éjjeli őrizet? Úgy értem. Bizony az jó lenne, bólogatott Mihály. Okos ötleteid vannak, fiam, dörmegte Ágoston. Amiatt kérdezed ezeket, mert a várgedei ménytelepen mindez megvolt? Ott nem. Ezeket felső kubinyban láttam. János észrevette, mennyire kezd megnyílni a lovász. Mintha már kezdené maga mögött hagyni a nyomasztó múltat. Közben Gyuri folytatta. Ne tartson okvetetlenkedőnek, Bazsó úr, de kérdeznék még valamit. Terveznek-e még egy kisebb kaibát is, ahol pár napig meghúzhatja magát az ember? A fiatal fuvaros elnevette magát. Miért? Nem érzi jól magát talleréknél? Gyurka is elnevette magát. És ekkor János arra gondolt, vajon mikor nevetett utoljára? Nem, dehogy, nehogy félreértsem, Bazsó úr. De van úgy, hogy a napi munka után már nem kívánja az ember a kutyagolást hazáig. Hát legyen hol ledülnie. Természetesen lesz egy ilyen épület is, meg egy másik, az elintézendő papírmunkák elvégzésére, amolyan irodaféle.

Odahaza az asszonyok csöndesen tették a dolgukat, ám Anna egyszer csak megállt, és odafordult Ankához. Jól érzed magad, lányom? Amaz mosolyogva bólintott. És beszélgettek is? Elárulta már a nevét? Igen, a János nevet mondta. És ha leány lesz az Isten adta, fiú lesz. Anna fölnevetett. Igazad van, ezt csak ti ketten tudhatjátok. Rövid csönd ereszkedett közéjük, majd Anka halkan megjegyezte. Ez az, ami szegény Gyurkának hiányzik. Ha netán mégis lenne családja, gyerekei, hamarabb egyenesbe jönne, de ebben mi nem tudunk segíteni. Ó, dehogy nem. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan lány, aki annak idején majd örömmel fogadja Gyuri közeledését. Mi lesz, ha ő nem akar újra nősülni? Anna legyintett. Egyrészt az idő majd megoldja. Másrészt történt ebben a faluban érdekes ismerkedés, utána házasság kötés. Figyelj, elmesélem. Élt itt egy ügyeskezű, szorgalmas fiatalember, de valahogy nem gondolt nősülésre. Így nem is figyelt arra, hány leányzó próbálja magát észrevétetni. No, az egyik szemrevaló tűzről pattant hajadon cselt eszelt ki. Egy vasárnap úgy intézte a templomból való kijövetelt, hogy pont e jeles ifjú előtt lépjen ki az ajtón. Mivel tél volt, nem esett nehezére eljátszani, hogy véletlenül megcsúszik a templom lépcsőjén. Ha elkap, akkor sikerült. Ha nem, legfőjebb megütöm a fenekem, gondolta. A fiú persze elkapta, s tartotta addig, amíg a lány vissza nem nyerte az egyensúlyát. A többi már ment a maga útján. Ma is boldog házasságban élnek. Anka elnevette magát. Gondolja, mama, hogy esetleg Gyurin is lehetne segíteni ilyen körmönfont módon? Miért ne? Ha egyszer ez a módi bevált, beválhat másodjára is, nem gondolod? Nem is tudom. De ha az Isten is úgy akarja, akkor minden jó megtörténhet. Minden.

Mi a boldogság? Erre a kérdésre a választ Bazsó János e regény főszereplőjének élete adhatja meg. Aki tisztában van képességeivel, valamint képességeinek és lehetőségeinek határaival, és azokon nem akar mindenáron túlterjeszkedni, az elégedett ember lesz, és boldog. Tudomásul veszi az élet ilyen-olyan fordulatait, hálás örömmel fogadja a szép napokat, a születéseket, az ünnepeket, de bölcsen elviseli a nehezebb, gyászosabb időszakot is. Illően elsiratja az eltávozókat, és nem átkozódik, ha mondjuk a jég elveri a szőlőjét, mert semmi kétsége sincs afelől, hogy a történések mögött mindig valamilyen isteni szándék rejlik. Az életbölcsesség veleje pedig ez. Bár nem mindig látom át az égi akarat lényegét, mégis hiszem, sőt tudom, az rossz soha nem lehet, csak is jó. És ez a jó az alapja a ma isteni szándéknak, hogy mindenki átélhesse a kiteljesedést.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 18. befejező rész hangzott el. Felolvasta Schnell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Klebnicki György felvételét hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! A családok tapasztalataiból kell tanulnia az egyháznak, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Vatikánban. A Magyar Kurír csütörtöki beszámolója szerint az Amoris Laetitia apostoli buzdítás 10. évfordulóján a Szentatya a házasság és a családi élet mai kihívásaira, valamint a nehéz helyzetben élők meghallgatására és támogatására hívta fel a figyelmet. Ünnepi szentmisével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára, számolt be csütörtökön a Vatikán News. Böcskei László, nagyváradi püspök Márton Áron példáját idézve a megélt hit és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány maradjon. A nemzetért mondott imádság és a szűzanya oltalmába vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, magyarok nagyasszonya ünnepén, írta csütörtökön a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti érsek Szent István ország felajánlását és a magyar történelem nehéz időszakait idézte fel. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarságot. 43 hallgatóval indult demencia szaktanácsadó képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, adta hírül csütörtökön a Magyar Kurír. Az országosan egyedülálló továbbképzés a betegek és családjaik segítségére készít fel. Székely János szombathelyi püspök kiemelte, az emberi méltóság nem függ az egészségi állapottól vagy a szellemi képességektől. 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Jelentette be csütörtökön Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár az MTI beszámolója szerint. A kísérleti program az 1997 után akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltött felnőtteknek nyújtana pszichológiai, jogi, egészségügyi és lakhatási segítséget. Bántalmazás igazolása nem szükséges. Országos egyeztetés sorozat indul az oktatás megújításáért, közölte csütörtökön közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A gondolkodó közösségek első Pest megyei találkozóján 50-en vesznek részt. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, a tapasztalatokat az új oktatási stratégia és a nemzeti alaptanterv kidolgozásakor hasznosítják. Ismét tárgyaltak az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosításról, tudósított csütörtökön az MTI. Baka András köztársasági elnök korábban visszaküldte a jogszabályt, mert kifogásolta az orvosi kamarai vezetők mandátumának két ciklusra korlátozását. Rák Richárd bizottsági elnök szerint a szabályozás a vezetés megújulását szolgálja, a kamarai önállóság sérelme nélkül. A napirendi ponthoz a bizottság más tagja nem szólt hozzá a csütörtöki ülésen. Hazánk időjárásáról: pénteken fokozatosan csökken a felhőzet, a délnyugati országrész kivételével több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, estére mérséklődik. Délután 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük délutáni műsorunkat. Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban a keresztény könnyű zene megszületéséről, magyarországi jelenlétéről, a 60-as, 70-es, 80-as évek időszakáról beszélgetünk. Vendégünk Pém Benyámin, Benji, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem modernkori magyar történelem szakon végzett, és ebben a témában végez kutatásokat, írta a szakdolgozatát. Talán ez egy olyan téma, ami részben nagyon sokaknak van róla személyes emléke, élménye. Itt élnek köztünk azok az első meghatározó alkotók, akik a keresztény könnyűzene létrejöttében, kialakításában megkerülhetetlenek, de ugyanakkor más a személyes emlékezés, és más a, mondjuk így, hogy már egy kicsit távolabbi tudományos kutatás, feltárás. Mi motiválta önt ennek a témának a megtalálásában, kiválasztásában, és miért érezte úgy, hogy érdemes szakdolgozatban, aztán esetleg később doktori disszertációban egy ilyen témával foglalkozni úgy, hogy azért mind az alkotók, azok, akik ebben a műfajban meghatározók, Siye Jenő, Borka Zsolt, Szilas Imre, Ferenczi Rudolf, Dax, lehetne sorolni a neveket, akik meghatározók ennek az első időszaknak a történéseiben, de született már a Szegedi Tudományegyetemen Povedák Kinga jóvoltából egy doktori disszertáció, tehát nem mondhatná azt az ember, hogy teljesen új kutatási terület, de mégis biztos, hogy sok-sok mindenben lehet újat mondani. Szóval mi motiválta önt ebben a témában, és mi az, ami miatt úgy érzi, hogy ezt tudományos eszközökkel is meg lehet ezt a témát közelíteni?
1: Engem valójában gyerekkorom óta így körbevesz ez a zenei műfaj. Talán egészen kiskorom óta a szüleim révén hallottam mindenfelől, otthon is zenész család vagyunk viszonylag, sokat zenéltünk is ebben a műfajban, és hogy egyetemista lettem, én is bekerültem egy közösségben, ahol a zenekarnak én lettem a vezetője, és így gyakorlatilag itt nőtte ki magát igazán az, hogy én ezzel a zenével egyrészt gyakorlati szinten foglalkozok most is, illetve nagyon sok dalnak az eredetiét, kottáját, ahogy így felkutattam, akkor jött az ötlet, hogy hát ezzel lehet, hogy ha már így történésznek tanulok, akkor ezt a kettőt így össze lehetne hozni. Hát nem voltam benne biztos eleinte, hogy ez mennyire működőképes, vagy mit szólnak hozzá majd a tanárok esetleg az egyetemen, de a felvételén úgy tűnt, hogy megragadta a fantáziájukat, és később is eléggé úgy tűnt, hogy mivel új téma nem igazán volt eddig kutatva, ez így megragadta sokaknak az érdeklődését, ez nagyszerűnek tűnt, és ahogy a források is azért egyre másra kerültek elő, nem volt kutatott a téma, így aztán kiderült, hogy ebben nagyon sok van még hátra. A kutatás közben derült ki, hogy ez egy egészen működőképes téma, nem csak a szakdolgozat szintjén, hanem a továbbiakban is, úgyhogy ez már viszonylag hamar látszott, hogy azért ez hosszú távon a szakdolgozaton túl is még egy kutatható téma lesz.
0: Ez egy fontos felvetés, gondolat, hogy azok, akik ebben az egyházi közegben élünk, számunkra a keresztény könnyű zene, vagy a keresztény zene, liturgikus zene az teljesen természetes. De hogyha kilépünk ebből a közegből, akkor talán már a keresztény könnyű zenének a léte is sokak számára hat-hat újdonsággal, vagy hogyha valaki a Kádár rendszerre, az egyházak helyzetére, az egyház üldözésre, az egyház állam kapcsolatára gondol, akkor nem feltétlenül a keresztény könnyű zene jut eszébe. Mielőtt a részletekbe belemennénk, még előtte térjünk arra ki, hogy a kutatónak milyen forrásbázisai, forrás adottságai vannak ennek a témának a kapcsán. Mennyire könnyű vagy nehéz? Azt gondolná az ember, hogy ez egy könnyű kutatási téma.

0: Ma, hiszen az állambiztonság nyilvánvalóan megfigyelte, nyomon követte azokat a közösségeket, akik aktívan tevékenykedtek, akik meghatározók voltak, de mi a tapasztalat, mi a gyakorlat, mi a mindennapi megtapasztalása önnek ennek a témának a kutatása kapcsán, milyen források állnak a rendelkezésére a kutatóknak?
1: Hogy nehéz vagy könnyű a kutatás, ez egy ilyen kettős dolog, mert ugye amennyire új a téma, annyira nagyjából még szabadon tudtam elindulni ebben, hogy milyen forrásokkal szeretnék legfőképp dolgozni. Itt elsőként nekem viszonylag hamar már eszembe ötlött, hogy lehetne személyes interjúkat készíteni, hiszen az érintett személyek, ők mind élnek még, többségük Magyarországon is él, úgyhogy így egészen hamar el tudtam jutni hozzájuk, és örömmel vállalták az interjúkat is. Ez egy kevésbé hagyományosnak mondható forrástípus, ugye a személyes interjú. Ez is egy új kihívás volt például nekem, aki előtte még ilyennel nem foglalkoztam. Természetesen ezeken kívül ugyanígy a hagyományosnak mondható történeti források is, ahogy elhangzott, hogy az állambiztonsági levéltárnak az iratai is előkerültek, aztán különböző már megírt életrajzi művek, akár önéletrajzok, visszaemlékezések, rengeteg újságcikk, nagyon sok internetes forrás is, tehát viszonylag sok volt talán az unortodoxnak mondható forrástípus, úgyhogy ilyen szempontból kifejezetten izgalmas volt, hogy nem a leghagyományosabb módon kellett mindig a kutatást folytatnom. Úgyhogy így nagyon, nagyon széles körből tudtam válogatni, ez mind annak köszönhető, hogy nem igazán volt eddig még kutatva, tehát még viszonylag tájlődtem a meder a kutatás szempontjából.
0: Mikor jelenik meg a keresztény könnyű zene Magyarországon, és hogy lehet nyomon követni, mennyire dokumentált, vagy mennyire nyomon követhető ez az első időszak? Ugye nyilván van egy külföldi hatás, elindulnak a beatmisék, és aztán elindulnak magyar szöveggel születő dalok. Nézzük meg, hogy mennyire ragadható meg a kezdet, mitre érdemes figyelni ennek a korai időszaknak, talán a 60-as évek második fele, vége, 70-es évek eleje, mi az, ami a magyar keresztény könnyűzenére erre az időszakra jellemző?
1: Igen, a 60-as évek közepén, ahogy a világi, most nevezzük így, világi könnyűzene is komoly virágkorát éli, a Beatles kapcsán leginkább. Ez egészen gyorsan elterjed az egész világon, és Magyarországon is jelennek meg új együttesek, beat együttesek, és igazából a magyar és a külföldi beat zenének a hatására viszonylag hamar már az összes személy, aki elkezd ezzel foglalkozni a keresztény vonalon is, ők is egy néhány évvel később ennek a zenének hatására elkezdik írni a saját dalaikat. Ugye ennek az első dokumentáltabb megjelenése az a Szíles Imre nevéhez fűződő beatmise, ő két beatmisét is írt, és ezt először 1967-ben és 68-ban mutatták be, először Abonyban, majd 68-ban a Mátyás templomban, ők körülötte szerveződő zenekar nevéhez fűződik, és ők gyakorlatilag az első dokumentált elindítói ennek a műfajnak. Mellettük egyébként pontszerűen nagyon sok más plébánián, közösségben, akár szerte az országban, de Budapesten különösen megjelennek hasonló kezdeményezések, hogy ez mennyire volt sikeres vagy hosszú távú, az változó, de ugye Szilas Imrék viszonylag ismerté válnak, annak ellenére, hogy csak néhány évig folytatják a beatmisének időről időre a bemutatását. Annyi, amit szerintem még érdemes talán megemlíteni így az elején, hogy ez a beatmise, ez viszonylag egy produkciószerűbb zenei műfaj volt, tehát amit most mi keresztény könnyűzeneként ma már ismerünk, az ehhez képest egy kicsit más irányban mozog, és ugyanitt kell majd megemlíteni Sia Jenőnek a nevét, aki ő is ott a 60-as évek végén kezd el ezzel a műfajjal foglalkozni, eleinte csak úgy a baráti körben ír dalokat, és ami nagyon szorosan majd a műfaj megindulásához is kötődik, az 1971-ben az első úgynevezett kismarosi találkozó, akkor még nem feltétlenül nevezték így, de majd ennek az újrázásából indul ki évek múltán a nagymarosi találkozó. Hogy ez pontosan hányik évben történik, az még egyelőre a jótékony homály fedi. Pontosan még nem lőhető be, hogy melyik év lehet. Ugye ez a személyes visszaemlékezéseknek a az eredménye még egyelőre, de pontosítani lehet majd azt gondolom hamarosan. És hasonlóképp a többi nagy név a keresztény könnyűzenében, ők is, Ferenczi Rudolf is például a 70-es évek elején kezdi el a pályafutását, őt is hasonlóan a Beatles és a különböző magyar beatzenekarok inspirálják, ha így lehet mondani. Nyilván volt egy későbbi generáció is, akik nem a legelső beat korszakból merítik már feltétlenül az inspirációt, vagy mert akkor még nagyon fiatalok, így például Borka Zsolt, vagy még később majd Varga Attila, az ő munkásságukkal foglalkoztam. Úgyhogy az elindulás az lehetne egy talán összefoglalóan mondani, hogy szorosan és viszonylag gyorsan lekövetve a világi zenének a trendjeit indul el a keresztény könnyűzenében is.
0: Talán fontos arról beszélni, akár Szilas Imre beat miséje, akár Siye Jenő dalai, aztán oratórikus művei, miséi, de ugyanígy Ferenczi Rudolf Dax kapcsán is, hogy nem egyszerűen csak egy életérzést, egy beat zene által megtermékenyített dalszerzői munkásságról van szó, hanem nagyon komoly, nagyon mély hitről, és a hit megélésének, átadásának ezt a műfaját választva, vagy ezen keresztül. Mennyire látja ezt fontosnak, azt a tartalmat, azt a lelkiséget, azt a mélységet, ami ezek mögött, az emberek, ezek mögött, a dalok, művek mögött van, és hogy látja a 60-as, 70-es évek fordulóján, hogy viszonyul a pártállam mondjuk ehhez a beatmiséhez Adonyban és Budapesten? Azért a Mátyás templomban beatmisét tartani az nem egy magától értetődő dolog, és nyilván kellett hozzá a helyi lelkipásztoroknak, a helyi személyeknek, gondoljunk csak Tardi Lászlónak a nevére, a hozzáállása, a segítése, és milyen reakciót váltott ki, most még csak maradjunk ennél a beatmise jelenségnél, és aztán utána pedig kibontjuk a kismarosi, majd nagymarosi találkozóknak a világát. Szóval hogyan viszonyul a pártállam ehhez a jelenséghez?
1: A beatmiség kapcsán kifejezetten óvatos és nagyon szemmel tartja a pártállam ezeket a kezdeményezéseket. Ugye ott nem szabad elfelejteni, hogy alig vagyunk 10 évvel az 56-os forradalmi szabadságharc után, tehát akkor még elég friss az élmény mind a társadalom, mind az államvezetés részéről. Úgyhogy nagyon szigorúan figyelemmel kísérik a kezdeményezéseket, vannak kisebb-nagyobb atrocitások is, ha lehet így nevezni, hiszen majd a beatmiséknek 1970-ig zajlanak ugye a Mátyás templomban különböző kihagyásokkal, de 1970-ben azért szakad ennek vége, mert Szilas Imre a saját veszélyeztettségét érezve elhagyja az országot. Úgyhogy ilyen szempontból talán ez viszonylag megvilágítja nekünk is, hogy azért voltak kellemetlenkedések, voltak látható, látványos megfigyelések, illetve az állambiztonsági források is mutatják, hogy elég bőségesen figyelték meg a beatmiséknek a műfaját is, hiszen ekkor ez még egy elég új és fiatalokat megmozgató eseménynek tűnt, és az is volt valójában. Így azt lehet mondani, hogy a Mátyás templomban, ugye ott a város közepén, Budapestnek a szívében, az különösen egyre szimbolikus helyszín is, akár csak korábban a királykoronázásokra gondolunk, a szimbolikáját tekintve az is egy fontos helyszín, és hát tömegével vettek rajta részt a fiatalok, ami azért potenciális veszélyt hordozott magában az állam szempontjából, ezt mindenképp érdemes látni. Így itt egy erősebb megfigyelést láthatunk, hogy a kismarosi, majd nagymarosi találkozó kapcsán az az érdekesebb talán, hogy ez egy sokkal integránsabb része volt a helyi közösségeknek. Ott egy nagyon komoly lelkipásztori ifjúsági munka zajlott már évekkel korábban, és igazából azt lehet mondani, hogy ennek a munkának az eredménye lett, hogy olyan ifjúsági közösségek jöttek a Dunakanyarban létre, amibe teljesen természetes módon léphetett be ez a zene, tehát ott egy kicsit fordítva működött mondjuk a beatmisékhez képest, hiszen a beatmiséknél el lehet mondani azt, hogy nem feltétlen a helyi zenészek voltak, helyi közösségből származtak, hanem igazából így megtalálták azokat a templomokat, ahol ezt be lehetett mutatni, és az országban több helyre is eljutottak, de ők maguk nem feltétlen abból a közösségből érkeztek. Ugye a dunakanyari eseményeknél pedig pont azt kell látni, hogy ott először van a közösség, először vannak azok az ifjúsági közösségek, ahová beérkezik például Sia Jenő, és teljesen természetes volt, hogy a fiatalok mondjuk egy ifjúsági hittan után leülnek, és maguk is játszanak különböző Omega, Metro, vagy Illés, vagy Beatles számokat, és ebből a gitározgatásból kinő az, hogy miért ne írjunk egyébként mi is dalokat, csak már olyan szöveggel, ami nekünk a számunkra is fontos. És talán itt csatlakoznék rá, ami elhangzott, hogy meghatározó alapja van annak, hogy milyen lelkiség határozza meg a dalokat, hiszen nem szimplán arról beszélünk, hogy csak egy megkeresztényesített beat zenéről van szó, hanem éppen fordítva, alapvetően a szövegekre, gitára kísért szövegekre beszélhetünk. És ez külön érdemes talán kiemelni, hogy Sia Jenő esetében, aki talán így a legnagyobb atyának mondhatunk ennek a műfajnak, először nem a beat kezdte el ezen az úton terelgetni, hanem még egy korábbi francia papnak, Lucien Duvalnak a zenéje indította el benne, aki a klasszikusabb francia chanson dalokat szerzett, és az ő hatása volt az, hogy Sia Jenő is gitározni kezdett el. Tehát ez is több forrásból táplálkozott, és ennek a nyomán talán az is jobban érthető, hogy ott is kifejezetten vallási témájú, lelkiséggel foglalkozó témákkal írt dalokat, mind Duval, mind Sia Jenő majd később. Az egyházi fogadtatásról is érdemes talán beszélni a bitműség kapcsán. Itt egy alapvetően nem mondható ki az, hogy ez egy elutasító magatartás lett volna az egyház részéről, vagy egy kifejezetten támogató, inkább egy biztos távolságtartás és egy higgadt rátekintés az egész jelenségre. Ez talán mi sem bizonyítja jobban, hogy nem születik a Mátyás templomi bitműség nyomán sem semmiféle korlátozó egyházi intézkedés, inkább csak egy kicsit egy ilyen ellenőrző jelleggel születik 1968 nyarán, tehát az első bitműség után, ahogy ennek a híre eljut Esztergomba is, ekkor születik egy olyan egyházmegyei rendelet, hogy a bitműség bemutatása nincs tiltva, viszont a bemutatás előtt be kell nyújtani hanganyagot, kottát ellenőrzésre, és ha ezt jóvá hagyják az egyházmegyéből, akkor ez bemutatható. Schwarzenhofen Arthur volt az apostoli kormányzó ekkor. Tehát ez egy alapvetően mérsékelt álláspontnak mondható. Valószínűleg érzékelhető volt ekkor is, hogy nagy tömegeket tud megmozgatni a fiatalok kapcsán. Ez különösen fontos. Így nem egy alapvető elutasítással fordultak az új műfaj felé, viszont nem is egy azonnal kitörő örömmel fogadták, hanem egy biztos távolságtartással.
0: És hát azért ezt a 67-68-as beatmiséket, különösen a 68-ast, azért már a budapesti rendőrfőkapitányság is elég komoly figyelemmel kíséri, az állambiztonság ügynökei közül is néhányan adnak információkat, tehát ez már mutatja azt, hogy a pártállam, a politikai rendőrség nagyon odafigyel és nyomon követi az eseményt. Jövő héten folytatjuk a már kismarosi és nagymarosi találkozókról, Dunakanyari Egyházközségről és Sia Jenő, Borka Zsolt, Ferenczi Rudolf, Dax tevékenységéről. Akkor már jobban a 70-es, 80-as évek világába kalauzoljuk majd a hallgatóinkat. Mai műsorunkban a keresztény könnyűzene magyarországi megjelenéséről, a beatmisékről és ennek az egész műfajnak az indulásáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Pém Benjamin Benji volt, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán most szerzett mester diplomát, és ennek a témának szentelte a szakdolgozatát.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat. 17 óra 30 perc. Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.

0: Régi új duma Oroszországban és jobboldali részgyőzelem Brazíliában. Kedves hallgatóink, ez lesz a mai külpolitikai félóránk témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Jobboldali győzelem született a brazíliai elnökválasztás első fordulóján vasárnap. A hivatalban lévő baloldali Lula elnök második helyen zárt. Miért lett elegük a braziloknak Lulából, és ki a favorit? Flávio Bolsonaro. Villámkérdések Rejle Zsolthoz, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójához műsorunk végén. Előbb azonban kicsit szeretnénk megismerni, hogyan gondolkodnak az orosz emberek a politikáról. Szeptemberben parlamenti választásokat tartottak, ahol Putyin elnök pártja nagy előnnyel győzött, azonban több más párt is bekerült a Dumába. Kik ők? Mi az, ami igazán fontos a választóknak a központban és a végeken? Mit gondolnak a háborúról, az ukránokról? Hogyan szavaztak az elfoglalt területek lakói? Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Szeptember 20-án parlamenti választásokat tartottak Oroszországban, nem született meglepő eredmény. Most 2,5 héttel a választások után nem is a pontos számok az érdekesek, hanem inkább egy kicsit szeretnénk bepillantani az oroszországi belpolitikai élet kulisszái mögé, hiszen mindig Vlagyimir Putyin van a hírek fókuszában, a háború is érthető módon. Egy kicsit, hogy értsük, hogyan gondolkodnak az orosz emberek, mi áll a magas részvétel mögött, a többi párt, micsoda, kicsoda, mit gondolnak. Erről szeretnénk ma beszélgetni. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat. Ez az állami duma választás volt. Kiket választottak meg az oroszok?
1: Hát az orosz lakosság az orosz parlamentet választotta meg, tehát az alsóházat. Itt összesen 450 képviselő dolgozik, ebből 225-öt választanak pártlistáról, és 225-öt pedig egyéni választási kerületekből. Itt, hát ami meglepetés nem okozott, az Egységes Oroszország párt nyerte meg ezeket a választásokat. Ha jól emlékszem, akkor 349 széket szereztek a parlamentben, és további 4 párt került még be. Egyébként ugyanaz a 4 párt, ami a korábbi Dumában is jelen volt. Nyilván, hogyha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire voltak jelen ellenzéki hangok, vagy eltérő vélemények, akkor jóval szürkébb ez a paletta, mint más országokban. Azért történtek olyan események, mint például egyes pártoknak, mint a Jablokónak például a választási részvételének a korlátozása. A magyar sajtóban is, meg egyébként az általános ismeretek alapján ugye az volt a hír, hogy a pártot kizárták a választásokból, valóban a listát azt levették, tehát listával nem tudtak indulni, az egyéni választási körzetekben viszont Jablokónak a képviselői indultak, több ilyen regionális parlamentbe be is kerültek a Jablokónak a képviselői.
0: Bocsánat, ez a Jabloko párt azért érdekes, mert ők háború ellenesek.
1: Hát háború ellenesek, de háború ellen nem nagyon lehet beszélni Oroszországban, mert Oroszországban nem háború zajlik, hanem speciális katonai művelet, így ők inkább a békéért kampányoltak, nem pedig a háború ellen.
0: És ez volt, ami miatt korlátozták őket?
1: Nem emiatt korlátozták őket. Ők alapvetően még a 90-es évek óta egy nagyon liberális politikát folytattak, és nagyon, hát mondjuk úgy, olyan fajta nyugatbarát politikát folytattak, ami a jelenlegi orosz vonalnak teljesen ellentmond, de ami miatt levették, ez egy adminisztratív probléma volt. Más kérdés, hogy egyébként nem nagyon volt nagy támogatottság a Jablokónak, tehát amúgy is, ha indult is volna, valószínűleg nem érték volna el a parlamenti bejutási küszöböt.
0: Beszéljünk azokról a pártokról, amelyek bejutottak. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja például, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, van egy Új Emberek nevű párt, van egy Igazságos Oroszország nevű párt. Ezek Vlagyimir Putyin pártjához képest radikálisabbak, vagy liberálisabbak, vagy mennyire kritizálják a fennálló rezsimet? Miért szavaztak rájuk az emberek?
1: Ezek a pártok, ezeket gyakran utják, hogy ilyen rendszer ellenzék, tehát hogy a rendszer által jóváhagyott és a megadott kereteket nem túllépő pártok. Ezek gyakran töltik be azt a funkciót az orosz politikai életben, hogy egy ilyen tulajdonképpen azokon keresztül lehet leengedni, vagy kiengedni a gőzt egy kicsit. A kommunista párt például gyakran kritizálja a jelenlegi vezetésnek a szociális politikáját, tehát például nagyobb állami beavatkozást kérnek a gazdaságba, azt is elmondják, hogy a háborút be kéne fejezni például, voltak olyan megnyilvánulásai a kommunistáknak, akik a háborút mindenáron be akarták volna fejezni, még akkor is, hogyha ez nem járt volna további területi szerzeményekkel Oroszország számára, mondván, hogy nagyon rossz hatással van a gazdaságra. A LDPR, ugye ez a liberális demokrata párt, ami Oroszországban van, ők inkább egy ilyen nacionalista vonalat visznek be, ugye ez is egy érdekes dolog, Oroszországban a nacionalizmus nagyon-nagyon próbálják korlátozni, mert az orosz állam szempontjából ez egy káros tendencia.
0: Bocsánat, itt álljunk meg, miért káros?
1: Azért káros, mert hogyha Oroszországban egy etnikai alapú nacionalizmus hirdető orosz párt próbálna politikai karriert kiépíteni és támogatást nyerni, akkor nagyon gyorsan megjelennének a többi etnikai csoportnak a pártjai, például megjelen, nem tudom, a Szabad Dagesztán, vagy Baskirok demokratikus pártja, vagy a Jakutok, nem tudom, liberális demokratikus pártja, és ezek ugye valószínűleg olyan destruktív hatással lennének az Orosz Föderációra, amit a központban nehéz lenne karbantartani. Ezért a nacionalizmus, mint olyan, Oroszországban nem túl jó. Hogyha megnézzük, és hogyha valaki beszél oroszul, akkor észreveheti, hogy erőteljesen megkülönböztetik a ruszki, az oroszt, és a rosszijszkit, az oroszországit egymás között, és ugye mindig hivatalos beszédekben mindig rosszijszkiről, tehát oroszországiról beszélnek, mert az inkluzív, és ugyanúgy oroszországi egy jakut, baskír, dagesztáni, csecsen és orosz is, de orosz csak az orosz lehet. Tehát ezért nem nagyon szeretik az ilyen radikálisabb nacionalista erőket érvényesülni, hagyni. De most ez az LDPR, ez nem egy ilyen etnikai nacionalista formáció, tehát ők inkább, hogy az Oroszország először, vagy Russia first lehetne az ő mottójuk, tehát ők egy erős Oroszországot képzelnek el, és egy radikálisabb külpolitikai fellépést szoktak egyébként propagálni. Az új emberek, ők inkább ilyen technokrata pártot jelentenek, tehát ők például a internetkorlátozások ellen szólaltak fel sokat, a kisvállalkozóknak a támogatását helyezik előtérbe, kevesebb állami beavatkozást akarnak a gazdaságba. Tehát általában, hogyha ezeket az ellenzéki pártokat vesszük, ha ezeket lehet ellenzékieknek nevezni a divatos, vagy nem tudom, általánosan elfogadott ellenzéki normák szerint. Tehát az ő mozgásterük az az orosz belpolitika és az orosz lakosságnak a mindennapi gondjainak a megoldása. Úgy, hogy egyébként az országnak az általános külpolitikai vonalát, vagy az országnak az általános berendezkedését nem kezdik ki, és nem akarják megváltoztatni.
0: Mi magyarázza a nagyon magas részvételt, hiszen úgy tudom, hogy 59,3%-os részvételi arány volt, tehát majdnem 60%. Mi magyarázza ezt a magas részvételi arányt?
1: Több tényezőt is felsorolnak e mögött. Nyilván, hogyha most megnézzük az Oroszországot kritizáló forrásokat, vagy a nagyon erősen ellenzéki médiumokat, mint a Medúza például, akkor el fogják mondani azt, hogy hát nem is volt ekkora a részvétel, hanem a Medúza írta például, hogy a 30 millió szavazati lapból, amit például az Egységes Oroszország kapott, abból 18 millió az hamis volt. Tehát, hogy akkor ennyit dobtak hozzá, de az azért elég nehezen megvalósítható lenne mondjuk 18 millió ilyen papírt még bejutatni a szavazó urnákba, de alapvetően az elsődleges magyarázat emögött az úgynevezett adminisztratív erőforrás, tehát az admin resursz, amit posztszovjet országokban nagyon gyakran alkalmaznak, tehát a helyi vezetők, megyei, városi, különböző adminisztratív egységeknek a vezetői, ők megkapják azt a feladatot, hogy az ő körzetükben, az ő területükben a lehető legnagyobb mértékben tudják mozgósítani a lakosságot, hogy menjenek el szavazni. Az, hogy ott már kire fognak szavazni, vannak, akik szólnak, vannak, akik nem, de ezeken a választásokon a tét nem a választási eredmény volt, hanem a választási részvételnek a demonstrálása. Ugyanis, hogyha magas választási részvételt tudnak demonstrálni, akkor az azt jelenti, hogy az országnak az általános irányával a lakosság egyetért, hiszen nem vett részt olyan párt a választáson, ami az ország általános irányával szembe menne, vagy azt meg akarná változtatni. Tehát ebből a szempontból a magas részvételi arány az ennek a rendszernek a legitimitását támasztja alá. Tehát az egyik tényező az admin resursz, tehát hogy a nagy állami apparátus és az abban dolgozó emberek tudtak mozgósítani. Ez meglátszott abban is, hogy egyes régiókban, például Irkutszkban vagy Novoszibirszkben, ahol például nincsenek nagy állami vállalatok, ott például alacsonyabb volt a részvétel, mint azokban a régiókban, ahol például az állami vállalatoknak, meg az állami intézményeknek jóval nagyobb a koncentrációja.
0: Bocsánat, azt sugallja ezzel, hogy kivezényelték a dolgozókat szavazni? Vagy hatottak rájuk, hogy menjenek szavazni?
1: Hát nem fogták meg a kezüket és vitték a szavazófülkéhez, de ugye elmondják, hogy gyerekek, most akkor mi egy állami vállalat vagyunk, ahhoz, hogy állami megrendeléseket kapjunk, ahhoz a jelenlegi vezetésnek helyén kéne maradni. Akarjátok, hogy legyen munkátok? Hát szeretnénk. Hát akkor el kéne menni szavazni. Nagyjából ugye ez a mechanizmus. De ez, mint mondtam, posztszovjet országokban, még Ukrajnában is egyébként, amikor legutóbb választások voltak, akkor ezeket ugyanúgy alkalmazzák, ez egy bevett szokás ott. Tehát, hogy ez nem a választási eredménynek a befolyásolása sok esetben, tehát nem az a cél, hogy a választások eredményét befolyásolják, hanem az, hogy mindenképpen az emberek menjenek el és szavazzanak. Persze, nyilván voltak különböző szabálysértések a választások során, tehát volt, hogy megfigyelőket nem engedtek oda, ugye egy háromnapos szavazásról volt szó. Volt, hogy nem voltak megfelelően bezárva ezek a szavazóhelyiségek, vagy az urnák nem voltak megfelelően lepecsételve, tehát azért több ilyen esetet regisztráltak. Ugyanakkor a hatalmas kirívó csalásokról elvég nem lehet tudni. De nem is biztos, hogy volt rá szükség, hiszen, mint ezt megbeszéltük korábban, a problémát jelentő pártokat még a választás előtt kizárták.
0: Az elfoglalt, megszállt ukrán területeken is megrendezték az oroszországi Duma választást. Itt milyen eredmény született?
1: Valóban ezeken a új, tehát a föderáció új szubjektumai, ugye, ahogy ezt Oroszországban nevezik, ott is megtartották a választásokat. Nyilván ezeket nem ismerik el Oroszországon kívül, vagy hát csak Oroszországgal szorosan együttműködő országok ismerik el. Ott kiugróan magas részvételi arányt mértek, megmutattak. Ennek a hitelességét nem tudjuk bizonyítani, de nem is nagyon tűnik úgy, hogy bárki foglalkozna azzal, hogy ezeket tüzetesebben megvizsgálja. Nyilván ott is egységes Oroszország párt nyert. Tényleg nem tudjuk, hogy ott ez hogyan volt megvalósítva, hogyan zajlottak a szavazások, tehát azért nem nagyon tudott, vagy nem is nagyon akart szerintem oda senki menni, de Oroszország szempontjából, meg az oroszországi központi hatalom szempontjából ezek a régiók kényelmes eszközként tudnak szerepet vállalni a választásokban, hiszen az ott felrajzolt magas eredményekkel azért lehet finom hangolni az általános részvételi arányt is, tehát hogyha mit tudom én, a megyék többség, vagy a szubjektumok többségében, régiók többségében, tudom én, 60%-os lehetett, most csak mondtam valamit kerekítve az arány, vagy nem tudom, 55, de abban a négyben meg mondjuk 80-85, akkor ugye az fel tudja kicsit húzni az átlagot. Gyanítják sokan egyébként, hogy ebben a négy megyében tartott választások és az ott demonstrált magas részvételi arány az valahol ilyen finom hangolási célt is szolgált.
0: De azért ez tükrözi az ott élő embereknek a gondolkodását, vagy a hovatartozási vágyát, vagy mit tükröz ez?
1: Ezt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy az ott élő emberek hogyan gondolkoznak és mit csinálnak. Tehát velük nem nagyon tudunk könnyen beszélni, vagy nem tudunk könnyen kapcsolatba lépni, és az sem biztos, hogyha ez sikerülne, akkor őszinte választ kapnánk. Hogyha az orosz párti elképzelés mentén haladunk például, akkor onnan azt lehetne hallani, vagy azt mondanák az orosz szakértői körökben az emberek, hogy azok, akik nem értenek egyet a megszállással, vagy az orosz vezetéssel, azok valószínűleg már elhagyták azokat a régiókat, tehát azok, akik ott maradtak, vagy azok, akiket oda telepítettek, oda költöztek, azok valószínűleg egyetértenek ezzel a vonallal. Ha a nyugati megközelítést veszük figyelembe, akkor megfélemlítés, kényszer és ezek a szempontok és érvek fognak felsorakozni amellett, hogy miért szavaztak úgy az ottani emberek, ahogy. Az igazság valahol a kettő között lehet. Tehát nyilván a helyi vezetők is annak érdekében, hogy biztosítsák a pozíciójukat, nagyon buzgóan, sőt túl buzgóan akartak teljesíteni és demonstrálni azt, hogy itt minden rendben van, tehát ez is benne lehet a pakliban, és az is benne lehet a pakliban egyébként, hogy azok, akik ott maradtak, nem kényszerből, hanem meggyőződésből, azok oda szavaztak, ahova. Tehát valószínűleg mind a kettőre lehet példa. Ezekben a régiókban ugyanis az orosz szimpátiák, ukrán szimpátiák, orosz ellenesség, ukrán ellenesség pont ebben az övben az mindig ilyen pengélyen táncoló dolog volt, még akkor is, amikor ezek a területek Ukrajna kötelékében voltak.
0: A választások alatt Ukrajna példátlan drón és rakétatámadást intézett Oroszország ellen. Ez hogyan hatott a választásra?
1: Nem hiszem, hogy a választások alatt intézett csapások bármilyen formában befolyásolták volna az embereknek a preferenciáit. Tehát, hogy ha valaki Jablokóra akart volna szavazni pártlistán, és nem ment el szavazni, mert nem volt kire szavaznia, és berepült egy ukrán drón Moszkvába, és akkor úgy döntött, hogy na jó, hát akkor most megyek és szavazok egyet Putyinra, tehát ez valószínűleg ilyen nem történt. Vagy hát nem tudom, hogy történt, de nem tartom valószínűnek, hogy ez bárkinek a politikai preferenciáit így hirtelen megváltoztatta volna, hogy berepült egy drón. Ez egy demonstráció volt Ukrajna részéről, hogy képesek elérni az orosz fővárost, és most a háború az orosz lakosságot is eléri, amit ugye az orosz vezetés nagyon erősen próbált elkerülni, tehát mindent megtettek annak érdekében, hogy a háború az tényleg speciális katonai műveletként érje az oroszokat, a részleges mozgósításon kívül, ami 22 őszén történt, tehát hogy az valahol ott messze történik, az élet az orosz városokban pedig úgy zajlik, ahogy a társadalmi szerződésnek ugye ez volt az egyik legfontosabb eleme Oroszországban. Tehát az, hogy történtek ilyen támadások a választások alatt az orosz területek ellen, nem volt nagy hatással a választások. Ez egy olyan esemény volt, amire az oroszoknak most fel kell készülni, hogy ez is a mindennapok részévé fog válni. Nem gondolom, hogy egyébként ez az ukrán fél javára fordul, gondolok itt elsősorban a társadalmi megítélésen, mert egyébként Oroszországban nagyon sokan nem értenek egyet a háborúval. Hát nem is azt nem értenek egyet vele, hanem mondjuk úgy inkább egy ilyen szükséges rosszként értékelik, tehát hogy nem táplálnak ilyen csontjuk vele jéghatoló ukrán ellenességet az oroszok. Szeretnék, hogy ennek a háborúnak legyen vége. Nyilván ebből a háborúból még azok is, akik úgy gondolják, hogy legyen vége, úgy szeretnének kijönni, hogy Oroszország nem veszít. Most a győzelemet azt nehéz meghatározni, mert sokan felteszik azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is háborúzunk, tehát mik is azok a célok, amiket el kell érni, mert hogy ezek mindig változnak, és azok is, amik vannak, azok meg elég megfoghatatlanak. Ebből a terület az egyedüli, ami egy kézzelfogható dolog, meg Ukrajna semlegessége például, amit az oroszok gyakran mondanak. De ezen kívül ez a denacifikáció, a demilitarizáció, hogy ez mi is, mivel leszik, hogyan lehet ezt értelmezni, ezt sokan amúgy nem annyira tudják Oroszországban. Na most, ha a ukrán légicsapások ugye beköltöznek az orosz mindennapokba, akkor az nem azt fogja szolgálni, hogy növeljék az ukrán szimpátiákat az orosz lakosságban, mert gyakran előfordult az, hogy azok is, akik egyébként nem értettek egyet a Kreml Ukrajna politikájával, miután kiégett néhány áruraktár, meg tönkrement néhány vállalkozás, akkor úgy voltak vele, hogy hát az egy dolog, hogy mi kezdtük a háborút, de mégiscsak ukrán drón égette fel a raktárat, ahol az én árom volt.
0: Említette Irkutszkot, a központtól, Moszkvától egészen távol keletre, meg északra eső területeken az ottani emberek mit gondolnak? Érdekli őket ez az egész, akár a háború, akár a putyini politika?
1: Hát nyilván kevés információ jut el onnan, de alapvetően hagyományosan a távol-keleti régiók, Vladivostok, Magadan, ezek mind egy ilyen kicsit szabad elvűbben léteztek. Gondolok itt arra, hogy lévén, hogy messze vannak a központtól, jóval kevesebb beavatkozásnak vannak kitéve, őket jóval kisebb mértékben érintik ugye a háborús események is, tehát az ő esetükben ritkán szoktak felmerülni ezek a politikai viták, mert a legkisebb mértékben vannak kitéve ezeknek a nehézségeknek. Tehát ők élik az életüket, az ott lévő határok közül talán egyedül Japán és Dél-Korea, ami nehezebben megközelíthető, de ugye szabadon tudnak utazni Kínába, tehát tudnak külföldre járni, tudnak utazni közép-ázsiai országokba. Tehát ebből a szempontból őket még kisebb mértékben érintik ezek a korlátozások és nehézségek, amelyek mondjuk Oroszország európai részén tapasztalhatóak. Ezért ott az esetek többségében jóval unalmasabb a politikai élet és a politikai gondolkodás, mint az európai részen. Ugye azt mondják, hogy hát ők alapvetően szabadelvűebbek, meg hogy ellenzékiebbek, de ugye az ellenzékiség az nem abban a formában ellenzéki, mint amit, mit tudom én, Navalnyi özvegy, vagy Khodorkovsky képviselne, hanem egyszerűen nem mondják meg, hogy mit csinálunk, mi el vagyunk, messze vagyunk, hagyjanak minket békén.
0: 2024-ben volt legutóbb elnökválasztás Oroszországban. Mikor lesz a következő? És hát Putyin elnök nagyon-nagyon régóta van hatalomban. Nem vágynak-e az emberek változásra?
1: 2030-ban lesz a következő elnökválasztás, és valószínűleg hát beszélnek arról, hogy ez az utolsó ciklus a Putyinnak, bár sose lehet tudni. Putyin egy nagyon nehéz időszak után került Oroszország élére, és az ő színre lépése után indult el egy gazdasági és politikai konszolidáció Oroszországban. Van egy ilyen kifejezés, a VAT 90-esek Oroszországban, ami a Szovjetunió szétesése utáni évtizednek a hát elég komoly viszontagságaira utal, és Putyin ugye ebből a káoszos, sötét korszakból kiutat mutatott, és el is érte ugye ezeket a változásokat, amelyeket sokan vártak. Ezért ő sokak szemében egy ilyen stabil pont. Na most az, hogy elfáradtak-e attól, hogy egy elnök van X ideje, vagy nem, ez egy nagyon szubjektív dolog, és ezt nagyon nehéz mérni. Gondolom itt elsősorban az a elsődleges szempont, hogy hogyan teljesít egy adott vezető, és hogyan teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyeket az államnak egyébként az állampolgárával szembe vállalni kell. Tehát, hogy a fizetések növekedjenek, a fizetések a vásárló ereje az ne csökkenjen, az embereknek legyen munkája, legyen biztonság. És ugye itt van egy fontos elem azért Oroszországban, hogy ahhoz, hogy egy elnök vagy bármilyen politikai vezető pozícióban maradjon, ahhoz arra van szükség, hogy az országnak a politikai, de elsősorban gazdasági elitje zárjon össze mögötte. Oroszországban történt egy olyan kiegyezés az oligarchák, ugye a gazdasági elit és a politikai vezetés között, ami ezt az egyensúlyt ez valahol megteremtette, és addig, ameddig a gazdasági elit ezt a rendszert elfogadhatónak tartja, addig nem is fognak olyan üzeneteket megfogalmaztatni a társadalomban, hogy váltásra lenne szükség, vagy hogy új elitre lenne szükség. Na most Putyin valószínűleg ezt a stabilitást, vagy ezt a hát viszonylagos stabilitást szimbolizálja sok orosznak a fejében. Hogy ténylegesen mit gondolnak is, hogy a konyhákon miről beszélnek, az egy más kérdés, mert formálisan a Szovjetunióval sem volt a szovjet állampolgároknak baja, ugyanakkor, amikor esténként leültek teázni a konyhára, akkor azért szépen megbeszélték, hogy a pártnak miben nincs igaza. Nem zárható ki, sőt, valószínű, hogy ezek a beszélgetések ma is zajlanak az orosz konyhákon.
0: Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk.

0: Jobboldali győzelem született Brazíliában október 4-én az elnökválasztás első fordulóján. A hivatalban lévő baloldali elnök Luiz Inácio Lula da Silva a második helyen zárt. Miért lett elegük a braziloknak Lulából, és ki a győztes Flávio Bolsonaro? Köszöntöm a vonalban Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyintézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Meglepetés ez a győzelem?
1: Olyan szempontból nem meglepetés, hogy a korábbi kimutatások bizony egy elég szoros harcot vizionáltak. Pár hete, illetve már pár hónapja elindult egy olló, egymás felé közeledett az a két szám, és Lula állt még magasabban, illetve Bolsonaro emelkedett lentről, és ez gyakorlatilag egy 2-3%-os, tehát hiba határon belüli számokat közelítettek meg a választások előtt egy héttel. És valószínűleg ez az olló tovább záródott. Ennek az eredménye lett az, hogy Bolsonaro megnyerte a választás első fordulóját. Ez pedig oda vezethető vissza, hogy egyrészt a közbiztonság problémája Brazíliában nem javult Lula elnöksége alatt, illetve a gazdasági mutatók sem annyira kedvezőek, mint arra számítottak volna.
0: Ki Flávio Bolsonaro? Ugye a Bolsonaro név nem ismeretlen, hiszen a Lula előtti elnököt is Bolsonaro-nak hívták, de ez egy másik Bolsonaro.
1: Igen, ő Jair Bolsonaro-nak a fia, aki egyébként a szenátusban foglal helyet, illetve korábban helyi önkormányzati képviselőként működött Rio de Janeiro-ban.
0: Mit ígért, amivel meggyőzte a választókat?
1: De egyrészt felvett egy nagyon kemény rendcsináló szerepet, gyakorlatilag koppintja, másolja Donald Trump amerikai elnök beszédeit, és Brazília biztonságát, illetve gazdasági biztonságát teszi előtérbe, és akkor itt lehet párhuzamokat mondni a Lula-féle propagandába és Bolsonaro-féle propagandába, hogy ki mit mond például a környezetvédelemről, ugye ez egy első helyen szerepel Lulánál, hátrébb kerül Bolsonaronál. Bolsonaronál első helyen van a közbiztonság javítása. Ez Lulánál valószínűleg másodrangú, bár hatalmas a nyomás az egész országon, illetve a vezetésen, a politikai eliten, a lakosságtól. Lula, amennyiben megmaradna elnöknek a második fordulót követően, gyakorlatilag nem várhatunk jelentősebb változást Brazília külpolitikáját illetően, viszont elég radikális változás várható abban az esetben, hogyha Flávio Bolsonaro megnyeri a második fordulót is.
0: A második fordulót október 25-én tartják, és utána majd egy hosszabb adást szeretnék szentelni erről a témáról. Önnel folytatjuk majd akkor. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyintézet vezető kutatóját kérdeztük. A kerengő véget ért. Zenei szerkesztő kollégám Bögös Árietta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Posgai Nórát.

0: Elhangzott a kerengő külpolitikai beszélgetések. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük délutáni műsorunkat. Magyar csillagok.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Hétköznapi csodáink közé sorolom, amit most mondani fogok. Magyar örökségdíjat kapott Zórádernő könyvillusztrátor, karikaturista és festő a Magyar Örökség 115. díjátadó ünnepségén. És most tessék jól figyelni, most, éppen most lenne 115 éves Zórádernő. És hogy ki volt ő? Hát azt nem kell magyarázni. Csak a díjátadó vendégei között kell egy kicsit hallgatózni. Zórád? Zórád Ernő? Istenem, az ő díjafilmjein nőttem fel. Zórád? A történelmi képregényei segítettek a tanulásban. Zórád? Fiatalkoromat az ő képei tették felejthetetlenné. A Tabán Zórád.
3: Azt hiszem, apu nagyon örülne ennek a díjnak. Én teljesen úgy éreztem, hogy aki ezt a díjat kapja, arról így kell beszélni, hogy köztünk él, hogy a Zórádunk, hogy nem felejtjük. Meggyőződésem, hogy apu azzal gyakorlatilag 3 éves kortól 90 éves korig vannak olyan szegletei a munkáinak, ami ahhoz a korhoz passzol. Tehát, hogyha egy ember odajön hozzám, aki 86 éves, és azt mondja, hogy az első diafilmjeivel kezdte a rajzzal való ismerkedést, kamaszkorában minden csütörtökön sorba állt a fülesér, hogy a következő folytatást meg tudja venni, és most meg a feleségével kézen fogva andalognak a tabánképek között, akkor azt lehet mondani, hogy ez emlékezetre érdemes, hogy emlékezzünk rá, és ezt a következő generáció is meg tudja nézni. Ezért nagyon nagy dolognak tartottam, hogy ezt a díjat megkapta. Nagyon jól esett, hogy mindenki úgy jött oda, boldogan, ugyanaz, mint a kiállításokon, hogy ja Istenem, hát úgy örülök, és mindenki megemlített egy bizonyos diafilmet, vagy egy bizonyos Tamánt, vagy hogy az anyukája, az édesapja lakott ott, és ott töltötte a gyerekkorát. Élő reakció volt. Kellene több?
2: Mi maradt azonban a családnak? Mi maradt apaként az emlékezetetekben? Hiszen most Zórád Katalinnal ülünk itt a kis házi múzeumában, ahol a falakon nincs már egy üres folt sem, hiszen itt lógnak az édesapja Zórád Ernő képei.
3: Mi maradt? Hát, ha például azt mondom, hogy a Tabánban sétálok, és eszembe jut, hogy volt itt rózsafüzér árus, vagy népi szentelt víz árus, vagy pedig egy olyan minden jós, ki volt írva, hogy mindent jósolok. És ezt én onnan tudom, hogy az én apukám ezt elmesélte. Hát milyen jó kis gyerekkor ez. Ilyesmi is lehet egy szülőtől kapni. Például ez jut eszembe, vagy az, amit te mondtál, hogy mosolyognak az emberek a kiállításon. Mi próbálkoztunk az elején úgy sétálni a terembe, hát ha valakinek kérdése van, és akkor megpróbálunk válaszolni. De nem kellett, mert úgy éreztem magam, hogy lábujjhegyen kell, hogy menjek, mert az emberek állnak, és mosolyognak. Nézik a képeket, mosolyognak, és jól érzik magukat. Ennek az öröme is a miénk. Ezt is kaptuk.
2: A te édesapád különleges természetét örökölted és továbbvitted, hiszen trükkös módon megvicceled a látogatókat is, időnként teremőrnek átszázod magadat egy-egy kiállításon, és így lesed meg őket, és volt egy olyan eset, ahol csak úgy információt kért az egyik látogató, aki nagyon-nagyon alaposan tanulmányozta a képeket, és ahol a végén lelepleződtél.
3: Meg kellett, hogy szólítsam, annyira dicséretre méltó volt, ahogy nézte a képeket. Nem végig szaladt, meg egy kicsit oda nézett, hanem megnézte, és kiderült, hogy szakmabeli, és nagyon tisztelte aput, elkezdtünk beszélgetni, és hát természetesen az lett a vége, hogy illő módon bemutatkoztunk egymásnak is. Egy jó napot szerzett ő is nekem, és én is neki.
2: Olvasd el itt azt, amit kaptál. Visszajött a kiállításra, következő nap is, és ott hagyott neked egy borítékban egy kis levelet.
3: Az úr egy grafikus, ő is csinál gyerekkönyveket, nagyon tetszenek a rajzai, és ezt hagyta nekem ott Zórád Ernőnek hagyta ott, ez így rendben van, a kompozíciók, karakterek, koloritok, dinamikus képkivágások, könnyed rajzú mesterének köszönettel a friss élmény és az egykori találkozás emlékére Vida Győző 2026. október 1-én. Köszönöm neki.
2: A te életed, Kata, tele van csodákkal, te úgy mondod, hogy a szél oda söpörte, de nyilvánvalóan a te személyiséged vonzza ezeket a találkozásokat, és mutattál az imént egy albumot, amely tele van régi emlékekkel, és egy norvég úrtól kaptad.
3: Norvég úr, tolmácsoltam neki. De ő is festő volt, igaz, hogy amatőr, de apu volt a kedvenc festője az 50-es években.

0: darabjai. És ez most itt van, és a kiállításokon a vitrínben ki szoktam tenni, ez szerintem ez egy nagyon derék dolog.
1: A kiállításoknak időnként olyan személyes címe van, mint például a mi zórádunk a Tabáni Múzeumban, vagy örökre velünk marad egy-egy cikk címe, Zórád Ernő a miénk, tehát kisajátítja őt mindenki, de hát ezek szerint már a külföldi imádói is.
0: Igen, próbálok is ezen segíteni, hogy így is maradjon, de tényleg, amikor egy olyan kiállítást szerveznek, aminek az a címe, hogy a mi zórádunk, és én is vittem képeket, és ott állnak az emberek, várnak a nyitásra, és mindenki a hón alatt szorongat egy képet. Ez, mintha visszamentünk volna egy kicsit a történelembe, amikor az emberek ilyen lelkesen bizonyos ügyekért sorba álltak, és a saját képüket vitték, hogy lássa más is. És ez nagyon-nagyon megható volt, és aztán ez lett a kiállítás címe, hogy a mi zórádunk, és szerintem ez sok mindent elmond, és ezek után megjelent egy újságcikk, hogy Zórád Ernő köztünk él, és ragyogó cím, mert ez az bizonyította.
1: Mi volt az a 3-4 fogalom, ami végigkíséri az ő munkásságát, hogy könyvillusztrátor, diafilmkészítő?
0: Igen, hát nevessünk is egy kicsit, mert az első újság, ahol rajzolt, az a Pesti Izé volt, majd a Pajtás, Füles, ifjúsági lakpiadóvállalat újságai, de voltak, hát nehéz történelmi korszak volt, amikor ugye pláne neki ugye 4 gyerekkel, mindegy volt, hogy mit dolgozik, csak legyen munka, többen voltak ezzel így, és például számtan könyvet. Francia nyelvkönyvet, én nem tudom, ki tanult akkor franciául 57-ben, de hozzám került egy példány, egy általános iskolai francia nyelvkönyv, ezt majd ki kell nyomozni, és nagyon-nagyon sok orosz katona szerepelt ezekben a könyvekben. Ez nagyon érdekes, úgyhogy mindig bekacsint a történelem az a könyvei közé, de voltak komolyabb dolgok is, mert ő nem tartotta komolyan nagyon sokáig. A diafilmet igen, mert azt mondta, hogy azzal nevel. És igenis nagyon meg kellett rajzolni, és igenis nagyon örülnek a gyerekek, amikor látják, hogy a hőscincér hogy néz ki. Nem volt ezzel semmi baj. Voltak kritikusok, nagyon vájtfülek, akik nem tartották jó dolognak, hogy nem hagyjuk a gyerekek fantáziáját repkedni, hogy azt a hőscincért majd ők kitalálják, hogy milyen az apukám, megmutatta, hogy milyen. Nem volt ezzel baj. Aztán ugye jött a képregény, ami szintén tanúságos volt, mert hozzám oda jöttek olyan emberek a kiállításon, akik úgy tanultak, és igenis elővették utána az eredeti könyvet, miután már a korról kaptak egy képet, a környezetről, ez nem volt baj. De mindig volt egy olyan kritika, ami ezt annak találta.
1: A képregényeknél, ugye, ha belelapoz az ember, fantasztikus, hogy mennyire tudott változtatni mindig a képen, hogy nem ugyanaz a beszélőkép jelent meg, hanem egy picit más, egy picit megint mást üzent, mást mondott, más kép mutatta, egy ez valami olyan elképesztő képessége volt.
0: Igen, ő soha nem tagadta, hogy ezért tanulni kell, szóval tényleg. Most én mutattam az előbb a ló anatómiáját, mert hogyha egy lovat rajzolok, akkor nyilván, hogy abban is el kell mélyülni, és tanulni kell.
1: És ez gyönyörű, ez az anatómia, ez olyan, hogy a ló minden testrésze, tehát egyrészt a ló maga, és mellette a csontváz és a hozzátartozó része.
0: És komoly dokumentum gyűjteménye volt, és próbált nagyon hiteles lenni. Valaki azt mondta nekem erre, hogy hát arra ott a fotó, de nem igaz, mert a rajz sosem fotó, mert benne van a művész lelke, műveltsége és tehetsége.
1: A lónál még tegyük hozzá, hogy lovas tüzér volt a háborúban. Igen, az sem véletlen.
0: Igen, és nagyon fontosak voltak a lovak. Kevesebb oleképet festett, többnyire lovakat. És visszatérve a képregényre, mert most itt hagytuk abba, nagyon fontos volt neki, először őt is értette a nagy művészet, az nem a képregény, de ő próbált újítani, azzal is újított, hogy nem az amerikai, vagy főleg akkor divatos francia képregényeket utánozta, hanem elkezdett történelmi képregényeket rajzolni, megrajzolta az egri csillagokat, Könyves Kálmáról van egy gyönyörű képregény, folyamatosan megjelenik azóta is, és nagyon fontosnak találta, hogy ezen keresztül talán el lehet vezetni a fiatalokat az olvasásig, és igenis el lehet a mai napig. De ugyanez vonatkozott a diafilmre is, mert ő a diafilm

0: ebben azt hangsúlyozta, hogy nagyon jó, hogy felkészülünk, és tekerjük, és megállunk, ha a gyerek egy pillanatra elkalandoz, és utána azt, hogy mi volt, és akkor a szülő beszélget a gyerekéről, és elmagyarázza neki, hogy ott mi volt, és kialakul egy beszélgetés arról a korról, arról az arcról, igenis ez komoly tanulás.
1: Ez olyan érdekes, hogy én is tapasztaltam a saját unokáimnál, hogy akik már egy egészen más képi világhoz szoktak hozzá, és nagyon is ragaszkodnak ahhoz a képi világhoz, hogy a diafilm az mindig egy őrült nagy kaland. Tehát ezzel is, hogy ott zörög, és tekerjük, és valóban meg lehet állni közben, és magába szívni azt a történelmi pillanatot, mert ezek hordozzák azt, amit azért a mai képiség egyáltalán nem biztos, hogy át tud adni.
0: Igen, hát tulajdonképpen, ha így gondolkozunk, akkor kidobhatunk mindent, ami régi, meg zanzásíthatjuk Shakespeare-t, pedig lehet, hogy pont azt a részt hagyjuk ki ezzel az összevonással, ami miatt elgondolkozunk. Egy ismerősöm lányával együtt tanultuk a Toldit, és már nagyon unta, és egyszer csak jött egy mondat, amire azt mondta, hogy mondd el még egyszer. És az egy olyan mondat volt, ami megérintette, és ugyanígy van a rajzokkal is. Beszéltünk a Hári Jánosról, hát olyan huncut a szeme, annyira mosolyog még a bajusza is. Hát ezt kell megtapasztalni a gyerekeknek, hogy nézd milyen, nézd, hogy hazudik, de ez csak egy huncut fülentés.
1: Tudott valamit, ami egészen különleges, és ami feledésbe megy, az a huncutságról jutott eszembe, hogy volt már 90 éves kora fölött is volt még mindig benne egy olyan fajta játékosság, olyan dinamika, és egy olyan igazi férfi habitus maradt benne élete végéig.
0: Igen, szerintem ez megmarad, de ugyanígy a nőknél is. Aki nő, néz rá, az 90 évesen is nő, és benne van az a báj. Ugyanígy volt az apuval is, hogy férfi volt, igen. És próbáljunk mi is így élni, és ilyenek maradni.
1: Hadd mondjam el az én kis történetemet, hogy mikor így ifjú rádiósként rátaláltam a képeire, és teljesen beleszerettem, és fölhívtam telefonon, és kérdeztem, hogy eljöhetnék egy délelőtt, és egy interjút készítenék. Tehát nem, hát délelőtt nem. Mondom, hát akkor biztos aludni tetszik, hát délig, hát akkor kora délután. Jaj, nem, hát a kora délután szóba nem jön. Mondom, akkor hát nem tudom, hogy kórházban tetszik lenni, vagy hol tetszik lenni, hogy én nem jöhetek, na? Ne, hát azt mondja, hát mondom, akkor esti órákban, vagy késő délután, nem, hát ne haragudjon, azt nem lehet. Hát már olyan zavarban voltam, és akkor érezte a telefonon keresztül, hogy rettenetes állapotban vagyok, mire azt mondta, hogy hát tudja, ha én egy hölgyel találkozom, akkor az 11 óra előtt nem lehetséges. Úgyhogy este 11-kor várom a Szarvas terasszán. Ezt még élek, nem felejtem el.
0: Igen, ez tényleg nagyon kedves.
1: És ott találkoztunk.
0: És ott találkoztatok, és igen. Meddig tartott?
1: És hát legalább egy órát meséltünk egymásnak az életünkről, és aztán ebből született egy csodálatos éjszakai felvétel, amit Gyurkovics Tiborral együtt beszélgetéssel töltöttünk, ami szintén soha el nem múló marad.
0: De jó.
1: Ezek olyan ajándékai az életnek, és ezek valójában már a képeken is jelen voltak. Az egész elmúlt tabán, ahogy ott egy férfi alakot ábrázol, vagy az a drámai kép, amit mutattál nekem a férfi bánatról.
0: Igen, gyönyörű illusztrációk vannak az 1961-es Toldi könyvben. Egész fiatalon, ugye hát 61-ben, még én is fiatal voltam, és akkor nő létemre ez a kép állított meg nagyon. Toldi bánata, amikor a falra omolva kesereg, és azóta már, hogy annyi 61 óta már annyi idő eltelt, hogy többször elővettem ezt a képet, hogy ezt a fájdalmukat is megélték a férfiak, és az örömüket is, és milyen jó, hogy ezt az apu lerajzolta, mert ha bánatos vagyok, hogy valaki bánatos, akkor megmutatom neki, és akkor a képről beszélünk, és nem a bánatáról.
1: És ez a férfi bánat, a tehát összetéveszthetetlen.
0: Összetéveszthetetlen.
1: Apaként milyen volt?
0: Szélsőséges. be kellett kopogni, amikor rajzolt, és mit csinálsz, vagy mi az. És amikor meg ideje volt, akkor lovagoltunk a hátán, és énekeltük, hogy itt van már a Csimbum cirkusz gyerekek. Vagy pedig nekem a legmeghatározóbb élményem volt az aranymetsze szabályai. Először a Mona Lisa miatt nagyon kikaptam, mert azt mondtam, hogy ez ronda. És azt mondta, hogy na, akkor most leülünk, és én megmagyarázom neked, hogy miért nem ronda a Mona Lisa. Aztán egy Leonardo da Vinci rajz kapcsán meg kellett tanulnom az aranymetszet szabályait. Aranymetszés, tehát úgy mondtuk, hogy aranymetszet szabályai, igen. És hogy mihol, hogy aránylik a mihez, amiből akkor csak ennyit tudtam. Azután később, mint nyomdász, ezt meg kellett tanulni, és milyen jó volt, hogy akkor én már tudtam. Ami érdekelte, úgy érezte, hogy engem is érdekel, az nagyon boldogan elmagyarázta. De hogyha nem érdekelt, akkor azt gondolta, hogy én nagyon buta vagyok. És akkor arról szólt az élet, hogy ezt be kell bizonyítani, hogy nem.
1: Kemény ellenfél lehetett, de te is az voltál.
0: Igen, igen. Úgyhogy minden pofon jogos volt. Átvitt értelemben is, meg amúgy is.
1: Igen, nem lehettél könnyű gyerek, te sem, hiszen nagyon sokat örököltél Zórád Ernő természetéből, ami nem is mindig lánynak való tulajdonságokból állt, tehát ő neki valóban nagyon erős partnerként ott voltál az életében, akit tanítani is tudott, de harcolni is kellett vele, megzabolázni, jól érzem?
0: Nagyon, nagyon jól érzed. Nem mesélek cifra történeteket, csak azt, amikor a baleset után úgy akartam őt, hát egy kicsit megnevelni, mert nem jött be hozzám a kórházba. Én az oszlói 620-assal összefutottam, és egy nagyon komolyan elütött.
1: Vonat baleset, amit nem lehetett hallani, hogy jön?
0: Nem, nagyon esett a hó, és én mindig mindenkinek meséltem, hogy Norvégiában nem hallani a vonatot, mert ha esik a hó, akkor nem lehet. Hát nem is hallottam, el is ütött. Pár hetet kint voltam, és próbáltak összerakni engem újra.
1: Hány műtéttel?
0: Sok. és apu nem jött be, és nagyon rosszul esett nekem, hogy az ember saját apja. Hát ezért ez hogy van? Nem jött, hazajöttem, Mankóval jártam, és nem akart velem beszélni, és olyan furcsa volt. Arra emlékeztetett, hogy haragudott, hogy felnőtt voltam 13 évesen, most vajon miért haragszik? Mi a baj? Már megint mi a baj? És nem úgy viselkedtem, ahogy az elvárható lett volna, és fejemnek semmi baja nem volt, és rátekedtem a fejemre, csináltam egy hatalmas turbánt gézből, piros festéket öntöttem rá, mankóma az adott volt, a kezem föl volt kötve, és becsöngettem a mankóval az apámhoz, aki kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy hát ettől féltem, hát értsd meg, ezt nem akartam látni, egy szülő nem akarja így látni a gyerekét. És akkor mondtam, hogy jó, akkor menjünk be, és leültem, és elkezdtem letekerni a fejemről a gézturbánt.
1: A paradicsomos gézturbánt?
0: A paradicsomos gézturbánt. És akkor, hát az egy csoda volt, ahogy az arca változott, hogy nevessen, sírjon, kiabáljon, egyáltalán mit csináljon már megint velem. És akkor mondtam, hogy nincs semmi baj a fejemnek. Megpróbáltam a kezemről is levenni a kötést, és hát sajnos a kezem kiesett a kötésből, mert hogy megbénult, és akkor mondta, hogy hát ettől féltem. Hát a végül is aztán jót nevettünk rajta. De ez volt a tragikomédia.
1: Azt látom az életedben, hogy a dolgok megtalálnak téged. Amire vágysz, előbb-utóbb megjön magától.
0: Ez miért van? Nagyon érdekesnek találom. Erősen gondolok rá, az biztos, de megyek is utána. Az erősen gondolni rá szerintem nem elég. Nagyon örülök, hogy most volt egy diafilm kiállítás a BÁV Szent István körúti termében, és ez egy nagy boldogság mindenkinek, mert olyan szépen jöttek az emberek, hozták az idősek az unokáikat, középkorúak is jöttek, úgyhogy döbbenetes, hogy mennyire igényelnék ezeket a szép rajzokat.
1: A Tabán, a nagy szerelem. Úgy olvastam, hogy ezeket a képeket nem is mindig akkor készítette.
0: Igen, volt több Tabán kiállítás, aputól függetlenül is, de apu festette a legtöbbet, és apu skiceket csinált, amit később elővett. Eltette, hogy biztos lesz majd érdeklődés a régi Tabán iránt, miután ledózerolták, és tényleg eljött az egy idő, amikor elkezdtek a Tabánról beszélni, elkezdték síratni, és azok meg szépen elővette azokat a vázlatokat, amiket ő 1930-ban, meg 32-ben csinált.
1: Ki tudta tölteni azzal az atmoszférával, hogy egy vázlat, hát mit mond az az embernek? Őriz egy vázlatot, aztán mi lesz? És ugyanazt az atmoszférát bele tudta álmodni.
0: Igen, nagyon jó volt vele erről beszélni egyébként, mert ezek a történetek, amiket én próbáltam itt a Jós meg a Jócó, a hegedűs kapcsán itt felidézni, benne volt. És csinált például egy CD-t, amin végig énekelt ezeket a kuplékat, és vannak kiállítások, ahol nagyon szívesen felteszik ezeket a CD-ket, és meg lehet hallgatni, és ez olyan hangulatot csinál, hogy valami fantasztikus. A Petőfi Irodalmi Múzeumban volt egy életmű kiállítás, és az is két héttel meg kellett hosszabbítani. Egyébként a Diafilm kiállítást is Kápolnás Nyéken, azt is meg kellett hosszabbítani.
1: A Halászkastélyban
0: tényleg köztünk él. Amikor már feladnám, hogy nem emlékeznek, vagy hát jaj, most már nem volt ebben az évben kiállítás, és akkor lesz egy, és ugyanúgy tele van. Egészen hihetetlen, és nagy boldogság.
1: Ezek a képek, mint történetek is, a Tabán történetei, nem csak egy atmoszféra, hát az sem csak, hiszen az is óriási dolog, de ő benne volt ebben a világban, valahogy genetice is benne volt, annak ellenére, hogy már az életkora ezt nem is engedte annyira, hiszen 11-ben születik, 32-ben kezdik ugye a Tabánt lebontani, tehát ő egy fiatal ember akkor, és mégis tudja ezt a világot, belülről tudja.
0: Ipolyságon élt, 11 éves volt, amikor felkerültek Pestre, és ott volt egy ilyen régi úri világ, amit ugye ma nosztalgiával olvasgatunk. Az neki egy természetes dolog volt, hogy a nagymama zongorázik, vendégek jönnek, de ugye akkor jött a háború, és elcsatolt területek, és megváltozott a történelem, és mindenkinek megváltozott az élete. És akkor kerültek fel Pestre, a Csap utca egybe, és hát akkor az neki egy nagy város közepe volt a Tabán, azzal a rengeteg étteremmel, kis kocsmával, és akkor bekerült az iparművészeti iskolába, kinyílt a világ, éjjel-nappal rajzolt, akkor jött a Tabán bontása, akkor azt meg kellett örökíteni, és egyszerűen úgy elindult vele úgy az élet, hogy elfelejtődött Dacsókeszi, amit ott hagytak, és a palóc élet.
1: Tudod palócul?
0: Nagyon jól.
1: Az annyira illik a figurájához.
0: Nagyon jól. Sajnos mi nem tanultuk meg, nem tudom miért, nem, de nagyon, nagyon jó pofán csinálta, és nagyon jól beilleszkedett ebbe a tabáni hangulatba. Ő azt mondta utólag, hogy hát pótolta azt, amit ő ott hagyott, azt a világot.
1: Zsúrokon zongorázott is, ugye? És énekelte a kuplikat?
0: Énekelte a kuplikat, és erről csinált egy CD-t, és ezt nagyon jól tette, mert ez a jó kísérő zene a kiállításokon. Amatőr módon tanult meg zongorázni, de jól csinálta. Nagyon jól csinálta. Anyukám tudott zongorázni rendesen, az apu meg megtanult magától. Hát a gyerekkorunk furcsa része az is, hogy mi kuplékat énekeltünk. A három kislány kuplékat énekelt, ilyen negédes kis kuplékat, ami nem gyerek szájba való, de mindegy, hát ez is oda tartozott. Ez volt a zene otthon, és akkor ezt énekeltük. Nem volt ez semmi baj. Múltkor rám csodálkozott az Ezüst Ponyba egy harmonikás, hogy miket rendeltem, és lapozott a kis füzetébe, és azt mondta, hogy van még valaki, aki ezeket tudja, és olyan boldog volt.
1: Búcsút intünk most, mint egy tabáni képen, Zórád Ernőnek és Katalányának, de ezt ne tessék komolyan venni. Elköszön a szerkesztő, Kövesdi Zsuzsa. Viszont hallásra!
2: Jön az ősz, mire vársz, hiszen elmúlt a nyár, az a sok boldogság messze jár.

rossz lesz hozzád, az a másik. És két szemed a könyvben ázik, én csöndben megvigasztallak. És vigyázok arra, hogy ne vedd majd észre, hogy köztünk már

kotica bogár. Hova száll, hova száll? Kotica bogár, ugye kár, hogy anyád.

happy to provide. Ugyefár, lehet az a talán, csak a könyv.

nem tart semminek el, ugye kár? Ritka madár a szerelem, itt fészkel áll a szívemen.

0: Elhangzott a Magyar Csillagok. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 1551. október 8-án született Giulio Caccini, korabarokk olasz zeneszerző. A hangolóban az ő szerzeményeiből válogat Bögös Henrietta.

Az 1551. október 8-án született Giulio Caccini korabarokk olasz zeneszerzőre emlékeztünk. A hangolóban az ő szerzeményeiből válogatott a szerkesztő Bögös Henrietta. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Csák Éva, Fülöp Csaba technikai munkatárs, Bögös Henrietta zenei szerkesztő, valamint Ungvári Judit és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Jézus oly teljességgel és olyan határtalanul szerette atyát, hogy úgy tűnik a teremtmények fölött könnyen el tudott volna siklani. Tekintete, elmerülve az örök szépség szemlélésében, vajon megállhatott-e a gyarló embereken? Mivel szerette Istent, óhajtotta dicsőségének növelését. Akarta, hogy megismerjék és

volt előtte. Ugyanazzal a buzgalommal óhajtotta az egyiket, mint a másikat. Azt mondhatnánk, ugyanazon hívvel. Én új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én is szerettelek titeket. Miben új ez a parancsolat? Vajon nem rendeli el a régi törvénye fel a barát szeretetét, amint elrendeli Isten szeretetét? Minden bizonnyal igen, de többféle módja van a szeretetnek, és az a mód, amelyet Jézus parancsolataiban és példáiban lelkünkre köt, teljesen ismeretlen volt. Senki sem szerette az embereket úgy, mint ő, és erről meggyőződhetünk, ha megvizsgáljuk ennek a szeretetnek főbb vonásait. Szeretete mindent magába foglaló, egyetemes. A legtöbb ember érzelemvilága csak szűk körre, csupán hozzátartozóira terjed ki, és ha ebben a puha, de szűk fészekben egy kis gyöngétséget és jólétet találnak, nem kérnek többet, megelégszenek vele. Sem a magasságban, sem a messzességben nem tekintenek. A politikai és társadalmi kérdések csak annyiban érdeklik őket, amennyire házi boldogságukra hatással vannak. Mennyire eltér ettől Jézus gondolatvilága? Családja az emberi nem. Minden embert testvérül fogadva aggódik értük, ég benne a testvériség minden vágya. Szeretetéből senki sincs kizárva. Tanítványainak megparancsolja, hogy támogassák az idegeneket, szeressék ellenségeiket, és ő nem azok közül való, akik másokra úgy rónak kötelességet, hogy maguk kibújnak alóla. Mindenki iránt gyöngéd, és hozzá kell fűznünk, hogy ő egészen mindenkié. Szeretetének semmi köze sincs a korunkban agyondicsőített humanista szeretethez. Hány fellengzős ember van, aki színészkedő és nagyhangú tisztelettel beszél az emberiségről. Megszemélyesítik ezt a gyűjtő fogalmat, és mint bálványt tisztelik. Imádnak egy fogalmat, egy nagybetűs szót, a húsból és a vérből való emberekkel pedig nem törődnek, mert azok kicsinyek, jelentéktelenek. Ezek az álmodozók szenvedélyesen szeretik az egészet, és figyelemre sem méltatják az egyeseket, akikből áll. Becsülik a nyájat, s nem törődnek a bárányokkal. A jó pásztor ellenben gondját viseli minden egyes juhnak. Nem érthetetlen és névtelen tömeget lát bennük, hanem egyenként és név szerint hívja őket. Tanulmányozza természetüket és szükségleteiket, szemmel kíséri minden mozdulatukat. Kik a jó pásztor juhai? Vajon apostolai, tanítványai, megszokott hallgatói? Kétségtelenül ők is, de minden ember is, aki az idők folyamán az evangéliumhoz szegődik. Nem mondja-e maga Jézus, egyéb juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is el kell hoznom, hogy egy akol és egy pásztor legyen. Végtelen tudásánál fogva, mint Isten, Jézus név szerint ismerte minden országi és minden idők keresztényét. Mindegyikük létezett a számára. A hegyen, ahol az evangéliumot hirdette, minket is látotta, mint elvegyültünk hallgatói tömegében. Tudta, hogy milyen vészhangot keltenének bennünk egyes szavai, és hozzánk intézte azokat. Általános és mindenre kiterjedő szeretete ezen felül tökéletesen érdektelen volt. Nem a maga számára dolgozik, mint azok a politikusok, akik a népet azért szolgálják, hogy kihasználják, vagy mint azok a humanisták, akik azért bőkezősködnek, hogy nagy lelkűnek tartsák őket. Nem keresi sem a hasznot, sem a tiszteletet. Az alamizsnából is csak azt fogadja el, amire feltétlenül szüksége van. Távol áll tőle, hogy gyönyörűségét találja a nép tetszés nyilvánításaiban. Amennyire csak teheti, távol tartja magát ezektől. Visszautasítja a királyi címet, melyet a lelkes tömeg felajánl neki. Mindössze annyit kér tanítványaitól, hogy Isten szavát hallgassák és kövessék. Vajon akkor miért szeretett bennünket? Miért gyönyörűséges a számára az emberek fiai között lakni? Talán ártatlanságunk hatotta meg, vagy erkölcsi szépségünk bűvölte el? Sajnos nincs bennünk semmi, amiben gyönyörűségét lelhetné ő, aki még az angyali tisztaságon is találhat foltot. Jézus nem táplált ábrándokat az embereket illetően.
Ismerte mélységes nyomorúságukat, de éppen ez a nyomorúság keltett benne részvételt.

vétett. Szeretett minket, mert bűnösök és szerencsétlenek voltunk. Az első kenyérszaporítás előtt hosszasan körültekintett az őt körülvevő sokaságon. Arra gondolt, hogy ezek az emberek estétől fogva semmit sem ettek, és ha étlen bocsátja el őket, megfogyatkoznak az úton. Utána a még síralmasabb lelki szükségünkre gondol. Nem tudják vezetni magukat, és vezetőjük sincs. Csak találomra bolyonganak, mint a pásztor nélküli juhok. Azt hiszik, hogy a boldogság felé tartanak, miközben a kárhozatba sietnek. Megindulva az őket fenyegető veszélyek gondolatától, ezekre a sokatmondó szavakra fakadt, melyek lelkét, mint villámfény világítják meg. Szánom a sereget. Íme tehát a szánalom, vagyis a legönzetlenebb érzelem, ami az Isten fiát a földre hozta. Mint irgalmas szamaritánus, az ördög által halálra sebzett ember fölé hajolt. Tiszta jó indulatból bekötözte sebeit, és karjaira véve elvitte egyházának vendégfogadójába.

0: Arribolis Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0 óra 15 perc, miért szeretem, vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: A Bartleby az írnok sarkos ellentétben áll Henry Melville regényeinek szokásos környezetével. A hatalmas óceánok és távoli, egzotikus tájak világával. Az elmesélő egy New York-i ügyvéd, aki a Wall Street-en lévő irodájába három írnoka mellé felvesz negyedikként egy Bartleby nevű másolót, és nem is gyanítja, hogy mi vár majd rá. Bartleby fedhetetlen, szorgalmas, visszafogott ember. Ám egyszer, amikor az ügyvéd új feladattal bízná meg, udvariasan, de visszavonhatatlanul azt feleli, inkább nem tenném. Ettől kezdve Bartleby nem hajlandó semmit sem lemásolni. De ebben nincs semmiféle lázadás vagy nagyképűség. Egyszerűen csak ott áldogál az iroda egyik ablaka előtt, és állandóan a szemközti tűzfalat nézi. Rendíthetetlenül, zavartalanul, távolságtartó módon. Ugyan ezekkel a szavakkal felel, inkább nem tenném. Amikor a munkaadója arra szólítja fel, hogy távozzon, az időközben lakásává is lett irodából. Az ügyvéd megmagyarázhatatlanul együtt érez különös alkalmazottjával. Addig védelmezi, ameddig csak bírja. Egészen a drámai végkifejletig, amelyet nem kerülhetnek el. Bartleby maga a tiszta másság, az abszolút ártatlanság, nem ismer sem szabályokat, sem bűnöket. Ő a társadalom áldozata, és egyidejűleg ő a társadalom legfelsőbb, legkönyörtelenebb bírája is. A novella egyik legerősebb motívuma az ételekre való utalások mennyisége. Az ügyvéd két írnokának neve is ételekkel kapcsolatos. Pulyka és Gyömbérdió. A Gyömbérdió becenevet a torta miatt kapta, amit munkatársainak szállít. De Pulyka neve kevésbé nyilvánvaló. Az egyik furcsaság, amit az ügyvéd észrevesz Bartlebyvel kapcsolatban, hogy nem eszik. Megjegyzi, hogy Bartleby néha megeszi a gyömbérdiós sütemény, de ez minden. Az ügyvéd ezt a történet egyik legszórakoztatóbb passzusában veszi fontolóra. Az elmém ekkor álmodozásba merült arról, hogy milyen valószínű hatása lehet az emberi alkatra, ha valaki kizárólag gyömbéres diós süteményen él. Mi volt a gyömbér? Egy csípős, fűszeres dolog. Bartleby csípős és fűszeres volt. Egyáltalán nem. A gyömbör tehát nem volt hatással rá. Valószínűleg jobban szerette volna, ha inkább nem lenne. Egy olyan történetben, ahol az anyagi világ és az anyagiasság nagy szerepet játszik, az étel jó metaforája a vágynak és a kapcsiságnak. Bartleby, aki inkább nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, végül az étel, pontosabban annak hiánya miatt hal meg. Bartleby halálát, bár szimbolikusan az apátiába való visszahúzódása okozza, fizikailag az étel megtagadása, vagyis inkább annak mellőzése okozza. Az, hogy nem akar részt venni az anyagias világban uralkodó kapzsiságban és mohóságban. Az irodalomkritikusok évtizedek óta vitatkoznak arról, hogyan lehet értelmezni Bartleby karakterét. Első pillantásra úgy tűnik, hogy nem is igen van karaktere. Megérkezik az ügyvéd irodájába, felfogadják, hogy másolást végezzen, majd minden hozzáintézett kérésre azzal kezd válaszolni, hogy inkább nem tenném. Ez a válasz mantrává válik, és Bartleby udvariasan hűvös, mégis határozott mondandója megakadályozza, hogy az ügyvéd bármilyen valós intézkedést is tegyen ellene. Az ügyvédet újra és újra megakasztja Bartleby egyszerű mondata. Inkább nem tenném. Az inkább kifejezés kezdi megfertőzni az ügyvéd beszédét, sőt az elméjét is. De hát akkor ki ez a Bartleby? Mit képvisel? A karakter viselkedésétől megzavarodva sok kritikus megkerülte, hogy univerzális szimbólumként értelmezze őt, és inkább Melville életének kontextusában vizsgálta. Egyes kritikusok szerint Bartleby magát Melville-t jelképezi. Életének ebben az időszakában ugyanis legutóbbi művei, köztük a Fehér kabát és a Moby Dick, szerencsétlenül megbuknak. Annak ellenére, hogy tudjuk, később nagy sikert arattak. Abban az időben olvasói több kalandot akartak, olyan kalandokat, mint amilyenek a korábbi műveiben, például a Tipiben szerepeltek. Egyes kritikusok szerint ezért az ügyvéd Melville olvasóit képviseli. Arra kéri ők Melville-t, hogy írj meg ugyanazt a regényt, amit mindvégig írt. Bartleby pedig maga Melville, aki azt válaszolja, hogy inkább nem. És végül visszavonul önmagába és a nyomorúságába. Persze ez csak egy értelmezés és nagyon leegyszerűsített változat. Egy általánosabb, szimbolikus értelmezés is lehetséges. Bartleby múltjáról egyetlen nyomot kapunk, amelyet az elbeszélő a történet végén ad meg. Az írnok állítólag egykor a Holtlevelek irodájában dolgozott, és egy adminisztratív átszervezés után veszítette el az állását. Az elbeszélő, az ügyvéd azon tűnődik, vajon egy ilyen nyomorúságos munka az időközben elhunyt vagy eltűnt embereknek küldött levelek elégetése, ez okozza-e Bartleby apátiáját és látszólagos őrületbe süllyedését. A novella végén az elbeszélő felfedi az egyetlen nyomot tehát, amellyel Bartleby történetéhez juthatunk. Ez végül is csupán egy pletyka. Az ügyvéd úgy véli, mégis ez lehet az oka furcsa viselkedésének. Holt levelek. Nem úgy hangzik, mintha holt emberek lennének? Az ügyvéd elmélete szerint a sok halott levél elolvasása, amelyeket már meghalt vagy eltávozott embereknek szántak, olyan lehangoló lehetett, hogy Bartlebyt lassan unalomba, apátiába és érzelmi távolságtartásba taszította. A halott levelek tehát sok mindent szimbolizálhatnak. Egyes kritikusok, akik a történetet Melville életének kommentárjaként vizsgálják, úgy vélik, hogy ezek a halott levelek, vagy halott betűk, hiszen az angolban a letter mindkettőt jelentheti, népszerűtlen regényeit, a Moby Dicket jelképezhetik. Ezek a regények, akárcsak a levelek, életművek lehetnek, melyek nagyszerű betekintést nyújtanak az olvasónak az életébe. De a regényeket, akárcsak a leveleket, nincs, aki elolvassa. A betűk, levelek a feltörekvő középosztálybeli, kékgalléros munka fájdalmainak metaforájává is válhatnak. A levelek nap mint nap történő szortírozása végül is bárki számára nehéz lehet, pláne hosszú ideig elviselni mindezt. És az ilyen ismétlődő, unalmas, kimerítő feladatok még ma is gyakori forrásai a depressziónak egyes munkavállalók esetében. Azzal, hogy Melville halott levelekről ír, még egyértelműbbé teszi az ilyen feladat lehangoló jellegét. Így tehát, amikor munkahelyet vált, Bartleby egy ideig hajlandó leveleket vagy másolatokat írni. Végre egy kis izgalom, végre valami élő dolog. De amikor arra kérik, hogy olvassa el őket, ó nem, inkább nem tenném. Rövid ideig némi elégtételt talál a levelek létrehozásában, és nem megsemmisítésében. De végül még az alkotásra is képtelen. Már nem akar se levelet, se betűt, se semmi egyebet látni. Csak a tűzfalat nézi, és valami egészen más világba lép át, amelyhez ennek a mostani, anyagias és sürgőforgó világnak semmi köze. Íme ezért lesz igazi nagy kritikusa a mostani, a 21. századi világnak is. És talán éppen ezért jeleníti meg leginkább ugyanennek a világnak gyengeségét, kiszolgáltatott embereit, és mindannyiunkat, akik szenvedünk attól, hogy újra és újra csak azt kell elkövetnünk, amihez talán a legkevésbé van kedvünk. A Bartleby az írnok tehát egyáltalán nem 19. századi. Nagyon is mai. És Bartleby egy olyan személy, akivel mindannyian azonosulhatunk.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Malek Miklós szerzeményét a Solti Kamarazenekar játszotta Malek Miklós vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves barátomat, Bese László Zsozét, rock szakíró, rock történészt, kiadót, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét, aki rengeteget tesz a hazai könnyű zenéért, különböző szakkritikákkal, cikkekkel, egyébként a TTT Rockarchívum kurátora is, úgyhogy nagyon örülünk, hogy vannak ilyen szívvel, lélekkel a hazai könnyű zenéért és annak történetéért, feldolgozásáért, ritkaságok kiadásáért önmagukat felelősnek érző emberek, és nagyon izgalmas és nemes témánk lesz ma is a sok jó zene mellett, hiszen Zsozé egy nagyon izgalmas és máig ható eseményről számol be, miközben ugye hallhattunk már egy tűzveszély és egy connect számokat, amelyek ritkaság számba mennek nálunk, én is Zsozétól ismertem meg, de át is adom a szót, hiszen annyi a jelszavunk, hogy 20 éve indult a Leukémia Fesztivál, az Országos Jótékonysági Fesztivál sorozat a leukémiás betegekért, valamint a hozzátartozó emberekért jótékonysági válogatás sorozat is megjelent, elindult. Zsozékám, tiéd a szó, szia!
1: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Konkrétan mivel kezdjük a...
0: Hát például az, hogy a tűzveszély és a connect zenekarokat neked ismerhettük meg, és nyilván, hogy van közük az ügyhöz, amiről szó lesz ma.
1: Igen, ez úgy nézett ki, hogy amikor elkezdtük 20 éve csinálni a fesztivál sorozatot, akkor igen hamar kiderült, hogy rengeteg zenekarnak nincs lehetősége fellépni, vagy mert távol vannak, vagy mert már nem aktívak, vagy olyan költségbe került volna a produkciónak a fölállítás, ami ugye elvitte volna jótékonysági bevételeket, és akkor a Bernát Y. Sanyi kitalálta, hogy emberek emberekért néven legyen egy társult projekt, ami egy ilyen válogatás lemezben valósult meg, és akkor részben a fesztivál fellépői, részben a támogatói, részben a barátaink adtak dalokat ehhez a válogatás sorozathoz, és ez nagyon szépen kiegészítette a fesztivál sorozatot, mert rengeteg helyre jutott a válogatásnak a híre, és akkor aki úgy gondolta, hogy támogatja a László Kórházban a gyógyító munkát, akár ezáltal is eljuthatott oda, hogy ő támogatja, segíti ezt az emberek emberekért jellegű munkát. A másik irányból pedig olyan embereket ismertünk meg, akik nem rockerek voltak, nem punkok, vagy bármilyen más zenei műfajhoz kapcsolódtak, hanem ők is szerettek volna jönni, és a zenekarok révén bizonyos emberek eljöttek akár a fesztiválra segíteni, akár beszálltak a promócióba. Most, hogy mondjak élő példákat, ott volt például a Nomád zenekar, az egykori Bedlemnek a romjén alakult a fiúknak a megtérése után, és ők azt mondták, hogy ők szívesen fölépnek, nemhogy nem kérnek gázsit, hanem beszállnak és segítenek, és elhozták egy német barátjukat, Stefan Bernert, aki egy pantomim művész, és az átszerelés alatt ő előadott egy ilyen eléggé tanulságos pantomimet. Akkor ugyanilyen volt a német Nyiba Sándor, aki nagyon sokat segített a fesztiválhoz kapcsolódó nagylemezek összerakásában. Ő alapvetően a Depression zenekarban zenél, és úgy kerültünk össze, hogy a Illés klubban szedtem össze a különböző kapcsolódó papírokat, és mondta, hogy neki van a Pásztori Zolival egy dala, egy páros dobszóló, és hogy hát a posztumuszt, mármint a Zoli részéről posztumuszt rakjuk fel a lemezre, de nagyon lelkes volt, úgyhogy eljött verset mondani, sőt elhozta Növényi Norbertet, aki egyébként nekünk is meglepetés volt, és hát ilyen lelkesítő beszédet mondott, nagyon kedves volt, hogy tényleg milyen jó, hogyha egymáson segítünk. Akkor ugyanígy eljött Kercsó Margit, ő már elhunyt, egy erdélyi jelmeztervező volt. Leginkább onnan lehet ismerni, hogy aki járt a velencei karneválon már, mint az igazi Olaszországban, azokat a maskarákat nagyrészt ő tervezte és készítette, tehát innen Budapesten dolgozott, és innen vitték ki a velencei karnevál felvonulására. Jól tudom, dolgozott színházaknak, meg esküvői ruhákat is csinált, meg különböző jelmezeket ilyen fellépésekre, és például neki ruha bemutatója volt. Úgyhogy jött rengeteg szép lány, ezekben a ilyen egészen gyönyörű, ilyen középkori jellegű ruhákban, És hát ezt hosszasan lehetne sorolni, tehát úgy nézett ki, hogy voltak zenekarok, akik fölléptek, voltak zenekarok, akik támogattak dallal, válogatáson, voltak zenekarok, akik műsorvezető, színpadmester, hangtechnikus, tehát szakmai munkát is vállalt, tehát ott gürizett egész este, meg a következő fesztiválon, illetve hozták a maguk környezetét az előbb hozott példákból, és hát így olyan szépen összeállt, hogy nem tudtam nem arra gondolni, hogy ezen van áldás, mert hogy ez nem, hogy megszervezne, nem kitalálni se tudtam volna, hogy már a második, harmadik jótékonysági fesztiválon ilyen színes, jó értelembe vett kavalkád lesz.
0: És aztán végül is ugye egy fesztiválsorozat, ami hat a mai napig, és életben van ez a folyamat?
1: A lemez sorozat az igen, az jelenleg is elérhető, és most is lehet így támogatni a leukémiás betegekért alapítványt. A 15. fesztivál után abba hagytuk. Még volt egy ilyen Rest of the Fest nevű 16. dolog. Ilyen, hát végülis az is fesztivál volt, csak kisebb mértékű, mert volt olyan, ami már elkezdődött szerveződni, meg voltak olyan zenekarok, akik szerettek volna játszani, de nem tudtak, és akkor hát ez szépen így el lettek varva szálak, hogy senki sem maradjon ki. Úgyhogy 16 fesztivál volt. Ez a sorozat ez így lement országosan, ez 4 év alatt, ha jól emlékszem, 7 várost érintett, van, ahol többször is volt, és a válogatás lemezek pedig a mai napig elérhetők, és hát ugyanaz a céljuk, mint akkor, most ha valaki megvesz egy-két ilyen dalt online, ebből nyilván nem lesz csoda, de hogyha híre megy, látja a számlaszámot, és esetleg nagyobb összeggel tudja támogatni magát az alapítványt, vagy a kórházat, hogy besétál és bevisz valami eszközt, amire ott szükség van, arra még mindig nagyon jól hat, mert például a dalok.hu oldalon a mai napig kint van ennek a reklámja, meg lehet hallgatni a dalokat, és a mai napig hat ilyen szempontból.
0: Zsózé, köszönjük szépen, visszavárunk, mert még beszélgetünk erről a nemes akcióról és tevékenységről, most pedig ugye nyilván zenével köszönünk el, a P-Mobil Anya Szív és a Klasszika fogad be hősöd, felvétel különlegességekkel, hála Zsózénak, Bese Lászlónak. Köszönjük szépen, visszavárunk.
1: Köszönöm.

0: Váci Eszter és a Quartett felvételét hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását.

Köszöntöm a hallgatókat, Balázs Zsanett vagyok. A Magyar Zeneházában vagyunk. A mai adásunkban annak járunk utána, hogy vajon a zene hogyan köt össze generációkat, és hogy a 21. században hogyan lehet megszólítani a fiatalabb generációkat, illetve a zene iránt érdeklődőknek, milyen új utakat lehet nyitni.

0: a Magyar Zeneháza épületében vagyunk. Nem tudom kihagyni, és nem is szeretném kihagyni, hogy megkérdezzem Hor Márton igazgató urat, milyen zenét hallgat szívesen.
1: Én igazából ugye elég sok koncertre járok. Ugye együtt dolgozunk Batta Andrással most már jó pár éve, sőt már azt mondom, hogy egy több mint egy évtizede. Ugye ennek az egész háznak volt egy nagyon hosszú előkészítő folyamata, és valahogy úgy alakult, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást olyan tekintetben is, hogy az András egy nagyon komoly klasszikus zenei műveltséggel rendelkezik, tehát ennek a professzora számtalan könyvet írt, én meg inkább a populáris zene irányából érkeztem, tehát így azt gondolom, hogy ebben mind a ketten nyitottunk. Én elkezdtem kicsit több klasszikus zenét hallgatni az elmúlt időben, amióta az Andrással dolgozom. Az András meg egyre több populáris zenét és popzenét hallgat. Én megmutatom neki a David Bowie-t, ő meg Brahmsot. Tehát nagyjából így kell elképzelni ezt. Egyébként meg nagyon sokféle zenét hallgatunk mindannyian. Tehát például az egyik felvételünk, amit nagyon jó szívvel ajánlok a hallgatóknak, a Lost Star Trio, a Zeneháza saját kiadása. Az például egy tradicionális zene és egy klasszikus zenének az ötvözete, és nagyon érdekes és izgalmas, csak hogy egy példát is mondjak.
0: Ha egyetlen aktualitást kellene kiemelnie az előttünk álló évadból, mi lenne az?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert 1100 programunk van egy évben, de hát most igazán aktuális az a Freddie Mercury kiállítás, és talán azt emelném ki, mert hogy ez olyan összetett és olyan mélységig meghatározza a Zeneházának a programját, meg a mindennapjait, hogy ezt választanám.
0: Ennek a kiállításnak a részleteibe betekintést nyerhetnek a hallgatók, de minden hallgató számára nyitott az az információ, hogy a Zeneháza idén kilép a saját falaik közül. Miért éppen most választották ezt a módszert?
1: Nagyságrendileg 1 millió ember lép be a Zeneháza ajtaján egy év alatt, és ez 1100 programot jelent. Úgyhogy azt láttuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, de szerettük volna, ha a vidékről is minél több ember találkozik a Zeneházának a programjával. Úgyhogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogy lehet a programot minél jobban eljuttatni azokhoz az emberekhez, akik egyébként nem tudnak eljönni a Magyar Zeneházába, és így esett erre a választásunk, hogy lépjünk ki a házból. Ennek több formája van, az egyik talán legfontosabb formája az az utazó zenepedagógiai foglalkozás, amit már régebb óta viszünk, de most tovább bővítünk. Már nem csak diákoknak és iskolákba visszük el a programot, hanem pedagógusoknak is lesznek a vidéki, megyeszékhelyi városokban nekik szánt szakmai programok, aminek az a célja, hogy minél több olyan eszköztárat, illetve lehetőséget mutassunk a pedagógusoknak, amit a mi zenepedagógiai csapatunk dolgozott ki. De emellett több olyan területünk is van, amit ide sorolunk, hogy kilépünk a házból. Ennek egy része már működő, például a podcastjaink, amik elérhetőek, emellett a Live Session sorozatunk, ami külföldi Magyarországon fellépő, illetve a Zeneházában fellépő zenekarokat kérünk meg arra, hogy gyakorlatilag egy videoklip erejéig egy saját formátumban jelenjenek meg a Zeneházába, ezek elérhetők az online felületeinken, és most indítottuk útjára az On Stage sorozatunkat, ami gyakorlatilag egy olyan felület, ahol itt a házban nagyságrendileg egy évben 70-80 nagyszabású koncertfelvételből válogat, és itt tekinthetők meg ezek a koncertfelvételek mindenki számára szabadon. Talán még érdemes megemlíteni, hogy a Zeneházának saját könyvei is, kiadványai is vannak, például a Freddie Mercury kiállítás kapcsán is megjelent egy könyvünk, emellett pedig lemezeket is adunk ki, CD-ket, bakeliteket és még kazettát is, úgyhogy azok a felvételek, amik a Zeneházában készülnek, ezek nem csak digitális formában, hanem valós kopi formájában is megjelennek a különböző lemezboltokban és a Zeneházában is.
0: Kazettát is adnak ki? Van ennek létjogosultsága még a 21. században?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én ugyanezt a kérdést feltettem a kollégáknak. és ennek egy újraéledése van most a fiatalok körében, nyilván nem nagy példányszámban, de igen, újraélett a kazetta, ha szabad ilyet mondani, és vannak, akik kazettát hallgatnak ismét. Ezért ez egy izgalmas formátum, aminek van egy ilyen új trendje, és ezért gondoltuk, hogy mi is piacra dobjuk.
0: Nyitnak az új trendek felé olyannyira, hogy nagyon sok programjukat elviszik az online térbe. Nem félnek attól, hogy az online tartalom a közönséget egy picit talán elbátortalanítja?
1: Én nem gondolom, én pont fordítva gondolom, én azt gondolom, hogy inkább erősíti a közönséget. Nyilván egy jelen plusz jelenlétet ad egy ilyen intézménynek, mint mi vagyunk, hogyha máshol is tudnak velünk találkozni. Másrészt azért mondjuk a Covid alatt is megtapasztalhattuk, hogy amint vége volt a Covidnak, mindenki hatalmas lendülettel ment megint bele az éjszakába és a koncertekre, mert hogy az emberek szeretnek találkozni egymással, szeretnek közösségi programokra járni, és ezt az online felületek nem

0: érni, sokkal nehezebb feladat, azt gondolom, mint hogyha csak egy konkrét célcsoportja lenne a zeneházának, de hát a zeneházáról beszélünk, a magyar zeneházáról beszélünk, mi nem tehetjük meg, hogy csak a fiataloknak, vagy csak az idősebb generációnak szólunk, ezért folyamatosan olyan sokszínű programot hozunk létre, ami azt gondoljuk, hogy bármilyen széles célcsoportnak izgalmas és megfelelő. Meg én azt is gondolom, hogy nem feltétlenül kell szétválasztani a különböző generációkat, hanem mi azt szeretnénk, hogy, illetve ezt képviseljük, hogy a zeneház egy olyan erős brand legyen, egy olyan márka, ami azért jönnek ide a látogatók, mert bíznak bennünk, és azt gondolják, hogy kellően izgalmas és jó a programunk, és még olyan programokra is eljönnek, amiben nem biztos, hogy tudják, hogy mi az. Mondok egy példát, ilyen a Secret Concert sorozatunk, ahol el sem mondjuk, hogy ki lesz a fellépő, és meglepő módon teltházakkal megy ez a sorozat is. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy ha egyszer valaki ide ellátogat, és jó tapasztalatokkal megy el, akkor utána már nyitott lesz olyan fellépők vagy előadóknak a koncertjére is, vagy akár egy új kiállításra is, amivel egyébként még lehet, hogy nem találkozott.
1: Akár az állandó kiállításukat is érdemes megnézni, és érdemes megnézni ezt a gyönyörű épületet is, amely 2022 óta van nyitva.
0: Igen, 2022. január 22-én a Kultúra napján nyitott meg a ház, tehát jövő év elején leszünk 5 évesek, és hát az alapgondolata magának az épületnek az volt, hogy hogyan lehet a zenét különböző eszközökkel bemutatni. Ilyen formában a japán építész Sō Fujimoto is alkalmazkodott ehhez a koncepciónkhoz, és azt gondolom, hogy a térben nagyon szépen összekötötte azt a három szintet, amit a zenepedagógia, az előadó művészet és a kiállítások adnak, tehát a múzeumi szint, és ez az épületben is leképződik, és talán amiért ezt a nemzetközi zsűri ezt az épületet választotta elsősorban az volt, hogy hát tudták, hogy ez hol épül. Ugye itt volt 9 régi Hung Expo épületeket, amiket lebontottunk, és helyére épült ez az egy épület, de hát azért mégiscsak egy parkba épült, tehát amire nyilván a maga előnyeivel és hátrányaival oda kellett nagyon figyelni a japán építés stúdiónak arra, hogy hogyan kapcsolódik a környezetéhez, és szerintem ebben kiváló munkát végeztek. Gyakorlatilag olyan érzés ide belépni, azt gondolom, és ez volt a logika, és azt remélem, hogy sikerült is, mintha továbbra is egy kicsit a parkban lennénk. Ez a nagyon transzparens, látjuk a környező fákat, érezzük a parknak a hangulatát, besüt a nap, több mint 100 felső bevilágító van a háztetőn, amik úgynevezett fénykutak, amik különböző szintjére viszik a természetes fényt az épületnek, tehát tényleg kicsit olyan érzésünk van, mintha továbbra is a fáknak a lombkoronája alatt sétálnánk, és ezt mind úgy sikerült elérni, hogy alapvetően azt a funkciót, amit mi szerettünk volna, azt ugyanúgy hozza ez a ház, tehát ugyanolyan funkcionális, ahogy egyébként egy megfelelő koncertteremnek vagy múzeumnak lennie kell.
1: Milyen kihívásokkal néz szembe a Magyar Zeneháza?
0: Nyilván az, hogy milyen forrásokkal rendelkezünk, az meghatározza minden évben azt, hogy mennyi és milyen programot és milyen akár külföldieket tudunk Magyarországra hozni. Én azt gondolom, ami nehézség az, hogy az embereknek, hogyha nincsen kellően megfelelő forrásuk vagy anyagi problémáik vannak, akkor azért alapvetően a kultúra az egyik első, amiben spórolnak. Tehát ez nem a mi kihívásunk, azt gondolom az egész kulturális szektornak az egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan lehet megtartani úgy a közönséget, hogy éppen nem egy nagyon jó gazdasági környezet van az országban, de ugye erre már fel vagyunk készülve egy ideje, úgyhogy azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, tehát a látogató számunk az nem csökken, csak kicsit többet kell dolgozni azért, hogy az emberek elmenjenek egy-egy koncertre. A másik talán, ha már kihívások a kérdés, és ki kell emelni, hogy mi a kiállításainkat, az időszaki kiállításainkat úgy tervezzük, hogy ezek utána tovább tudjanak utazni, tehát ezek ne csak a zeneházába mutassuk be őket, hanem ha már létrehoztuk, akkor tudjuk őket vagy vidéki városokba, vagy külföldre vinni, és most a Freddy kiállítás azt gondolom egy olyan lehetőség, amit mindenképpen meg kell ragadnunk. Elég nagy az érdeklődés is, nagyon sok külföldi látogatónk is van, de megjelentek a külföldi intézmények is, és most már több intézménnyel tárgyalunk, hogy ez a kiállítás ez külföldre is megérkezhessen. Azt gondolom, ez egy feladat, ez egy kihívás, és úgy látom, hogy meg is fogjuk ugorni, tehát az első olyan nagyszabású kiállításunk lesz, ami

0: Mi nem csak a zeneházában mutatjuk be, hanem lehetőségünk van arra, hogy egy saját munka által létrehozott tárlatot nagy nemzetközi intézményekben, akár Londonban vagy Párizsban is be tudjunk mutatni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Rövid zene után folytatjuk a házunk táján adását. Néhány perc múlva a Freddy kiállítást nézzük meg.

0: Rövidesen megérkezünk a Magyar Zeneháza Freddy kiállításához. Generációkat köt össze ez a kiállítás, hiszen emlékeket idéz, történeteket jelenít meg. Erről mesél Mándri Endre Vazul, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetője, a kiállítás egyik kurátora. Kevés olyan világsztár van, aki után ilyen sokan érdeklődnek. Vajon mi jelenti még mindig Freddie Mercury varázsának a titkát?
1: Pontosan ez az a kérdés, ami minket is foglalkoztatott, és ez volt a koncepciónak az egyik legfontosabb témája. Erre kerestük a válaszokat. Ugye a kiállítás, hogyha megérkezünk, onnan indul, hogy mindenki tud valamit már Freddie Mercuryról. Vagy felvételekről, audio hangfelvételekről, eredeti felvételekről, vagy coverbandek, tehát feldolgozás zenekarok által, vagy egy foci meccsen, egy stadionban, mert ugye ezeken a meccseken is, mint megtudtam a szurkolók által, mindig a We Are The Champions, vagy We Will Rock You szólalt meg, tehát egyszerűen nincs olyan szcéna, vagy helyzet, hogy elkerültük volna valamilyen szinten Freddie Mercurynak és akinek a zenéjét. Tehát az alapkoncepciónk az volt, hogy megérkezünk az ismertbe, amikor már valamit tudunk Freddie-ről, és onnan lépegetünk lassacskán az ismeretlenbe, mindig egy ködösebb részbe, egy ködösebb szobába, amiről kevesebbet tudunk. Például a színpadról, tehát az ismertből megérkezünk a backstage-be, ugye onnan, amiről már lehet, hogy voltak kiszivárgott információk, felvételek, fotók, történetek, de mégis egy hátrébb léptünk a kulisszák mögé. Majd onnan megyünk a turnikra, hogyan viselkedtek a tagok a turnik alatt, mikor odaértek, visszértek. És onnan pedig elmegyünk a kreativitásba, innen kezdünk el Freddie Mercuryról beszélni. Tehát a színpad, a backstage és a turnék az kifejezetten inkább a Queenre épül, tehát Freddie-vel az élen, majd a kreativitástól kezdve, a kreativitás terétől pedig elkezdünk Freddie-re fókuszálni, ő hogyan szerzett zenét, hogyan írt szöveget, egyebeket. És aztán belemegyünk egészen az otthonába, a konyhájába, majd az utolsó 5 évébe, és utána, tehát a halála után, mert hogy minden történetnek jó a vége, hogyha van egy happy ending, ugye megérkezünk a legenda terébe, na és ez az a helyszín, ahol pont ezeket a kérdéseket tettük fel, hogy mi játszott közre ahhoz, hogy ma, ha megérkezünk egy 12-13 éves fiatal, egy tínédzsert is, tudja, hogy ki az, hogy Freddie Mercury. Pedig neki ugye nem lehetett direkt kontaktusa a zenekarral. Egy kisebb az esélye ma már, hogy a szüleinktől halljuk ezeket a történeteket, mégis pontosan tudják. Ugye egyik válasz a Bohemian Rhapsody film. Tehát ez egy hatalmas nagy hullámot okozott még így a Freddie és a Queen rajongók körében, és azok is, akik eddig semmit nem tudtak róla, azért egy elég nagy nézettségű filmről beszélünk, ez beindította újra ezt a vibe-ot. Vannak információk arról is, hogy ugye van a Freddie Celebration Days Montreux-ben, tehát évente megszervezik Freddie születésnapján, szeptember 5-én a Freddie Celebration Days-t, egy fesztivált, melynek keretében rengeteg zenekar oda megy, Queen számokat játszanak, Peter Friston hajó túrákat vezet, majd lehet minden más egyéb programon részt venni. És hogy ott is volt egy ilyen határ átlépés, tehát a film előtt pár száz ember lézengett, megjelent a film, 10 000 fölé emelkedett a közönsége ennek a fesztiválnak is. És aztán meg nagyon sok minden más ez így generálta magát, tehát több feldolgozás zenekar született. Akkor, ha ma bekapcsoljuk a tévét és meghallgatunk egy tehetségkutató műsort, nincs olyan adás, amikor jön egy fiatal, egy Freddie vagy egy Queen számmal. Tehát azért ő egy olyan ikon, amit egyszerűen megkerülhetetlen.
0: Ha már Peter Friston nevét említette, ő vezeti végig itt a kiállításon a látogatókat. Milyen információkat árul el, és egyáltalán hogy jött vele a kapcsolat?
1: Egy nagyon érdekes találkozás volt a miénk Peter Fristonnal. A Freddy kiállítás előtt kettővel volt a Divák és Ikonok kiállítás, amit megrendeztünk itt a Zeneházában. Ez a Viktor N. Albert Múzeummal létrejött közös és egy együttműködés. Tulajdonképpen ez az ő kiállításuk, utazó kiállításuk, amit mi ide adaptáltunk, tehát mi voltunk az első állomás, ahol ezt a turné alatt, ahol ez megjelent más országban, ugye Londonon kívül is. És a Divák és Ikonok kiállításban ugye szerepelnek a legnagyobb, több száz évvel ezelőtti diváktól kezdve, Maria Callastól, Amy Winehouse-on át, Beyoncéig, Rihannáig, tehát mindenki, akit el tudunk képzelni, és benne szerepelt Freddie Mercury is. Viszont míg Rihannától ott volt 6-7 darab kosztüm, addig Freddie-ről ott volt egy kis képecske. És ezt így nem éreztük annyira, hogy mondjam, balanszban, tehát hogy lehet ez nálunk, a Queen meg a Freddie a sokkal nagyobb sztár, mint a Rihanna, hogy csak egy kép. Hát ez, ennek különböző okai vannak, ennek most ebben nem megyek bele, de a lényeg az, hogy megkérdeztük, hogy nem ismer valakit a Victoria Albert Múzeum kurátora, akinek van egy Freddie kosztüme valahol a sarokban egy szekrényben, is mondta, hát dehogy nem ismeri a Thomas Hickelt, aki az egyik legnagyobb gyűjtő, és történetesen nála volt a budapesti koncerten viselt piros-fehér Jackie is, és amellett pedig az a póló is, amit akkor viselt, amikor megérkezett a tárgyas hajóval, tehát igazából minden megvolt. Innen indult ez az egész kapcsolat. Nekük, tehát a Thomas Hickelnek és az ő World of Freddy szervezetének több mint 500 tárgya van, relikviája, amit mind fel is sorakoztattunk itt a kiállításban. Itt az 500 között vannak olyan tárgyak is, amelyek tárgycsoportok, tehát például van az egyik legnagyobb gyűjtése az összes King koncertnek. Azt hiszem 700 koncertről beszélünk, és ennek ebben a gyűjteményben több mint 600 jegy van benne, az 1970-es évektől kezdve, tehát hihetetlen gyűjteményről van szó, és ezt is csak egy tárként kezeljük, pedig ez egy egész falat be tudunk tölteni ezekkel. Na, és innen volt az egyik lába a kiállításnak, tehát a relikviákon át, és aztán, mint kiderült, Tom ismeri Peter Fristont, aki pedig a személyi asszisztense volt. Thomas Hickel egy cseh ember, Peter Friston pedig Csehországban él. Ez is egy véletlen, nem is olyan messze tőlünk, úgyhogy ez egy szerencsés együttállás volt. És akkor itt elindult a párbeszéd, hogy akkor nem szeretnénk építeni vagy megalkotni a Freddie Mercury kiállítást a Divák és Ikonok bezárása után, mert ugye az volt az első lépés, hogy azt a kosztümöt ott bemutattuk, és hogyha már ilyen jól elsült ez a dolog, akkor folytattuk ezt az együttműködést, és innen indult az egész. És onnantól kezdve Peterrel rengeteget találkoztunk, és jött, és csak mesélt, és bekapcsoltuk a diktafont, és ezeket vettük fel. És akkor ezekből a történetekből pedig elkezdtük felépíteni a koncepció mentén azt, amit szerettünk volna eljutatni az emberekhez. Hát ez egy, ugye a legnehezebb az egészben, hogyan szűrünk, hogyan filterezünk, tehát mindegyik érdekes, mindegyik sztori, hogy lehet valamit kihagyni, de hát meg kellett szabni határokat, mert mindent nem tudunk berakni. Így is, hogyha nekem az egyik legnagyobb kritikám a kiállításunkkal, hogy iszonyatosan tömény.
0: Ezt tanúsítom, nagyon tömény, és tényleg az ember, ha végigmegy ezen a kiállításon, akkor utána napokig az ember fejében élnek azok a különböző tárgyak, a relikviák, a felvételek, hiszen videókat is lehet nézni, ugye audio guide-on keresztül megy végig a látogató. Ha már relikviák, akkor ezeket a relikviákat honnan sikerült összegyűjteni, hiszen itt a világ különböző részéből vannak tárgyak.
1: Hát ezért volt szerencsénk Thomas Hickellel, aki az egyik legnagyobb gyűjtő, viszont ő kapcsolatban van az összes többi gyűjtővel is, tehát általában ugyanabban a szektorban ismerik egymást az együttműködők, a közreműködők, úgyhogy ezt a részét ő végezte, és rajta keresztül tulajdonképpen megvolt a listája azoknak a tárgyaknak, amiből dolgozhattunk, majd persze a koncepció kialakítása, csiszolgatása alatt azért előjött még egy pár olyan dolog, hogy de jó lenne, hogyha még az, és még az nincs véletlenül kapcsolat, és akkor persze igen, akkor lehetett. Most éppen szemben ülünk a atléta fallal, ahol ott vannak a különböző jeles atléták, na hát itt is
0: rengeteg.
1: Igen, tehát ez sem volt ennyire teljes, és akkor itt volt egy pár kérdés, hogy nem tudnánk-e még egy-kettőt szerezni, és szerencsére ezt így sikerült megszerezni. Ugyanakkor itt ülünk mellette a Garden Lodge-ban kultikus tagjává vált ülőgarnitúrán, ahol pedig, hogyha egy kicsit visszacsatolódhatok a korábban mondottakhoz, hogy milyen érdekes történeteket hallhattunk meg Petertől, ugye a kis párnákon ott vannak az embereknek a nevei felfűzve, felírva, itt épp mi Peter mellett ülünk éppen, és ezek azok a helyek, ahol az embernek a helyzetét lekövető headset rendszeren keresztül meghallhatjuk ezeket a történeteket. És hogyha ide leülünk, akkor Peter egy elég szaftos történetet mond el a Gardelwatchból, de itt van Diana, aki az ő custom designerem, tehát ruhatervezője volt, ő is elmond egyet, vagy Rudy, aki a videoklipjeinek a legnagyobb részét rendezte Freddynek is, és a Queennek is a 80-as évek elejétől kezdve. Úgyhogy megtalálható itt minden szerintem.

0: 40 éve 1986-ban járt nálunk Freddie Mercury, ami zeneileg is, illetve kultúrtörténetileg is egy különleges esemény volt. Miért számított mérföldkőnek az, hogy Freddie Mercury itt járt Magyarországon?
1: Nagyon sok szempontból. Azt gondol az ember, hogy ez egy nagyon jól sikerült koncert volt, egy nagyon jól sikerült koncertfilm kerekedett belőle, de azért emögött sokkal több van. Ugye azt mindenki tudja, hogy 89-ben leomlott a fal, és ezt megelőzően 3 évvel azelőtt, ez egy reménysugár, egy fény, vagy egy jelzés volt az embereknek, hogy itt már hamarosan változni fog a helyzet. Tehát az, hogy egy nyugati banda, egy hedonista banda ide tudott jönni Magyarországra, és az ő egy citromsárga mackóban megérkezett, és egy hotel tetején bulizott, ez, mint a később lefolytatott interjúból is, az akkori embereknek egy hihetetlen meglepő, vagy újdonság volt. És nagyon sokaknak ez egy fény volt az alagút végén, tehát hogy meglátok, itt most változni fognak az idők. Tehát alapvetően mindenképpen reményt adott. A másik az, hogy két szempontból is szerintem új korszak indult, az egyik a stadion koncertek történetében, tehát ez volt az a pillanat, ami megteremtette annak a lehetőségét, hogy aztán a stadionban ugye koncertek jöjjenek létre. Hegedűs László elmondása szerint, aki ezt a koncertet szervezte, ugye az egyik legnagyobb bökkenő még ott az elején az volt, hogy a kamionok nem tudtak bejönni a stadionba, és le kellett ásni, mert fölfele nem tudtak bűsni. Az egyedül megoldás az volt, hogy lejjebb ásnak fél métert, és így már be tudtak jönni a kamionok. Na hát ez tette lehetővé, hogy később a Rolling Stones vagy bármelyik másik nagy zenekar jövőben fel tudott lépni, mert az elképzelhetetlenül sok extra költséget jelentett volna, hogyha be kellett volna hordani minden színpadelemet, egyebeket. Úgyhogy ez egy másik nagyon fontos dolog. A harmadik az pedig, hogy itt történt meg először, hogy a szalagokat nem vagdosni kezdték, hanem készítettek egy, tehát most a film, koncertfilm létrehozásáról beszélek, 16 szalagra, 16 sávra rögzítették ugye a képeket, és majd ebből össze kellett vágni egy master videót. Az elején elkezdték. Kivágtak egy részt ebből, amit gondoltak az elejéről, aztán hozzávágtak egy másikat, aztán egy másikat, ezt váltani kéne, akkor inkább egy másikat vágtak oda, akkor ezt visszarakták. Tehát elindul egy olyan logisztikai dolog, ami teljesen lehetetlenné tette ennek az egész anyagnak a szerkesztését. És itt alkalmazták először, most a technika részletekben nem megyek bele, de volt egy preview, tehát egy előnézet, amikor lehetett párhuzamosan látni azt a 16 sávot, amiből aztán dolgozni lehetett. Nagyon megkönnyítette ezt ennek a szerkesztését. Tehát ez is nagyon fontos. Rengeteg más tudnánk még itt felsorolni, de szerintem ki az, akinek nem dobban meg a szív, amikor erre a koncertre gondol. Úgyhogy ezt a 40 éves évfordulót, vagy ezt a budapesti koncertet is azért nagyon erősen behoznám oda, hogy mi az, ami miatt még Freddie ma is, vagy a Queen, itt igazából az egész zenekarról beszélünk, az egyik legikonikusabb zenekar, mert ez egy történelmi áttörés volt nem csak Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában.
0: Biztos, hogy nagyon sokaknak megdobbant a szíve, amikor meghallották a koncerten a Tavaszi szél vizet áraszt című névdalt.
1: Ott is, és azóta is szerintem ma is, hogyha ezt a felvételt meghallgatjuk, megnézzük, az egyik legfontosabb mozzanat az egésznek. Nem nagyon tudok más olyan koncertfelvételről, hogy egy konkrét dalt elénekelt volna Freddie. Arról tudok, hogy Dél-Amerikában például mondott egy pár szót Brazíliában portugálul, máshol a Rio-i koncerten, azt hiszem igen, portugálul, de hogy egy komplett dalt megtanult volna, és azt elénekelje így a zenekarral és a közönséggel együtt, erre nem volt példa, tehát ettől egy kicsit mi is egy kicsit különlegesebbnek érezzük magunkat valahogy mindig.
0: A rádió hallgatók bizonyára hallják, éppen szintén egy Queen dal szól, miközben beszélgetünk. Ennek a kiállításnak nagyon sok interaktív eleme van. Milyen élményeket szeretnének átadni ezen a kiállításon a látogatóknak?
1: Az interaktív installációkkal szeretnénk egy szórakozást nyújtani az embereknek, tehát egy szórakoztatási lehetőséget adni, de ugyanakkor edukatív, tehát ismeretterjesztő módon információkat is átadni. Erre szerintem az egyik legjobb példa a Scrabble. Tehát, hogyha bemegyünk a Scrabble-be, ami a kedvenc játékuk volt koncertturnék alatt, után, stúdióban, zeneszerzés közben, otthon, a konyhában mindig ezt játszották. Ahogy Peter is mindig elmondja, Freddie egy nagyon képzett, és egy, az angol irodalmat és az egész nyelvet nagyon jól ismerte, és ezért is szerette képezni magát, tehát újabb szavakat megtanulni, úgyhogy ez a Scrabble, ez tökéletes volt erre. Mi itt egy ABCD-s választós játékot hoztunk létre a Scrabble terében, ahol ki lehet választani mindig a helyes megoldást az adott kérdésre. De igazából nincsen rossz megoldás, vagyis amikor egy rossz megoldást adunk, akkor elmondjuk, hogy az a szám nem az, azért mert ez a szám az. Tehát, hogy mondjuk, hogy mikor írták a Bohemian Rhapsodyt, akkor ott van 4 évszám, és akkor, hogyha rossz évszámra ütött, akkor megmondjuk, hogy akkor nem a Bohemian Rhapsodyt, hanem akkor a Radio Gaga-t szerezte. Vagy ki szerezte éppen ezt a számot, Freddie Mercury, vagy a John Deacon, vagy a Brian. Ezt nem ő, hanem a másik. Tehát az emberek mi alatt szórakoznak, és mondjuk nem a jó megoldást választják, utána megtanulnak valami pluszt, és ez így általában a zeneházára jellemző, hogy így elbújtatjuk ezeket a kis ismeretterjesztő feladatokat.
0: Azt hiszem, hogy Freddie-ről elmondhatjuk, hogy egy legenda. Mi lesz ennek a kiállításnak a sorsa?
1: Tervezzük a kiállításnak az utaztatását, és most ezen dolgozunk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez meg fogja járni a világot. Tehát itt nekünk a fókusz a 40 éves évforduló, tehát a budapesti koncert évfordulója, mert miért is van egy Queen vagy egy Freddie kiállítás a Zeneházában. Mi ehhez nagyon szorosan tudunk kapcsolódni itt a 40 éves koncert miatt is. De ha ez mondjuk elmenni Japánba, akkor lehet, hogy itt a fókusz a japán koncertekre lenne, vagy pont az ő szenvedélye a japán kultúra iránt. Vagy ha elmegyünk majd a nem tudom, Dél-Amerikába sikerül elvinni, akkor meg biztos lesz a riói koncertre.
0: Tervezik?
1: A lehetőség adott. Tehát mi most éppen felvesztük a kapcsolatot a világszerte működő hasonló intézményekkel, tehát akik bemutattak hasonló jellegű és volumenű kiállításokat, azért ez egy nagy kiállítás. Tehát ezt szállítani, utaztatni, ez egy nagyon nagy feladat. Tehát mi reméljük, és az a terv, hogy ez meg fog valósulni. Ugyanúgy, ahogy a Victor and Albert Múzeumnak a divák és ikonok kiállításánál mi voltunk az első állomás, most is párhuzamosan 3 intézménnyel tárgyalunk, tehát elég jók az esélyek, adottak a lehetőségek arra, hogy ez tovább éljen, és az a tudás, amit ebbe beleraktunk, az másokhoz is el fog tudni jutni. Hát szerintem pont azért egy kortárs kiállításról beszélhetünk.
0: Meddig lehet megtekinteni ezt a kortárs kiállítást?
1: Igen, egy immerzív, interaktív elemeken épülő, innovatív technológián alapuló kiállítást. A tervek szerint 10 hónapra nyitottuk meg, ugye május 1-től, tehát jövő év tavasza a végdátum, de mindig van lehetőség arra, hogy meghosszabbítsuk. Ez attól is függ, hogy mikor csapja le az első múzeum, hogy vinné tovább. Én azt mondom, hogy szerintem nem érdemes sokáig várni vele, tehát azért is, mert valószínűleg egy alkalom nem elég ahhoz, hogy az ember megtapasztaljon mindent, vagy meghallgasson mindent, hogyha összeraknám egymás mellé a videó és a hang anyagokat, akkor több mint 8 órára tudnám kirakni. Tehát addig nem vagyunk nyitva, hogy ezt az ember úgy végignézze, de nem is ez a cél, hogy mindenki mindent meghallgassa, mert az hihetetlen fárasztó. Ugyanilyen koncepcióra épül az állandó kiállításunk is, ott is, hogyha egymás mellé kirakjuk, ugye a zenetörténelem összes anyagát, mert megpróbáltuk belerakni az egész zenetörténelmet, hát ott is azt 16 óra fölött vagyunk a teljes anyaggal, vissza kell jönni. De hát ez egy állandó kiállítás, ott több lehetőség van egy embernek.
0: Van lehetőség még mindig megnézni ezt a kiállítást, érdemes is ezt megtenni. Jó munkát kívánok!
1: Köszönöm szépen én is, és mindenkit várunk szeretettel. Tonight for the first time this is a very special song from Queen to you.

0: Thank you.
1: Tar Ferenc, a Magyar Zeneháza zenei ismeretterjesztés osztályát vezeti. Mit értünk zenei ismeretterjesztés alatt?
2: Sokszor kell magyarázkodnunk, hogy ez pontosan mit is jelent, és rögtön hozzá is szeretném tenni, hogy tulajdonképpen helyesebb volna a zene közvetítésnek hívni azt, amivel mi foglalkozunk, csak érthetően arról senki nem tudná, hogy az micsoda. Mi alapvetően a Zeneházában arra törekszünk, hogy a zenének az élményszerűségét mutassuk be gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Azaz, hogyha valaki eljön hozzánk egy koncertre, vagy egy foglalkozásra, akkor megtapasztalja azt, hogy a zene az egy örömforrás, az egy élmény, abban részt venni, akár hallgatóként is. És ha valaki eljön hozzánk egy koncertre vagy egy foglalkozásra, akkor mindig igyekszünk egy picit bevonni őt a zenélésbe, akár egy egyszerű ritmusjátékkal, akár egy közös énekléssel, és így vissza tudjuk picit vezetni a közönségünket a zenének az eredeti funkciójához, ami ugye arról szólt, hogy az emberek együtt voltak, együtt muzsikáltak, és ezt nagyon szokták élvezni.
1: Szerintem nagyon sokaknak a zenéről az az élményünk, hogy énekórán az énektanár énekel, és nekünk újra meg kell ismételni, és különben is szolfést kell tanulni, tehát sokszor van egy nagyon negatív beidegződése ez. Ez már a régmúlt, vagy még ez megmutatkozik?
2: Hát mi azon dolgozunk, hogy ez a régmúltá váljon, de nagyon fontos az, amit feszegetsz ezzel a kérdéssel, mert valóban nagyon sokaknak van rossz emléke az iskolai zeneoktatás kapcsán. Akár iskolai énekórákról legyen szó, akár esetleg hangszeres tanulásról, hiszen a magyar hangszeroktatás az alapvetően klasszikus zenei fókuszú egyelőre, ami alapvetően azért távol áll attól a zenétől, amit a gyerekek hallgatnak, illetve nagyon sokan, akik hangszert tanulnak, egy olyan útra lépnek rá, amiknek része az osztályozó vizsgák, a fellépések, a versenyek, és ezt nem minden gyerek kívánja magának. Ugye nem minden gyereket szánunk zenésznek. És nagyon fontos volna egy olyan alternatívát mutatni, ami a zenének az élményszerűségéről szól, ami arról szól, hogy azzal, hogy egy egyszerű ritmust leüt az ember, azzal, hogy akár csak egy alaphangot tart, amire ráénekel egy énektanár, azzal már részesévé tud válni a zenének. Tehát ennek az élményszerűségét szeretnénk mi egy picit visszahozni, és erre jó példákat mutatni.
1: Jó példák voltak az előzőekben levetített videóban is, ahol a Zeneházának egy különleges programját jelenítettétek meg.
2: Így van, ugye az utazó zenepedagógiai programunkból volt hallható, látható egy részlet, aminek az is a címe, hogy a dal a miénk. Pont ezt a gondolatot próbálja kifejezni ez is, hogy a zene mindenkié, ahogy azt Kodály Zoltán is mondta, azaz a miénk is, tehát ne zárjunk ki senkit ebből. És ez az utazó zenepedagógiai program ezt több szinten is érti, egyrészt mert kifejezetten hátrányos helyzetű iskolákba és térségekbe visszük el ezt a programot.
1: Ez miért fontos?
2: Azért, mert ott a legnehezebb a hozzáférés a minőségi kultúrához, a minőségi zeneoktatáshoz, a minőségi oktatáshoz, és amúgy is tudjuk azt, hogy egy jó gyerekkori élmény az egész életünket meg tudja határozni, egy jó koncertélmény, egy jó filmélmény, bármilyen kulturális élmény a gondolkodásunkat át tudja formálni, ha gyerekkorban történik. De mi őszintén hisszük azt, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a mindennapi élet is nehezebb és sok kihívással teli, ott ez még inkább igaz. És nagyon fontos az, hogy ők a saját érzéseiket, élményeiket a zenén keresztül föl tudják dolgozni, és reflektálni tudjanak rá. És ez a program pontosan erről szól, mert egy közös dalíráson keresztül a saját élethelyzeteiket foglalják bele ezekbe a dalokba.
1: Közös dalíráson keresztül hogyan történik ez a gyakorlatban? Közben elmondom a hallgatóknak, talán hallják, hogy itt a Zeneházában mi is éppen instrumentális zenét hallgatunk.
2: Így van, és ez is egy fontos dolog, amit mondasz, hogy ma már szinte bárhova megyünk, valahol szól zene. És nagyon fontos az, hogy az ne zaj legyen. És a zene attól tud nem zaj lenni, hogyha az ember odafigyel rá. És ez a mi utazó zenepedagógiai programunk is valahol erről szól, hogy megpróbáljuk a gyerekek figyelmét ráirányítani a zenére, És ugye kérdezted, hogy hogy lehet egy dalt írni, hogy néz ki ez a program. Ugye ezt harmadik évfolyamosoknak indítottuk el először, és ez egy 5 alkalomból álló program, ahol a első négy alkalommal egy-egy már létező dalnak a szövegét írják át. Ez az egyik a Summáját írom Egervárának, Tinódi Lantos Sebestyén örökbecsű dalama, másik az Által mennék a Dunán című magyar népdalnak a szövegének az átírása, a Ringesd el magad, ami ugye egy könnyű zenei szám, és a Náni Náni Sukár Náni című cigánydal, és ezeknek a szövegét írják át a harmadikosok a saját osztályukban történt élmények alapján. És ezt bővítjük most az idei tanévben tovább, negyedikeseknek, akik viszont már teljesen a nulláról írnak meg egy saját dalt, és azt reméljük, hogy az előző évben kialakult összhangnak köszönhetően ezt abszolválni tudják a fél év végére.
1: Mit fejleszt ez a gyermekekben? Meg lehet azt fogalmazni, hogy ez az ő életükre milyen hatással lehet?
2: Nagyon sokféle válasz létezik erre a kérdésre, van egy nagyon tudományos is. Tehát igen, az egyszerűen bizonyított, hogy azok az emberek, akiknek a zene a mindennapi életében jelen van, azoknak egyszerűen más, hogy alakul az idegrendszere, olyan agyi területeket tud a zene összekapcsolni, ami amúgy nem biztos, hogy összekapcsolódna. De azért nem akarok ennyire ilyen biológiai és természettudományos választ adni, hanem egy talán jobban megragadható válasz az, hogy részben ennek a programnak a segítségével is a gyerekek kreativitást tanulnak. És természetesen nem az a cél, hogy ők zenészek legyenek, hanem az a cél, hogy fogjanak egy problémát, ami mondjuk az ő osztályukban történt. Nem is kell a problémát negatív értelemben venni, tehát egy történést, és azt megpróbálják a zene eszközeivel megfogalmazni, kifejezni. Már önmagában az, hogy kiválasztják azt, hogy mondjuk melyik az az esemény az osztály életében, amit ők érdemesnek tartanak arra, hogy dalba foglalják, már az is egy olyan bonyolult gondolkodási folyamatot feltételez, ami építi őket. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a zeneházának a zenepedagógiai tevékenységében mi a zenét, azt egyáltalán nem célként fogalmazzuk meg, hanem eszközként arra, hogy a gyerekek kreativitást tanuljanak meg az érzelmeikkel foglalkozni, empátiát ilyen formán, kooperativitást, tudjanak együtt dolgozni, kommunikációt, tudjanak egymással szót érteni, tehát csupa olyan kulcs készséget fejlesztünk ezzel a programmal, ami attól függetlenül, hogy valaki hol helyezkedik el a világban, biztos, hogy borzasztó nagy szüksége lesz rá.
1: Nagy szüksége lehet a gyerekeket nevelő pedagógusoknak is, hiszen őket is próbáljátok megszólítani.
2: Mi minden pedagógusra partnerként tekintünk, hiszen ahogy te is mondtad, nagyon sokan a zenével például egy iskolai énekórán találkoznak először vagy elsősorban. És nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a tanárok sok szempontból a kaput jelentik, a kulcsot jelentik a gyerekek számára a világ megértéséhez, és borzasztó fontos az, hogy a pedagógusok is el legyenek látva azokkal az eszközökkel, amikkel élvezetesebbé tudják tenni például az énekórákat vagy a zeneórákat, de egyáltalán a gyerekekkel való együttlétet. És az az élménypedagógiai eszköztár, amit mi itt a zeneházában próbálunk fejleszteni, kitalálni, kikísérletezni, azt szeretnénk az első pillanattól kezdve megosztani a pedagógusokkal is, mert ez végső soron a gyerekek profitálnak ebből.

0: Horn Márton igazgató úr említette, hogy a zeneháza kilép a saját falai közül, és ezzel a programmal is kiléptek a komfortzónából. Hogy lehet ezt a programot elérni? Ti keresitek meg az iskolákat, vagy az iskolák is kereshetnek benneteket?
1: Az utazó programunkba pályázat útján lehet jelentkezni, tehát egy felhívást szoktunk közzétenni, hogy várjuk azoknak az iskoláknak a jelentkezését, ahol ez térségtől függően, de a hátrányos helyzetű gyerekek aránya egy meghatározott százalék fölött van. Tehát tudjuk azt, hogy egy ilyen jellegű programnak sok helyen volna helye, és sok helyen volna igény rá, de mi kifejezetten fontosnak tartjuk azt, hogy tényleg azokba a térségekbe jussunk el, ahol erre a legnagyobb szükség van. Ez egyébként azt is jelenti, hogy nagyon sokszor kicsi településekre megyünk el, ahol kifejezetten kicsi az osztálylétszám, tehát nem feltétlenül jutunk el sok gyerekhez, és mióta a program elindult 3 éve, azóta több mint 1800 gyerekhez jutott el ez a program, és hogyha hozzáveszünk ehhez azt, hogy ez egészen kicsi, 10-15 fős osztályok is részt vettek, akkor ez érezhető talán, hogy ebben sok-sok munka van. De a lényeg az, hogy egy pályázat útján lehet jelentkezni, és ezt azért is tartottuk nagyon fontosnak, mert szeretnénk azt, hogy a jelentkező iskola és a jelentkező pedagógus is részese legyen ennek a programnak, és érezze azt, hogy ezzel ő is felelősséget vállal. És őt is bevonjuk a programba. Készítettünk egy füzetet, amiben különböző kreatív feladatok vannak, amivel ők tudnak foglalkozni abban az időben, amikor mi nem vagyunk ott. És ezzel is azt reméljük, hogy sikerül a pedagógusoknak a szemléletét is egy kicsit formálni, vagy ahogy te fogalmaztál korábban, egy picit nevelni azt, hogy lehet zenével foglalkozni mondjuk a 21. század elején, vagy szerintünk hogyan érdemes.
0: Hogy lehet zenével foglalkozni a 21. század elején, akkor, amikor a mesterséges intelligencia egyre inkább teret hódít? Nemrég beszéltem valakivel, és egy kutatásról beszélgettünk, és ennek a kutatásnak az volt a végkifejlete, hogy nagyon sokan írnak dalt a mesterséges intelligencia segítségével. Szinte ma már nem lehet eldönteni, hogy ember által írott dalról van szó, vagy pedig gép által készített dalról. Nyilván ez a gyerekek szemléletébe is akarva akaratlanul begyűrűzik. Hátrányos helyzetű településeken is minden második gyerek kezében ott van az okostelefon, készíthet vele akár dalt is.
1: Ez pontosan így van, és ugye azt is fontos tudni, hogy ma Magyarországon a 6-18 éves korosztály átlagosan 3,3 órát tölt képernyő előtt, és minél idősebb valaki, ez annál több idő, tehát a 14-18 éves korosztálynál ez már 7-8 órát is eléri naponta. Tehát valóban az okos eszközökön keresztül a hozzáférés a mesterséges intelligenciához az szinte mondhatjuk úgy, hogy általános. És nyilván van ennek egy nagyon negatív vetülete is, ami aztból fakad, hogy a mesterséges intelligencia rengeteg ember kreatív munkájával él vissza jogtalanul, tehát itt nagyon sok jogszabályi hiányosság van, szerzőjogokkal él vissza a mesterséges intelligencia. Nyilván nagyon sok előadót hoz nehéz helyzetbe, hiszen konkurálni kell a mesterséges intelligencia által létrehozott zenékkel, amik meg kell, hogy hagyjuk, hogy nagyon sok esetben nagyszerű zenékről van szó, és tényleg az ember sokszor nem is tudja megmondani, hogy vajon ember áll-e mögötte, vagy gép. De azért én igyekszem optimistán gondolkodni, és hogyha abból indulunk ki, amit te is kérdeztél, hogy a gyerekek hozzáférnek, tehát hogyha azt vesszük, hogy mondjuk egy mesterséges intelligenciának köszönhetően tudnak egy zenét létrehozni, ami már az ő érzéseiről szól, ahol egy alkotó folyamat tud elindulni, amire egyébként neki nem volna lehetősége, mert nem tud hangszeren játszani, vagy nincs is hangszere, de mondjuk a mesterséges intelligencia eszközével egy saját számot ír az ő saját érzéseiről, akkor szerintem már nyertünk valamit. De nagyon fontos hozzátenni, és mi itt a Zeneházában ezt abszolút így gondoljuk, és ennek igyekszünk hangot is adni. Szerintünk sokkal nagyobb élmény az élőzene, az élőzenében együtt feloldódni, hiszen a zene mégiscsak egy közösségi dolog volt sok évszázadon keresztül, ahogy az elején is mondtam, és az, hogy az ember otthon magányosan egyedül hallgat zenét, vagy egyedül hoz létre zenét, annak is van létjogosultsága, de szerintünk sokkal nagyobb ereje van annak, amikor együtt, élőben a találkozás lehetőségét adja meg a zene.
0: És ez biztos, hogy oda, ahová eljut ez az utazó program, talán ezt az ott élő gyerekek is megérzik, és megérzik a zene felszabadító erejét is. Nagyon szépen köszönöm Tar Ferencnek, a Magyar Zeneháza ismeretterjesztő osztályvezetőjének a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Összeállításunk ezzel véget ért. A Magyar Zeneházából búcsúzom hallgatóinktól, Balázs Zsanettet hallották.

0: Piotr Iljics Csajkovszki és Leopold Auer Melódia című szerzeményét Szalay Antal és Balogh József szólaltatta meg. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

az akvarell. Nem csak emlék Szabó Magda. Örökségdíj egy átörökítőnek. A Magyar Operett napja. Ezekről a témákról szól bővebben mai kulturális palettánk. A szerkesztő Nagy György András.

0: Ezen a napon született Diderot, a francia filozófus, Xántus János, a budapesti állatkert első igazgatója, és Bob Geldof ír rockzenész is. De Debrecenben természetesen nem őket ünnepelték október 5-én, hanem Szabó Magdát, méghozzá úgy, hogy a Magda Fest keretében, amelyről egy hete számoltunk be itt az Akvarellben. Egy az írónőről elnevezett díjat adtak át, az elismerést idén Ráczkevei Anna színészrendező és Rakovszky Zsuzsa költő regényszerző kapta. Velük beszélgetett Nagy György András.
1: Milyen volt Szabó Magdát rendezni annak idején?
2: Rendkívül izgalmas munka volt, nem csak Magda miatt, hanem azért is, mert ez volt életem első rendezése egy nagyon-nagyon kiemelt helyzetben, amikor Debrecen egy új színházat nyitott meg a Fórumban, és nagy színpadon, rengeteg szereplővel, egy regényt adaptáltunk Adorján Beátával, ami szintén egy különleges munka, és életemben elő